0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: Vidámabbak.
1: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabbak.
1: Starsky és Hot Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.

Hello, Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

0: ledobd ki?
1: Ki ledobd a rádiót?
2: Rádió Café 98 pont, vagy mindegy is, megtalálod.

Gazdai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szegény.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Az Aszály nincs hatással a főváros vízellátására. Ősszel kezdheti meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A rakétavédelmi rendszerekről tárgyalt a Fehérházban az ukrán és az amerikai elnök. Újabb hőhullám jön, ma 33, a hétvégén akár 40 fok is lehet. Felhő alig lesz az égen, csapadékra nem számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap este tovább csökkentették a Paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét. A Szódi Attila atomenergetikai szakember az Indexnek azt mondta, a lépés egyelőre nem veszélyezteti az ország villamos energia ellátását. A következő hetek azonban kritikusak lehetnek, hiszen újabb hőhullám közeleg. Miközben a Duna vízhozama továbbra is rendkívül alacsony. Az aszály nincs hatással a főváros vízellátására, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinjainkból, fogalmazott a főpolgármester. Karácsony Gergely a város vízellátása érdekében azt kéri a kormánytól, hogy az ellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat. Mint fogalmazott, a díjak rendezésén túl minden fejlesztésünk során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszó medencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben. Ősszel kezdheti meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A tegnap megszavazott törvény értelmében a hivatal két funkciót lát el, és bizonyos kiemelt bűncselekmények kapcsán nyomozati, adott esetben vádemelési jogköre is lesz, vagyis megtöri az ügyészség vád monopóliumát. A Tisza frakció vezető helyettese Mellétei Barna Márton közölte, a vezetői pályázatokat már szerdán kiírhatják, de azt határozottan cáfolta, hogy a kormánynak listája lenne az elszámoltatandó fideszes politikusokról. Vizsgálják az autópálya koncessziókat, illetve az ehhez kapcsolódó módosításokat is, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, igyekeznek minél alaposabban körüljárni a kérdést, hogy az ügyészségnek adott esetben könnyebb dolga legyen. A miniszter az M6-os ügye kapcsán elmondta, hogy októberben kellene átadniuk a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek, azonban jelenleg azt vizsgálják jogilag, hogy ezt visszavegyék a cégtől. Ismét változtak az üzemanyagárak. A 95-ös benzinliterenként bruttó 3 forinttal olcsóbb lett, míg a gázolaj 5 forinttal került többe a kutakon. A rakétavédelmi rendszerek fejlesztéséről tárgyalt a Fehérházban az ukrán és az amerikai elnök. Volodymyr Zelenszky elsősorban a ballisztikus rakéták elleni védelemben kért támogatást az Egyesült Államoktól, írja a BBC. Az ukrán elnök találkozott a Lockheed Martin légvédelmi hadipari cég vezetőivel is. Ők gyártják a Patriot rakétavédelmi rendszereket.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a légmozgás, ma délután pedig 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Színház.
3: Az Alice Csodaországban és Tükörországban történetét öltözteti új köntösbe a Margit Szigeti Színház és a Magyar Színház közös produkciója, a Wonderland. A musical ősbemutatójára július 31-én, ismétlésére pedig augusztus 1-én kerül sor. A részletekbe Szemenyei János színész avat be.
4: Aki ismeri a két regényt, az
1: tudhatja jól, hogy igazából teljesen szürreális események sorozata várja a nézőket. Itt ez a két történet egybe van gyúrva, sőt, még egy harmadik réteg is köré van építve, méghozzá teljesen a napjainkba kalauzolja el a nézőket, ez a mai musical, ugyanis itt Alice gyakorlatilag egy olyan nő, egy anya, aki dolgozik, van egy munkahelye, ahol meg akar felelni, van egy kislánya, és a munkahelyén új kihívások elé áll. És innen indulunk gyakorlatilag, de ugyanúgy megtalálhatóak a musicalben azok a legfontosabb események, amik a könyvben is. Ugye a nyúl után fut, találkozik a kalapossal, stb. Én szeretem azt, amikor úgy gondoljuk, hogy pillanatnyilag semminek nincs értelme, de ha jobban megnézzük, akkor tulajdonképpen minden valós, és minden valós kérdéseket feszeget. Akár mint egy álom, az is elsőre furcsának tűnhet, vagy értelmetlennek, de elég hamar kiderülhet, hogyha megnézünk, a mélyére nézünk, hogy vajon miért álmodik olyat az ember, mint amilyet, és ugyanígy van ez az Alice-ban is. A hernyónak a fő motívuma az a nagy kérdés, amit feltesz, hogy ki vagy te. És az, hogy ki vagy te, ott nem egy nevet jelent, erre nem válaszolni kell, hogy Szemenyei János vagy Alice, hanem hogy ki az, aki valójában vagy. Hogyha a szíved mélyére nézel, akkor vajon ki vagy te valójában? Kenta úrnak a díszletei és jelmezei eleve adnak egy olyan hangulatot, amire mindenki fel fogja kapni a fejét. Egy teljesen modern világot állít elénk. Hát tulajdonképpen Alice-nak a munkahelye egy olyan cég, ahol számítógépes játékokat készítenek. Tehát már eleve azok a helyszínek, amik itt játszódnak, azok már eleve mai modern tárgyaló vagy olyan külső helyszínek, amiket meg lehet szuperül jeleníteni. És az összes álomkép, vagy az összes olyan helyzet, amikor furcsa lényekkel találkozik Alice, azt is átítatja ezt a fajta látvány. Szerintem Kenta úrnak a neve garancia arra, hogy ez hatalmas látvány lesz. Eléggé populáris zenéje van ennek az előadásnak. Windhorn írta, akinek én nagyon szeretem a műveit, és abban is megtalálható a populáris elemek, de azért mégiscsak szimfonikusan van hangszerelve többnyire. Ezek viszont olyan dalok, amik teljesen a mai fülnek megfelelően van szimfonikus hangszerelés, de nagyon sok modern hangszer is van benne.
0: Fesztivál.
2: A Mondjad Atikám egy mély és megrendítő József Attila est, amelyet Vecsei H. Miklós és Balla Gergely, a Platon Karataje frontembere kelt életre a Művészetek Völgyében csütörtökön este 4:45-től. Az előadás a költő pusztító szenvedélyét, szerelmeit, életútját és zseniális vers részleteit mutatja be egy intim, irodalmi zenés produkció formájában Vigán Petenden a Pocket zsebkönyvek udvarában. Este 10 órától a balkáni ritmusokat és a sodró fúvós zenét ötvöző Besodrom zenekar egy hatalmas pörgős világzenei koncerttel robban be a Művészetek Völgyébe a Talján Dörögdi lőtéren. Az együttes elementális energiákkal garantálja a fesztivál egyik legnagyobb táncát. 23 órától a Panoráma nagyszínpadon a speed, folk, punk és ska elemeket ötvöző, utánozhatatlan energiájú Bohemian Betyárs garantálja a völgy egyik legőrültebb, legpörgősebb buliát. Kapolcson a Gástyaárokban a hazai hip-hop, elektronika és kísérletező jazzzene egyik legfontosabb úttörője, a DJ Buci Trio 6 év kihagyás után tér vissza a Művészetek Völgyébe. Élőben építkező, grúvos alapokra épülő live produkciójuk lesz, egy egészen különleges éjszakai koncertérményt adva este 10 órától.
0: Fesztivál.
3: A nyár végén Budapest utcái ismét megtelnek zenével. Július 30-a és augusztus 8-a között rendezik meg a Budapest Play utcazenész fesztivál döntőjét, amelyre óriási volt az érdeklődés. A szervezők eredetileg jóval kevesebb jelentkezőre számítottak, végül azonban 383 zenész és formáció nevezett. Közülük 84-en mutathatják meg tehetségüket a főváros 10 különböző helyszínén. A fesztivál különlegessége, hogy a közönség a mindennapi város forgatagában találkozhat a fellépőkkel, akik mindenféle kötöttség nélkül csupán a hangszerükkel és a zenéjükkel próbálják megszólítani a járókelőket. A versenyben a zenei stílusok szinte teljes palettája képviselteti magát, a gitáros énekesektől és klasszikus zenészektől kezdve, a jazz előadókon át egészen a DJ-kig. A fellépők a Deák Ferenc tértől a Margit szigeten át egészen a Budapest Park előtti Fábián Júli térig számos ismert budapesti helyszínen adnak majd minikoncerteket. Így egy-egy nyári séta közben is könnyen bele lehet botlani egy különleges produkcióba. A Budapest Play azonban nem csak az utcán, utcazenéről, hanem a komoly lehetőségekről is szól. A legjobbak fellépési lehetőséget nyerhetnek többek között a Sziget Fesztiválra és a Budapest Parkba. Emellett értékes hangszereket, hangtechnikai eszközöket és szakmai mentorálást is kaphatnak. A közönségnek is fontos szerepe lesz. A helyszíneken kihelyezett QR kódok segítségével bárki leadhatja szavazatát kedvenc előadójára, és így a járókelők dönthetnek arról is, hogy ki kapja a közönségdíjat. A Budapest Play célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a zenészeket és a közönséget, és megmutassa, hogy a város legizgalmasabb koncertjei néha nem a színpadokon, hanem egy téren, egy parkban, vagy éppen egy piac mellett születnek. Ha a következő napokban Budapest belvárosában járunk, érdemes nyitott füllel közlekedni, mert könnyen lehet, hogy éppen egy jövőbeli fesztivál kedvenc, vagy ismert előadó következő nagy pillanatának lehetünk a tanúi.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Közösségi élmény, tudásmegosztás, töltekezés. A Gyütment találkozó több, mint egy hosszú hétvége. Bemutatjuk azt a közösséget és értékrendet, amely nem csak évente néhány napra hozza össze az ökotudatos gondolkodókat, hanem az év minden napján valódi, támogató hálózatot nyújt a vidéki újrakezdőknek. A Gyütment találkozó csapata pontosan ebben nyújt számunkra kapaszkodót. Nem egy elszigetelt, egyszeri eseményről beszélünk, hanem egy olyan, évközben is aktívan működő, összetartó és egymást segítő közösségről, amelynek tagjai folyamatosan megosztják egymással a vidéki élet mindennapi kihívásai során szerzett tapasztalataikat. A közösség alapértékei között központi helyet foglal el a szelíd és felelősségteljes szemléletmód. A térségi szemlélet és a fenntarthatóság a gyakorlatban is működik. Az ételeket és italokat csomagolásmentesen helyi termelőktől szerezzük be, ezzel is támogatva az eseménynek otthont adó kis települések lakóinak megélhetését. A környezeti terhelést telekocsik szervezésével, megújuló energiaforrások használatával, komposztvécék üzemeltetésével és a vízzel való tudatos takarékoskodással minimalizáljuk. A találkozók során megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek közvetlenül beleépíthetők a mindennapjainkba. Az ökológikus építészet, a permakultúrás gazdálkodás, valamint a természetes gyógyászati megoldások mind olyan témák, amelyekről hiteles kiköltözők történetein és szakmai beszélgetéseken keresztül tanulhatunk. A közös alkotás örömét workshopok biztosítják számunkra, miközben a helyi mesteremberek alkotásait felvonultató termelői piacon közvetlenül is megismerhetjük a környezetünk értékeit. A négy napos együttlét nem csak a felnőtteknek nyújt feltöltődést, hanem a család legkisebb tagjainak is tartalmas programokat ígér. A gyermekprogramok, játékok, mozgásos tevékenységek és helyismereti túrák révén már egészen kisgyermekkortól kezdve élvezetes és tanulságos lehet az itt eltöltött idő.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Partcafé a Balaton hangja című műsorunk nézőit és hallgatóit. Mihálovics András helyett most én vezettem a műsort, de nem egyedül, hanem műsorvezető társammal, Pritzinger Péterrel. Szerbusz, Péter!
2: Én pedig Marsal Szilviával vezetem ezt a műsort, amíg András jól megérdemelt pihenését tölti, de majd mennyire fogja ez bánni, majd ezt a műsor végén a program ajánlónál fogjuk egy kicsit kihegyezni. És szeretettel köszöntjük kedves vendégünket, Sánta Dániát, aki a Palóznaki Jazz Picnic ügyvezetője. Szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szia, Dani!
4: Sziasztok!
1: Ugye nem elsőként beszélünk a Jazz Picnicről, hiszen tavaly már Valde Orsi is a vendégünk volt, de az adás szerkesztésénél próbáltunk arra koncentrálni, hogy egy kicsit más szemüvegen keresztül közelítsük meg a Jazz Picnic előkészületeit, meg magát az egész Jazz Picnicet. Ugye ügyvezetője vagy a Picnicnek, ez pontosan mit jelent? Hát nyilván gondolom, hogy operatív munkád. Hogy kerültél ebbe az egész Jazz Picnicbe, illetve még mielőtt válaszolsz a kérdésre, rögtön az első kérdésünk, a mínusz egyedik, hogy milyen balatoni kötődésed van?
3: Húha, sok kérdés, de akkor válaszolok.
2: Nem megyünk kávézni, tehát mondja.
3: Rendben, válaszolok a balatoni kötődésre. Nekem igazából gyerekkoromban alakult ki valamilyen kapcsolatom a Balatonnal.
2: Csak nem.
1: Mik vannak?
2: Ilyet még nem hallottunk soha.
3: Déli partra jártunk a haverokkal, Szárszóra pontosabban, és kempingeztünk, és ott jól éreztünk magunkat. Igazából ezek így az első emlékeim, illetve a családdal jártunk. És aztán később, ahogy zenész lettem, nekem van egy aktív zenei múltam, megjelentem különböző fesztiválokon, így bejött ez a vonal is az életembe, ami szerintem egy elég fontos vonal, hogy rengeteg fesztivál van a Balatonon. Ott voltam az első strandfesztiválom, és az is egy
2: zenész?
3: Meghatározó.
2: Az,
3: ott mind néző voltam, okay. Ott mind néző voltam, de az is egy meghatározó élmény volt.
2: Tehát akkor konkrétan lehet, hogy belenőttél ebbe a sztoriba.
3: Abszolút. Ez a Picnicre is igaz amúgy, igen.
1: De oda is csak nézőként látogattál először?
3: Először zenészként voltam a Jazz Picnicen. Én 2015-ben felléptem Candy Dulfer előtt a zenekarommal nagy színpadon.
1: Hát előtte én is szerettem volna fellépni. Nem semmi.
2: Csak meg kell tanulni egy picit dobolni, nagyon egyszerű. Gyakorolni.
3: Elkezdhetjük amúgy.
2: Véletlenül van a táskájában két doberő.
3: Igen, azt mondtam, hogy mindig van ám doberő. Úgyhogy én itt találkoztam amúgy a Jazz Picnickel 2015-ben, és nekem annyira megtetszett a hangulata, hogy én nem mentem aznap haza. Tehát én megmondtam a zenekaromnak, hogy srácok, én itt maradok bulizni, mert ez annyira tetszik.
2: A gázsimat vigyétek, én maradok.
3: Nyugodtan menjetek. És akkor még ugye nem volt semmilyen extra kötődés, hanem csak fellépőként engem bevonzott.
2: De akkor ez azt jelenti, kicsit komolyra fordítva, vagy Orsiékat, vagy a szervezőket, akkor nem is ismerted még.
3: Egyáltalán nem. Hát az volt a furcsa, amikor 2017-ben találkoztam Orsival, mert kerestek valakit, aki beszáll a szervezésbe, és elkezdtem mesélni, hogy néz ki a fesztivál, és mondtam neki, hogy várjál, Orsi, én felléptem a nagy színpadon, úgyhogy nem kell elmesélned.
2: Hát ez szodalmas.
3: Úgyhogy igen, így kerültem amúgy a Jazz Picnichez.
1: Azt elárulod, hogy milyen zenekarra léptél föl a Jazz Picnichen?
3: Soul Surge volt a neve. Mi pop, funk, hip-hop zenét játszottunk, egy dél-afrikai srác volt az énekes, úgyhogy angol nyelvű volt angol nyelvűek voltak a dalok. És igen, akkoriban így elég sokat koncerteztünk.
2: És neked akkoriban ez volt a fő tevékenységed, hogy zenész vagy? Vagy volt valami, ahogy szokás mondani, valami rendes foglalkozásod, ami mellett muzsikálgattál?
3: Én nemzetközi gazdálkodást tanultam, hogy akkor diplomáztam, szerintem 2015-ben, úgyhogy igen, ez volt a rendes dolog az életemben, hogy akkor főiskolára jártam, és közben így próbáltam zenészként szárnyaimat bontogatni, és akkor ez körülbelül akkor, ahogy lediplomáztam, és elkezdtem a háttériparra dolgozni, alakult át az, hogy a zeneipar már nem csak egy erős hobbi, hanem ez lett a munkahelyem.
2: Oké, és akkor 2017-ben, ha jól értem, belekeveredtél a Picnic szervező társaságba vagy csapatba, és akkor ez kizárólagossá vált az életedben, hogy akkor a Palóznaki Jazz Picnic az a fő projekted, vagy ez az egy volt a sok közül?
3: Én akkor még dolgoztam egy stúdióban, a Superstar stúdiónak voltam a stúdió menedzsere, de nyilvánvalóvá vált elég hamar, hogy a Jazz Picnic annyi energiát és időt igényel, hogy én ott felmondtam. Közben a zenész létem az még így megmaradt. 2018-ban az egy elég erős év volt így a Jazz Picnic kapcsán nekem, mert hogy kétszer is felléptem, miközben szerveztem, na az soha többet. Az, hogy így szervezed a fesztivált, akkor egy órára átszellemülni, telefon lenémít, és akkor zenész vagyok, és amikor feloldom a telefonomat, akkor a rengeteg hívás és SMS, hogy nem tudom, faházba elment az áram.
2: Egy ideig 15 helyen kéne lenne.
3: Igen, azt így nehéz volt megoldani, szerencsére sok segítséget kaptam ebben, de akkor még ilyen hibrid üzemmódban üzemeltem, igen.
2: Ez is olyan, bocs, hogy így belekérdezek, ez lehet, hogy később jönne ez a kérdés, ez is olyan, mint a kékszalagvitorlás verseny, meg a Tour de Hongrie, meg a Forma 1, hogy amint véget ér az egyik esemény, másnap kezdődik az előkészítése a következőnek?
3: Vagy akár hamarabb. Aha. Tehát mi már 2027-ről beszélgetünk, már kimentek az első előadói megkeresések, és van egy előadó, aki már jelezte, hogy ő valószínűleg fel fog lépni, úgyhogy...
2: Fogadjunk, hogy nem mondhatod el.
3: Nem.
2: Az mekkora lenne a Partkaféban, mondanák el elsőként az első fellépőt,
1: még
2: aki visszaigazolta.
1: Még akár egy is előfordulhat.
3: Ha visszahívtok.
1: Visszatérve, tehát, hogy akkor egy ilyen hibrid üzemmódban kezdted az egész fesztivál szervezést. Hát azért úgy nehéz nekem, közgazdász, azt mondtad?
3: Igen,
1: közgazdász.
3: Igen.
1: Művész, zenész, fesztivál szervező, és melyik vagy te?
3: Erre még én is keresem a választ igazából.
2: Mert kik vagyunk mi.
3: Igen, de szerintem itt elég jól megtaláltam a helyemet, mint fesztivál szervező. Én most ennyi idősen azt gondolom, hogy ezzel szeretnék továbbra is foglalkozni. A zene az átkerült az erős hobbi kategóriába. Én az elmúlt években a dob mellé behoztam a basszusgitárt, a gitárt is egy kicsit komolyabban, amúgy zongorával intottam 6 éves koromban, szóval elég széles ugye a zenei paletta, de ez megmaradt egy ilyen nagyon erős hobbinak, illetve hogyha van olyan projekt, ami érdekel, vagy engem megkeresnek, akkor van, hogy beszállok. A Szuperár alapítványal szoktam fellépni, úgyhogy a Sziget nagy színpadon idén is fogok 100-200 ezerekkel dobolni.
2: Te az inkognitóban több poszton is megállnád a helyedet.
3: Lehetséges.
2: Jó, most megint a viccet egy picit félretéve. Kérlek, segíts nekünk, hogy kell elképzelni, hogy ez mekkora stáb, ami a Picnicnek a megszervezésén dolgozik, és körülbelül hogy néz ki a munkamegosztás, hány kollégával dolgozol, mennyi embert irányítasz közvetlenül?
3: A fix stáb az jelenleg 5 fő, az nem egy túl nagy csapat, rengeteg alvállalkozó tartozik nyilván az irányításunk alá, és az érdekes, hogy ezt nagyon sokáig Orsival ketten vittük, egészen szerintem 2021-ig ketten ültünk az irodába egész évben. Az azért egy kicsit nehezebb volt olyan szempontból, hogy úgy képzeljétek el, hogy a postázástól a teljes fesztivál költségvetéséig mindent mi ketten csináltunk, és aztán nyilván, ahogy nőtt a fesztivál, ezt már nem bírtuk, és akkor elkezdtünk kibővülni, úgyhogy jelenleg 5-en dolgozunk ezen egész évben.
2: De gondolom ez akkor, amikor ráfutunk, vagy ráfuttok az eseményre, ez felnő ez a létszám, az alvállalkozókkal, megbízottakkal, külsősökkel együtt, stb. Körülbelül hányan dolgoznak azon, hogy a Picnic megvalósuljon?
3: A helyszínen 4-500 fő.
2: 4-500, aha.
1: Elég
2: sok.
1: Igen, az idei zenei fellépőket, akkor ezek szerint már ugye akkor tavaly lefoglaltátok, vagy lehet, hogy tavaly előtt neveket látok, akiket már többször láttam, most rögtön meg is nevezném, Rick Astley például. Azt mesélted, hogy harmadszorra lép fel a Jazz Picnicen.
2: Igen, én kétszer láttam.
1: Ennyire szeretik Rick Astleyt? Ő szeret ennyire hozzánk jönni, vagy mi a titok?
3: Mindkettő az igazság, hogy alapvetően Rick Astley úgy jött el hozzánk először, hogy amikor megkerestük a menedzsmentet, akkor visszért a menedzser, hogy Mr. Astley maga dönt ezekről a fellépésekről, és hogy küldjünk valami olyan anyagot, ami meggyőzi. After Movie-t elküldtük, és egy hét múlva jött a válasz, hogy neki nagyon tetszik, úgyhogy jön. És annyira megtetszett azóta neki a Jazz Picnic hangulata, hogy tényleg nagyon szívesen jön. Konkrétan a fellépése előtt lesz egy vacsora Orséknál a Palóznaki házukban, ahol a feleségével vesz részt, Tehát, hogy egy ilyen baráti viszonynak
2: igen,
3: is mondható
2: is
3: már a kapcsolat.
2: Ez egy személyes kapcsolat.
3: Uh-huh. Úgyhogy egyfelől nagyon szeret Rick Astley Palóznakra járni, és a közönség részéről is, hogy a jeladásokban az látszik, hogy ők is szeretik, hogyha jön. Úgyhogy ez egy win-win szituáció.
2: Harry Styles nótákat jobban elének, mint a Harry Styles.
3: Meg beül dobolni. Azt

0: termékeket mondjuk így mi árattunk be, mint egy Rick Kessley, ott azért kisebb a kockázat, azt gondolom, tehát ott magabiztosabbak vagyunk, hogy az jegyeladásban jól fog sikerülni. Gregory Porter a középső kategória, hogy mások már azért bejáratták, de nálunk még nem lépett föl, és akkor nyilván vannak azok a fellépők, akiket úgy gondolunk, hogy lehet, hogy már mondjuk Magyarországon jártak, de nagyon régen léptek föl, és akkor így próbáljuk őket megmutatni a szélesebb közönségnek. Ezek általában amúgy kisebb előadók, tehát kisebb közönséget vonzó előadók szoktak lenni.
1: Az nagyon buta kérdés, hogy Matt Biancónak fontos, hogy itt legyen, vagy nekünk fontos, hogy a Matt Bianco itt legyen?
0: Szerintem is. Ő például olyan, aki már régebb óta járt nálunk, szerintem 2018-ban lehetett talán. Őt mi szerettük volna, hogy újra jöjjön. És szokott lenni közönségkutatásunk is, ott is felmerült a neve, de bevallom őszintén, nem ő volt a legnépszerűbb előadó, de azt éreztük, hogy megjelent egy új lemeze tavaly, hogy itt az idő, hogy újra eljöjjön hozzánk.
1: Hát igen, talán önmagában a jazz szótól egy picit idegenkedők számára, a Matt Bianco az konkrétan a hallgatható jazz.
2: Meg az ismert kategória.
1: Egyik legeklatásabb példája. Tehát mindenkit arra biztatunk, hogy ne féljen a jazz szótól, mert még Matt Bianco is lesz.
0: Attól egyáltalán nem szabad félni.
2: Ország imázs, országmárka szempontból, például mit jelent, hogy ezek a világsztárok promóciózzák ezt a rendezvényt, és azt, hogy már pedig a Balaton közelében lesznek több napon keresztül?
0: Szerintem ez egy hatalmas dolog. Nekünk is ezt megélni hatalmas dolog volt. Őszintén szólva, amikor én csatlakoztam 2017-ben, akkor a Cool and the Gang volt addig a pontig a legnagyobb tömeget vonzó előadó, és pár évvel később arról beszélgettem, hogy Rick Kessley eljöjjön az 500 lakosú faluba a Balaton partjára, ez ilyen lehetetlennek tűnt, és most már egy ennyi év távlatában Rick Kessley, Emily Sandé, Lisa Stansfield jönnek, mennek a sztárok, most már így nem tűnik annyira idegennek, de én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat hozzá tud tenni a turizmushoz és a balatoni régióhoz, hogy ők ott megszállnak, ők ott elmennek akár egy étterembe, eljönnek a fesztiválra, lehet velük fotózkodni, autogramot osztanak, ha van olyan fellépő, aki kijön, és ezt megteszi a rajongóért, szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog.
1: Van számadatotok arra, hogy a piknik látogatóinak körülbelül hány százalék a magyar, hány százalék a külföldi?
0: Igen, a külföldi látogatók száma az ilyen 5% alatt szokott lenni.
1: Tehát ez jelentően ez a belső piacra.
0: Igen.
1: Szól ez az esemény.
2: Egyébként tervezitek, hogy a külföldieknek is szóljon? Tehát, hogy ha pedig igen, akkor hogy lehet őket jobban megszólítani?
0: Tervem van. Én azt gondolom, hogy előadókkal egyfelől. Mm. Tehát látjuk azt a jeladásokban, hogyha mondjuk, tehát előadó függő, tehát mondjuk Szlovákiából volt olyan év, hogy többen érkeztek, az abszolút a Tiveri Corporationnek volt betudható. Mm. Tehát ez így mérhető. Tehát ha van olyan előadó, aki mondjuk a szlovák piacon jobban megy, akkor valószínűleg őket így könnyebben el tudjuk hívni a rendezvényre. Illetve nekifutottunk már többször, hogy erősebb marketing jelenlétünk legyen, akár óriás plakátokkal megjelenjünk, de végül úgy döntöttünk, hogy ezt még így elvetjük, meglátjuk jövőre, lehet, hogy próbálunk majd külföldön erősebben piacra lépni, és nem csak online hirdetésekkel.
1: A ezzel kapcsolatos kérdés, most függetlenül, hogy külföldi vagy belföldi, a látogatószámmal, a vendégszámmal elégedettek vagytok, vagy abból szeretnétek, hogyha sokkal többen jönnének, vagy éppen, hogy most már elég egy picit jönnének kevesebben is, tehát ezzel hogy vagytok ezzel a kérdéssel? Az időtartam, ha jól emlékszem, az ugyanaz.
0: Igen.
1: Az időablak az ugyanaz.
0: Igen, három hosszabb. Naposak vagyunk, és a nyitvatartási időnk is egy kicsit rövidebb, mint a többi fesztiválon, 5-kor nyitunk és 1-kor zárunk, tehát egy ilyen elég kompakt 8 óra van arra, hogy nálunk bulizzon a vendég.
1: Gondolom a helyiek értékelik azt, hogy 1-kor vége van.
0: Persze.
2: Szigorúan vége. Mi a jellemző, hogy egynapos, vagy egy fellépős látogatók jönnek, vagy pedig inkább bérletesek? Mit láttok a jegy eladásokból?
0: Van egy elég erős bérletes bázisunk. Ugye egy nap nálunk a maximum befogadó képesség az kb. 9000 fő. És azt látjuk a bérleteknél, hogy az egyharmada az nagyjából bérletes. Ez lehet háromnapos, vagy illetve kétnapos bérleteink vannak, illetve még Péternek az előző kérdésére reagálnék, hogy nekem van egy nem titkolt célom a Jazz Picnickel, én nagyon örülnék, ha három napra kiírhatnánk azt, hogy telt ház. Uh-huh. Én őszintén szólva irigykedem mindig.

0: a Fishing Honor főre, hogy ők azért évek óta teltházassak már a rendezvény előtt, és ez egy ilyen tök szép álom nekem is, hogy nem kéne egyet árulni a helyszínen, csak beváltani. Tehát, hogy ez infrastruktúrában is sokkal egyszerűbb lenne, nyilván hátra lehetne egy picit dőlni, mert azért az utolsó pillanatig izgulunk, hogy mennyi egyet adunk el. Az időjárás kockázat nagyon erős, és nagyon erősen függ a helyszíni jeladástól a költségvetés, hogy akkor most ez pluszos lesz, minuszos lesz, mi lesz a nap végén a matek.
1: Még mielőtt ebben elmélyedünk, úgyis mindjárt elmegyünk szünetre, annyit szeretnék kérdezni, hogy van-e olyan előadó, akit régóta próbáltok levadászni, vagy újra-újra felbukkan, hogy de jó lenne, ha sikerülne, és valamilyen okból nem?
0: Cory Wong és a Wolfpack. Uh-huh. Ők kettő olyan, ugye Cory Wong gitározik a Wolfpack zenekarban is. Én őket nagyon szeretném a Jazz Picnic színpadán látni, olyannyira, hogy én tavaly kimentem Brüsszelbe megnézni Cory Wongot, uh-huh. és akkor hazajöttem, akkor a műpa megsukta, hogy jön hozzájuk, és akkor jó, köszönöm, hogy szóltatok. De ott is megnéztem, megérte, mindkettő koncert nagyon. Őket, ők nekem az olyan személyes kedvenceim, akiket szeretnék, és amilyen közös dolog szerintem így a Jazz Picnic csapatában, egyfelől a Jamiroquai.
1: Ah.
0: Out of our budget, szóval ott még nem tudom, minek kéne azt történni, hogy azt ki tudjuk termelni és fizetni. Ők az egyik, illetve most már, hogy Magyarországra elárulom, Szil volt a másik, akit uh-huh. 2019 óta hajtunk.
2: De ez elsősorban pénz kérdése, vagy az akarat kérdése az ő részükről?
1: Vagy az egyetlen elérhető?
0: Mind a kettő. Már volt olyan deal, amit ki tudtunk alkudni, hogy azt mondtuk volna, hogy igen, de végül nem jött Európába. Tehát, hogy
2: de kicsi neki ez a fesztivál, vagy nem? Mi a?
0: Egyszerűen egy koncertért nem indult el. Tehát, hogy a külföldi előadókkal nagyon nehéz. Tehát amikor részünkről érkezik egy megkeresés, akkor beindul a fantáziájuk, és elkezdenek akár köré építeni egy turnét, uh-huh. és van a nap végén egy olyan formáció, aki azt mondja, hogy nem jött össze, de megyek, mondjuk Rick Astley simán eljön csak miattunk, de mondjuk egy Seal csak a Jazz Picnic miatt nem indult útnak.
1: Voltam olyan Jamiroquai koncerten Beachben, ami egy 3500 fő befogadó képességű teremben vagy koncerthelyiségben volt, vagy ha mondjuk valaki a Momkultnak a befogadó képességére gondolott, volt már inkognitó kétszer is. Tehát szerintem eljönnek ők kisebb helyre is, valószínűleg ez a kulcs, amit mondasz, hogy akkor, ha nem, csak emiatt az egy miatt.
0: Igen, tehát az teljesen más a matek, hogyha csak emiatt kell repülni, az egész megváltozik, a szállás, lehet, hogy nálunk akkor több napig maradnak, nem az, hogy akkor rohanás, hogy megérkeznek, lejátszák és mennek is tovább, szóval sok minden számít.
1: Innen folytatjuk pár perc múlva, senki ne menjen sehová, nagyon izgalmas beszélgetés, hírek, reklámzene, stb., és utána folytatjuk Danival.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Folytatódik tovább a Partcafé, vendégünk pedig benne Sánta Dániel, a Palóznaki Jazz Picnic ügyvezetője. Hát mi lenne más a téma, mint a Palóznaki Jazz Picnic? Az előző beszélgetés folyam közben azon gondolkoztam, hogy ahhoz, hogy egy ilyen fesztivál megvalósuljon, nyilván a környezet, a szolgáltatókkal való szoros együttműködés az létjogosultság ebbe a történetbe. Hogyan változott ez az elmúlt időszakban? Mi az, amiben nyitottok feléjük, illetve ők felétek, és milyen olyan meghatározó együttműködésetek van, ami a fesztivál sikerét garantálja?
2: Ez nem egy egyszerű történet, nyilván ott van alapvetően Palóznak maga a falu.
1: Mit mondtál, 200 lelkes, ugye?
2: 500-an lakják. Nyilván nekik ez a folyamat, hogy oda került egy, vagy kinőtte magát egy több mint 22 ezer főt három nap alatt megpörgető rendezvény, ez így nehéz volt. Tehát, hogy voltak azért súrlódási pontok, amiket sikerült aztán megbeszélnünk, és folyamatosan foglalkozunk ezzel. Szerintem a kommunikáció a lényeg, ők elmondják, hogy mit várnak el tőlünk, mi azt teljesítjük, illetve mi is elmondjuk az igényeinket, és ebbe szerencsére két oldalú a kommunikáció, hogy ők is tudnak alkalmazkodni hozzánk. Most például pont említettem nektek, hogy jövő hétfőn már épül a rendezvény, ilyen még nem volt, hogy ennyire korán el kell kezdenünk, de nagyon rugalmas volt ebben a polgármester, és azt mondta, hogy persze, nagyon meleg van, ő is tudja, nem tudunk olyan tempóban dolgozni, szünetet kell tartani, van egy csomó egyéb tényező, úgyhogy engedélyt kaptunk arra, hogy már ilyen korán elinduljon a munka, ami nyilván a falunak egy terhelés, jönnek a teherautók, jönnek az eszközök, és zajja jár azért egy ilyen fesztiválnak a felépítése.
3: Most anélkül, hogy a zsebetekben akarnék turkálni, az önkormányzat számára az ő költségvetésében egy szabad szemmel észrevehető összegű bevételt jelent a piknik?
2: Igen.
3: Tehát a számukra nem csak azért fontos, hogy turisták jelenjenek meg, hanem effektíve területhasználatért, szolgáltatásokért azért úgy mondta, hogy megtűri a település a rendezvényt, ezért gondolom fizettek.
2: Abszolút, illetve az összes paloznaki lakosnak bérletet biztosítunk. Aha. Emiatt a bejelentett paloznaki lakosok száma az megnövekedett az elmúlt években.
3: Végül is magyarok vagyunk.
2: Igen. Régen egy pár száz fő vette föl csak ezt a bejelentet, most már szerintem az egész lakosság hazajön külföldről és bejelentkezik, ezt lakcímkártyával lehet megtenni, úgyhogy ez is ott van, támogatjuk a helyi alapítványt, használjuk ott a helyi tereket, ezért béleti díjat fizetünk, tehát
3: jó,
2: igen.
3: Most akkor még egy mélyebbre megyek.
2: Nyugodtan.
3: Erre is válaszolt, hát ha a következőre is fog. Még esetleg olyan fokú együttműködés is van, hogy adtok munkát helybelieknek?
2: Abszolút. Uh-huh. Abszolút. Tehát, hogy nem, hogy adunk, én van, hogy kérem a polgármestert, bilágos, hogy van egy feladat, és hogy őszintén szóval nekem egyszerűbb lenne egy helyivel megoldani, és nem Budapestről úti költséget fizetni.
3: Valakinek így is úgy is kell érte fizetni?
2: Így van, okay. Így van.
1: És szálláshely tekintetében mennyire van eleresztve a település?
2: Semennyire. Én sem Paloznak.
1: Azért kérdezem, mert
2: igen. Tehát, hogy Paloznak a nagyon kevés szálláshely van, azt nagyjából el is foglaljuk, de hogy nekem se jut már Paloznakon szállás, én Csopakon szállok meg. A legnagyobb szállás, amit lefoglalunk, az a Csopaki üdülőfalu amúgy, főleg a vendéglátósok laknak ott. Ott egy azért nagyjából 100 fő az ott helyezkedik el.
3: Hát tegyük hozzá, hogy azért ezek egyrészt gyalogos távolságban vannak.
2: Igen.
3: A rendezvény helyszíntől rosszabb esetben biciklis távolságra, tehát nem megközelíthetetlen.
1: Tehát attól, akkor hogy... a környező települések fel vannak készülve erre a háromnapos dömpingre, amit ti biztosítotok.
2: Hát amikor mi kijelentkezünk a szállásról, akkor már be is jelentkezünk. A jövő évre lefoglaljuk. Igen, muszáj, mert különben nem tudnánk hol altatni az dolgozóinkat.
1: Ugye hosszú évek munkája ez a fesztivál, bizonyos tekintetben ilyen deluxe kategóriába sorolnám. Ehhez ragaszkodtok, hogy ezt tudatosan építitek így?
2: Igen, az alapvetően a tulajdonosok Korsai Szabolcsnak volt az elképzelése. Őszintén szólva nekik, ez a millió, ez volt, ebben élnek, ezt szeretik, ez volt kényelmes, És az a furcsa, hogy pont fenntarthatóságról beszélgettem valakivel, nálunk üvegpohárban adjuk a bort, tehát lehetőséged van üvegpohárba kikérni a bort, és ez alapvetően nem a fenntarthatóság miatt indult el így, hanem mert mi szerettük volna megadni a módját, tehát ez már olyan régóta van, hogy később derült ki, hogy jó, hát ez mennyire fenntartható.
3: Ez egyébként beleillik a mainstream fenntarthatósági.
2: Igen. Szóval még a repohár boom előtt mi már üvegpoharat alkalmaztunk, úgyhogy ez így tőlük ered. Ahogy említettem, hogy amikor én felléptem és tetszett az egész veszélyhangulata, én már akkor ezzel így tudtam azonosulni, szóval nekem ez nagyon, nagyon tetszett, és akkor nyilván így bele is nőttem ebbe az egészbe, hogy kicsit felső polcosra pozícionáljuk magunkat.
3: Egy picit itt most akkor foglalkozunk a résztvevő, a vendégekkel, a látogatókkal, hogy ha jól gondolom, de mondd, ha nem így van, akkor azzal, hogy milyen szolgáltatások vannak, azzal, hogy milyen zenék vannak, milyen koncertek vannak, azzal, hogy ez mennyibe kerül, azzal azért elég finoman lehet alakítani, hogy milyen nézőközönség jöjjön be, ha nem tévedek túl nagyot.
2: Nem tévedsz egyáltalán, hát jártál nálunk többször, és látod, hogy igen
3: az azért a személyes élmény az megvan.
2: Közönség az. Mi azt szoktuk mondani, hogy 30-35 plusznál van igazából a törzs közönsége a Jazz Picnicnek, de fontos számunkra az utánpótlás. Én voltam az, aki ezt így a zászlójára tűzte, egyfelől életkoromból is adódóan. Tehát engem zavart, hogy a barátaim nem járnak a Jazz Picnicre. Hiába dolgoztam ott már éveken át, így mondtam nekik, hogy Jazz Picnic, és jaj, jazz, meg, de nem csak az van. Így próbáltam érezni, hogy figyelj, a Cool and the Gang, meg a Rick Kessley, ők azért nem jazzt játszanak, hisz színpadokon igen, ott van a Rafael Mário trió, meg a Sárik Péter trió. És ebből végül az lett, hogy mi egyetemekre járunk már 3 éve, órát tartunk, rendezvényszervezés órát, de ez egy burkolt marketing kampány, hogy így elmondjuk, hogy kell megrendezni egy ilyen fesztivált, de a nap végén az is fontos, hogy megismerjék a Jazz Picnicet, és emiatt bevezettünk egy kis felnőtt is, ami 25 éves korig 25% kedvezményt ad, és tavaly 2-szer annyi kis felnőtt adtunk el, mint előző évben, úgyhogy valamennyire ez úgy érzékelem, hogy működik.
1: Én tavaly határozottan emlékszem, hogy komplett családokat láttam a közönség soraiba, a kisgyerekekkel.
2: Igen, 13 éves korig amúgy ingyenes a belépés.
3: Nem tudom kihagyni a kérdést, bár nem ebben a műsorban, hanem a másik műsorunkban, a Digiturizmóban passzolna tökéletesen, hogy a rendezvény szervezésben, a rendezvény lebonyolításban a digitalizációt, a digitális eszközöket, esetleg a mesterséges intelligenciát használjátok-e?
2: Uh-huh. Én a mindennapi munkám során használom, abszolút. Szerintem még így a piknikre, tehát magára a szervezetre így teljesen nem integráltuk, de a kollégáim is szokták azért használni, de még olyan eszközt, ami kifejezetten a Jazz Picnic életét, vagy a fesztivál életét, tehát a rendezvényszervezés könnyítené meg, velem még olyan szemben nem jött. Nyilván ilyen statisztikák kapcsán, azt bedobjuk, azt megcsinálja.
3: Persze, az a teremzések.
2: Igen, de hogy kifejezetten, hogy ami csak nekünk szól, nekem az még nem jött szembe.
3: Nem tudom, lehet, hogy tudnom kéne, rendezvény applikáció van, vagy igazából nincs rá szükség?
2: Szerintem többször neki futottunk ennek, nem szerintem kell. Nincs rá szükség. Aha. 4 színpadunk van, ez egy nap 10x fellépőt jelent, ugye a faluban konkrétan 50 méteren belül megtalálható 3 színpad, ott a nagy színpad, egy 8 perc sétára, szóval szerintem nincs szükség
3: applikációra. Fordítsuk meg, végre valami, ami nem digitális, hanem igazi.
1: És a beléptetés, vagy egy vásárlás szempontjából, tehát egy hagyományos úton-módon lehet jegyet venni?
2: Az online zajlik.
1: Az online.
2: Évekig, amikor én csatlakoztam, évekig volt lehetőség fizikai jegyvásárlásra, arról átálltunk. Csökkent a száma. Igazából szerintem egy webshoppal már mindenki meg tudja ezt oldani. Nyilván a helyszínen is ott lehet, be lehet állni a sorba, és akkor meg lehet venni a pénztárban. De alapvetően a webshopon értékesítünk jegyeket.
3: Együttműködés helyi vállalkozókkal, gasztróvállalkozókkal, borászokkal, notabene kerékpárkölcsönzőkkel. Ez hogy néz ki a fesztivál életében? Mennyire a ti magatok projektje, és mennyiben veszitek magatokat körül beszállító partnerekkel, együttműködő partnerekkel?
2: Gasztronómiában ez könnyebb, azt gondolom, tehát helyi borokkal dolgozunk alapvetően, cégcsoporton belül is van egy pincészet, a Homola pincészet, de tavaly megnyílt a Palóznaki Borokháza, az kifejezetten csak a palóznaki kistermelők portékáit hivatott tárolni, de ételekben is próbálunk azért a helyi kínálatból bevonzani szolgáltatókat. Összesen szóval ez nem egyszerű, mert nyilván aki mondjuk helyi és elbír egy ekkora volument, hogy mondjuk egy fesztiválon, amikor megérkezik x ezer ember, és van egy 8 órás nyitottatási ablak, ott azért helyt kell állni, és jó minőségbe ki kell szórni gyorsan.
3: Nem fogyhat el a felénél.
2: Így van, illetve iszonyat tempót is kell diktálni. Ha valaki ezt meg tudja valósítani, akkor nem jön be a fesztiválra, mert neki amúgy is működik a helye. Aki meg nem tud ilyen volument, ilyen sebességgel, az meg valószínűleg nem, azért nem tud részt venni a feszten, szóval ez egy ilyen nehéz, nehéz rész, de azért az infrastruktúra szempontjából is próbálunk alapvetően helyekkel dolgozni, hogy ne feltétlenül minden Budapestről érkezzen, hanem aki építi, meg hogy nem kell akkor szállást, tehát a biztonsági szolgálat például abszolút helyi veszprémiek, azért ott megspórolunk naponta 60-70 főre szállást.
3: Ami még nekem nagyon szimpatikus volt, ezt tavaly is elmondtam, meg az idén is elmondom, meg valószínűleg jövőre is el fogom mondani, az a rendezvény közbeni személygyűjtés. Egyforma pólóba öltözött fiatalok, folyamatosan szedett, nincs szemét, tök tiszta az egész, egész este, egész éjjel.
2: Erre nagyon büszkék vagyunk, ők a Zöldövezet társulás, velük már hát szerintem 7 éve biztosan együtt dolgozunk, de lehet, hogy több. Nem csak, hogy nagyon szépen tisztán tartják a rendezvényt, de szelektíven gyűjtik, és ezért több a szelektív hulladékunk, mint a kommunális. Tehát erre nagyon büszkék vagyunk, hogy a körforgásba többet tudunk visszajuttatni, és ebben már benne van az építés meg a bontás is.
1: Más fesztivál szervezőkkel van kapcsolatotok? Tehát, hogy szoktatok beszélgetni, hogy ki mit, hogy csinál, és vannak olyan tapasztalatok, amiket át lehet venni? Mert azért a ti fesztiváltok elég speciális ilyen szempontból.
2: Igen, igen, azért van, akivel elég jó viszonyban vagyunk. Én a Sopron Festre például meghívást kaptam, úgyhogy sok időt töltöttem a backstage-ben, és beszélgettem a kollégákkal. Zajlanak így a kis kulisszatitkok, például ami terítékre került az új törvény az óriás plakátok kapcsán. Ugye mi is azért nem titok szoktunk közterületi plakátokat alkalmazni, és például ezt így megbeszéltük, hogy na akkor hogy lesz jövőre, hogyha már nem lesznek óriás plakátok, épülethálók, ki hogyan készül erre. Úgyhogy bizonyos témákat igen, meg szoktunk beszélni.
3: Szerintem nagyjából közeledünk a műsoridő végéhez, amikor át szoktunk térni a programajánlóra. Most ugye Danit nem tudjuk programajánlóba becibálni, mert az ő programjuk az egy héttel később lesz, most még senki ne induljon el Palóznak irányába, majd csak a jövő héten, de esetleg a jegyeket és a bérleteket azokat a neten el lehet kezdeni böngészgetni. Nézzük tehát, hogy milyen balatoni programok vannak július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, 2-án csütörtöktől vasárnapig. Ahogyan a múltkori adásban Holzhauser András barátunkkal beszélgettünk és említettük, július 30 és augusztus 1-e között rendezik meg Balatonfüreden az 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíjat, vitorlásversenyt, amely Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő túraversenye. A háromnapos esemény nem csak a versenyzőknek, a sportolóknak, hanem a nézőknek is különleges élményeket ígér. A rajt, a befutó és a különböző kikötői programok, meg maga a balatoni hangulat évről évre több tízezer látogatót vonz. Még egyszer, tehát Kékszalag Balaton, Balatonfüred, július 30-a, 9 órakor a rajt.
1: És aztán rögtön utána egy augusztus 2-ai vasárnapi program, a Nagyvázsonyi Állatvásárt fogják tartani, ahol egész nap vásári forgatag, kézműves sportékák, állatbemutatók és családi programok várják a látogatókat. A hagyományos vidéki vásár hangulatát helyi termelők, finom ételek és színes kísérő programok teszik teljessé, így kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínál.
3: És ahogy a műsor elején ígértem, itt most visszautalunk távol lévő barátunkra, Mihálovics Andrásra, aki tavaly nagyon szeretett volna elmenni erre a Nagyvázsonyi állatvására. Ha jól emlékszem, vagy valamilyen állategészségügyi, vagy valamilyen időjárási probléma miatt elmaradt.
1: Igen.
3: Hát, ha az idén nem marad el, és akkor András elmehet augusztus 2-án Nagyvázsonyba. Azt mondja, hogy az állatvásárnál izgalmasabb, viccesebb az állatokra való alkudozásnál viccesebb program nincs. Hát ezt, akit érdekel, az győződjön meg róla. És akkor még egy program, július 26 és augusztus 1-e között között zajlik a Balaton Szív Evesz körbe közösségi vízitúra, amelyhez kajakkal, kenuval, száppal, de akár vitorlással is lehet csatlakozni. A résztvevők a Balaton bármely szakaszán bekapcsolódhatnak az egyhetes jótékonysági evezésbe, amely egyszerre népszerűsíti az aktív vízéletet és közösségi összefogást teremt a Balaton körül, megmutatván a természeti értékeket is. Tehát Balaton Szív Evesz körbe, ezt tessék keresni a netböngészőben.
1: És aki még mindig nem talált magának programot, annak nagy szeretettel ajánljuk a Visit Balaton 365.hu oldal. És akkor zárul Miki Mókatára.
3: Mára igen, illetve erre a hétre igen. Sánta Dánielnek nagyon szépen köszönjük a megtisztelő jelenlétet és a jó beszélgetést. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsa Szilvi.
1: És Pinczinger Péter.
3: A viszontlátásra, a viszonthallásra.
1: Viszlát.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
8: Egy rádiót venne, de minek, uram?
9: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát.
5: Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Az aszály nincs hatással a főváros vízellátására. Ősszel kezdheti meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A rakétavédelmi rendszerekről tárgyalt a Fehérházban az ukrán és az amerikai elnök. Újabb hőhullám jön, ma 33, a hétvégén akár 40 fok is lehet. Felhő alig lesz az égen, csapadékra nem számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap este tovább csökkentették a Paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét. Aszódi Attila atomenergetikai szakember az Indexnek azt mondta, a lépés egyelőre nem veszélyezteti az ország villamos energia ellátását. A következő hetek azonban kritikusak lehetnek, hiszen újabb hőhullám közeleg. Miközben a Duna vízhozama továbbra is rendkívül alacsony. Az aszály nincs hatással a főváros vízellátására, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinjainkból, fogalmazott a főpolgármester. Karácsony Gergely a város vízellátása érdekében azt kéri a kormánytól, hogy az ellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat. Mint fogalmazott, a díjak rendezésén túl minden fejlesztésünk során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben. Ősszel kezdheti meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A tegnap megszavazott törvény értelmében a hivatal két funkciót lát el, és bizonyos kiemelt bűncselekmények kapcsán nyomozati, adott esetben vádemelési jogköre is lesz, vagyis megtöri az ügyészség vád monopóliumát. A Tisza frakció vezető helyettese Mellétei Barna Márton közölte, a vezetői pályázatokat már szerdán kiírhatják, de azt határozottan cáfolta, hogy a kormánynak listája lenne az elszámoltatandó fideszes politikusokról. Vizsgálják az autópálya koncessziókat, illetve az ehhez kapcsolódó módosításokat is, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, igyekeznek minél alaposabban körüljárni a kérdést, hogy az ügyészségnek adott esetben könnyebb dolga legyen. A miniszter az M6-os ügye kapcsán elmondta, hogy októberben kellene átadniuk a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek, azonban jelenleg azt vizsgálják jogilag, hogy ezt visszavegyék a cégtől. Ismét változtak az üzemanyagárak. A 95-ös benzinliterenként bruttó 3 forinttal olcsóbb lett, míg a gázolaj 5 forinttal került többe a kutakon. A rakétavédelmi rendszerek fejlesztéséről tárgyalt a Fehérházban az ukrán és az amerikai elnök. Volodymyr Zelenszky elsősorban a ballisztikus rakéták elleni védelemben kért támogatást az Egyesült Államoktól, írja a BBC. Az ukrán elnök találkozott a Lockheed Martin légvédelmi hadipari cég vezetőivel is. Ők gyártják a Patriot rakétavédelmi rendszereket.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a légmozgás, ma délután pedig 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Jó ég, Jamie.
12: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
5: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
13: Hát a magyar munkaerőpiac, hát az stabil. Kérem szépen.
14: Na, igen.
11: De ha kicsit savanyú, kicsi, de a miénk.
13: Igen. Érdekes elemzés látott napvilágot Virovácz Péter pennájából, ő az ING Bank vezető elemzője, és pont a munkaerőpiaci folyamatokat vette gorcsó alá. Bevallom őszintén, jártamban keltemben hasonló impulzusok értek, csak nem állt össze egy képpé, úgyhogy most a fent nevezettet fogjuk interjúvolni ezzel kapcsolatban. Szerbusz Péter!
14: Jó reggelt!
13: Jó reggelt kívánunk! Hát egy ilyen sikerpropaganda volt hosszú-hosszú időn keresztül a magyar munkaerőpiac, hogy stabil, meg majdnem teljes foglalkoztatás van, sőt az volt a probléma, hogy nincs elég ember a magyar munkaerőpiacon. Aztán jött egy adat, 4,4%-os munkanélküliségi ráta szerepelt benne, és hát nem tudom, évek óta azért csökken a foglalkoztatottak száma, meg fogy a munkaképes népesség, szóval ha a számok mögé nézünk, akkor nem annyira vidám és nem annyira stabil ez a magyar munkaerőpiac, mint elsőre gondolnánk, nem?
14: Igen, ugye még mindig az él a fejünkbe nagyon markánsan, hogy a magyar munkaerőpiac az gyakorlatilag az elmúlt három év stagnáló gazdasága ellenére a fénypont. És nyilván, ugye mi közgazdászok mindent szeretünk bázisokhoz, meg nem tudom, relativizálni, meg ilyenek, és tényleg, tehát egy három éves stagnáló gazdaságban azért az, hogy a munkanélküliségi ráta az nem szállt el. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy pozitív kép, de azért valóban, hogyha az ember hátralép itt a havi adatnézegetésből, és megnézi a hosszabb idősort, akkor igen, azt látjuk, hogy azért van romló tendencia a magyar munkaerőpiacon, és nem arról az, hogy két hónap alatt itt egyszer csak nem tudom, célne keresztettek nem tudom hány tízezer embert, hanem itt szépen lassan morzsolódnak le a foglalkoztatási számok. Meg egy picikét emelkedik a munkanélküliek száma. És ugye számokról beszélgetünk, nem pedig rátákról. És szerintem ez az érdekesség. Mert a ráták esetében, amikor foglalkoztatási rátát, aktivitási rátát, munkanélküliségi rátát nézünk, ott nagyon számít a munkaképes korú népesség. Uh-huh. És hát az a helyzet, hogy az elmúlt években tényleg azt láttuk, de 2022 közepe óta aztán nagyon markánsan, hogy elkezdett a demográfiai mutatónk brutálisan romlani. Ami azt jelenti, hogy igen, romlik a munkaerőpiacnak a keresleti oldala, csökken a foglalkoztatás, de közben a kínálati oldal, tehát az aktív korú, munkaképes korú népesség, az iszonyatos mértékben elkezdett csökkenni, és ezért kéz a kézben mennek lefelé ezek a számok, a kereslet meg a kínálat, és akkor a rátákban annyira nem látszódik, mindig csak ilyen 1-2 tizedeket kúszunk fölfele negyedévenként, és akkor a korábbi csúcsidőszakban a 3,2% volt, 3,2 volt a munkanélküliségi ráta, úgyhogy 4,5 környékén vagyunk. Nem tragikus, de hogy azért ez már nem az a kategória, uh-huh. amikor arról beszélgettünk, hogy itt tényleg már nem tudom, kövek alatt kellett nézni a munkásokat. Igen. Most azért kicsikét másabb a helyzet.
13: Igen, ráadásul ugye a munkanélküliek létszáma is nő, ami megint csak egy ilyen ellentétes és nehezen értelmezhető folyamata a munkaerőpiac meg a munkaerőhiány tükrében. Az miért van? Ráadásul egyre többen vannak tartósan munkanélkül.
14: Igen, ugye itt részben szerintem, amit látunk mostanában, hogy jóval nagyobb az ingadozás a havi statisztikákban, mint amit megszoktunk. Most azt nem tudom, hogy magában a havi modellbecslésben változtatott-e valamit a KSH, mert ezt érdemes tisztába tennünk, hogy itt két különböző mutatóról fogalmazunk így, beszélgetünk. Vannak a havi adatok, ami igazándiból egy ilyen valamit felmér a KSH, nem tudom, berakja a fekete dobot, és akkor kiesik a modellből valami. Most azért ez általában mindig pontatlan szokott lenni. És akkor vannak a hivatalos statisztikák, amik 3 hónapos gördülő átlaggal működnek. Azért itt már nagyon más szokott lenni néha a kép a kettő között, de nagyjából a trendeket azt meg lehet fogni mind a kettőből, és azt látjuk, hogy igen, rendszerűen elkezdett nőni a munkanélküliek száma, és a havi ingadozásokban általában két ok van. Az egyik ok az az, hogy szezonális munkákra erre-arra egyszer csak így visszatérnek a munkások, hirtelen megnő a foglalkoztatás, majd ahogy ez elkezd lecsengeni, szépen visszamennek munkanélkülibe is, vagy eltűnnek a munkaerőpiacon. Tehát ez okozhat egyfajta fluktuációt. Szoktunk olyat is látni, hogy ilyen nagyon nagyobb visszatérések esetén mondjuk, hogyha van egy ilyen nagy infláció, sok, amikor visszatért a magas infláció, akkor hirtelen meg a munkanélküliek szám, és nem azért elbocsátások vannak, hanem egyre többen kezdenek el ismételten állást keresni, mert nem tudnak, nem tud a család mondjuk egy fizetésből megélni. Tehát ilyen jellegű fluktuációkat azt mostanában egyre gyakrabban látunk, úgyhogy ha nagyon optimista akarnék lenni, bár még csak kedv van, akkor azt mondanám, hogy mint hogyha rugalmasabb lenne a munkaerőpiac ebből a szempontból, uh-huh. és ez a kibejárkálás ugye a munkanélküli státuszba, aktív státuszba sokkal gyakoribb lett, és nem az van, hogy én egyszer munkanélkül lettem, akkor örökké ott vagyok, és igen, van egy ilyen réteg, ők a neheten foglalkoztathatóak, ők a tartósan munkanélkülek 12 hónapja nincsen állásuk. Hát ez egy másik olyan problémája a magyar gazdaságnak, mivel kéne valamit kezdeni, csak én azt gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon nehéz.
13: Igen, lesz, és ez egy külön témája a munkaerőpiacon. Viszont az aranyszabály is megdőlt, hogy konjunktúrában habzsoljuk és vesszük fel a munkaerőt, recesszióban meg elbocsátunk? Mert ez is az elmúlt éveknek egy ilyen tabuja volt, hogy nem bocsátjuk el az embereket, mert ha megint beindul a gazdaság, akkor megint el kell kezdeni keresni, és nem biztos, hogy lesz munkaerő, ezért inkább megtartjuk őket.
14: Igen, ugye a munkavállalók részéről nagyobb lesz a rugalmasság, a munkáltatók részéről meg pont, hogy nem. És igen, azt látjuk, hogy van egyfajta munkaerő tartalékolás, ugye, amit abból lehet leszűrni, vannak különböző felmérések, amik megkérdezik a vállalatokat, hogy akkor kedves vállalat, te szeretnél elbocsátani vagy sem, és ők azt mondják, hogy nem, és megkérdezik ugyanabban a kérdőben, és egyébként bővíted-e a termelésedet, vagy éppen csökkenteni kívánod, és akkor azt mondják, hogy csökkenteni. És akkor így nem nagyon értjük, hogy ez így mi. Nyilván, hogyha csökken a termelés, minek akarsz ennyi munka előtt magadnál hagyni. De ez a munkaerő tartalékolás, amikor azt mondja, hogy kapacitásán felül, a termési kapacitásán felül tartja a munkaerőt. Tehát itt jön be az a képbe, hogy a saját farkába harapó kígyót nézegetjük. Mindenki panaszkodik a munkaerő hiány kapcsán, mert azért valóban azért arról beszélnünk, hogy van munkaerő hiány a magyar gazdaságban, mert az a munkanélküli réteg, aki megjelenik a statisztikákban, ők valóban nehezen foglalkoztathatók. És amikor a kormány is azt mondja, hogy hát itt aztán 300, nem tudom, 350 ezer fő itt még parlagon hever, nem. Ennek a kétharmada nehezen foglalkoztatható. Magyarul írni, olvasni nem tud, őt egy gép mellé sem lehet berakni, mert veszélyt jelent. Uh-huh. Tehát, hogy ezt azért fontos tudnunk. És a vállalatok éppen ezért, mivel nincsen lehetőségük, ezért megtartják a munkaerőt. És majd lesz valamikor jobb is, de nem mernek elbocsátani, mert egy ilyen munkaerőpiacon ők nem fognak tudni aztán pótolni embereket, mert nagyon gyorsan felszívják az épp kézláb munkaerőt, akik ők éppen elbocsátanak. Úgyhogy itt nagyon-nagyon megszűnt a rugalmasság ezen
11: a kéren. Ráadásul ez egy lassú folyamat, tehát az ugye évek óta gyűrűzik be az, amit most lehet tapasztalni, és nyilván akármi történik a gyors intézkedések közül, ez nem lehet így hirtelen megfékezni. Amire utaltatok az Andrással az előbb, az egy nagyon komoly foglalkoztatási vagy foglalkoztatottsági problémává növi ki magát, és ez egy szerintem egy óriási kihívás lesz.
14: Abszolút, és ugye nagyon sokszor beszélgetünk még a demográfiai problémáról is, és engem mindig felbosszant, amikor arról beszélgetnek szakértők, hogy hát, hogy akkor itt majd valamit kezdeni kell, mert hogy akkor itt a következő 20 évben nem most van demográfiai problémánk. Nem a következő 20 évben lesz. Tehát a következő 4 éven belül elérkezünk a korfa alapján egy olyan ponthoz, amikor gyakorlatilag életkor alapján a legkisebb vagy legkevesebb lesz a munkaerőpiaca belépő száma, és a legmagasabb lesz azonnan kilépők száma. Tehát ez az arányszám. Tehát gyakorlatilag még brutálisabban fog 2030-ra leszűkülni a munkaerőpiac kínálati oldala, és nem lesz, aki pótolja. Tehát nem lesz természetes népesség öregedésből eredő aktivitás bővülés. Tehát itt már most egy ilyen demográfiai problémával szembesülünk, ami alapján, és ez egy nagyon erős állítás, és nyilván ezen nagyon sokat lehetne vitatkozni, akár akadémiai jelleggel is. Tehát, hogy Magyarország képtelen meglenni importált munkaerő nélkül.
13: Igen, mielőtt ebbe belemennénk, válaszolj egy hallgatói felvetése, és nekem is vannak hasonló tapasztalataim, azért merem feltenni. Két ismerősöm is van Budapesten, diplomások. Egyikük villamosmérnök, több mint fél évig nem találtak munkát, pedig aktívan kerestek. Miért vannak mégis tapasztalt, jó munkaerők, akik alig találnak munkát? Nekem is van több ismerősöm is, aki tapasztalt, jó munkaerő, munkaképes, és akar is, és tud is dolgozni, mégse talált munkát. Ez hogy van, hogyha állítólag munkaerő hiány van, és megbecsülik a munkaadók a munkavállalóikat?
14: Na, ez megint a statisztikának a szépsége. Ugye mi általában mindig országos számokról beszélgetünk, ugye? Tehát azt mondogatjuk, hogy országos szinten mennyi a munkanélküliségre, tehát országos szinten milyen a munkaerőhiány. És akkor elkezdünk bezoomolni, akár szakmákba. Elkezdünk ráfókuszálni régiókra, és teljesen más képet kapunk. Tehát például Magyarországnak van olyan megyéje, vagy kistérsége, ahol milyen 1,5%-os a munkanélküliségi ráta. 1,5. Valahol 12,5. Tehát, hogy óriási különbségek vannak, és hogy így szakmák alapján is megmered. Tehát, hogy lehet, hogy pont olyan szakmáról beszélgetünk, ami egyébként valóban egy fehér gallíros munka, az ember azt gondolná, hogy akkor itt aztán habzsidőzsi, de nem Budapesten. Mert mondjuk lehet, hogy ilyen foglalkoztatottra valahol éppen most Kelet-Magyarországon van igény, és akkor itt jön be az a képbe, hogy Magyarország nem Amerika, és soha nem is lesz Amerika. Itt nincsen az a fajta rugalmasság, hogy jó, akkor fölkapom a családot, és akkor hát mondjuk a másik megyébe, és akkor most ott élek 3 évig, mert ott van munka. Uh-huh. Jó, akkor itt engem elküldtek, akkor megint átmegyek, most akkor nem tudom, Szabolcsba, és ott fogok dolgozni 5 évet. Tehát Amerikában ez így működik, tehát ott gyakorlatilag kontinensemből az emberek úgy vándorolnak, mint hogyha nem tudom, a szomszédboltba ugranának le, mert ott van ennek egy kultúrája. Itthon nincsen. Itthon gyakorlatilag nagyjából az emberek egy ilyen 50-60 kilométert hajlandóak ingázni. Ez a maximum, amit hajlandóak megtenni a munkahelyük és a lakhelyük között, és az, hogy ők tartósan távol legyenek a családtól, hogy az egész családot fölpakolják, és nem tudom, elköltöznek Debrecenbe, mert most éppen ott van munkalehetőség, ez nem jellemző Magyarországon. És ugye megint csak ezt a fajta mobilitást lehetne valahogy ösztönözni, és erre próbáltak már különböző kormányok Európa szerte találni megoldást, nem annyira sikerült egyelőre, úgyhogy...
11: Uh-huh. Igen, talán, és amit mondasz, annak a második része pedig az, hogy papíron ugye keresik a munkaerőt a cégek, de eléggé érdekes elvárásaik vannak. Tehát mit tudom én, 45-50 pluszosokat már nem szívesen vesznek fel, nőket még kevésbé, és akkor, de ugye ez így nincs kimondva, de azért lehet látni, hogy alapvetően erről van szó, szóval, hogy ez is érdekes.
14: Abszolút, ez nálunk is így családban megvan a saját tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy így persze, jöjjön nyugodtan, ja, hát semmi gond nincsen azzal, hogy szülőképes korú, nem nincsen, de soha nem hívják vissza második körre.
11: Igen.
14: És ez nyilván az ember soha nem tudja ezt megfogni igazából, csak úgy érzi, hogy így, hát akkor ez már a 6. helyen sem veszik föl, de miért? Tehát, hogy így kicsikét furán hat, és nyilvánvalóan a cégek pont amiatt fogalmazunk így óvatosak, vagy racionálisak, és akkor nagyon-nagyon túlszépítettem a dolgot. Mert nyilván ők se akarják azt, hogy felvesznek valakit, betanítják, tréningezik, nem tudom, ott van 1 évig, és utána kiesik a munkaerőpiacról, kiesik a cégtől, mert elmegy 1 évre, 2 évre, stb. És nyilván nekik ez aztán nem éri meg, mert hogy ez a másik fontos dolog, hogy ma már ott tartunk, hogy nem az van, hogy berakom így a gyári munkást innen, oda, onnan, ide, és akkor teljesen mindegy. Tehát itt speciális tudás kell nagyon sok helyre, meg kell tanulni a rendszereket, bele kell tanulni, és ez a cég számára többletköltséget jelent, és pont ezért fáznak attól, hogy elbocsássák azt a munkaerőt, aki már ott van, aki ismeri a rendszereket, tudja, hogy működik a céges kultúra, vagy kultúrálatlanság, ugye. De hogy alapvetően ezért nem nagyon szeretnek a cégek így investálni, vagy ha investálnak, akkor szeretnék azt látni, hogy ez hosszú távon megtérül, csak a munkaerőpiac az pont nem egy, nem tudom, tőkepiac, ahol én befektetek egy gépbe, számolom az amortizációt, majd 20 évvel lecserélem. Tehát, hogy ez nem így működik, és ebben kellene valahogy a vállalatoknak nagyobb rugalmasságot mutatnia, de hát előbb-utóbb majd a valóság rárúgja az ajtót mindenkire, és kénytelenek lesznek megint csak lehajolni mindenkit, ahogy volt már ilyen, amikor 3% körül volt a munkanélküliségi ráta, akkor a cégek ott már nem nagyon válogattak, ott aztán próbálkoztak már mindent és mindenkit fölvenni, lehet, hogy előbb-utóbb eljutunk megint idáig.
11: Hát jó lenne, sok mi mindenki szempontjából. Időbe. De szerintem ezt kiteszünk ide egy pontot, így provizórikusan, és folytatjuk, mert nagyon érdekes a téma. Péter, köszönjük szépen az információkat.
14: Szép napot nektek, sziasztok!
13: Köszönjük, szia!
11: Virovácz Péterrel beszélgettünk a munkaerőpiac viszontagságairól, ő az ING Bank vezető elemzője.
15: Rádió Café.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap.

0: barátokkal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
0: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Tűr?
2: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
3: Pedig a medve mindig azt csinálja.
2: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
4: Nem tudom.
2: Na, ezt képzeld el.
3: Elképzelni? Mi ebben élünk?
2: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
3: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
2: Van hát. És nem félnek használni.
3: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
0: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Na ki kopog?
6: Na ki?
5: Nem a Grillus Vilmos, hanem a Mihálovics András.
6: Meg a Kántor Endre.
5: Bizony.
6: Van itt valaki?
5: Reméljük.
6: A többi néma csend.
5: Dehogy is itt vannak a kedves hallgatók. Sorstársaink a Hőkupola várásban, Hőkupola spottingban, a franciákhoz már megérkezett. Jó. És természetesen ezekkel a brutális és megállíthatatlannak tűnő tüzekkel együtt azért elég komoly kihívásokat jelent Franciaország számára, hogy hogy küzdjenek meg ezzel.
6: Drága barátaim, magyarok, 2026. július 29-e van, ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. Volt egy hagyományunk, ez a morgós szerda hagyománya, megörököltük másik műsorvezető társainktól, akik szívesen morogtak, de mi úgy döntöttünk Kántor Endre kollégával, hogy nem morgunk, mert a morgós szerdát elvitte a rendszerváltás.
5: Igen.

0: ami az országban zajlik, tetszik érteni. Úgyhogy tőlünk ma morgást ne várjon az sem, aki antimorgást küldött ma reggel a 0630-6980-980-ra. Tegnap közösségi közlekedtem Budapesten, egész pontos, írja a mérnök. Na ez a követendő példa, antimorgás.
1: Így van.
0: Aztán...
1: Nézzük meg azt, hogy milyen névnapok
0: várjál,
1: vannak.
0: A napokban időről időre felbukkanó hír, ja, Romsi Csignác ügyében a szembe jön velem Magyar Péter, véletlen meglőtt, emiatt szembefordulom, és azt mondja, bocs, egy óra múlva felhív engem egy újságíró, hogy mit válaszolt a Magyar Péternek a köztársasági elnök jelölté való felkérésére. Hát ezt én nem látom, ezt a dolgot, viszont Gézu félpercese itt van nekünk, kapaszkodul, egyszer elindultam egy John Travolta járás versenyen, négyen neveztünk, helyi hülyék, nem lettem dobogós. Ha,
1: pedig az jó verseny egyébként, igen, az tetszik nekem. Tessék azon elindulni. Többféle van, mert hogy van az a járás, amelyiket a diszkóban csinál, és az igen, már táncnak tekinthető, meg van az a járás, ami a legelején van a filmnek, amikor megy az utcán.
0: Igen.
1: És úgy kezdődik a film, és be van lőve a haja, megnézi az azt a cipőt a kirakatban, tudod, így felemeli a lábát, hozzásulítja, hogy...
0: Vagy a Pulp Fiction-ös.
1: A John Travolta járásról nekem kimondottan a Szombatesti Láz jutott eszembe, de igazad van,
0: lehet, hát az is mém lett, hogy ott tanástalanul áll ballonkabátyán a balján, és így van, forgolódik, hogy akkor most
1: keresi a miát, így van. Vagy hogy honnan szól ez a hang.
0: Igen.
1: Kicsit ugye meg van illetődve. Úgyhogy, na melyik ez az? Gézu, melyik járásra gondoltál?
0: A ballonkabátos negyedik hely az cikibb, mint a...
1: Az nagyon ciki.
0: Mint a Szombatesti Lázas negyedik hely.
1: Igen.
0: Na mindegy, képzeljétek el, hogy július 29-e a Tigrisek világnapja, úgyhogy egy...
1: Micsoda?
0: A mikrofonoknál Cantor the Tiger Endre van, úgyhogy a Tigrisek világnapját ünnepeljük. Bizony nem
1: világnapja.
0: Könnyű neki. Gondoljunk bele, hogy milyen nehéz ma korunk Indiájában, mondjuk Bengálban tigriskedni. Mennyi ember, milyen visszaszoruló élettér, egyre éberebb, egyre fürgébb antilopok és vízi szarvasok és gaurbikák lesnek az emberre, és akkor még a turistákról, akiket kénytelen kelletlen meg kell lenni, mert olyan közel jönnek teleobjektívjeikkel, hogy már nem bírja az ember a tigriskedést. Úgyhogy... meg David Attenborough léptennyomon megjelenik a teritoriumon.
1: Benne van a Mici Mackó tigrise?
0: Simán, hiszen tigris. Tigris. Nem szabad szelektálni, nem szabad polarizálni a fogyatkozó tigris társadalmat. Aki tigris, az benne van.
1: Tehát a tigris az mindig egy jellem.
0: Ha ezt kérdezed,
1: jellem és tigris az egy.
0: Ha ezt
1: a
0: kérdezed,
1: fejéből süvít a szellem,
0: akkor a Tong Po nevű Thai box harcos is benne van, akinek az a becene, vagy a tigris. Vagy a Sandokán is ünnepel, hiszen a malái tigris.
1: Így van.
0: Érted?
1: Nagyon jó.
0: Vagy Darius Mihálcseszki boxoló, a tigris is ünnepel. Minden tigrisnek van világnapja, nem szabad szelektálni, rámutatni és kizárni bizonyos tigriseket, még más tigriseket meg ünneplünk.
1: Nagyon jó. Hát akkor ünnepeljük a tigriseket.
0: De hogyan? Mindenki ejtsen el egy vízi őzet.
1: Mindenki fessen egy fehér foltot a fülére, oda hátra. Hogyha így behúzza, akkor az így ilyen vészjelzésként mutatkozik.
0: Én is ünnepelek.
1: Na, te hogyan?
0: Azért ünnepelek, mert most jutott eszembe, hogy bizonyos magyar középhegységekben szólítanak úgy bennünket mikroközösségeket, hogy a síkság tigrisei. Akkor tessék. Hát
1: tessék.
0: Én is. Végre én is ünnepelhetek.
1: Egyet. Igen. Nagyon jó. Szóval igen, értjük azt, hogy találkozott Magyar Péter Romsi Csignáca. Sok mindenkivel találkozott, és rögtön akkor hírbe hozzák, hogy ő lesz a következő köztársasági elnök. Értjük ezt a viccet, de nem szeretjük.
0: Igen. Hát ez szerintem PC válaszolt ezekre a felvetésekre. Én egyszer vádli szépségversenyen indultam, és első helyezést értem el, majd kiderült, hogy felcserélték a vádlimat a negyedik helyezett vádliával.
1: Ó, egy hallgató. Ez nagyon szomorú. Nagyon sajnáljuk.
0: Akkor én soha semmilyen szépségversenyen nem indultam. Te?
1: Pedig indultam.
0: Szakálszépségversenyen?
1: Nem indultam azon.
0: Na.
1: Igazad van, én sem indultam szépségversenyen eddig. de akkor lehet, hogy ki kell találnunk valamit. Na, minden kedves Flórának és Mártának nagyon
0: Flórának
1: boldog...
0: Flórának és Faunának, hiszen a tigrisek világnapja van.
1: És Mártának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk. A Mártik is ünnepelnek, az
0: a tűzvirágokat...
1: az elmókat ne hagyjuk el. A Fiorellákat.
0: A tűzvirágokhoz ragaszkodom.
1: Így van.
0: A Fiorellákat
1: és
0: is.
1: És az oldamúrok is ünnepelnek. Valahol a Valhallában, a vadvirágok is. Úgyhogy nagyon szép nevek. Igen. A naptárban. Milyen évfordulóink vannak?
0: Kérlek szépen, mielőtt az évfordulókra rápattannánk, egy Piroska névvel fémjelzett üzenet.
1: Piroska!
0: Keresztlányom Szofi első. Én 47. születésnapomat ünneplem. Ma boldog tortanapot mindannyiunknak, akik ünnepelnek.
1: Hát Piroska, akkor nagyon Piroska. Boldog névnapot, illetve a születésnapot kívánunk neked, Szofinak pedig nagyon boldog első születésnapot kívánunk.
0: Hát nem árt, hogyha tudod, kedves Piroska, hogy a Heiligenkreuzi apátság 6. Károly császár rendeletével pont a te szülinapodon, ám 1734-ben kapta meg a Szent Gotthárdi apátságot. Mekkora buli lehetett. Végre évekig küzdöttünk, drága apáttársak, hogy megkapjuk a Szent Gotthárdi apátságot. Most már a Szent Gotthárdi apátok a mi apátjaink, innentől hangzott el valahol a nyitó beszédben szerintem. Aztán az osztrák-magyar monarchia, ez már kevésbé vidám évforduló Piroskának, de pont elkezdte Bosznia és Hercegovina okkupációját, azaz megszállását 1878-ban. Megállj, kutya, Szerbia, nem lesz tiéd, Bosznia, Hercegovina, ugye van. Mondták.
1: Amelyről egyébként
0: politikai
1: tudjuk,
0: szlogenek.
1: Hogy az két ország, amióta egy sportkommentátor hölgy az Egyesült Államokban valamelyik tévéadónak a sportkommentátor megfejtette, hogy az USA ellen ők ketten.
0: Tehát két ország egyesített
1: egy csapatot,
0: ével.
1: És igen úgy jöttek. Úgy,
0: nem vette észre, hogy az legjobb pillanat, szócska ott van.
1: Nem, de észrevette, azt gondolta, hogy Bosznia és Hercegovina közös erővel próbálta legyőzni a nagy USA-t. Úgyhogy érdekes...
0: És sikerült? Vagy egy örök becsűvel?
1: Igen, egy tökéletes mondat. Közben az Egyesült Királyságban 1954-et írunk, megjelenik Tolkien a Gyűrűk Ura trilógiájának első kötete, a Gyűrű Szövetsége.
0: Igen, akkor még nem sejtette, hogy mekkora siker lesz a műve. Aztán 1990-ben aktuál politika következik, breaking, spoiler alert, stb. Népszavazást írtak ki Magyarországon a köztársasági elnök megválasztásának módjáról, akkor kiderült, hogy az lesz az eredmény később, hogy hát nem közvetlenül fogjuk a köztársasági elnököt választani. Aztán most megint napirenden vagy, de mi lenne, ha mégis közvetlenül választanánk a köztársaságot, elnöket? Na mindegy.
1: És Piroska, a te születésnapodon jelent meg a Windows 10 2015-ben. Milyen
0: melyet
1: gyönyörű.
0: Még mindig használok otthoni gépemen. Stabil, megbízható.
1: De az nem jó. Remélem, nincs az interneteken rajta.
0: De rajta van.
1: Hát az meg már nagy baj.
0: Hagyjuk már. Hát na,
1: majd
0: hacker vagyok.
1: Majd hát igen.
0: Ha jön egy másik hacker, én telepítek vírus.
1: Majd az OpenAI megtalál téged, aztán szavasz.
0: Nem tud mit kezdeni a Windows 10-zel. Nagyokat nevetek rajta. Nesze, OpenAI, mi?
1: Igen.
0: Na, születésnaposok Piroskának. Itt van Alexis de Tocqueville. Remélem, jól intonálom a francia politikai gondolkodó és történésznek a nevét 1805-ből. Aztán egy
1: Mit szólsz Wilhelm Kresshez, aki nem a közlekedési szabályokat találta
0: névadója,
1: fel,
0: igen.
1: Hanem zongoraépítő és repülő szerkesztő volt.
0: Na. Igen. Kadics Otto Károlyról tudunk-e valamit? Uh-huh. Geológus. Paleontológus, a magyar ősember kutatás elindítója, a szervezett magyar barlangkutatás megalapítója, ezzel egyetemi tanár is 1876-ban született. Tehát
1: én most itt lapozni fogok, mert túl sok van.
0: Benitót hagyd ki.
1: Hát nem azért.
0: Mégis Piroskát ne ezzel köszöntsük, hogy Benito Mussolinivel született egy
1: akkor
0: napon.
1: Montág Imre magyar logopédus tanárral, 1935-ben született ő. Sőt, Benkő Dániel igen. Magyar lant- és gitárművész is, aki, hát hogy is mondjam, borzolta a kedélyeket igen. Különféle performanszaival. Nem biztos, hogy ezt a karriert, ezt így így kellett megkoronázni.
0: Viszont egy remek újságíró, Andrassev Iván, magyar író, újságíró, 1952-ben ezen a napon született, ő is együtt ünnepelne Piroskával, ha 2015-ben nem kellett volna elbúcsúznunk tőle, ugyanis elhunyt. Viszont itt van nekünk a máig aktív autóversenyző Fernando Alonso, a kétszeres Forma 1-es világbajnok, 2005-ben és 2006-ban is ő volt a Formula 1 versenysorozat nyertese. Igen.
1: Képzeld el, hogy bejelentette a Faith No More, hogy világkörüli turnéra indulnak, ami azért is volt érdekes, mert már nem is reménykedtek a rajongók, viszont azt mondták, hogy ők annyira energikus és nagyon nagy show-t szoktak tartani, folyamatosan mozognak, buliznak a színpadon, és mindent beleadnak, hogy már öregebben nem fogják tudni megcsinálni, ezért most kell. És ez lesz az utolsó. Ezt mindenki nagy tűkön ülve várt, hogy akkor most mi lesz a bejelentés? Jön nekem Magyarországra, vagy nem? Elkezdték bejelenteni a dátumokat, és egyelőre sajnos csak Ausztrália és Új-Zéland örül, mert ott jelentették be, hogy a System of a Down különleges vendégei lesznek a Faith No More.
0: Special guest.
1: Special guest, és együtt koncerteznek több helyszínen is, Ausztráliában és Új-Zélandon. Egyelőre még várjuk az európai turnét, és hogy ide is a System of a Down-nal jönnek-e, az nagy kérdés, de akkor meg felmerült a magyar rajongókból, hogy akkor viszont a azeri balta ügy miatt nem jönnek, mert a System of a Down meg akkor nem jön ide. Tehát akkor most mi lesz? Nem tudom, de reménykedünk.
0: Várj egy pillanatot, tegyétek be az Eye of the Tiger-t, a Tigrisek de világnapján. Nem, ezt kihagytuk, ezt az ígyszert, sőt nem szavaltuk el valamikor William Blake örök becsüjét, a Tigrist.
1: Sem. Abból csak a Esperantóul tudom az első sort. Tigro, Tigro, Brille, Brulla.
0: Ez bravo.
1: Nagyon szép esperanto nyelven. A Tiger, Tiger of the Night. Burning Bright, ugye, mert alliterál, és utána jön a Tiger, Tiger of the Night. William Blake kiváló. És hát azért, mint ő, mint a nagy indián ősök, ő is sokat értekezett különböző szellemlényekkel, úgyhogy ezért sokan azt gondolták róla, hogy elmebeteg. Mások meg azt, hogy egy
0: zseni. A Blake tárlatot, vannak erre utaló jelek a
1: hát most nézd
0: festményeim keresztül, de
1: én azt gondolom, hát
0: ki vagyok én, hogy keresztet vessek William Blake-nek.
1: Így van. Na jó.
0: Na ki jön?

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Katasztrófa celebritás lett a Kükűből, láttad?
3: Mi az a Kükű?
2: A kerékpáros klub elnöke, yeah, a Kükű. Yeah. Nem elég, hogy már átgyalogolta a velencei tavat. Ugye azt, hát akkor felhívtam a figyelmet, hogy ezt ne próbálja megcsinálni.
3: De már egy pasit úgy szedtek ki a vízimentő.
2: Pontosan ezt magyaráztam a Gedének, amikor volt ez a beszélgetés, hogy ne feltétlenül csináljuk ezt a beszélgetést, illetve ha csináljuk, akkor hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ez egy elég komoly veszélyt jelenthet, mert persze bokáig ér a velencei tó meg minden, de tele van olyan részekkel, amiben bele is ragadt ez az ember. Na mindegy, most a Kükű meg azt csinálta, hogy elbiciklizett a kiszáradt Dunamederben Budapesttől Vácig.
3: Bravo.
2: Na. Úgyhogy most itt tartunk.
3: Mert hogy az tegnap élő egyenes adásban csak itt, csak most, csak nektek elárultuk, hogy negatív rekordot döntött a Duna, azzal tele van az összes mai sajtótermék ezzel a hírrel, úgyhogy ezt mi már lelőttük, úgyhogy nem mondjuk meg. Viszont azt, hogy kitartás és határozott fellépés kell a személyi igazolvány cseréjéhez, azt én szemlézném a Népszavából.
2: Hát ugye erre is felhívtuk a figyelmet.
3: Mert hogy másfél hónapig intézte Zsuzsanna, a lap szerint még idős, demens édesanyja kapott új személyi okmányokat.
2: Igen.
3: Happy enddel végződött, de hát azért nem egy fáklyás menet az egész dolog, úgyhogy olvassátok el ezt a lapot, én most, vagy a lapban, én ezt most nyilván nem fogom végigolvasni az egész
2: vagy
3: történetet.
2: Vagy hallgassátok meg a beszélgetésünket erről a millásreggeli.hu-n. A NER nagy afrikai bizniszét is megtolta az állam több mint 100 milliárd forinttal, írja a G7, ugye a Telexen olvasható, telex.hu/G7, arról szól a cikk, hogy nem sok magyar vállalat tudott jelentős nemzetközi sikereket elérni az elmúlt évtizedekben, de például a Duna csoport egy gánai magyar vállalkozó segítségével közel félmilliárd dolláros projektbe kezdett, fizetős utat terveztek építeni a kongói kobaltréz és egyéb bányák számára, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság felső katangai régióját az eddiginél rövidebb úton kössék össze
3: felső
2: Zambiával.
3: Felső katanga?
2: Bizony. Uh-huh.
3: És ott vannak magyar érdekeltségek, vagy ez csak egy biznisz?
2: Ez egy biznisz, kérlek szépen, ehhez értünk, és ezt megcsináljuk, okay. Úgyhogy a G7.hu-n lehet ezt olvasni.
3: A teljes sportakadémiai rendszer működését áttekinti a belügyminisztérium, ezt a sportér felelős államtitkár mondta a Klubrádió esti gyors műsorában. A vizsgált része 70 milliárd forintból létrehozott Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenó Akadémia is. Nem egyetlen intézményt vizsgálnak külön, hanem az egész akadémiai rendszert. Egyébként ott szúrt szemet a történet, hogy a fent nevezett akadémia 2024 óta bérleti díj nélkül használta az állami tulajdonban lévő létesítményt, és ezt a döntést Kovács Katalin férje, az akkori sportállamtitkár hagyta jóvá, és egy másik nagy ügy,
2: te
3: a Ferencvárosi...
2: Te is jóvá hagytad volna.
3: Hát hogy... különben ajtócsapkodás van otthon, és nincs meleg vacsora.
2: Ajtócsapkodás, karapénalvás, így igen. Van.
3: Illetve napirenden van a Ferencvárosi Torna Klubnak nyújtott 25 milliárd forintos támogatás elszámolása is. Ugye Fradi várost építésére kapta a klub, de hát a Fradi városnak egyelőre nem látni nyomát sem. Mi van még, Endre?
2: Hát nézd, nem találok olyat, amit...
3: A háttérből nem megindult a vagyon adó kidolgozása.
2: Igen. Drágul a taxizás szombattól Budapesten. Na. Könyörgöm. Miért van ez még mindig így? Miért nem lehet ezt rendesen piaci alapra helyezni, és akkor... Nincs ez a gond.
3: Kérem szépen, veszélyben a globális élelmiszerellátás, írja a portfólia, a közel-keleti konfliktus a hidrogén alapú termékek globális termelését és kereskedelmét is megzavarta, nem kellően diverzifikáltak az ellátási láncok, ezért sebezhetőek, ennek hatására a műtrágyák, vegyi anyagok és finomított termékek globális piacai is jelentős zavarokkal küzdenek, amihez közvetve a közel-keleti krízis kiváltott a gázpiaci helyzet is hozzájárul. Az alacsony karbonintenzitású hidrogéntermelés tiszta alternatívát kínálhatna a nem csak a fosszilis hidrogéntermeléssel szemben, azonban nem áll rendelkezést olyan léptékben, hogy enyhíthetné a nyomást. A magasabb költségek mellett bizonytalan kereslet, bonyolult szabályozás, infrastruktúra is infrastruktúra hiányos lassítja a helyzet rendezését. A kormányok által kitűzött 2030-as célok elérhetetlennek tűnnek. Ezt a Nemzeti Energiaügynökség jelentéséből szemlézte a portfólió, úgyhogy tűz van, babám.
2: Tele van az összes lap azzal, hogy milyen giga bevételt ért el a Real Madrid, olyat, amiatt még senki, a Forbes is írt róla, mindenki írt róla, a 24.hu is írt róla, és lényegében azt mondják, hogy ugye kedden jelentette be a Real Madrid, hogy 1,2 milliárd eurós bevételt könyvelt el, és ilyen számokat egyetlen sportszervezet sem ért még el. Hát emellé oda kéne tenni még a sikereket is, de ez már csak az én gonoszkodó megjegyzésem. Úgyhogy egyébként 26 millió eurós adózás utáni nyerességről is beszámolt, az 8%-os növekedés. Úgyhogy be is vásárolgatnak szépen, ahogy elnéztem a játékosokat.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
3: Esegetett picit a BUX 13%-ot, oda se neki, nyár van, belefér. A Telekom meg ráadásul erősödött is 1,6%-ot 2750 forintig. A másik három blue chip kisebb eséssel ugyan, de megúszta. A MOL 55%-ot 24 forintot olcsóbbodott 4374 forintig ment vissza. 46.040 forintos záróérték az OTP-nél 11%-os mínusz jelent. 11.680 forinton zárt a Richter, ez pedig 0,5%-os mínusz. Megnézem, hogy még a közepes papírok
2: hát,
3: közül volt-e
2: valami. Hát
3: ugye a
2: MOL-nál az volt az izgi, hogy megint elkezdődött a csihipuhi hormozi szoros körül, amerikai csapások voltak, aztán Irán által Irakban pénzelt frakcióknak, vagy ilyen csoportoknak a támadásai különböző létesítmények ellen, ezeket megtámadták az amerikaiak, szóval rögtön meg is ugrottak az irányadó olajtípusok, azt mondja, hogy a Brent 3,8%-os plusszal rallizott, a Crude 3,6%-os pluszban, úgyhogy nem volt emiatt jó napja.
3: Viszont a forint most éppen a 360 forintos sávnak a számunkra rosszabbik oldalán tartózkozik, majdnem 361 forint az euróval szemben, egy amerikai dollárért pedig 316 forint 60 fillért körül összeget kérnek a bankközi devizapiacon jelen pillanatban.
2: Igen, és ugye az olaj ár esésről volt még egy érdekes Fed prognózis, ugye, hogy hiába esik az olajára, akár kamatemelés is jöhet az USA-ban, mondták ezt, de hát ez most már ugye okafogyott ez a sztori, mert most már nem esik, hanem eléggé komolyan emelkedik az olajára, tehát a kamatemelés az úgy látszik, hogy be van árazva. Ami izgalmas céghír volt az USA-ból, az a Visa, mert hogy jelentett a Visa, és elég jó számokat hozott ki, de közben több ezer fős létszámleépítés jelentett be globális szinten, azt hiszem 7%-át pakolja ki a munkavállalóknak, tehát 2600 munkahelyet szüntet meg a Visa. Ennek ellenére jó volt a gyors jelentése, bár a nyitás előtti kereskedésben volt egy 1,5%-os plusz, és utána ugye, amikor a leépítés hírét bejelentették, ahogy szokott, föl is ment a Visa árfolyama, utána én úgy láttam, hogy korrigált némileg. Minden esetre a Visa jelentése izgalmakat hozott az Egyesült Államokban. Ami még izgalom volt, az, hogy az Intel korrigált lefele egy jó nagyot, 5,8-5,9, sőt nem korrigált, bocsánat, tegnap is ugye csökkent az árfolyam, meg tegnap előtt is, mert jönnek a kínai riválisok, egyre jobban félnek a körkörös finanszírozástól a szektorban, úgyhogy nem tett jót ez az Intelnek. Az Nvidia-nak egyébként picit jót tett a tegnapi nap, 0,2%-os plusz. A JetBlue emelkedett egy jókorát, 10,5%-ot, az American Airlines 2,7%-ot, a Ford is jelentett, és a Fordnál egész jó számok jöttek ki. Az amerikai imádják a sportautóikat és az SUV-jaikat a Fordnak, úgyhogy, vagy nem tudom, hogy azt úgy hívják-e kint, minden esetre ezeket a kis traktorszerű gépjárműveket, úgyhogy 2%-os plusz a Ford részvényeiben.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
2: Itt van Andi a völgyből.
5: Hát, többek között.
2: Na, milyen engem volt?
5: Tegnap előtt voltunk hétfőn. Nagyon-nagyon jó, én nagyon
2: jó
5: szeretem.
2: Jó a hangulat? Azt,
5: nagyon.
2: Békés?
5: Igen, és meglepő volt nekem látni, hogy több mint 70% szerintem az 20 éves fiatal. Olyan jó volt.
2: Nagyon jó.
5: Úgyhogy szokásosan menni
2: kell. Na majd
5: kell,
2: most oda pörkörődnek az aszfaltra, amikor jön a 40
5: hát
2: fok.
5: Ez
2: kemény
5: ott,
2: lesz, igen.
5: És már most nagy szárazságban ugye ott is,
2: igen,
5: minden
2: igen.
5: Tiszta por, úgyhogy szép lesz hétvégéig.
2: Ez... Hát figyeljétek, azt gondolom, hogy ez nem egy morgós szerda, ahogy András már elmondta, de szombaton tetőzik állítólag nálunk, egy jó 40 fokkal, több helyen erre piros figyelmeztetést adtak, ki Fejér megyére, Bács-Kiskunra, Komáromra, azt hiszem, úgyhogy izgi lesz, és több helyen megdőlhet a korábbi meleg rekord, úgyhogy fussunk neki. Jó híreket hoztál?
5: Hát nem.
2: De, akkor ez kávé helyett jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a Magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON, a jazz piknik és a jövő energiája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárták a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezeték építés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Német Luca, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Tovább csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Búzs Balázs is gyanúsított az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. Altató gázzal rabolják ki a turistákat Olaszországban. Újabb hőhullám jön. Ma 33, a hétvégén akár 40 fok is lehet. Felhő alig lesz az égen, és csapadékra sem számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap este tovább csökkentették a paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét. A hétfői egyes blokkot érintő 254 megawattos leterhelés után tegnap este 8 órától a 3-as blokk teljesítményét is mérsékelni kellett, miután egyre kevesebb a víz a Dunában. A majdnem 500 megawattos kieséssel a szakértők szerint az ország villamos energia ellátása egyelőre nincs veszélyben. Megdőlt a rekord, soha még ilyen alacsony nem volt a Duna, a folyó mindössze 30 cm-en áll, extrém aszály miatt egyre több olyan hajóroncs, robbanótest és történelmi emlék bukkan elő, amelyeket évtizedekig eltakart a víz. A Duna egyébként a következő napokban tovább apadhat. Tegnap zátonyra is futott egy svájci zászló alatt közlekedő szállodahajó a Dunán. A romániai Garlamare és Csetátek közötti szakaszon akadt fenn a sekély vízben, 238 emberrel a fedélzetén. A hatóságok szerint senki sincs veszélyben, az utasok a fedélzeten maradtak, és a hajó kapitánya sem jelentett már mi más problémát. A Duna vízhozama jelenleg mintegy 65%-kal marad el a júliusi sokéves átlagtól. Ez jelentősen megnehezíti a hajózást a sekélyebb szakaszokon. Bus Balázs is gyanúsított lett az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban ezzel 33-ra nőtt a gyanúsítottként kihallgatott személyek száma. Bus Balázs korábbi harmadik kerületi polgármester az ügyészség szerint egy éveken át működő korrupciós rendszer részeként legalább 150 millió forint vesztegetési pénzhez juthatott. A volt polgármester azonban nem tett vallomást, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Erős földrengés rázta meg Japánt. Kumamoto prefektúrában mintegy 13 ember vesztette életét. Továbbra is kutatnak a romok alatt rekedt emberek után. A 7,1-es földmozgás nyomán 48 ezer háztartás maradt áram nélkül, több épület és út megrongálódott. Eddig már több mint 60 utórengést regisztráltak. A földrengés után robbanás is volt egy bevásárlóközpontban, amely részben össze is omlott, írja a CNN. Altató gázzal rabolják ki a turistákat Olaszországban. A rendőrök naponta kapnak bejelentéseket. Állítólag a levegő keringetős klímaberendezések külső egységein át juttatják be a tolvajok az altatógázt a szállodai szobákba, ahová később állkulcssal mennek be. Több magyar turista is áldozatul esett. Az Index Bibionéban és Linyáromban lévő magyaroktól is kapott ilyen bejelentést.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Kezdődik a nyár második, erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a légmozgás, délután pedig 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Hát jó reggelt kívánunk! Ordít a fülesem, úgyhogy le kell csavar. Most meg nem hallom magamat. Egy kicsit 11 óra magasságában
6: ott járunk. Ott vagyunk, 11:30.
5: Köszönöm. Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
6: És Mihálovics Andrással.
5: Nem természetesen 7 óra mondani?
6: 9 perc volt, de azt
5: többen
6: akartam.
5: Többen írták, hogy de az biztos trák vagy pick-up.
6: Vagy trák, igen, azt szerettem volna mondani.
5: Jó, akkor ezt rendbe tettük. A 0636 98 0 980-ra lehet írni minden félét a műsor készítőinek. Jó, ez a műsorvezetői páros, és akkor innen vége is annak, amit Jani bá ad minékünk, majd innentől folyamatosan elvesz. Ámbátor a Zsuzsi Bazsi is jöhetne már üdítő kivételként, illetve a születésnapos rovat és dékartás utazási adatai, Jézus összenetei annyira fölöslegesek, mint BMW-n az irányjelző, írja Jani bá.
6: Hát ez ilyen.
5: Nagyon nehéz leszámolni a hagyományokkal. Hát ha valaki igen morgós szerdához szokott évekig, akkor az morog akkor is, ha nincs is szerda, és nincs is morgós szerda, úgyhogy ennyi. Nem tudok mit mondani. Kérem, kapcsolja ki.
6: Én erre csak azt tudom mondani, hogy mindig a pékséget hozom fel példaként, hogy hiába a croissant, Jani bá, ha kedvenced, ez olyan dolog, hogyha bemegy az ember a pékségbe, akkor ott bizony van kakaós csiga is, meg mit tudom én, kilós kenyér, meg mindenféle, úgyhogy ez
5: vagy
6: van.
5: A menzán újra és újra felbukkan a finom főzelék. Hiába pedig mondja egy ország, hogy utálja, mínusz én, mert én imádom, tudnivaló. De igen. Na mindegy, ne kezdjük újra ezt a partalan vitát.
6: Egyszer azt találtuk
5: mert nem
6: ki
5: tudjuk meggyőzni egymást. Te utálod, én imádom.
6: Én nem utálom egyébként, csak azt szeretném mondani,
5: divat,
6: hogy
5: utálni a finom főzeléket.
6: Nem ez a bajom vele, hanem az, hogy a finom főzelék valójában egy mirelit zöldségekből és rántásból összeállított
5: az
6: valami.
5: Egyszerű lélek.
6: A kérdésem az, hogy vajon
5: ha
6: otthoni körülmények között
5: friss zöldségekből
6: lehet-e tényleg finom főzeléket csinálni? Vagy
5: hát próbáld ki.
6: Igen, egyszer próbáld, ki kéne próbálni.
5: A családon.
6: Igazad, fú, hát a családon nem örülne neki szerintem.
5: Nem kell megmondani, hogy ez finom főzelék. Találj ki valami új fantázia nevet neki. Én így szerettem meg a zserbót.
6: Főzelék.
5: Én így szerettem meg a zserbót, hogy drága nagymamám átvert, mert mondtam, hogy utálom a zserbót.
6: Azt mondta, hogy zserbót. Pörkölt.
5: Nem, azt mondta, dominószelet, ez nem zserbó, kisfiam. Dominószelet. És én meg két pofára ettem a dominószeletet. Majd mikor elfogyott, akkor azt mondta, hogy ja, egyébként zserbó volt, bocs.
6: Igen.
5: De hogy a pacalt miért szerettem meg, az rejtély.
6: Hát
5: nem
6: az
5: tudom.
6: Már később jött.
5: Továbbra is ajánljuk a kanyarbüfét dinnyésnél.
6: Fú,
5: a pacal
6: az nagyon, igen, kedvelőknek. Az nagyon jó.
5: Már mind a ketten teszteltük.
6: Az rajta van a pacal térképen.
5: És nekem van pacal útlevelem is, vigyázzat.
6: Már van?
5: Van ám.
6: És a rántott verziót azt megkóstoltam?
5: Megkóstoltam
6: nagyon
5: minden
6: jó
5: verzióját.
6: Szerintem is.
5: Nagyon jó. És a savankás pacallevest is megkóstoltam.
6: Igen, igen, igen, igen. Na, akkor ez volt a gasztro rovatunk, induljon a Budapest rovat.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: No, hát akkor budapesti rovatunkat mi mással kezdhetnénk, mint hogy a Duna rekord alacsony vízállása megihlette Budapest főpolgármesterét is, és hát érdekes dolgokat mondott, úgyhogy idézzük. Azt kérte a kormánytól, hogy az önkormányzat maga határozhassa meg a vízdíjakat. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az úszómedencék feltöltése után például pótdíjat számolhatna fel. Egyébként a vízdíjak rendezésén túl minden fejlesztésünk során a vízmegtartó képességet kell erősíteni, írta ő, és megnyugtatta az egybegyűlteket, hogy a főváros vízellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinjainkból. Azt kérik a kormánytól, hogy az önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat, mert a rezsidemagógia oda vezetett, hogy minden évben sok millió köbméter víz veszik el a tragikus állapotban lévő vízcsövek miatt. Közbotránynak nevezte, hogy még egyesek úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben. Szerintem igenis meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy 13 éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot, viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, írja Karácsony Gergely Facebook posztjában.
6: Hiába kért haladékot Budapest, 7,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról egy inkasszóval. Ugye a választás előtt azt várták, hogy eljön az aranykor, de hogy a fővárosra nehezedő kormányzati pénzügyi nyomás egyelőre nem enyhül. A Magyar Államkincstár július közepén ismét inkasszózott, ezzel a lendülettel vette le ezt a 7,5 milliárd forintot az évelej óta hitelből működő fővárosi önkormányzat számlájáról. A Népszavának Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója nyilatkozott, illetve megerősítette, és azt mondta, hogy érzékenyen érintette a folyószámla hitelt, a 60 milliárd forint folyószámla hitelt görgető várost ez az egész, és ugye azt lehet látni, hogy ez nem önhatalmú inkasszó volt a Magyar Államkincstártól, ismert volt egyébként a főváros nehéz pénzügyi helyzete, több fordulóban kért a pénzügyminisztérium adatokat a gazdálkodásról, és vélhetőleg erre alapozva döntött az idei részletek halasztásáról. Hát, izgalmas a sztori, közben egy csomó per van folyamatban, a normatívából egy fillért sem kapott a főváros, úgyhogy mindkét félben mondókájában van elgondolkodni való. Kérdés, hogy hova fut ez ki így?
5: Velencei Tó, a élő környezetért felelős minisztérium nyilatkozta a Telexnek azt, hogy augusztusra 20 centiméter körüli vízállást jósolnak. Ez azt jelenteti, hogy a tó összefüggő vízfelülete több helyen megszűnik, ezért rendkívüli természetvédelmi intézkedésekre készülnek.
6: Igen, állítólag három külön víztest jön létre. Igen. Ezzel, és hogy kéne valami csatornákat ásni.
5: Mentőhalászatot fognak indítani, hát, kérlek szépen, hát, ahol erre szükséges van, mert hogyha tovább csökken a vízszint, egy-két hét múlva meg elpusztulnának a halak, ezért lehet szükség a kimentésükre. A hosszú távú vízpótlásról és a tó teljes rehabilitációjáról ugyanakkor még nem született döntés, szakmai egyeztetések zajlanak. Hát ez a, szerintem a Velencei tó idén már menthetetlen, ahogy azt olvashatjuk mindenhol. Na, aztán parkolóautomaták. Itt van nálunk is egy négy csavar áll ki a betonból, egykoron parkolóautomata díszelgett itt, leszerelték, és most a G7 felteszi a kérdést, hogy mikor jönnek a telefonfülkék.
6: Hát sorra, korábban döntöttek, ugye, hogy egy lakosságszám arányosan lesznek telefonfülkék csak, és azért fontosak, hogy segélyhívásokat lehessen intézni róluk.
5: Igen, tavaly azt mondja, hogy a távközlési szolgáltató azért vannak még, mert hogy díjmentesen segélyhívást, igen, kell biztosítaniuk, de a hagyományos hanghívások lehetősége 2025. július 1-től lényegében megszűnt, és tavaly 3-ról 4000 főre növelték a minimális lakosság számot, amelyhez a telefonfülkék számát igazítani kell. És hát most mégis úgy van, hogy nagyon nehezen tűnnek el a főváros útjairól, meg közterületeiről a telefonfülkék. A Telekom azt válaszolt a G7 kérdésére, havonta átlagosan egy segélyhívást indítanak egy-egy állomásról, úgyhogy hát még itt van egy pár hónap szerintem még azok még eltűnnek, lehet, hogy pár év is, ha ilyen lassan megy ez a dolog. És hát ugye többen kifogásolják, hogy rontja a városképet, össze vannak graffitizve, hirdető oszlopként használják őket, a szolgáltatók nem is annyira a funkciójuknak megfelelően, úgyhogy valamit ezzel is kezdeni kéne. Aztán hármas metró, ki van ásva az alagút?
6: Legenda, nincs kiásva.
5: Nincs kiásva?
6: Nem tudom. A Telex utána járt.
5: Igen.
6: De én nem olvastam
5: Újpesti el a cikket. Újpesti legenda, hogy a hármas metró alagútja már ki van ásva. Köszönk újpestiek között évtizedek óta él az a városi legenda, hogy magát az alagútat már az M3-as Újpestre történő kivezetésekor elkészítették, csak a hiányzó dolgokat kellene belepakolni, írt egy olvasó a Telexnek. A Főmterv ZRT-t meg is keresték, idézem a cég vezérigazgatójának válaszát, bár csak így lenne. Sajnos nincs kész. A legenda alapja az lett, hogy a végállomáson túl a kihúzó elég hosszan megépült az Árpád út alatt egészen a Virág utcáig, onnan kell folytatni.
6: Na jó, mi pedig zenével folytatjuk, és utána pedig azzal a témával foglalkozunk, hogy reális esély van rá, hogy visszatérjenek a 2016 előtti típusú vagyonosodási vizsgálatok, amelyekkel a NAV büntetőeljárás nélkül pusztán adókockázati alapon világíthatna át magánszemélyek vagyoni helyzetét. Ez a témánk tehát, és azt pedig, hogy a finomfőzeléket hogyan kell eladni a családnak, úgyhogy azt kell mondani, hogy délicieux plat de légumes.
5: Úgyhogy más ötlet is van. Legyen sportfőzelék, mindent bele ugyanis. Illetve nekem sejlett egy, van már halászlé fesztivál, kocsonya fesztivál, mindenféle fesztivál, hogy én szerveznék egy kicsiny, de elszánt csoportnak egy finom főzelék fesztivált valahol, ha de valamelyik település ez befog, lehet, hogy nem lennénk sokan.
6: Kell egy olyan település, aki bevállalja, akinek már úgyis mindegy.
5: Aki bevállalja ezt a negatív reklámot.
6: Akinek már úgyis mindegy. Próbáljuk meg ezt. Próbáljuk meg, hát ha összejön.
5: Igen.
6: A finom főzelék fesztivál.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Millás reggeli.
1: Na hát nézzük meg akkor ezeket a vagyonosodási vizsgálatokat. 2016 előtt ugye ezeket a vizsgálatokat büntető eljárás nélkül pusztán adókockázati alapon tette meg a NAV, átvilágította magánszemélyek vagyoni helyzetét, és reális esély van arra, hogy ez most visszatér. Erről beszélgetünk Bajusz Dániellel, az EY adószakértőjével. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Első kérdés, ugye visszatér, fogalmazott tanult kollégám, miért tűnt el? Azt lehet tudni?
2: Igen, hát ahogy említette is a bevezetőben, 2016-ban módosítottak a szabályozáshoz, de csak egy nagyon fél mondat került be a törvénybe, hogy ilyen vizsgálatokat, aminek tehát a módszertan, a szabályai semmi nem változtak, de ilyen vizsgálatokat 2016. január 1-től csak a nyomozóhatóság jelzésére folytathatott le, és illetve jelenleg is még folytathat le az adóhatóság. Tehát saját hatáskörből gyakorlatilag nem. Önállóan nem rendelhet el már ilyen vizsgálatot. Uh-huh. És ugye ez a vizsgálat, ez egyfajta becslési eljárás. Tehát egyáltalán nem illeszkedik jól a büntetőeljárás logikájához, mert egy büntetőjogi jogkövetkezményt, ami ugye a lehető legsúlyosabb, azt egy becsült, valószínűsített tényállásra nem lehet alapítani, csak egy teljesen bizonyított tényállásra, úgyhogy nem igazán illeszkedett a kettő, vélhetően ez vezetett arra, hogy a nyomozóhatóságok nem is nagyon kezdeményeztek ilyet. Az évkönyvekből azt látjuk, hogy 2016 előtt óta visszaesett drasztikusan az ilyen vizsgálatok száma, vagy olyan 2018-tól el is tűnt gyakorlatilag, mint statisztikai egység.
3: Oké, hogy zajlott egy ilyen vizsgálat? Elég, hogyha valakinek a nevén mondjuk minimál bérre volt

0: vásárlást, stb. Amihez képest megnézték az adott évbe valott jövedelmét, meg hát az korábbi évekbe valott jövedelmeit is, hogy lehetett ennyi megtakarítás is, ha nem, akkor gyakorlatilag ez egy olyan kockázati tényező volt, hogy elindították ezt a fajta vizsgálatot.
1: Ez kapott a delikvens egy NAV felszólító levelet, hogy jó napot kívánok, az adóhatóság szerint ön nevén nagyértékű gépjármű található, honnan vette ezt, köszönettel NAV? Tehát valami ilyesmi zajlott?
0: Ez nagyjából egy megbízó levéle, két revizor elkezdte átvilágítani, tehát bekérték az összes bankszámla kivonatát, a földhivatali adatot, cégnyilvántartást, minden elérhető kontrolladatot bekértek. Ezt a tehát az ellenőrzés alá vont adózó elé tárták, hogy van itt egy ellentmondás, és akkor innentől fordul a bizonyítási teher. Ez a nagy specialitás ennek az eljárásnak. Mensd ki magad, ha tudod, hogy honnan volt forrásod ezekre a kiadásokra, mert bevallott jövedelmed nem volt hozzá.
1: De ez milyen időtartamra megy vissza?
0: Hát elévülési időre, tehát 5 plusz 1 év, tehát 6 évre visszamenőleg, de ugye az a speciális ebben, hogy az elköltést vizsgálja, tehát most, hogyha van egy eltitkolt jövedelmem 2018-ból, ami rég elévült, de mondjuk 2026-ba költöm el, akkor mégse fog elévülni, mert a becsült adót azt majd 2026-ra fogja megállapítani az adóhatóság, amikor elköltöm. Tehát ez még egy specialitás ennek, hogy nehezen évül el gyakorlatilag, mert hiába rakom be a párnac hiába az eltitkolt jövedelmet, akkor fog jelentkezni a NAV, amikor elkezdem elkölteni.
2: Akkor ez elég nagy probléma.
1: De mivel lehet bizonyítani? Mi van, ha én azt mondom, hogy örököltem, nyertem Las Vegasban, kölcsön kaptam kántor kollégától?
0: Hát ha örököltem, akkor arról van hagyatékátadó végzés. Megjelenik a bankszámládon, hogyha nyeremény, annak is kell, hogy legyen bizonyítéka, az a lényeg, tehát elévülési időn belül bármilyen autentikus, korhű, meggyőző erővel bíró bizonyíték elfogadható, tehát szabad bizonyítás van, még akár, bár a bírói gyakorlat ebben nem túl megengedő, de egy tanúvallomás is, hogy én kölcsön adtam, mert ugye a kölcsön, ami leggyakoribban hivatkozott, hiszen az nem egy jövedelem, és nincs is nyoma gyakorlatilag. Tehát bármivel próbáljuk kimenteni magunkat, azt alá kell támasztani valamilyen bizonyítékkal. Elévülési időn túl pedig a törvény fel is sorolja, hogy milyen bizonyítékokkal lehet a forrást igazolni. Tehát általában közokirattal. És ott ugye még azt is bizonyítani kell, hogy rendelkezésre áll.
1: Az is egy érdekes kérdés, hogy ez ilyen... Elsőre ijesztőnek hangzik egy átlagember számára, az ilyen, egy ilyen furkós botnak, vagy valami ilyesminek tűnhet, de nyilván a NAV nem vizsgál azt, és akkor, akit, és amikor akar. Valamiféle szűrő van ezen, hogy kiknek van mondjuk aggódni valójuk egy ilyen vagyonosodási vizsgálattól?
0: Hát persze, tehát a NAV kapacitását behatárolja, hogy tehát korábban olyan, mielőtt elindult még a 2000-es évek közepén egyszer egy kampányba fogtak politikai, tehát a pénzügyi politika elrendelt évi 10 000 vizsgálatot, előtte olyan évi 600 volt, az volt nagyjából az egészséges, tehát a NAV kapacitásából amennyi futja, nyilván egy gondos kockázatelemzést megelőző, csak a legkirívóbb esetekre rendeljék kell ezeket, hiszen a revizori órát azt nem érdemes pocsékolni kis ügyekre, pláne nem olyan ügyekre, amit aztán később meg nem is sikerül a kockázatelemzés, és sikerül kimentenie magát az adózónak.
1: Akkor a gazdag embereknek kell aggódniuk? Esetleg?
0: Hát, hogy a nevében is benne van, igen, tehát, de ugye csak akkor,
1: de akkor
0: hogyha
1: nem tudom, 1 milliárd forint számít, vagy 100 millió forint?
0: Nincs. Nincs ilyen, tehát az egy kockázatod, egy erős kockázatot jelezzen a rendszer.
2: De itt volt egy fél mondat, amiben beleszóltunk, hogy akkor kell aggódnia a vagyonos embereknek, ha?
0: Hát ha nincs bevallott jövedelme, ami, és leadózott jövedelme, vagy adómentes jövedelme, vagy ami fedezi ezeket a kiadásokat.
1: Értem, tehát hogyha mondjuk minimál bérre vagyok bejelentve, elvileg van jövedelmem, csak ez nem tenné lehetőségé, vagy lehetővé, hogy Bora-Borán legyen egy nyaralom.
0: Persze, így van.
1: Mennyire a technológia, mennyire szólhat ebbe bele? Meg a jogszabályváltozások. Ezt azért kérdezik,

0: Kérdezem, mert most már ugye a banktitok, mint olyan nem létezik, a bankoknak külföldről is, egzotikus helyszínekről is adatokat kell szolgáltatni az adóhatóságnak, hogyha adatokat kér, illetve nem győztük elégszer hangsúlyozni ebben a műsorban is, hogy a NAV már mesterséges intelligenciát is alkalmaz, ami esetleg kiszúr olyan dolgokat, amit a humán erőforrás nem szúrna ki, vagy azért, mert nincs ideje, vagy azért, mert nem vesz észre.
1: Most a banktitok az már korábban sem volt, tehát a NAV hozzáfért a banktitokhoz azzal, hogy továbbra se változik az, hogy adathalász típusú adatkérés nincs. Tehát olyan nincs, hogy a NAV megkeresi a bankot, hogy akkor add át a bankszámla forgalmát a 100 legvagyonosabb embernek, hanem először van egy kockázat, egy megbízólevél, egy elrendelt ellenőrzés, és akkor ahhoz lehet célzottan bekérni az adott adózónak a bankszámla kivonatait. A mesterséges intelligencia pedig igen, tehát segíteni fog, gyorsítja alapvetően a folyamatot. Tehát adóhiányt nem fog megállapítani a mesterséges intelligencia, de azt, hogy a rengeteg adatbázisból összeszedni az adatokat, ami ez a NAV azért hozzáfér most már, és kibuktassa azokat az ellentmondásokat, kockázatokat, azt nagyon gyorsan
0: meg nem lennénk magyar csinálni. Országon, ha nem jönnének az ötletek a hallgatóktól elérhetőségénkre, egyenessági rokon ajándéka. Ez indokként elfogadható? Nyilván nem írunk papírt, hogyha nagypapám ajándékozott nekem mintegy 6,5 milliárd forintot.
1: Hát ugye, igen, az egy, azt hiszem egy illetékmentes is, ráadásul, mert ugye az ajándékkal kapcsolatban, hogyha nem illetékmentes, akkor kapásból keletkeznie kellett volna egy olyan bizonyítékot, hogy megfizette az illetéket, de ha nem, hát igen, tehát akkor meg kell nézni, hogy vannak rá bizonyítékok. Ha nagypapa vallomása van, az valószínűleg nem lesz elég, de hogyha a nagypapa bankszámlái már van olyan megtakarítási mennyiség, amit odaadhatott volna, és látszik, hogy kivette az ajándékozás előtt, vagy pláne átutalta, akkor természetesen akkor ki tudja magát menteni, hogy megvan a forrás.
0: Másik,
1: de azért olyan nehezen, tehát ez nehezen képzelhető el, hogy nagy pénzek mozognak anélkül, hogy ennek bármilyen külső nyoma keletkezne, akár közvetett.
0: Másik ötlet adó elkerülésre, mennyasszonytánc, jól sikerült, nagy volt a násznő.
1: Igen.
0: Szórták rendesen.
1: Igen. Ez már a 16 előtt is, tehát ezeknek a kérdéseknek egyébként kiforrott bírói gyakorlata van, mert ezekkel már számtalan szó próbálkoztak. Az volt ebben a deal nagyjából, tehát a megegyezés, hogy egy általány összeget, ha mennyasszonytánc kapcsán, ha tényleg abban az évben házasodott persze az adózó, amit vizsgálnak, akkor mennyasszonytánc alapján mit 1 vagy 2 millió akkori viszonyok között 1 vagy 2 millió forintot így bemondásra elfogadott a NAV. De ha annál több az adózó szerint a mennyasszonytánc, akkor azt már neki kellett bizonyítani.
0: A NAV a kölcsönadót is megvizsgálja, ajándékozott,
1: igen,
0: stb., ha kölcsönre igen hivatkozik az adózó.
1: Igen. Sőt, hogyha a kölcsönadónak nincs elég forrás ahhoz, hogy kölcsönt adjon, de hiteles a kölcsön, akkor áttér rá, és ő lesz
2: a
1: vagyonosodási
2: vizsgálat. Csodálatos, András, hogy engem is belehúztál ebbe az egészbe. Már az elején jelezni akartam, hogy semmi közöm ehhez, úgyhogy igen. De jó, hát akkor ez szépen körbe van básázva, jó bírói gyakorlat is van rá, úgyhogy izgalmas szituáció.
0: Mi múlik ez, hogy visszahozzák egy politikai döntés? Hogy került ez egyáltalán meg napi rendre?
1: Hát én úgy tudom, ez egy kampányígéret is volt, és mostában is jelentettek be ezzel kapcsolatban, de még konkrét pénzügyi jogi, tehát pénzügyi politikai, illetve jogi lépésekről még nem tudom, de hát nagyon egyszerű lenne, tehát ezt a félmondatot kéne kivenni a törvényből gyakorlatilag, hogy csak a nyomozóhatóság jelzésére indulhat ilyen vizsgálat, és a szabályrendszer kész, a módszertan megvan, a bírói gyakorlat rendelkezésre, tehát azonnal indulhatnak ezek a kockázat.
0: Hát most nem tudom, akkor mit mondjunk, hajrá?
1: Hát ha jó körre indítják, és indokolt esetekben, és nem nincsenek ilyen 10000-es darabszámok, akkor szerintem helye van, mint ahogy minden nyugati vagy fejlettebb adó kultúrával rendelkező nemzetnél, ennek a típusú vizsgálatnak helye van.
2: Igen.
1: Egy korlátozott és csak a szükséges körre vonatkozó volumenben.
2: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, izgalmas téma, biztos, hogy fogunk még vele foglalkozni, további szép napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Köszönjük.
2: Bajusz Dániellel beszélgettünk, ő az EY adó ellenőrzésekkel és adó perekkel foglalkozó csapatának vezető szakértője, és hát meglátjuk, hogy hova futnak ezek ki a vagyonosodási vizsgálatok.
3: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
4: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben. A reklám kung fu 100 halálütése. 57.
5: Purpose.
6: Édes fiam, amikor ezt a céget megcsinálták, akkor még volt meló. Toldoztak, fódoztak, fejlesztettek, szóval dolgoztak ezen az izén, amit árulunk. De mi? Mi már csak számlázunk. Meg pornófilmezenéket válogatunk a telefonos ügyfélszervészhez. Hívások fontos számunkra. Kérem, várjon. Aztán füllet basszusgitár. Szóval nem csinálunk semmit. Na ezért kellett a purpose, a feladat. Lehet róla vitázni, hogy melyik fontos dolog az, amit mi ne csináljunk, amiről lehet meetingelni, aztán memót írni, aztán briefelni az ügynökséget. Aztán jogi osztály, és évvégén bónusz. A KPI, a múlté. Nekünk már nem mérhető eredmények után kell loholni. Ha mi vagy ki, Conan, vagy valami hajóvontató? Ugyan már. Mert nekünk purpose-ünk van, és a sokkal fontosabb, és nagy figyelj, a purpose után jön a brand activity. Velünk nincs kecmec, minket nem kapnak el.
5: Összegző fejtegetés.
6: Nem minden brand activity purpose. De minden purpose brand activity.
4: A hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a dzsakuziba? Átáll-e galambú hadnagy az igazság oldalára? Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná,
7: 50-50. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
10: Hol vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a KB 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Na, publikálásra került az 5. KPMG CRO report, vagy CRO. Kérem. Nehéz ugye ezt megfejteni, de még van segítségünk szerencsére.
3: És ebben ki ugye, volt a reporter a CRO között? Egy másik CRO?
2: Ebben a pénzügyi szektor kockázatkezelési vezetői számoltak be arról, hogy hogyan látják és a piaci trendeket és az aktuális kihívásokat. Ez egy nagyon fontos téma, ezért tárcsáztuk Szalai Pétert, aki a KPMG kockázatkezelési tanácsadás területének vezetője. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat is!
3: Kik azok a CRO-k? Ezt tisztázzuk bemelegítésként. Mi a feladatuk? Hol vannak ők? Hol dolgoznak?
4: A Chief Risk Officer kifejezésből jön ez a három betű. Ők a kockázatkezelési vezetők, akik egyébként a pénzügyi szektorokban és főleg a bankoknál már a három legfontosabb vezető egyike, de az egyéb pénzügyi szektorokban is fejlődik a szerepe, és nagyon fontos, hogy a reálgazdasági szereplőknél is kialakuljon ez a funkció és megerősödjön. Ugyanis ők már nem csak a kockázatokat mérik, csökkentik, segítik elkerülni a kockázatokat, ugye 2012 óta vizsgáljuk, elemezzük a helyzetüket, és az látszik, hogy nagyon fontos most már, hogy igazi stratégiai iránymutatást tudjanak adni a saját szervezetüknek abban, hogy egyrészt hogyan lehet a biztonságot fenntartani, másrészt hogyan lehet előre menni és a jövőbe befektetni. Úgyhogy e között a két fontos szempontrendszer között egyesül.
2: Na, akkor érdekes. Nagyon nehéz munkájuk van, főleg profi. 2019 óta, ugye? Mert azóta azt mondjuk, hogy egy
3: a változás
2: ilyen...
3: az egyetlen biztos dolog a rendszerben. Na, de azonosítottak-e ők olyan veszélyforrásokat, kockázatokat, tényezőket, amelyek kihívásokat jelentetnek egy átlagos vállalkozás számára, mondjuk?
4: Igen, és érdekes, hogy mondjátok a 2019-et, mert szerintem is akkor kezdődött az a folyamat, hogy igazából már, és ez most nagyon kijön az aktuális riportunknál, hogy nem is ez a hagyományos pénzügyi kockázatok jelentik talán az elsődleges veszélyforrás, mint piaci kockázat, hitelkockázat, hanem inkább átfogóbb, összetettebb témák.
3: Ebben... Például Donald Trump.
4: Hát igen,
3: nem nevesítették
4: őt? Mondanám, hogy így a geopolitikai kockázatok azok, amik első helyre kerülnek. A megkérdezett banki vezetők mindegyike is első vagy második helyre sorolta a geopolitikai kockázatokat, de nézzük egyébként, hogy említettétek Amerikát, az amerikai bankok gyors jelentéseiben is ez jelenik meg leginkább, úgyhogy ez most nagyon fontos téma, és szorosan ezzel együtt szükséges megemlíteni az új technológiák, digitalizáció, az AI által életre keltett vagy felerősített kockázatokat. Ugye sokat beszélünk ezeknek a lehetőségeiről, de nagyon fontos látni ugyanennyire, hogy nagyon komoly kockázatot nyitnak meg ezek a új témák. Azok a mutatók, amiket figyelünk, ugye 2012 óta kérdezzük azt, hogy hogyan vélekednek, mely kockázatok válnak jelentőssé, és az elmúlt három évben az új technológiák kockázata, ennek az érzete 40%-ról 90%-ra növekedett. Ez hatalmas változás, és ehhez szorosan kapcsolódik egyébként a pénzügyi bűnözés kockázata is, és annak az érzete is így 30-50%-on növekedett, úgyhogy ez egy nagyon komoly téma. Ugye itt Magyarországon csináljuk ezt a riportot, ezért is jelentős, és Magyarországon hát itt három év alapvetően stagnáló gazdasági környezetben a növekedési kihívások azok nagyon komoly problémákat jelentenek ezen vezetők szerint is, főleg úgy, hogy emellett a szabályozói elvárások nem csökkentek, nagyon komoly továbbra is a szabályozói nyomás. Ez a két téma is kiemelésre került, és nagyon fontos, mindenki hangsúlyozza azt, hogy mind a két esetben, tehát a gazdasági növekedés beindulása és a szabályozásnak való megfelelés szempontjából is, ami egyébként fontos, rendkívül jelentősége van a kiszámíthatóságnak. És az ötödik téma, amit kiemelnék, látjuk tegnap előtti hírek is Magyarországon milyen komoly problémákat jelentenek reálgazdasági szereplőknek is a klímakockázatok.
3: Na végre, hogy ez is felkerült, igen.
4: Igen, és ugye a szabályozók ezt előtérbe helyezték az elmúlt években, most nemzetközi szinten ebből egy kicsit visszavettek a szabályozók, Magyarországon nem annyira, de ezt a bőrünkön érezzük, hogy itt van, és nagyon sok csatornán keresztül most akár atomerőművek termelésének visszafogása, egyébként nem csak Magyarországon, Franciaországban már leálltak atomerőművek, biztosítási díjak növekedése, vagy akár igazi eszközöknek, fizikai eszközöknek esetleges kára révén nagyon komoly veszteségek érik a vállalatokat.
2: Ja, pont azon gondolkodtam, amíg hallgattam, amit mondasz, hogy abszolút releváns az összes kockázat, amit itt felsoroltál, illetve amiről beszéltünk, de hogy nem lehet ebbe belefásulni, hiszen ugye a pandémia óta gyakorlatilag ezt a multikockázat világot éljük, ami folyamatosan omlik ránk minden irányból ez az egész, és ők maguk a CRO-k is, illetve a vezetők is lehet, hogy egy kicsit már úgy érzik, hogy ez már sok, tehát hogy oké, ebben élünk, ebben kell dolgozni, és hogy egy kicsit így elbagatelizálják ezeket a kockázatokat.
4: Igen, és ami ezt különösen nehézé teszi, hogy ugye definíció szerint azt hívjuk kockázatnak, ami kiszámítható, amit ki tudunk kalkulálni, és amíg ez megvan, addig könnyebben tudjuk ezt kezelni, könnyebben tudjuk fedezni, de egyre több valóban, ahogy mondod, a kiszámíthatatlan elem, a bizonytalanság, és azért ez már más téma. Ez ellen is lehet fölkészülni, védekezni, de itt az eszközrendszer az más.
3: Uh-huh. Vegyük egy kicsit gorcsa alá mesterséges intelligenciát, mert rengeteget beszélünk mi is róla. Ez egy nagyon jánuszarcú megállapítás, hogy ugye kockázatként azonosították a CRO-k a mesterséges intelligenciát, de hát azt mondja mindenki, hogy ez lesz a következő nagy dobás a gazdaságban, ha már nem most is az. Akkor ez most kockázat vagy lehetőség? Mit ajánl egy CRO egy vezérigazgatónak, hogy most akkor mesterséges intelligenciát használjunk nyakra főre, vagy óvatosan, és várjuk ki, hogy mi lesz ebből az egészből. De akkor meg azt kockáztatja, hogy lemarad az egész vállalkozás a piaci versenyben.
4: Igen. Három pénzügyi szektort vizsgálunk kiemelten, és részben mások a válaszok erre a kihívásra, illetve lehetőségre. Ugye attól függ egyébként, hogy mennyire tudjuk kiaknázni ennek az új technológiának a lehetőségeit, és ezzel együtt mekkora kockázatot jelent, hogy mennyire engedjük közel az igazi, fontos vállalati döntésekhez ezt a technológiát. Amikor nézzük például a biztosítókat, azt látjuk, hogy ügyfélkiszolgálásban remek megoldásaik vannak, nagyon tényleg élenjáró és ügyfélbarát technológiákat alkalmaznak már, de az olyan eredeti biztosítási, kockázati döntésekben nincsenek benne még az AI technológiák. Az alapkezelők és a bankok egy kicsit előrébb tartanak, ugye alapkezelők kisebb szervezetek, de mégis nagyon igyekeznek a folyamataikat hatékonyabbá tenni az AI-jal is, és a bankok már egyes kockázati, specifikus kockázati témákban már behozták az AI-t, mondjuk csalásmegelőzés, de két dolgot szeretnék kiemelni azzal kapcsolatban, amit kérdeztél, hogy ahhoz, hogy igazán közel lehessen engedni ezekkel a fontos döntésekkel ezt a technológiát. Egyrészt meg kell erősíteni azt az irányítási rendszert és azokat a kontrollokat, amivel végső soron azért a vállalat vezetése tudja tartani a gyeplőt. Ugye tudjuk képzelni, hogy amíg egy vagy két AI ügynök dolgozik a szervezetben, addig ez könnyebb. De amikor már 20-30, akár több AI ügynök folyamatosan döntéseket hoz, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy mi is történik a vállalatban, és hogy milyen irányban megy a vállalat. Úgyhogy ez egyik fontos, hogy ezt az irányítási rendszert, ezt a kontrollrendszert angolul AI Modern Risk Managementnek hívjuk, ezt meg kell erősíteni. Ez az egyik. A másik, hogy hát nagyon fontos, milyen a minősége ezeknek az AI modelleknek, AI eszközöknek, és azért itt számolni kell azzal, hogy egy relatíve kis gazdaság vagyunk, és ahhoz, hogy igazán jó minőségű modelleket kapjunk, rá kell tanítani ezeket a modelleket a mi saját környezetünkre. Na hát itt felmerül a méretgazdaságosság kérdése, úgyhogy ez a másik komoly kihívás, hogy hogyan tudunk tényleg olyan jó minőségű eszközöket találni, ami mondjuk nem csak 80%-ban találja el a válaszokat, hanem ennél jóval magasabb arányban.
3: Egy utolsó kérdés jutott eszembe. Hogy lehet így kockázatot vállalni, hiszen ha nem vállalunk kockázat, az üzlet maga kockázat. Nem húzza vissza egy CRO működése, vagy mit mond, amikor valami kockázatosnak tűnő lépést akar meglépni a board mondjuk egy nagy pénzügyi vállalkozásnál?
4: Hát ezért fontos, hogy stratégiai szerepben, irányító szerepben, és ne egy kontroll, ne egy fékező funkcióként működjenek ezek a szereplők, mert persze azt is érzékelni kell, hogyha növekszik egy kockázat, megjelenik egy kockázat, de hát hogyha én képes vagyok arra, mint szervezet, hogy hamar érzékeljem azt, hogy csökken a kockázat, akkor én előnybe kerülök. És nagyon fontos ez a szerep a CRO-nál, tehát ő egy stratégiai vezető már, aki együtt gondolkodik arról, hogy mi a fenntartható növekedési pálya, pénzügyi szektorokban is, de hiszem azt, hogy reálgazdasági szereplőknél is nagyon fontos megerősíteni ezt a szerepet.
2: Oké, hol lehet olvasni a CRO reportot?
4: A honlapunkon is elérhető ez, és tényleg 2012 óta követjük, megtalálhatóak a korábbi kiadások is. Mi egyébként azóta folyamatosan tanácsadással is segítjük ezeket a szereplőket, úgyhogy elérhetőek vagyunk ebben.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt, úgyhogy aki részletesebben el akar merülni, akkor keresse a KPMG CRO riportját, vagy CRO riportját.
4: Szépen.
2: Köszönjük szépen az információkat, további szép napot, jó munkát!
4: Viszont kívánom!
2: Szalai Péterrel beszélgettünk, ő a KPMG kockázatkezelési tanácsadás területének vezetője. Most itt van Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, és mi pedig folytatjuk. És az is egy kockázat, amivel folytatni fogjuk, egy kis geopolitikával fűszerezve, mert hogy úgy tűnik, hogy állandósult a kormányválság a briteknél. Merre tart a Szigetország? Ezt a kérdést tesszük majd
3: nem
2: fel.
3: Nem tudom elfelejteni a gyaloggalop ikonikus jelenetét, amikor ez szóba kerül. Azt hiszem 7 év alatt 7 miniszterelnökük volt, vagy
2: igen,
3: valami
2: nem csak
3: ilyesmi.
2: Itt van egyébként ez a helyzet.
3: Amióta kiléptek Európából, elrúgták a pöttyös rendesen.
2: Igen,
3: a Szigetországon.
2: Az biztos. Szóval, hogy botrányról botrányra, lemondásról lemondásra, nem működik, úgy tűnik semmi egészen jól, úgyhogy ezt kérdezzük majd Gálik Zoltántól, a Budapesti Corvinus Egyetem docensétől, hogy merre tart tehát a Nagy-Britannia.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
5: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bajer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné. Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt a középső sávban. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálmin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között szintén sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48 villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Csak a félútpálya járható Soroksáron a Tarcsai utcában a Szilágyi Dezső utca közelében vízvezeték javítás miatt, ezért a két irány forgalma felváltva haladhat. Németh Luca, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Rendkívüli készültséget rendeltek el, vízügyi munkacsoport alakult. 869 milliárd forint juthat energetikai fejlesztésekre. Szombattól drágul a taxizás Budapesten. Újabb hőhullám jön. Ma 33, a hétvégén akár 40 fok is lehet. Felhő alig lesz az égen, csapadékra nem számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Rendkívüli készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az asszály elleni védekezésben. Az ország területének 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van. Vízügyi munkacsoport is alakult, az élő környezetért az agrár és élelmiszergazdaságért felelős, valamint a vidék és település fejlesztési minisztérium együtt dolgozik azon, hogy hosszú távú megoldásokat találjon az ország vízbiztonságának megerősítésére, jelentette be az Agrártárca parlamenti államtitkára. Árvai Nikolett úgy fogalmazott, a vízgazdálkodás kérdése ma már messze túlmutat a hagyományos kereteken, és a magyar gazdaság, valamint a vidéki élet alapvető feltételévé vált. Az országgyűlés döntött az uniós pénzek felhasználásáról. 869 milliárd forint juthat. 869 milliárd forint juthat hálózatfejlesztésre, szélelőművekre, okosmérőkre, épületek energetikai korszerűsítésére, valamint új geotermikus beruházásokra. A gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, azon dolgoznak, hogy a magyar energiamix több lábon álljon. A nap, szél, geotermia, atom és a hozzájuk tartozó tárolási és hálózati kapacitás ugyanis mérsékli az import függőséget és kiszámíthatóbb árakat jelent a családoknak és a vállalkozásoknak, fogalmazott Kapitány István. Továbbra is teljes körű nyomozás zajlik a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében. A központi nyomozó főügyészség azt írta, emberkereskedelem, kényszermunka és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoznak, de további részleteket nem közöltek. A hatóság azután adott ki tájékoztatást, hogy az intézet egyik volt lakója a közösségi médiában bejegyzést közzétéve megnevezte az általa korábban emlegetett Zsolti bácsit, amire válaszul a Fidesz-KDNP közölte, Semjén Zsolt megrágalmazása miatt haladéktalanul megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket, olvasható az Indexen. Szombattól drágul a taxizás Budapesten, az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így az az alapdíj 2100 forint lesz. Ketté szakadt a legnagyobb lengyel párt. A korábbi miniszterelnököt Mateusz Morawieckit és az általa alapított jobb-közép platform tagjait kizárták a jobboldali konzervatív jog és igazságosság pártjából. A konfliktus előzménye, hogy a pártelnök Jaroszláv Kaczyński szerint a pártnak még inkább jobbra kell tolódnia. A nemrég kizárt politikusok szerint ehelyett egy moderált jobb középpozícióból lehetne visszaszerezni a középosztálybeli, értelmiségi és fiatal szavazókat.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Kezdődik a nyár második legerőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a szél, délután pedig ma 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Még mindig 2026. július 29-e van, a Millás reggeli műsora készül, éppen itt élő egyenes adásban, csak itt, csak most, csak nektek a Rádió Café 98.0-án az egyik asztalos Kántor Endre.
5: Manufakturális módszerekkel készítjük, és a kedves...
4: Valódi bőrből.
5: Így valódi bőrből, és nem Nagahide-ból. Mihálovics András segítségével, a Millás reggelit. Különben azt írja a kedves hallgató, hogy FFF, Finom Főzelék Fesztivál. Szólni kell a belgának, hogy írjanak egy számot rá. Hát az már nem megy csak úgy, szerintem. Az már egy komoly marketingeszköz, de lehet, hogy ennyi is elég, hogy valaki rápattan a finom főzelékre valamelyik magyar kisváros vagy település, és azt mondja, hogy ő magáénak szeretné a Finom Főzelék Fesztivált. Ki tudja?
4: Igen.
5: Lehet, hogy működik. Különben
4: de,
5: jött
4: de
5: még...
4: De copyrightos az ötlet, nehogy hát valaki már... megcsinálja komoly üzleti sikert aratva az
5: most
4: én
5: már
4: ötletemet.
5: Ez bedobtuk a közbe, András, úgyhogy ez
4: és
5: már nem...
4: Mert megvannak a nemzetközi tervek is. Tehát nyilván sok megosztó étel kering a világban, stb., de hát egy nemzetközi finom főzelék fesztivált.
5: Végül
4: mondjuk
5: is,
4: a sziget után, az óbudai hajógyári szigeten.
5: Végül is azt gondolom, hogy csak az a kérdés, hogy mire fordítjuk a finom főzeléket. Tehát erre majd várunk ötleteket, hogy...
4: Mire fordítjuk? Igen, hát ez eladja önmagát, nem kell ezt fordítani sehova.
5: Szóval
4: se.
5: Az, hogy delicious, az szerintem nem jó. Savory, az sem jó annyira. Tehát, hogy most akkor hogyan lehetne fordítani a finom főzeléket?
4: Azt hittem, hogy mit lehet kezdeni egy tál finom főzelékkel, hogy lehetne esetleg finom főzelék, hajító bajnokság, vagy ilyesmi. Azt hittem, erre célzol, hogy mihez kezdjünk a finom főzelék. Megesszük.
5: Viszont nem véletlenül próbáltam a Delicious Vegetable Stew-t, de az nem hangzik jól, nem jó. A finom főzelék, nem is alliterál, úgyhogy...
4: Endre, most miért vagy ilyen kishitű? Ha a gulás, mint olyan átment a teljes nemzetközösségen, akkor a finom főzelék kifejezése miért nem tudjuk megtanítani az angolokat? Így, ahogy van,
5: na,
4: finom
5: próbáljuk
4: főzelék.
5: Meg, illetve hát nézzük meg, hogy egyáltalán a Szigetországban mi a helyzet, mert hogy úgy tűnik, hogy a kormány válságokból nem tudnak kibújni jó ideje.
1: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
0: Millás reggeli.
4: No, hát a Brexit óta mintha nem találnák a helyüket a belpolitikában sem, nem hogy a külpolitikában a britek, bár talán a külpolitikában inkább, de majd Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense rendet rak a fejünkben ez ügyben. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, jó reggelt hallgatok.
4: Ez csak a felületes újságolvasónak az érzete, hogy folyamatos kormányválság van Nagy-Britániában, vagy ezt azért a statisztikák is alátámasztják, miniszterelnökök száma per év alapon mondjuk?
6: Igen, hát 2010 óta, ugye, amikor a konzervatív kormány került egy nagyon hosszú munkáspárti kormányzás után hatalomra, azóta már hetedik alkalommal van alkalmunk ugye megnézni azt, hogy bemegy a királyhoz, királynőhöz egy miniszterelnök, ott lemond, és utána egy fél órával következik a következő. Hát ezt inkább Olaszországban szoktuk meg, ugye, hogy ekkora nagy fluktuáció van miniszterelnök ügyben, és hát a belpolitikai élet is ugye a feje tetejére állt. Hiába nyert most két évvel ezelőtt a munkáspárt hatalmas többséggel, ugye történelmi többséggel, 650 fős parlamentből több mint 400 helyet, ahhoz képest két év alatt elfogyasztották az első miniszterelnököt, és ugye Keir Starmer helyett a múlt héten egy vezércsellel, vagy inkább vezércserével, Andy Burnham lett a miniszterelnök, aki hát most az a feladat áll előtte, hogy 2020, ugye a 3 évet hozzáadunk, még 29-ig, akkor lesz a legközelebbi választás, megpróbálja visszahozni az elveszett szavazókat, akik a, akik a rivális párt, az a Reform Egyesült Királysághoz vándoroltak.
5: No. Mi lehet az oka ennek az elvándorlásnak? Mert ugye az, hogy amikor a Keir Starmer jött, akkor azért én legalábbis azt gondoltam, hogy ez egy karakteres pacák, aki pont az ellentéte azoknak a jelölteknek, illetve miniszterelnököknek, akik korábban voltak, egy kicsit, hogy is mondjam, visszafogottabb, józanabb politikusnak tűnt, és úgy tűnt, hogy tényleg egységet kovácsolhat.
6: Igen, az ő nagy ígérete az volt, hogy a turbulens évek után végre egy kis nyugalmat hoz, és a gazdaságilag, politikailag egyesíti az Egyesült Királyságot, mindemellett pedig megpróbálja abból a gazdasági pályából, amire bekényszerült az Egyesült Királyság valahogy kimozdítani, megpróbálja megindítani a gazdasági növekedést, megpróbálja újjászervezni az Egyesült Királyságnak az egészségügyét, és mindazokat, amiket ugye az előző miniszterelnökök ígértek a Brexittel, hát ez nem sikerült. Ugye Starmerről kiderült, hogy egy nagyon szürke politikus, aki belekerült azokba a politikai botrányokba, amelyeket ugye az elmúlt időszakban a munkáspárt is most már megért, ugye ő kinevezte amerikai nagykövetnek az egyik
5: Peter Mandelson, így van, aki az Epstein ügyben érintett volt. Ugye?
6: Epstein ügyben, akik belemerült, ugye ezzel megkérdőjeleződött az ő ítélőképessége, illetve az ő munkatársainak az ítélőképessége. És hát egyébként is ugye egy olyan gazdaságpolitikát tudott csak vinni, nagyon fiskálisan, hogyha megnézzük, hogy az ország helyzetét nagyon szűk pályán tud csak mozogni, és hát nem igazán tudta azokat az ígéreteket beváltani, amiket mondott. Sőt, az az igazság, hogy hozott ő elég sok intézkedést és a kormánypárt, de az emberek nem érezték azt, hogy itt változás van. Ugye ez már Margaret Thatchernél is az egyik legnagyobb probléma volt, hogy nem elég azt csinálni, amit kell, hanem ezt az embereknek éreznie is kell. És hát ugye nem nagyon érezték az emberek, és az utóbbi időben ugye egyre inkább a Reform Egyesült Királyság kerekedett felül. Végül olyan választások voltak, helyi választások, ahol egyértelműen kiderült, hogy az emberek nem támogatják a munkáspártot.
4: Mi a bajuk a briteknek? Mert ugye többször elhangzott, hogy érezni is kell, meg ezt akarnak, azt akarnak, az emberek változást akarnak, de miben? Mi bajuk a briteknek? Rossz a gazdasági helyzet, menekült problémák vannak, a Brexit hatásait nyögik, mindezek.
5: Nem nyernek a labdarúgó világbajnokságon.
6: Hát ezek mind ugye problémák, ugye, hogyha visszanézünk ugye az elmúlt 16 évre, 17 évre, akkor azt lehet látni, hogy ugye válság hátán volt. Először volt 2010-ben az a szuverén adósságválság, amiben a britek nagyon csúnyán belecsúsztak, és ugye ott nagyon nagy megszorításokat kellett még a 2010-es éveknek az elején elszenvedniük, aminek a mai napig nyögik a hatásait. Ott megígérte az akkori kormány, hogy helyrehozza a gazdaságot, de nem sikerült neki. Aztán jött a Brexit, ugye a Brexit mindenféle ígéretével, ugye ezek mind-mind, már hiába mondta mindenki előre, hogy nem lesz ez így jó, de végigcsinálták, nagyon rosszul jöttek ki belőle. Aztán jött a pandémia, ugye vezető gazdaságként hatalmas nagy veszteségeket szenvedett az Egyesült Királyság. Aztán következett ugye az energiaválság, Ukrajna orosz intervenciója következtében, úgyhogy gyakorlatilag válságból válságba került az ország, és annyira rosszak a gazdasági mutatói, bár ugye ne felejtsük el, hogy a világ 5.-6. legnagyobb gazdaságáról van szó, hogy nagyon-nagyon nem tud azokat az ígéreteket beváltani, amiket megpróbált a munkáspárt.
4: Uh-huh. És ezzel szemben mit tud ez a Reform UK nevű formáció? Ő nem bőgött le a Brexit kapcsán? Mert hogy ugye ott történelmi mélypontokat ütött a Farage-éknak a népszerűsége, támogatottsága, most meg hát veszélyeztetik a kormányzó erőnek a pozícióit, az egy érdekes pálya néhány éven belül.
6: Ugye protestpárként ők a függetlenségpártnak a nevében jelentek meg 2014-re, ugye már olyan erősek voltak, hogy akkor sikerült az Egyesült Királyságban európai parlamenti választásokat nyerniük, akkor kerültek először a két nagy párt elé, aztán ugye átalakultak Brexit párttá, aztán utána jött ez a bizonyos reform párt, és hát ők ugye ugyanazt a politikát folytatják, nagyon egyszerű üzenetekkel próbálják elérni a választókat, ez most egy elitellenesség, továbbra is a bevándorlásnak a kérdése, bár zárójelbe jegyzem meg, ugye itt 2010-ben megígérte az akkori konzervatív kormány, hogy az akkori körülbelül 600 ezeres nettó bevándorlás leviszi majd 100 ezerre, nem sikerült semmit tenni. Aztán a Brexit után megnőtt egyébként furcsa módon ugye a bevándorlóknak a száma, annak ellenére, hogy az Európai Unióból érkezőké lecsökkent, 800 ezer fölé ment évente, nettó számot mondok, ugye, és a munkáspártnak az utóbbi két évben felére sikerült csökkentenie. De ennek ellenére ugye annyira erős ez a nagyon egyszerű politikai kommunikáció, amit tesznek, hogy az emberek nagyon hallgattak rájuk. Egyébként érdekes, ugye egy hete van most az új miniszterelnök hatalmon, és már érződik egy nagyon erőteljes hatás. Ugye ő egy nagyon profi politikus, aki már volt miniszter, nagyon jól kezdett, nagyon tudatosan építette fel az első hetét, egy tudatosan felépített politikai nyitány volt, és gyakorlatilag azt lehet látni, hogy van egy hirtelen visszatérő hatás a munkáspárt irányában, most éppen ők vezetnek a közvéleménykutatásban újra, bizonyos közvéleménykutatásokban, úgyhogy azok az ígéreteket, amiket ő hozott, azokat az emberek nagyon nyitott fülekkel hallgatják, és lehet, hogy valamit tud majd tenni.
5: Egy kicsit ugye az az érzés, ha az embernek a figyeli a nagy-britanniai politikai eseményeket, hogy Monty Pythonba csöppentünk bele. Itt lehet említeni olyanokat is, hogy mondjuk a Nigel Farage ellen volt a Count Beanface, ugye egy a szemetes kuka ember, aki indult a választáson ellene, de hát olyan politikai elemzéseket lehet látni, és most már a CNN-en is egyébként az a fura, hogy meginterjúolják Larryt a macskát, hogy mit gondol ugye a Downing Street 10-es szám alatt lakó macskát, mit gondol arról, hogy jön egy kutyus most az új miniszterelnökkel, tehát így az embernek van egy olyan érzés, hogy ez már komédia.
6: Én azt hiszem, most egy nagy politikai stílusváltás történt. Hogyha megnéztük ugye egy héttel ezelőtt azt a beszédet, amit Burnham maga mondott, akkor lehetett látni, hogy ugye neki az elsődleges feladata az, hogy visszaszerezze a munkáspártnak a társadalmi kapcsolatokat, megint bizalom legyen irántuk. Ugye ő kiállt egy hete, és szakítva több évtizedes hagyományokkal, mindenféle pulpitus nélkül egy olyan politikai beszédet mondott el, amiben az emberek érezhették, hogy valóban a napi ügyeikkel fognak foglalkozni, és hát az elmúlt héten ugye egy csomó olyan gyors intézkedést valósítottak meg, energiaáfának a szabályozása, buszjegyárplafont vezettek be, a puboknak az adóterheit csökkentették, tehát nagyon-nagyon hirtelen tényleg a mindennapok problémáival kezdett el foglalkozni, ami valószínűleg a központi üzenete lesz az elkövetkezendő hónapoknak. Ugyanakkor ugye külpolitikában a folytonosságot képviseli Ukrajna irányában, ugye már Zelenszky ott is volt, hitettet, hogy továbbra is az egyik legnagyobb támogatója lesz Ukrajnának, és hát az Európai Uniós kapcsolatokban is ugye egy fokozatos közeledés látszik, nagyon fontos, hogy ugye a munkáspártnak a programjában nem volt benne, hogy visszalépnének az Európai Unióba, vagy a Vám Unióba, vagy a közös piacra, úgyhogy itt egy fokozatos közeledés látható majd, de visszalépés az még egyelőre nem.
5: Igen, de közben, hogyha meg akarjuk oldani a problémákat, és ezek nagyon jó példák voltak, amik tényleg kézzelfoghatóak, akkor kell foglalkozni az európai egységgel és a Brexittel, mert volt egy YouGov felmérés, és ott azt mutatták, hogy a britek jelentős része kudarcként tekint a Brexitre, és 85% a konzervatív pártot tartja elsődleges felelősnek.
6: Igen, ez a nagy ellentmondás, ugye, ami a következő három évben majd a nagy kérdés lesz, hogy ezt bármilyen módon, ha közeledünk majd a választásokhoz, akkor föl fogja vállalni Andy Burnhamnek a munkáspártja. Ugye Burnham maga mondta, hogy még szeretné a saját életében az Egyesült Királyságot újra az Európai Unióba látni, de hát ennek még nincs itt az ideje. Ugye most, amiről beszélgetünk, az Európai Unió és Egyesült Királyság között, az különböző agrár és állategészségügyi szabályoknak a közelítése, az ifjúsági mobilitás, ugye, hogy mehessenek a magyar fiatalok is, ugye az Egyesült Királyságban ugyanolyan feltételekkel, például, mint korábban, vagy ugye energia és klímapolitikai közeledés, a biztonság és védelem politikába bekapcsolódik az Egyesült Királyság, az európai programokba szakképesítéseket el tudjuk-e fogadni, tehát vannak nagyon konkrét intézkedések, ahol most az elkövetkezendő hónapokban várhatók majd áttörések, de igazándiból a nagy közeledés az várat magára, legalábbis ugye ez a nagy kérdés, hogy felvállalja ezt majd valamelyik politikai.
4: De ez politikai okokból várat magára? Mert vagy csak mi gondoljuk innen Európából, hogy jó nagy butasságot csináltak a Brexit-tel, és a Nagy-Britániának az Európai Unión belül van a helye, vagy ők komolyan tényleg azt hiszik, hogy ott van keresni valójuk az Európai Unión kívül, és megvannak, és több előnye van a nem tagságnak, mint a tagságnak.
6: Egyértelműen ugye egy nagyon elszúrt módon vitték végbe ezt a Brexitet, másrészt pedig ugye ezt minden gazdasági szakember mondta, hogy az Egyesült Királyságnak a gazdasága nem tud olyan jól teljesíteni az Európai Unión kívül, mint ahogy belül volt. Ugye a legnagyobb gazdasági partnere továbbra is az Európai Unió az Egyesült Királyságnak, nem tudta azokat a külkereskedelmi kapcsolatokat olyan módon megvalósítani, mint ahogy tervezte, amik ugye az Európai Uniónak rendelkezésére állnak, több mint 80 országgal van kereskedelmi megállapodásunk, több mint 40-nel van szabad kereskedelmi megállapodás, ezeket újra kötögette, de igazándiból az Európai Uniós feltételek mentén, és hát ugye egy 68 milliós országnak az alkupozíció a nemzetközi térben az rosszabb, mint egy 440 milliós Európai Uniónak. Nincs meg ugye annak ellenére, hogy Trump és Boris Johnson volt kormányon, nincs meg a nagy kereskedelmi megállapodás az Egyesült Királyság és Amerika között, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez egy egyértelmű kudarc volt, a nagy vezető európai gazdaságok, Németország, Franciaország, Olaszországhoz képest a fejlődési pályája az alacsonyabb az Egyesült Királyságnak, és hát kiegyensúlyozatlanabb is.
5: Hogyha már az Egyesült Királyságról beszélgetünk, akkor érdemes megnézni Észak-Írországot, meg Skóciát, ugye mind a kettő releváns. Észak-Írország, hát most ugye a hírekben is többet szerepelt, és itt ugye többen felvetették ugye az újra egyesítés lehetőségét, a skótok folyamatosan problémát jelentenek, szóval ezeket is el kell valahogy sikálni és meg kell oldani.
6: Igen, két nagy üzenete van az új miniszterelnöknek. Egyrészt, hogy a London központú politikát azt megpróbálja decentralizálni. Egyébként nyitott is egy irodát Manchesterben rögtön az első héten, amíg választási ígérete volt, illetve nem is választás, mert nem választás volt, csak politikai ígérete volt, hogy kiviszi a politikát Londonból és visszaviszi vidékre. A másik pedig a devolúció, ami ugye pontosan Skócia és Wales és Észak-Írország irányában egy ígéret, hogy megpróbálja ott is azokat a kapcsolatokat eleveníteni, vagy mondjuk azt, hogy élesebbé tenni, mint amik az elmúlt két évben voltak, és megpróbálja ezeket az országrészeket is bevonni a politikába, illetve újjászervezni ott a munkáspárti képviseletet. Hát ugye Skóciában egyelőre politikai realitása nincs annak, hogy új népszavazást írnának ki a függetlenedésről, most a társadalmi támogatottsága se olyan, illetve a szervezettsége se az ottani függetlenségpártnak. Az északi helyzet ugye fordult az utóbbi időben, hiszen megjelent az a politikai erő, ami már nem a hagyományos párt struktúra mentén szabdalja az országot, ugye az Egyesült Királysággal szoros kapcsolatokat, illetve az Írországgal szoros kapcsolatokat keresők, hanem már valós társadalmi problémák mentén, és hát megfordult a demográfiai arány is, többen vannak a katolikusok, de egyelőre nem mérnek a függetlenségnek, vagy hát az Írországhoz való csatlakozásnak többséget. Walesben pedig gyengült a munkáspárt, úgyhogy ott is nagy feladatai vannak Burnhamnek, hogy visszahozza Walest a politikai térképre a munkáspárt számára.
5: Akkor, hogyha jól értem, sok-sok feladat, megoldásra váró ügy, amiben elég nagyot kell domborítani, miközben valahogy le kell nyomni a Reform UK-t, mert hogyha erősödik, és most már 25% körül mérték ugye a biztos szavazókat, ami

0: Most viszont úgy néz ki, hogy azért ez több lenne, sőt, egyes prognosztizációk ugye azt mutatják, hogy akár 190 képviselő is számíthattak volna. Hát most Farage-nak vannak botrányai, ugye most éppen megindult egy eljárás ellene, elfogadott olyan ajándékokat, amiket tilt a törvény, ő most lemondott, demonstratíven újra választásokat akar létrehozni, és ott illetve indulni ugye abban a körzetben, de nem indul a többi párt, ugye ebből jött ez a kutyás-macskás dolog egyébként. És ugye az elkövetkezendő időben ugye Burnhamnek a nagy projektje ez a társadalomnak az átalakítása, az államosításnak egy speciális rendszerének az elindítása, amiben vízközműveket visszavennék, bizonyos állami felügyelet alá beindítanák az egészségügyi szolgáltatásoknak a nagymértékű reformját, úgyhogy ezekre kapott felhatalmazást ő most a munkáspárttól. A kérdés az, hogy ennek milyen fiskális háttere lesz, meg tudja valósítani. Úgyhogy hát a választók valószínűleg emellett fognak majd dönteni.
1: A külpolitikában mennyire vannak benne az angolok? Ezt azért kérdezem, mert ott talán sikeresebbnek tűnik az ország, de ott is van kérdés, bőven ugye elhangzott, hogy Ukrajnát töretlenül támogatják, oké, de mondjuk az Egyesült Államokkal elég terhelt a viszony. Az Unióval ugye a Brexit miatt megint csak terhelt a viszony. Lehet, hogy egy kicsit ilyen légüres térben mozog most az Egyesült Királyság. De ezt lehet, hogy csak én érzem.
0: Ugye maga Burnham külpolitikailag talán a leggyakorlatlanabb ugye az összes politika terület közül. Ed Milibandet választotta, aki szintén egy veterán munkáspárti politikus, ugye még 2014 előtt próbált ő a munkáspártnak a vezetője lenni, aztán a Cornbridge nagyon erőteljes baloldali fordulat lemosta őt a politikai pályáról, de ő fogja vinni a külpolitikát. Ez azt jelenti, hogy ugye a klímapolitikai prioritások, a zöld átalakulásnak a problémái, ezek előtérbe fognak kerülni. Ez ugye nem jó jel, hiszen Trump ezeket a politikákat finoman szólva nem kedveli, de ugye azt kell mondani, hogy annak ellenére, hogy munkáspárti kormány volt, Keir Starmerrel viszonylag jó munkakapcsolata volt, bár most az utóbbi időben Iránnak a megítélése ugye egészen más körülmények között történt az Egyesült Királyságban, mint ahogy azt Trump elvárta volna, hogy a kapcsolatok azok kieleződtek. Itt ugye folytonosság lesz, a különleges kapcsolat az mindig is fontos az Egyesült Királyságnak. Nagyon fontos katonai megállapodásokat kötöttek az elmúlt időben, újra amerikai atomfegyverek lesznek repülőgépeken ott az Egyesült Királyság területén, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy itt nagy elfordulás lenne. Az biztos, hogy az új külpolitikai irány az kérdés, hogy mennyire fog feküdni az amerikaiaknak.
2: Jó, hát kicsit jobban látjuk a helyzetet, nagyon szépen köszönjük a helyzetértékelést, további szép napot, jó munkát kívánunk.
0: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
2: Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense foglalta össze, hogy most mi a helyzet az Egyesült Királyságban, és hogy mit tud tenni Andy Burnham, milyen problémákkal néz szembe, mi az, amire választ kell adni, és hogy milyen kimenete lehet ennek az egésznek akár 2029-ben.

0: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Isle, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
1: Most akkor a sell side vagy a buy side analyst közül ki az eladó és ki a vevő? Annyit előre bocsáthatunk, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet. Az elnevezések picit félrevezetőek. A sell side elemzők broker cégeknél vagy befektetési bankoknál dolgoznak. Egy adott iparágból néhány, jellemzően 3-4 vállalatot vizsgálnak nagyon részletesen. Főművük az adott cégről szóló részletes 15-100 oldalas elemzés. Munkáltatójuk ezeket és egyéb időszakos kiadványaikat értékesíti. A másik oldalon a buy side elemzők egy alapkezelőnél dolgoznak, és olvasva a sell-side elemzők elemzéseit követnek egyszerre jóval több vállalatot több iparágból, elemzéseiket pedig a portfólió menedzser, mint befektetési döntéshozó számára készítik. Fontos különbség még a készített elemzéseik időtávja. Ameddig a sell-side elemzők rövidebb, tipikusan egy éves távon gondolkodnak, addig a buy-side elemzők gyakran hosszabb, 3-5 éves időtávon szeretnék ciklusokon átívelően jó döntéshez segíteni a portfólió menedzsert.
0: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
2: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben.
2: Ezt elteszem magamnak.
3: Kérem szépen, 1981. július 29-én született, azaz ma 45 éves Fernando Alonso, a spanyol Forma 1-es autóversenyző, kétszeres világbajnok, aki Mihálovics Andrást megelőzve a sikánban átvágott, és bekerült a Millás reggeli műsorába, és itt van, megérkezett, de Mihálovics András még nem érkezett meg, sajnos valami baj van a motorjával szerintem. Nagy gond ez egyébként a Mercedes számára, mert hogy Mihálovics András volt az ígéret a Hungaroringen, de sajnos Fernando Alonso, aki 1981. július 29-én született, nagyon bravúrosan megelőzte, és az előnyét tartva nem, Mihálovics András visszaelőz, és már itt is van Mihálovics András, lehet, hogy mégis Natürlich magyar bajnok lesz. Mi az, hogy Natürlich?
4: Ja, nem Schumacher,
3: hanem... Gyere, Tigris, gyere, mondd el, mit mondott Alonso.
4: Fernando Alonso 45 éves ma. Hittük volna, nem? Ő mondta egyszer, ha nem jön ki számodra a lépés, és nincs szerencséd, akkor az emberek hajlamosak elfelejteni azt, hogy korábban mit tettél le az asztalra.
3: Ez egy arszpoétika szerintem.
4: Ez van a hátamra tetoválva gót betűkkel. Megmutassam?
3: Nem kínai betűkkel van?
4: Nem, táj.
3: táj betűkkel van?
4: Mindig összekeverem.
3: A tomjám leves felirat alatt van
4: mindig
3: közvetlenül?
4: Mindig összekeverem, hogy melyik van a Muhammad vagy a Mike Tyson mondás, hogy mindenkinek van egy terve, még jól pofán nem verik. Most az van táj betűkkel, vagy a Fernando Alonso mondás?
3: Nehéz megkülönböztetni ezeket, úgyhogy az a lényeg, András, hogy Alonso ellen veszteni az igazából egy nyerés, akkor az nyereség. Én ezt szeretném neked mondani.
4: Biztos?
3: Biztos.

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Rekordszámú 140.427-es diák jelentkezett a felsőoktatásba, végül 101.572-en nyertek felvételt, felük kiemelt MTMI plusz területek valamelyikére jelentkezett, műszaki, informatikai, természettudományi, agrár, orvosegészségügyi képzések, valamint ezeknek a tanár szakjai is. Például a mérnök informatikus az ország 8. legnépszerűbb állami alapszakja lett, és a gépészmérnök a 10. és az egyetemek közül az ELTE vonzotta a legtöbb jelentkezőt, úgyhogy gondoltunk egy óriási nagyot, és dr. Papp Eszter kutatófizikust és tudományos nagykövetet felhívtuk, hogy néhány kérdéssel szembesítsük. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is!
2: Na, kutatófizikus, ez is jó, gondolom, igen, hogy akkor ez is előtérbe került, ha már az ELTE, mert például a családban is van olyan, aki ELTE fizika szakra felvételizett és nyert felvételt, úgyhogy neki nagy gratuláció.
3: Na, hát gratulálok én is neki, remélem majd találkozunk valamelyik órán.
1: Legyél vele nagyon kegyetlen. Nehogy a részrehajlás felmerüljön, hogy itt a rokony beajánlotta neked.
2: Na, dehogyis.
1: Több fegyelmet kérünk a rádió műsor elkészítésénél. Tudsz számokat mondani, hogy az ELTE-nek a természettudományi karain mennyien fognak tovább tanulni?
3: Igen, 587 jelentkező nyert felvételt az alapképzésekre, és az átlag pontszám az 432,5 volt. Amit most itt kiemelnék, az az, hogy képzeljétek el, hogy idén a tavalyihoz képest 34 ponttal emelkedett a kémiára a felvételi pontszám, viszont 70 hallgató kezdheti majd meg a tanulmányait ezen a szakon. Úgy néz ki, hogy eléggé vonzó számukra a csúcs technológiás super smart labünk, ami egy új dolog itt az ELTE-n. Különböző AI támogatott dolgokat próbálhatnak ki a laborban a hallgatók, szóval tényleg ez egy ilyen nagyon-nagyon modern labor most az ELTE-TTK-n.
1: Uh-huh. No, annak idején visszaemlékszel, hogy lányszobád rejtekén már fizikusnak készültél? Miért választottad pont ezt a szép hivatást?
3: Én olyan 10-esként döntöttem el, hogy szeretnék fizikus lenni. Az én fizikatanárom vitt minket projekt alapú versenyekre, és akkor szerettem bele a fizikába, illetve megmutatta, hogy a fizikán keresztül mennyi mindent lehet felfedezni a mai világunkban, mind a technológiai részét, mind pedig a természet részét, hogy hogyan működik a körülöttünk lévő világ, és ez valahogy nekem nagyon tetszett.
2: És az, hogy miért vonzó ma a mai diákoknak a természettudományos képzésről, mit gondolsz?
3: Én azt látom, hogy egyre több fiatal szeretne valamit tenni azért, hogy egy jobb jövőnk legyen. Tehát mondjuk itt gondolhatunk a klímaszorongásra is, ugye nagyon sokan szeretnének valamit tenni. És mondjuk egy ilyen természettudományos diplomával, vagy mérnöki informatikai diplomával ezt megtehetik. Tehát a környezetvédelemben, vagy a klímakutatás területén is elhelyezkedhetnek, vagy akár arra is gondolhatunk, hogy a mesterséges intelligencia is most mennyire berobbant, oda is kell egy csomó informatikus, aki ezt fejleszti, illetve akár matematikusok is. De ami még meglepő, hogy fizikusként a pénzügyben is el lehet helyezkedni, és az is egy talán egyre vonzóbb része ennek a képzésnek.
1: No, következő kérdés, azért ezt tapasztalatból mondom, hogy amikor az ember gondol valamit a felsőoktatásról, az egyetemi hallgatói létről, az utána a valóság azért kicsit más. Téged mi lepett meg egyetemistaként először? Engem az, amikor a kémia tanár olyan órát vágott le, aminek a 95%-át nem értettem, pedig kémia fakultásra jártam előtte gimnáziumban. Nálad mi volt
3: pont
1: ez a
3: hú? Erről van szó. teljesen más az óráknak a struktúrája, az egésznek a ritmusa, az ember ott találja magát az első vizsgai időszaknál, és ezt nem azért mondom, hogy megijesszem a diákokat, de nyilván teljesen más, mint egy érettségi, talán nehezebb is olyan szempontból, hogy máshogy kell tanulni. Számomra ez volt talán a legnehezebb, hogy meg kellett tanulnom tanulni, és nem volt elég az, hogy beültem az órákra és jegyzeteltem. Uh-huh. De ez egy folyamat, és meg lehet ugrani, tehát ha valaki szeretné ezt elvégezni, akkor nincsen ez.
1: A két rádió műsorvezető az élő példa erre, hogy igenis sikerülhet.
2: Valami összejöhet. Igen. Mi az, amit kell tudni első évesként? Azt kell tudni, hogy majd mivel szeretne foglalkozni valaki?
1: Mert ez a másik, igen, nagyon jó, hogy erre rákérdeztél, mert megy az ember valamiféle vágyjal, hogy na majd ő híres szilikát vegyész lesz, mondjuk, és akkor közben kiderül, hogy az annyira mégsem érdekli. Lehet-e még módosítani, vagy már pontosan kell tudni, hogyha arra a szakra mész, akkor nincs appelláta, azt végig kell csinálni.
3: Nem, egyébként meg ugye nagyon sokszínűek ezek a szakok, tehát a fizikán belül is egy csomó specializáció van, és lehet azért gondolkodni, meg kutatási témákat váltani. Úgyhogy én azt ajánlom a hallgatóknak, akik majd most szeptemberben kezdenek, vagy akik már az egyetemen vannak, hogy mindenféleképpen próbáljanak meg bekapcsolódni kutatásokba, egyetemi kutatásokba, nézzék meg, hogy milyenek a kutatócsoportok, vagy akár nézzenek más nagyon érdekes lehetőségeket, hiszen az egyetemen egy új világ nyílik, és több lehetőséget lehet felfedezni, mint például, és akkor ezt most így ide bekapcsolom, a Nemzeti Innovációs Ügynökségnek, az egyetemistáknak szóló startup programját, a HSUP-t, ez a Hungarian Startup University program, mert ugye amikor az ember elmegy egyetemre, akkor vannak a kötelező tárgyak, de vannak szabadon választható tantárgyak is, és a HSUP-nak a programja az ilyen, egy 2 fél éves szabadon választható tantárgy, ami 34 egyetemen már elérhető. Az a célja, és én ezért szeretem nagyon, mert annyira modern, hogy a hallgatók innovációs és vállalkozói ismereteit erősítse, és lehetőséget ad nekik arra is, hogy a gyakorlatban is kipróbálják majd a saját projektjük fejlesztését. Tehát úgy néz ki, hogy az első szemeszterben még tanulják ezeket az ismereteket, és a második szemeszter végén van egy úgynevezett demo day, ahol bemutathatják, hogy ők mit szeretnének csinálni, hogyan szeretnék ezt startuppá formálni, és már több mint 20 ezer hallgató végezt el. Amit még fontos kiemelni, hogy a tantárgy elvégzéséért lehet kapni ösztöndíjat és a végén támogatást.
2: Nagyon jó.
1: Nagyon jó. És hát ugye az egyetem az nem csak a tanulásról, meg a pallérozódásról szól, hanem vannak az egyetemi órákon kívül is ugye lehetőségek, ezt is azért mondjuk el kevcsinálóként. Neked?
2: Neked? Mire gondolsz, András?
1: Hát nem tudom én. Akár a bulikra is, de akár értelmes sportfoglalkozásokra, nem tudom, majd segít nekünk Eszter is
2: elmondani. Hát kultikus kocsma van például a Traffordban is, nem tudom, működik-e még, de mi oda jártunk sakkozni, meg azért, mert ott olcsó volt a sör.
3: Szerintem fontos, hogy az ember megtalálja a saját közösségét, egy olyan közösséget, ami folyamatosan motiválja abban, hogy fejlődjön és tanuljon. Tehát, hogyha csak a bulizós részét veszük az egyetemnek, és valaki nem tanul, akkor nyilván elég könnyű elveszni és kiesni az egyetemi tanulmányokból. De én azt mondom, hogy ezeken a közösségi programokon nálunk például fizikusoknak van a tortúra, vagy más ilyen kis összeülések. Érdemes ezeken részt venni, mert az ember megismeri a társait, és akkor egy ilyen kis csoportot is lehet formálni, akik aztán később mondjuk együtt készülnek a vizsgákra, és átadhatják egymásnak a tippeket, hogy melyik tanár mennyire szigorú.
1: Vagy például ugye a HSUP témája programra visszatérve együtt alakíthatnának valami klassz tártapot.
2: Nagyon jó. Egyébként ez biztos, hogy divatos.
3: És nem is áll meg itt, mert van a HSUP-nak egy ilyen folytatása, a Growth Fund. Itt az alumni alapítókat támogatják, és most idén például 4 projekt is volt, ami az egyik közel 20 milliós támogatást, a másik 3 pedig 20 millió forintos támogatást nyert abban, hogy felkészüljenek arra, hogy egy nemzetközi piacra is léphessenek. Tehát szerintem mindenféleképpen megéri ilyen szinten is gondolkodni az egyetemen, hogy milyen más lehetőségek vannak, akár a tanórákon kívül, vagy akár a szabadon választható tantárgyakban.
1: Oké, és azok, akik ma, vagy most nem nyertek felvételt? Nekik esetleg tudunk ajánlani valamit? Ne csüggedjenek, próbálják meg jövőre, és mert klassz dolog egyetemistának lenni.
3: Ha lehet, akkor próbálják meg a pótfelvételit, erre is van ugye lehetőség. A másik meg az, hogy ne adják fel, tehát hogyha tényleg ők úgy gondolják, hogy szeretnének valamit elvégezni az egyetemen, most az én esetemben mondjuk fizikusok lenni, és ez egy nagy álmuk, akkor egy picit készüljenek jobban, és szerintem el tudják ezt érni, tehát nagyon sokat lehet fejlődni, akár egy fél év vagy év alatt, úgyhogy ne adják fel semmit.
2: Nagyon jó végszó, köszönjük szépen, Eszter. További szép napot és jó munkát neked. Jó kutatást!
3: Szép napot nektek is. Köszönöm szépen. Sziasztok!
1: Szia! Dr. Papp Eszter kutató, fizikus és tudományos nagykövet csinált kedvet a felsőoktatásban való részvételhez.
2: Így van, illetve tette fel a provizórikus kérdés, hogy ki lesz a következő Sheldon Cooper, ugye az agymenőknek a nagy tudósa, vagy a Big Bang Theory-nek, aki így ismeri, úgyhogy szerintem jó kedvet csinált mindenhez.
0: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
2: Hová tűnt Mihálovics András, tette fel a csodálatos kérdést a kedves hallgató.
1: Hát kicsit ütöttem a bokzsákot hátul a parkban.
2: Másodpercenként hány kerekenként hány másodperc alatt cseréltél?
1: Még egyszer.
2: Ugye?
1: Szeretném, ha betennél egy zeneszámot, egy kicsit bemelegítettem, azért késtem, és most megyek vagy felfutni egy lépcsőn a szomszédos irodaházba, hogy ott a tetején aztán örömködjek, vagy keresek valami fagyott marhát, és azt fogom püfölni addig, amíg Czoller Andi híreket mond.
2: A Tigrisek világnapja van, ezen kívül keressük a jövő Sheldon Cooperét, az összes mérnök informatikusnak, kutatófizikusnak, és mindenkinek,
1: aki szereti,
2: és aki kihívást érez, és le akarja küzdeni ezt a kihívást, akkor megy.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
2: A világ Szegeden találkozik.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
2: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
3: a világsikerű Bastille,
2: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
3: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedők 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető. Lezárták a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződés távhővezeték építés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Szakaszosan lezárják a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Németh Luca, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Tovább csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A fogyasztóvédők azt kérik, hogy állítsák le a parkoló automaták leszerelését. Megdőlt a leszállás nélküli repülés rekordja. Újabb hőhullám jön ma 33, a hétvégén pedig akár 40 fok is lehet. Felhő alig lesz az égen, csapadékra sem számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap este tovább csökkentették a paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét, miután egyre kevesebb a víz a Dunában, a közel 500 megawattos kieséssel. A szakértők szerint az ország villamos energiaellátása egyelőre nincs veszélyben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérése szerint a Duna vízszintje ma reggel a meghatározott nullaponthoz képest 26 cm-t mutatott a Vigadó téri mérőhelyen. A klímakutatók szerint 2026 és 27 is rekordmeleg év lehet az idei El Niño miatt. Klímakutatók egy csoportja szerint a jelenség legalább 150 éve nem látott mértékű lesz, amelynek következményeként nem kizárt, hogy az esemény a klímaváltozással együtt akár 1,7 fokkal is megemelheti a globális átlag hőmérsékletet jövőre az iparosodás előtti átlaghoz képest. Már csak néhány napig érvényesek a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-án végleg lejárnak a régi könyvformátumú személyik, így az érintetteknek érdemes minél hamarabb gondoskodniuk a cseréről. Az új igazolványok bármelyik kormányablakban személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhetőek. A fogyasztóvédők azt kérik, hogy állítsák le a parkolóautomaták leszerelését és tartsák meg a készpénzes parkolás lehetőségét. A FEOS szerint senkit nem lehet okostelefon és mobil alkalmazás használatára kötelezni egy közszolgáltatás igénybevételéhez. A fogyasztóvédők azt is kifogásolják, hogy egyes parkolási szolgáltatóknál továbbra is automatikusan felszámítanak többletdíjakat. iráni fegyveres csoportokat támadott Irakban az amerikai hadsereg. A Reuters cikke szerint olyan erőket vettek célba, amelyeket az iráni forradalmi gárda utasított arra, hogy az amerikai katonai erőket és a szaudi energetikai infrastruktúrát támadják. Előzőleg Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy az Egyesült Államok jó tárgyalásokat folytat Iránnal, és szerinte esély van egy a konfliktus megoldásáról szóló megállapodásra. Megdőlt a leszállás nélküli repülés rekordja. A Qantas légitársaság Airbus tesztrepülőgépe 24 óra 24 percig repült Melbourne-ből Toulouse-ba. A járat átrepült a Csendes-óceánt, az Egyesült Államokat, Kanadát és az Atlanti-óceánt is, írja a Tudás Morzsák a repülésről oldal. Négy pilóta irányította a gépet, öt mérnök pedig folyamatosan ellenőrizte a rendszereket, különösen az új 20 ezer literes extra üzemanyagtartály működését. Az Airbus összesen 12 ilyen repülőgépet szállít majd az Ausztrál légitársaság számára, emeli ki az Index.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Kezdődik a nyár második erőteljes hőhulláma, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a légmozgás, délután pedig 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Ez a Millás reggeli, szép napot kívánunk mindenkinek, 9 óra 9 perc van, és július 29-e szerda, a stúdióban Mihálovics András.
4: És Kántor Tigris Endre. Érdekelne egy felmérés, hogy a fogyasztóvédők, a parkolás fizetők hány százalékáért kardozik épp ezzel a készpénzhez ragaszkodással. Elhangozhatna egy ilyen hír után, hogy a készpénzes megoldás alternatívája az SMS parkolás, aki ragaszkodik a buta telefonhoz, az sincs az útszélén hagyva. 75 éves, teljesen alalóg nagyapámon is egy hét alatt átvertük az új rendszert. Szóljon az ilyeneknek, hogy megszoksz vagy megszöksz. Dohog az egyik hallgató. Aztán Misike Szeres közbandi.
3: Igen, a Druszám írta ezt az üzenetet, akinek nagyon nagy kedvenc száma a Misike Szeres, ugye magyarul az Eusem Voce Lilian kiváló felvétele.
4: Aztán ma a Tigris napja van, ezért van a dal a Tigris szeméről. Így van. Nagyon jó, hogy leesett.
3: Tökéletes.
4: Megkésőd, de leesett mindenkinek.
3: Tökéletes.
4: Ez a dolog is, úgyhogy most már nem lesz több tigrisezés.
3: Honnan tudod?
4: Lesz, akár nem zenében, is. Hanem verbálisan, de nem tudom. Hát jó, meglátjuk.
3: Viszont beszéltünk ugye az egyetemi felvételiről, főleg a természettudomány
4: de
3: oldaláról.
4: Hol fog lakni, de akkor, a gyerek?
3: Ez az. Hol fog lakni? Ez egy nagy kérdés.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
4: No, hát pöröge már a piac, mármint a lakásbérleti piac, ezt fogjuk tudakolni a következő percekben, mert azt szoktuk mondani, hogy ahogy kiderülnek a felvételi ponthatárok, és kiderül, hogy felvették-e a gyereket, azonnal elkezdenek az kétségbe esett szülők lakást bérelni, vagy esetleg vásárolni, de majd a Szegő Péter, a Dunahouse elemzési vezetője elárulja nekünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szia!
5: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
4: No, már érzitek? Ilyenkor tényleg, ahogy nem tudom én, pénteken eldől, hétfőn már csöng a telefon nap hosszat?
5: Igen, ez úgy van, hogy gyakorlatilag ez a főszezonja az albérleti piacnak, a ponthatárok kihirdetése után minden nyáron nagyon komoly keresleti hullámot indít el. Annyi a különbség, hogy az idei főszezon talán a szokásosnál is korábban kezdődött, mi már májusban érzékeltünk egy erősebb mozgolódást. Ennek ugye az oka, hogy a tavaszi hónapokban sem lódultak meg az árak, ezt érzékelték az érdeklődők, és rögtön megindult egy nagyobb kereslet. Budapesten havi összevetésben ugye 0,5%-kal csökkentek, országosan pedig gyakorlatilag stagnáltak az árak eddig.
4: Uh-huh. Lehet átlagárakat mondani?
5: Hogyne, lehet. Ugye, hát
4: nyilván ez lokáció függő, lakásméret függő, ezer ága boga van, de valami középérték az van, csak hogy kapaszkodót adjunk a lakásbérlés iránt érdeklődőknek.
5: Van, és hát nagyon jól mondod, elsősorban a lokáció határozza meg az árat mindenhol, akár budapesti kerületeket nézünk, akár megyeszékhelyeket. Ugye Budapesten a metró végállomásokhoz közel találunk majd olyan albérleteket, ahol valamennyire azért mérsékeltebbek az árak, legalábbis ugye a belvárosi kerületekhez képest. Ez a 19. és a 21. kerületben most 190 ezer környékén van egy átlagos társasházi lakás átlagos mérettel. Ennél kicsit drágább kategóriára gondolhatunk a 10. kerületben, a 15-ben, a 16-ban, 18-20. Kerületben is 200-210 ezer forint körüli havi bérleti díjakkal lehet számolni, és ugye a belvárosi régió az meg a második kerület, 5. kerületre érvényesek, a Garzonoknál a 280 ezres ársáv, de hogyha a gazdonokat kiveszem ebből, és egy átlagos társasházi lakást nézek, akkor ugye azt látom, hogy 350 ezer forintos bérlemények sem ritkán.
4: Van-e kínálat? Ezt azért kérdezem, mert az Otthon Start program pont erre lett a kormányzati kommunikáció szerint kitalálva, hogy a fiatalok első lakást tudjanak maguknak szerezni. Meglépték, vagy ez megint egy ilyen befektetői manőverré vált?
5: Igen, ugye az Otthon Start nagyon sok összetett hatással volt az ingatlan piacra. Az egyik ilyen, hogy sok korábbi bérlő tudott valamilyen módon saját tulajdon szerezni. Az OSP-t kihasználva korábbi bérlők egy része így tudott vásárolni, ami nyilván mérsékelhette egyébként a bérleti keresletet, ez pedig ugye nagyobb versenynek készteti a bérbeadókat. Egy további hatásként még azt is lehet szerintem mondani, hogy a nettó keresletek ugye gyorsabban emelkedtek, mint a lakbérek tavaly is, úgyhogy hát valami ilyesmi számításunk volt, hogy egy átlagos budapesti bérleménydíja a becsült nettó bér kb. 40%-át viszi el, és a korábbi években ez valamivel nagyobb volt, tehát egy 44-50%-kal is lehetett számolni, úgyhogy ez nem megfizethetőséget javította, ez pedig azokban az időszakokban is, amikor nincsen éppen szezon, tehát éppen most így a nyári hónapokban, akkor is egy kicsit pörgette, jobban pörgette a szokásos a piacon.
4: Ugye országos hálózatként talán nem lep meg a kérdés, hogy vidéken, a nagy egyetemi városokban a budapestihez képest olcsóbb a bérlet?
5: Valamennyire olcsóbb, hogyha így egy szóval akarnám, vagy egy gyors mondattal, hogy gyakorlatilag a budapesti közép értékes területeknek az árai pariban vannak az erősebb, konkurensebb megyeszékhelyekkel. Ugye konkrétan vidéken Debrecen a legdrágább nagyváros, 210 ezer forintos középértékkel, de aztán itt van szorosan mögötte Győr, Pécs és Szeged, itt 190-200 ezer forintos bérleményeket találni, ennél kicsit olcsóbb tud lenni Veszprém, a 190 ezer forintos medián bérleti díjjal, és hát van azért példa ennél jóval olcsóbb bérleti díjakra is, Miskolc például akár 110-120 ezer forintokért is lehet találni bérleményeket.
4: Mi van, amikor már nincs szezon? Mondjuk szeptember közepe, vagy meddig szokta kihúzni ez a nagy roham magát?
5: Igen, hát ugye addig valamilyen szinten egy ilyen szezonális drágulás tapasztalható a bérleti piacon. Érdekes egyébként, hogy idén egy ilyen 5%-os drágulás mérhető, de ebben az 5%-os drágulásban már a szezonra való ráfordulásnak egy ilyen 3-3,5%-os drágulás van, tehát az alapdrágulás az nem volt több 1%-nál, és a szezon vége felé, ugye amikor gyakorlatilag el kell, kipörögnek már ezek, és gyakorlatilag azok jutnak még piacon szerephez, akik addig nem sikerült megtalálni, az ingatlanjukat elkezdenek szép lassan visszarendeződni megint az árak, de ez is csak ilyen 1%-os csökkenés, 1-2%-os csökkenés lehet igazából.
4: Akkor
5: tehát nem egy jelentős.
4: Nyilván kockázatos, de a kivárás is jó opció lehet?
5: A kivárás is jó opció, és egyre inkább akik kivárnak, azok tudatosan várnak ki azzal a céllal, hogy esetleg, hogyha van barát, ismerős, család, rokon, akikkel együtt tudnak majd valamilyen közös bérleményt együttesen finanszírozni, akkor az nyilván egy ideálisabb megoldásnak tűnik. Ők szoktak egyébként ilyen késői bérlők venni, mert bár ugyan lehet, hogy egy kicsit magasabb áron bérelnek majd, de úgyis vannak, teszem azt, ketten-hárman, akkor így magot megosztik a bérleti költség, és mégiscsak jobban járnak. Úgyhogy ez egyébként egyre gyakori jelenség. Ezt is tudjátok, hogy gyakorlatilag évek óta itt tetőn van, plafonon van, és most van egy kis visszarendeződés a bérleti díjakban. Erre is válasz egyébként az, hogy egyre többen keresnek így, hogy akkor többen béreljünk egy ingatlant.
3: Hát nyilván ehhez kell egy kis flexibilitás is, hogy azt mondja, hogy oké, akkor lehet, hogy nem pont ott fogok albérletet szerezni, hanem egy kicsit arrébb, akkor többet utazom, vagy közlekedek, de lehet, hogy jobban kijövök a végén. Még az kérdés, hogy mire kell odafigyelni, tehát ugye már évek óta téma az, hogy milyen szerződéssel vagy biztosítékkal rendelkezzen.
4: Meg megy ez a vita, hogy akkor most kaúció, igen, azt letegyem-e, hány havi kauciót kérhet egy egy bérbeadó, az visszajár-e, mikor jár vissza, mikor nem jár vissza, mi van, ha valaki elfelejti valamelyik közüzemi díjat, akkor utólag behajtható-e, kell-e átvételi elismervényt aláíratni a bérbeadóval, hogy biztonságban legyünk, szóval ez egy ilyen elég ingoványos terep, sajnos Magyarországon.
5: Igen, hát sok bizonytalansága, nem csak egy általános ingatlan vásárlásnál jönnek ezek a, ezek a kérdések, és így bonyolulta az adásvétel, hanem egy ilyen egy bérlemény kapcsán is. A keresésnél ugye a hirdetési portálokra szoktak a legtöbben támaszkodni, és a közösségi médiás csoportokban is egyre inkább látni, hogy beírnak, majd ott is keresnek egyébként érdeklődők, és ezek jó felületek, mert általában itt jelennek meg leggyorsabban a hirdetések, viszont itt van ugye rizikó, kockázat, egyáltalán anonim módon történnek ezek a hirdetések, a megkeresések is, tehát mindkét fél részéről azért ebben van kockázat, és tényleg érdemes az ingatlan szakértő segítségét igénybe venni ilyen helyek. Ők tudják ugye a pontos árakat, ellenőrzött általában a kínálat az ilyen értékesítői hálózatoknál, és a szerződéskötési tapasztalat is ugye megvan, és fel tudja gyorsítani azért a folyamatot, illetve hát, amire fontos felhívni a figyelmet, hogy védelmet adhat a csalások ellen. Nem nincs olyan sok csalás típus vagy trükk közgetés, de azért előforduló, óvatosnak kell lenni. Van itt például ez a fizetős címlisták, amit kínálgatnak pár ezer forintért, magukat értékesítőnek kiadó emberek, de ezek általában ilyen hamis címlisták, mert nincs mögöttük valós érték, kifizeti az ember, és igazából ezt a kisebb tételt elbukta, tehát ilyenektől is meg tudjuk magunkat kímélni. A beköltözés előtt pedig ugye ajánlott alaposan átolvasni ezeket a szerződéseket, felkészülni minimum egy-két hónapos kaució, bérleti díjnak megfelelő kaucióra, de mostanában már ugye 3 hónap is elég általános, és hát ugye érdemes tisztázni a közüzemi elszámolás módját, hogy ne érjen bennünket meglepetés.
3: Oké, hát reméljük, hogy sikerült egy kis irányt mutatni azoknak, akik most azon gondolkodnak, hogy mi legyen. Köszönjük szépen!
5: Nagyon szívesen, és köszönöm. Sziasztok, szép napot!
3: Az elmúlt percekben arról beszélgettünk, hogy hogy alakul a budapesti, hát főleg budapesti, de egyébként az országos albérlet szezon. Szegő Péter, a Dunahouse elemzési vezetője volt az, aki elkalauzolt minket ebben.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
3: És jönnek nem a megoldások a Finom Főzelék Fesztiválra, hogy nemzetközi néven hogyan nevezzük.
4: Na,
3: ezt.
4: Na, hát megvan a nyertes.
3: A Yummy Stew?
4: Nem.
3: Miért a Yummy Stew, azt szerintem
4: igen,
3: tök jó.
4: Igen, de nem, ez nyert, nem ez volt a nyertes, arra sokkal többen szavaztak.
3: Hát mi?
4: Fine.
3: De a fine stew az is jó lehet, de nem jó a stew,
4: hát
3: mert
4: ha van
3: az esbet
4: fine
3: is.
4: Fine dining, akkor van fine stew is. Tehát a fine dining egyik égköve lehetne a fine stew.
3: Fine stew, igen, az lenne a fine, az lehet.
4: Hungarian fine stew.
3: De fine veggie stew, de akkor le kéne vinni az iskolások színe. Miért a veggie
4: nem
3: az nem jó?
4: Nem jó marketing, nem kell mindent kirakni.
3: Az a baj,
4: legyen sejtelmes, fine
3: a stew önmagában az nem jó, az húst sugal.
4: Nem baj.
3: De baj.
4: És itt jön, ezért kell Hungarian fine stew-nak, mert nincs hús.
3: Nem érzem. Ahogy tegnap megfejtettük a vízügyeseknek a köszöntését, ugye ott két befutó volt, a vízlát, és az, amit nem műsorban mondtunk, de utána kiderült, hogy nagyon jó lenne a Bruce Lee nagy mondását használni a vízügyeseknek, a Be Water, my friend. Azt szerintem a legnagyobb vízügyes köszöntés. Ugye erre várunk jobbakat még, mindig a Finom Főzeléknek a jó fordítását keresünk.
4: De miért?
3: Amivel a fesztivált be lehet indítani.
4: HFS. Ennyi.
3: HFS.
4: Hungarian fine
3: stew. Ez
4: olyan,
3: a Tommy Hilfiger.
4: Azért.
3: Nem,
4: ez lehet pólókra is.
3: Fine pottage. Egyre jobb, de még mindig nem aliterál. Úgyhogy tessék, keressétek.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Közösségi élmény, tudásmegosztás, töltekezés. A Gyütment találkozó több, mint egy hosszú hétvége. Bemutatjuk azt a közösséget és értékrendet, amely nem csak évente néhány napra hozza össze az ökotudatos gondolkodókat, hanem az év minden napján valódi, támogató hálózatot nyújt a vidéki újrakezdőknek. A közösség alapértékei között központi helyet foglal el a szelíd és felelősségteljes szemléletmód, az ökológikus építészet, a permakultúrás gazdálkodás, valamint a természetes gyógyászati megoldások, mind olyan témák, amelyekről hiteles kiköltözők történetein és szakmai beszélgetéseken keresztül tanulhatunk. A közös alkotás örömét workshopok biztosítják számunkra, miközben a helyi mesteremberek alkotásait felvonultató termelői piacon közvetlenül is megismerhetjük a környezetünk értékeit. A négy napos együttlét nem csak a felnőtteknek nyújt feltöltődést, hanem a család legkisebb tagjainak is tartalmas programokat ígér. A gyermekprogramok, játékok, mozgásos tevékenységek és helyismereti túrák révén már egészen kisgyermekkortól kezdve élvezetes és tanulságos lehet az itt eltöltött idő.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban, jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Kis csihipuhi volt a hormuzi szoros kapcsán, amitől megugrottak az olajárak. Kérdés, hogy a tőzsde nyitás után reagált erre?
3: Egyelőre nem, sem a bét, sem az európai tőzsdék, bár ugye Németországban elég sok gyors jelentés is megjelent, ami kedvező számokat tett közé, többek között a Deutsche Bank és a BASF is, és ennek hatására ugye a DAX most több mint 1,5%-os pluszban van már. A BUX ennél jóval alacsonyabb ütemű emelkedés mutat, mindössze 0,5%-os, de felfelé tart az index. A vezető részvények közül a Richter több mint 1%-os pluszban 11.800 forinton, az OTP 46.350 forinton, ez 0,67%-os emelkedés. Magyar Telekom 2744 forint, ez 0,22%-os mínuszt jelent, a MOL 0,5%-os pluszban 4396 forinton áll.
4: Oké, valami piacmozgató esemény körvonalazódik a horizonton?
3: Egyrészt ugye az iráni helyzet továbbra is természetesen érzékeny. De most az olajpiacon, ahogy említetted is, az elmúlt napok intenzív korrekcióját követően most ismét emelkedés látszik, ilyen 4% körüli pluszban van a VTI, de már napon belül látható egy kis negatív korrekció a hajnali órákhoz képest. Majd este természetesen a legfontosabb esemény a Fed kamat döntülése, ahol nem várunk egyelőre kamatmódosítást.
2: Érdekes, pedig felerősödtek azok a hangok, hogy itt most már emelés lesz, de akkor eltolódik szeptemberre?
3: Valószínűleg igen, ugye még ugye a jegybanknak meg kell várni az adatokat, illetve ugye a jegybankári nyilatkozatokból sem feltétlenül szűrhető le, hogy már sürgetőnek találnák a kamatemelést, de amennyiben az olajárfolyam magasan ragad, nyilván ezt majd megtudjuk a következő hetekben, akkor bizony jó esély van rá, hogy a Fed is kamatemelésre fog kényszerülni.
2: Hát a forint?
3: A forint gyengülés mutat, bár ott is volt egy korrekció, hogy az elmúlt napokban most 360,73 az euró árfolyama, és 316,53 a dolláré.
2: Oké, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek a mai napra is.
3: Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Varga Zoltán, szenior elemző számolt be arról, hogy nyitott a budapesti értéktős, de Európában milyen irány mutatkozik, és hogy áll a forintunk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Augusztus végén írta ki a kormány, hogy jelentős szélerőmű építési munkálatokba lehet kezdeni az országban, de akkor is már a természet és környezetvédők felhorgantak, hogy de mi lesz a madarakkal. Nézzük meg, hogy létezik egyáltalán madárbalát szélerőmű. Erről fogunk beszélgetni dr. Horváth Mártonnal, a Magyar Madártani Egyesület fajmegőrzési osztályvezetőjével. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: No, egy végtelenül egyszerű, laikus kérdést hadd tegyek fel. A madarak nem látják, hogy ott egy bazinagy torony az útjukba? Nem tudják azt maguktól kikerülni? Miből eredeztethető ez a szélerőmű madár konfliktus helyzet?
2: Hát sokszor nem látják, sokszor pedig olyan fajokat is veszélyeztet, amik nem tudnak olyan hirtelen mozgás változásokat csinálni, hogy ezeket kikerüljék. Itt ugye a messziről nézve egy szélerőmű, aminek akár 100 méteres is lehet a rotorja, olyan szépen kecsesen lassan forgó tüneménynek tűnik, de ez azt jelenti, hogy a rotoroknak a vége az akár jóval több mint 200 km/órával is szágul, tehát olyan hirtelen kikerülhetetlen akadályt képez, amit a legtöbb madár nem tud megugrani. Sokszor nem látják, és az is előfordul, ami szintén egy veszély, hogy sok faj az sötétben éjszaka vonul, illetve nem csak a madarakra, hanem akár denevérekre is nagyon veszélyes tud lenni, úgyhogy elég komplex a probléma, és konkrétan a pusztulás az csak az egyik fele a történetnek, nyilván az a látványosabb, meg valószínű a nagyobb kárt okozó történet, amikor a rotorokkal való ütközés vagy a légnyomás változás okozza az állatoknak a pusztulását, de maga az, hogy a tájat telerakjuk ilyen szélerőművekkel, annak nyilván egy olyan elkerülő hatást is eredményez a madarakba, hogy bizonyos élőhelyeket sokkal kisebb eséllyel fognak használni, ami nyilván olyan szempontból jó, hogy ahogy ön is mondta, hogy kevésbé fognak ütközni ezekkel a turbinákkal, viszont megszüntetjük a élőhelyüket, és ezzel beszűkítjük a állományokat.
1: Hát ennek van hatása mondjuk a szárazföldi állatok esetében, Magyarországon is gyakran hallani vadászkörökben, hogy a gyorsforgalmi úthálózat hogy szétdarabolta az élőhelyeket, és hiába vannak ezek az átkelőhelyek a strádák fölött, amit el vannak takarva, bogrosítva is vannak időnként, ezek nem nagyon segítenek ezen a dolgon.
2: Igen, hát ez a legnagyobb probléma.
1: Tehát feldarabol élőhelyeket egy ilyen. A kérdés, hogy ez eldőlt ez a tudományos vita, mert az interneten készülve erre a beszélgetésre azért vannak olyan cikkek is, hogy vannak olyan kutatások, hogy közel sem esik áldozatul annyi madár a szélturbináknak, mint ezt eddig gondoltuk. Tehát mielőtt tovább mennénk, ezt a kérdést azért tisztázzuk.
2: Tudományos vitáról én nem tudok, tehát az összes normális nemzetközi mértékkel, tudományos mértével működő tudományos folyóiratba megjelenő publikáció, az soha nem kérdőjelezte meg, hogy ennek komoly hatása van a madárvilágra. Nyilván ennek a léptéke a kérdés, és itt fontos elkülöníteni azt a állatvédelmi típusú szemléletet, amikor minden egyes madárpéldányt meg szeretnénk védeni, és nem szeretnénk, hogy emberi okokból ezek elpusztuljanak, illetve a természetvédelmi szemléletet, ami pedig azzal foglalkozik, hogy bizonyos hatások miatt biztos, hogy elpusztulnak példányok, de akkor válik ez kritikussá, hogyha ennek populációs szintű hatása van, tehát hogyha olyan mértékű a pusztulás, hogy az befolyásolja az állományoknak a méretét, és kritikus helyzetben akár helyi, vagy akár globális kipusztulást is tud okozni bizonyos fajoknál.
1: És akkor itt behoznék egy olyan szempontot, hogy jó, de elektromos áramra, megújuló tiszta energiára meg szükség van, akkor most nem tudom én, madarakra, vagy energiára van szüksége az embereknek, ezt kell eldönteni, vagy ez nagyon lesarkított, nagyon leegyszerűsített kérdés?
2: Hát ez nagyon lesarkított, nyilván kompromisszumokat kell keresni, és a lehető legjobbakat, és erre vannak külföldi példák, hogy azért viszonylag jól meg is lehet ezeket találni, és reméljük, hogy mivel nálunk ez a üzletág, ez most van fejlődés alatt, ezért már azért is készítettük el ezt a konfliktus térképet, hogy már a kezdeteknél ezt komolyan vegyék figyelembe, és szerencsére erre úgy néz ki, hogy van is hajlandóság, és reméljük, hogy az elkövetkező évtizedekben erre tudunk is hatni. Az a része nyilván a természetvédelmi szervezetként az első és legfontosabb, hogy az energiafogyasztást kell lecsökkentenünk, de nyilván ennek vannak határai, és onnantól kezdve meg, hogy az emberiségnek energiára van szüksége, és azon belül a megújulók, azoknak a környezeti hatása egyértelműen a legkisebb, ez nem kérdés, és ezért mi is a kompromisszumok felé törekszünk, tehát nyilván a madaraknak önmagában az lenne a legjobb, ha egy darab se készülne ilyen, de a környezetnek és az emberi társadalomnak teljesen meg lehet hozni azokat a kompromisszumokat, amik elfogadhatóak.
1: Hogy kell elképzelni egy ilyen konfliktus térképet, amiről szó esett?
2: Hát ez, amit most készítettünk ilyen roham munkában, ezt úgy kell elképzelni, hogy voltak rendelkezésre álló adataink, amik kicsit régebbiek, kicsit pontatlanok, de legalább föl voltak dolgozva, és nagyságrendi eltérést nem mutatnak a legfrissebb adatokhoz képest sem, tehát egy elég jó képet mutatnak arról, hogy hol vannak azok a területek Magyarországon, amik a kiemelt fajoknak, tehát meghatároztuk azoknak a fajoknak a körét, amiket a szélerőművek veszélyeztethetnek, és világszerte, vagy Európában veszélyeztetettek, és ezeknek a pontos térképeit vetettük össze, tehát 19 ilyen madárfajt és fajcsoportot ábrázoltunk térképeken, ezeket súlyoztuk az alapján, hogy mennyire veszélyeztetettek a szélerőművek által, és egyébként minden egyéb által mennyire veszélyeztetettek, tehát hogy egy-egy elpusztulása az mekkora természetvédelmi problémát tud okozni, és ezeknek az összeolvadásával, súlyozásával készült el ez az összesített térkép, ami Magyarország egész területét besorolja 20 kategóriába a legfontosabb területektől, ahol azt szeretnénk elérni, hogy egyáltalán ne épüljön szélerőmű, egészen odáig, ahol a rendelkezésre álló adatok alapján nincsen jelentős madárvilág, tehát ott okozol egy kevesebb konfliktust, egy ilyen beruházás.
1: Van, így az előzetes adatok alapján van olyan része az országnak, ahol megfelelőek a szélviszonyok, és lehet ilyen szélerőművet? Akkor ezt kijelenthetjük? Itt az előzetes konfliktus térkép kapcsán?
2: Ez biztos, nyilván mi a szél és a nagy feszültségű hálózatnak a hálózati csatlakozási lehetőségeit és az egyéb ilyen energetikai, gazdasági szempontokat mi nem vizsgáltuk, tehát mi csak a madarakra koncentráltunk ennél a térképnél, ezeknek az összehangolása lesz a feladata a minisztériumoknak, de az látszik, hogy vannak egyértelműen olyan területek, amiket korábban mások által készített térképeken olyan területnek jelölnek, ahol megfelelő a körülmény a szélenergiára, és egyébként relatíve alacsony a veszélyeztetett madárfajoknak az előfordulási esélye.
1: Az elhangzott, hogy van fogadókészség a minisztérium részéről, akkor hogyan tovább? Most ez egy előzetes konfliktus térkép? Oké, felhívtuk rá a figyelmet, lám mi is ebben a beszélgetésben. Közben zajlik a pályázat. Ebben már ezeket az eredményeket, előzetes eredményeket figyelembe vették. Esetleg a minisztérium megkért te az Madártani Egyesületet, hogy pontosítsák ezeket az adatsorokat, vagy mi történik most majd?
2: Igen, az élő környezetért felelős minisztériummal tárgyalásban vagyunk, több más civil szervezettel együtt is dolgozunk ilyen szakanyagokon. Jelenleg együttműködés keretében nyilván ez egy nagyon gyors munka, amit most így az Európai Uniós forrásokra hívása miatt meg kell valósítani a kormánynak, viszont ezt a konfliktus térképet, illetve a civil szervezetektől, nemzeti parkigazgatóságoktól érkező elsődleges véleményeket már figyelembe tudták venni a mostani körben is, és az a cél, hogy a jövőben ugye ennél lényegesen nagyobb fejlesztéseket terveznek még az elkövetkező években, hogy azoknál már egy pontosított és még széles körűbben átbeszélt álláspontok alapján kerüljenek pontosításra ezek a területek.
3: De itt azért most ilyen különböző szaktárcák közötti együttműködésre van szükség, ugye? Mert az egyik oldalról az a minisztérium, az élőkörnyezetért felelős minisztérium van, a másik oldalon pedig akár a gazdasági tárca, energiaügyekkel ugye ők foglalkoznak. Tehát ugye itt azért egy összehangolt lépéssorozatra van szükség.
2: Természetesen itt a tárcák között, és nyilván vannak egyéb szereplők is a honvédelmi tárcától kezdve konkrétan a beruházói oldalig, hogy egyáltalán hol van olyan potentát, aki meg tud ilyen beruházásokat valósítani. Tehát ezeket nyilván nekik mind mérlegelni kell, ezek közül csak egy szempont a természetvédelem, és azon belül is az egyik, de talán az egyik legfontosabb szempont a madárvédelmi szempont, és a jelen információink szerint ezeket amennyire lehet figyelembe veszik, és remélem, hogy az elkövetkező években a további területek kijelölésekor egy aktív párbeszéd során fog ez kialakulni.
1: Tudsz olyanról, a hallgató kérdezi, hogy a technológia az megváltozhat? Tehát, hogy nem ezek a lapátkerekes, hanem mondjuk függőleges széltornyok vannak. Én ebben azért nem hiszek, mert én is láttam ilyen működő modelleket, de tömegesen mégiscsak a lapátkerekes technológia terjedt el Európa szerte legalábbis, és hát ehhez kell alkalmazkodni.
2: Igen, hát nyilván a technika az fog fejlődni, jelenleg én azt gondolom, hogy nem véletlenül építenek ilyeneket, azért mert ez éri meg, ez tudja megfelelően visszahozni a bekerülési költségeket és megfelelő energiát termelni. Konkrétan a madárvédelem szempontjából viszont van sok olyan technológia, ami valami csak kis apró dolog, tehát hogy például a turbináknak a festésével is lehet már csökkenteni a balesetek számát, és van, ami komolyabb technológiai fejlesztést igényel, tehát például radaros felismerő rendszerekkel le lehet akár állítani a turbinákat, amikor olyan madár vagy madárcsapat érkezik, ami ütközéssel veszélyeztetett, akkor ezek a turbinák ideiglenesen le tudnak állni, és így ilyenekre van példa Nyugat-Európában több helyen, és elég szignifikánsan sikerült lecsökkenteni az ütközéses baleseteket, és nyilván ezeknek a technológiáknak a alkalmazására is húzítjuk a beruházókat.
1: Oké. Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, sok sikert az elképzelések megvalósításához.
2: Nagyon köszönjük a beszélgetést.
1: Köszönjük.
3: Köszönjük szépen, további szép napot, jó munkát.
2: Viszont.
3: Dr. Horváth Mártonnal beszélgettünk, a Magyar Madártani Egyesület fajmegőrzési osztályvezetőjével azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kialakítani, hogyan lehet madárbaráttá tenni, amikor szélerőműveket telepítünk, és meg lehet szerintem nézni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület oldalán azt a levelet, amit küldtek a minisztereknek, illetve a szélerőmű madár konfliktus térképet is.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Na kérem szépen, a kedves hallgatókkal megfejtettük, hogy hogyan is lehetne ezt a finom főzeléket nyomatni. Ugye egyébként vegyes tavaszi főzeléknek is hívják ezt hivatalosan. A finom főzelék az olyan, mint amikor egyszer hazajött a kislányom, és kérdeztem, hogy mi volt az oviban az ebéd, és mondta, hogy szépségfőzelék volt. És ezt soha életemben nem hallottam, de kiderült, hogy lencséről van szó, csak ezt így apostrofálták ott. Szóval, hogy a Finom Főzelék Fesztivált beindítsuk, és külföldön is versenyképes legyen az ötlet, akkor a kedves hallgató írta, hogy Perfect Pottage lenne a jó név neki, mert akkor már alliterál, és akkor hozzá is rakhatjuk a partit, úgyhogy Perfect Pottage Party lesz.
3: Mert csak
2: akkor
3: egy település kell, amelyik befogadná.
2: Hát először Magyarországon kell keresnünk, igen, egy települést a Finom Fesztivál, Finom Főzelék Fesztiválnak, és
3: de
2: utána...
3: De az is alliterál, Finom Főzelék Fesztivál.
2: És akkor utána mehetünk külföldre ezzel, és testvérvárosokat keresünk rá. Mit szólsz hozzá? Igen. És akkor utána vérre menő vitát fognak folytatni, különböző szekciók, amikor már elkezdünk híresek lenni, és
3: hogy tegyünk
2: szakadni.
3: Tegyünk-e bele paprikát?
2: Ne, az, ez nagyon durva. Ez egy nagyon durva szakadárcsoport.
3: Rántásba,
2: én ott tartok, hogy ki
3: milyen
2: az, aki...
3: feltéttel kívánjuk?
2: Ki az, aki karalábéval készíti, igen, mert eredetileg ugye karalábé, igen, az kell be. Tehát eredetileg kell bele.
3: Hát nyilván. Szentírás. Meg kell határozni először is
2: sárgarépa,
3: a finom főzelék standardeket, ami az alap, és van, azt lehet utána tovább gondolni.
2: Kell bele, kérlek szépen, sárgarépa, zöldborsú karalábé, de valahol karfiollal helyettesítik, illetve néha kukorica, vagy pedig petrezselyem gyökér, fehérrépa is kerül bele, zöld borsó az alap.
3: És tehát akkor utána kérdés, még az amúgy is polarizálódott finom főzelék rajongók a feltéteken is összeveszhetnének. Például rántott löncshús,
2: az
3: legyen-e rántott párizsi a feltét, tükörtojás, rántott tök.
2: Nagyon jó.
3: Vegánoknak
2: így van.
3: Liszttel habarjuk, vagy tejszínes habarást csináljuk
2: azaz,
3: hozzá.
2: Azaz, most jönnek az izgalmak.
3: Azért hidd el, hogy ebben egy akkora know-how van az,
2: igen,
3: én fejemben.
2: Mire itt legyen, vagy
3: finom főzelék fesztiválban, hogy
2: az olaszoknál pedig egyszerűen azt kell csinálni, ugye már eleve kész a soffretto, ott készül a soffretto, rakunk egy kis lisztet rá, fölöntjük tejjel, és kész, tessék, az olasz finom főzelék, úgyhogy minden van itt, már csak az a kérdés, hogy ki vállalja be. András, te leszel a házigazdája?
3: Én,
2: a finom
3: én az
2: főzelék,
3: arca szeretnék lesz, lenni.
2: Leszel az arca a finom főzelék fesztiválra?
3: Elmennék erre a finom főzelék fesztiválra, és nagy nyilvánosság előtt, nagy élvezettel folyamatosan,
2: hát, figyelj,
3: kitalálnánk egy ilyen nyakba akaszható kis finom főzelék tálkát, és azzal járnék, kellnék a fesztiválon, és mindig...
2: A finom főzelék szomelié.
3: Igen. Na, jó, erről beszélünk.
2: Akkor polgármesterek jelentkezését várjuk ide a stúdióba, akár kerületi polgármester, akár mondjuk szatellit települések, például Pécel jelentkezhetnem, nem őket akartam kipécézni, csak eszembe jutott, de lehet Érd, Diósd, bármi.
3: Így van. Ne riassza el őket, hogy először csak pára lézengenének, én azt gondolom, hogy ez
2: teljes mellszélességgel a Finom Főzelék Fesztivál mellé állunk szerintem, és megpróbáljuk rehabilitálni. Ha egyszer, nem tudom, egyszer finom volt valamikor régen,
3: igen,
2: rehabilitáljuk a finom főzeléket.
3: Igen. Igazságot a finom főzeléknek.
2: Így van.
3: Igen.
2: Felcsút, hajaj, nagyon jó helyszín, én ismerek ott egy
3: finom stadiont,
2: ott egy csomóan elférnek,
3: igen,
2: és kisvasúttal lehetne körbevinni az, igen, embereket.
3: És minden kisvasút állomáson egy-egy finom főzelék szekta próbálná meggyőzni az utazókat, hogy miért az ő verziójuk a legjobb.
2: Azt hittem, hogy ilyen állomások lennék, stációk, hogy az egyik helyen a zöld borsót veszed fel, a másik helyen a sárgarépát, igen, igen. Na, egyre jobb. Köszönjük szépen a mai műsort.
3: Köszönjük a közös gondolkodást.
2: Így van.
3: De billentsük helyre mikrobiomunkat fermentált élelmiszerek partalan fogyasztásával. A finom főzelék sajnos nem tartozik ezek közé, de fogyasztása közben a doboz légzés, sőt a GDP termelés is alkalmazható.
2: Így van.
3: Úgyhogy hajrá.
2: Hajrá.
3: Holnap az áccsal jövünk, Endre megpihen.
2: Na aztán majd jövök vissza pénteken, úgyhogy izgi lesz. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok.
3: Sziasztok.
1: Véget ért a mese mára, zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
0: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
5: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
1: Rádió Café. Van barátod.
8: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a szintén sűrűben közlekedők 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. el. Lezárták a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződés távhővezetéképítés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Szakaszosan lezárják a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Német Luca, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
13: Memory.
14: Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: Rendkívüli készültséget rendeltek el, 27 centi a Duna. Ősszel kezdheti meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Amerikai repülőgép hordozó jelent meg a Dél-Kínai tengeren. Újabb hőhullám jön ma, 33, a hétvégén akár 40 fok is lehet, alig lesz felettünk felhő és csapadékra sem számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Rendkívüli készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály elleni védekezésben. Az ország területének 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Történelmi mélypontot ért el a Duna. A vízügy adatai szerint ma reggel már csak 27 cm volt a folyó vízállása a fővárosnál, augusztus első napjaira pedig még alacsonyabb 24 centis vízállást vetítenek előre. Az alacsony víz miatt 15 szállodahajó és rengeteg teherhajó is várakozik a Duna hazai szakaszán. A mostani vízállás alapján lehet meghatározni, hogy az egyes szakaszokon milyen merülésű hajók közlekedhetnek biztonságosan, de legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között, jelezte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ősszel kezdheti meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A tegnap megszavazott törvényt ma aláírta Forsthofer Ágnes, ideiglenes köztársasági elnök. A hivatal bizonyos kiemelt bűncselekmények kapcsán nyomozati, adott esetben vádemelési jogköre is rendelkezik majd, vagyis megtöri az ügyészség vád monopóliumát. A Tisza frakció vezető helyettese Mellétei Barna Márton közölte, a vezetői pályázatokat már szerdán kiírhatják, de azt határozottan cáfolta, hogy a kormánynak listája lenne az elszámoltatandó fideszes politikusokról. A szabályozatlan vép piac értéke már meghaladja 6,6 milliárd eurót. 2030-ra ez az összeg már 10,8 milliárd euróra is nőhet, derül ki egy német kutatásból. Az Európában forgalomba kerülő ízesített folyadékkal működő elektromos cigaretták mintegy 90%-a Kínából származik, ahol ezek használata tiltott. Miközben az európai véppiac 35%-át már a hamisítványok uralják. Amerikai repülőgép hordozó jelent meg a Dél-Kínai tengeren. Az amerikai haditengerészet azért küldte oda a USS George Washingtont, hogy Kína és a Fülöp-szigetek hatóságai összecsapása után a Thomas zátonynál rendet tegyen. Peking úgy véli, hogy ez a terület az ő felügyelete alá tartozik, míg Manila ezzel nem ért egyet. Donald Trump megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának az amerikai Patriot légvédelmi rakétákra. Volodymyr Zelenszkij tegnap Washingtonban tárgyalt az amerikai elnökkel és jelezte, szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök már nem tartja kézben a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban, amelyben az orosz erők havonta 30 ezer katonát veszítenek.
14: Időjárás a Rádió Cafén.
15: Kezdődik a nyár második erőteljes hőhulláma, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a szél, ma 33 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap pedig már 36 fok is lehet.
14: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2015-ös debütáló albuma A borító óta Sára Gergely, azaz Gege, az intellektuális repet képviseli. Erre ékes bizonyíték, hogy Végletek című dalszövege egy iskolában bekerült az irodalom és határterületei érettségítételbe. A 2021-es Matematika nagylemezen összeállt Lusta Geri producerrel, és az új formáció nevét 6363-nak kell írni, de továbbra is Gegének kell ejteni, mivel a 6-os szám G betűre, a 3-as pedig E. Erre hasonlít. A Számmisztika két budapesti kerületet takar. A 6-ban vették fel a lemezt, a rapper pedig a 3-ban nőtt fel. Azóta hiába változott a felállás, a számjegyes név maradt, hiszen azt is szimbolizálja, ne a szemednek higgy, hanem az agyadnak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1995-ben 12 Caesars-ként alakult meg egy svéd indie rock csapat. Nevükkel Svetonius időszámításunk szerint 121-ben íródott római Cézárok életét feldolgozó művére utaltak. 2000-ben úgy gondolták, az ókori római történelemnél szexibben cseng a Caesars Palace név, ezért váltottak. Ám 2003-ban jogi nézeteltérésbe kerültek az azonos nevű Las Vegas-i szállodával, így onnantól kezdve Caesars-ként tevékenykedtek. Legismertebb számuk a Jerk It Out 2002 és 2005 között jelent meg különböző országokban. Hol még Caesars Palace-ként, hol már Caesars-ként adták ki. A dalt megszámlálhatatlanul sok reklámban, filmben, sorozatban, előzetesben és számítógépes játékban használták fel.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A The Last Dinner Party londoni art rock zenekar tagjai egyetemi éveik alatt találkoztak, és közös szenvedélyük a zene hozta őket össze. Meglepő, nem? Nevüket egy hedonista vacsoraest ötlete inspirálta. Mielőtt első dalukat kiadták volna, már olyan nagy nevekkel léptek fel, mint a Rolling Stones és Lana Del Rey. Zenéjük és megjelenésük egyaránt a teatralitást és az önkifejezést hangsúlyozza.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az 1976 óta működő brit alternatív rockbanda, a Cure slágeréből, a Close to Me-ből eredetileg két verzió készült. Az egyik fúvós szekcióval, a másik, amely végül a The Head on the Door című hatodik stúdióalbumukra is felkerült, anélkül. A dal a kislemez 1990-es újrakiadásán számos további változatban is szerepel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ekka Vandal a dél-afrikai születésű ausztrál énekesnő zenéjében a punk, a hip-hop és az elektronikus zene elemeit ötvözi. Debütáló albuma 2017-ben jelent meg, és azóta is aktív szereplője az ausztrál zenei színtérnek. Energikus fellépései és egyedi stílusa miatt gyakran hasonlítják olyan előadókhoz, mint MIA és Santigold.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2005 óta sorozatos sikereket elkönyvelő Brit Awards győztes és Mercury-díjas Sheffieldi indie sztárzenekar, az Arctic Monkeys minden tagja 1985. júliusa és 86. júniusa között született. Bemutatkozó nagylemezük a Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Megjelenésekor még egyikük sem töltötte be a 20. életévét. Az album az említett díjak besöprése mellett a brit zeneipar történelmének addigi, leggyorsabban fogyó debütáló lemeze volt, elpáholva az Oasis Definitely Maybe-jét is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Pincér! Pincér!
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
5: 3/4
2: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók.
8: Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
9: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
1: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Tovább csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, 869 milliárd forint juthat energetikai fejlesztésekre, hamarosan elkészül a híd Oroszország és Észak-Korea között. Újabb hőhullám jön. Ma 33, a hétvégén 40 fok is lehet, felhő alig lesz az égen és csapadékra sem számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap este tovább csökkentették a Paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét, miután egyre kevesebb a víz a Dunában. A közel 500 megawattos kieséssel a szakértők szerint az ország villamos energia ellátása egyelőre nincs veszélyben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérése szerint a Duna szintje ma reggel a meghatározott nullaponthoz képest 26 centit mutatott a Vigadó téri mérőhelyen. Az országgyűlés döntött az uniós pénzek felhasználásáról. 869 milliárd forint juthat hálózatfejlesztésre, szélerőművekre, okosmérőkre, épületek energetikai korszerűsítésére, valamint új geotermikus beruházásokra. A gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, azon dolgoznak, hogy a magyar energiamix több lábon álljon. A nap, szél, geotermia, atom és a hozzájuk tartozó tárolási és hálózati kapacitás ugyanis mérsékli az import függőséget és kiszámíthatóbb árakat jelent a családoknak és a vállalkozásoknak, fogalmazott Kapitány István. A volt miniszterelnök családjához köthető 21 vállalkozás tavaly összesen bő 3 milliárd forint nyereséget ért el. Ennek nagyobb részét osztalékként ki is vették, a cégek összesített saját tőkéje pedig év végére meghaladta a 70 milliárd forintot, írja a 24.hu. A portál csak az Orbán család által közvetlenül tulajdonolt cégeket vette számba. Ma éjfélig még jelentkezhetnek azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez. Azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a magyar honvédségtől, vagy akiknek a COVID-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő, írja a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Hamarosan elkészül a híd Oroszország és Észak-Korea között. Egy ukrán emberi jogi szervezet szerint ez katonai logisztikai folyosóként szolgál majd. Ezzel szemben Oroszország és Észak-Korea azt állítja, hogy a híd kereskedelmi és turisztikai szempontból fontos, írja az Index. Az ukrán elnök az elmúlt napokban jelentette be, hogy Moszkva további 30 ezer észak-koreai katonát vár az ukrajnai frontra. Erős földrengés rázta meg Japánt. Kumamoto prefektúrában már 13 ember vesztette életét. Továbbra is kutatnak a romok alatt rekedt emberek után. A 7,1-es földmozgás nyomán 48 ezer háztartás maradt áram nélkül, több épület és út megrongálódott, eddig több mint 60 utórengést regisztráltak. A földrengés után pedig robbanás is történt egy bevásárló központban, amelynek egy része össze is omlott, írja a CNN.
2: Időjárás a Rádiókafén.
10: Kezdődik a nyár második erőteljes hőhulláma, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a légmozgás, ma 33 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap pedig akár már 36 fok is lehet.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
11: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Dr. Benkovics Júlia, szülésznőgyógyász és Kránitz Dorottya illusztrátor a mai vendégeim. A Megvan című könyvük empatikus, modern szemlélettel beszél a menstruációs ciklusról, az első, sokszor ijesztő élménytől a mindennapokig, alvásról, étkezésről, testképről, szépségápolásról. Olyan kapaszkodót ad a lányoknak, ami bátorít kérdezni és megismerni a testüket, a szülőknek pedig segít elindítani egy nehéznek tűnő beszélgetést. Színes, humoros és az illusztrációival is megszólít, mert erről a témáról lehet és érdemes is jól, félelem nélkül beszélni. Zene után jövünk a részletekkel, maradjatok ti is!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim dr. Benkovics Júlia nőgyógyász és Kránitz Dorottya illusztrátor, akiket köszöntök, sziasztok!
2: Szia!
1: Egy könyv kapcsán beszélgetünk, aminek az a címe, hogy megvan? Mondhatnám úgy, hogy felvilágosító könyv, mondhatnám úgy, hogy kézikönyv, de azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen egy teljesen természetes, a nőket érintő, teljesen természetes jelenséget bemutató, és annak az élet minden területére gyakorolt hatását végigvevő könyv, ami azt hiszem hiánypótló. Azt képzelem, hogy ez a nőket érintő haviciklus, ugye amiről szó van, ha még nem derült volna ki a körbeírásomból, szóval, hogy ez az egészségjele, és mégis valahogy még mindig úgy beszélünk róla a köznyelvben, vannak helyek, ahol betegségként, tehát havi baj, betegségként apostrofálják, tehát mégis úgy beszélünk róla, mint hogyha ez valami probléma lenne az életünkben.
2: Többek között ezért is született meg ez a menstruációról szóló kötet, mert azt tapasztalom nőgyógyászként, hogy a nőgyógyászati kommunikáció nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, és egyre bátrabban kérdeznek és tájékozódnak a nők a saját ciklusukkal kapcsolatban. Az, hogy ez létrejöhessen, hogy mindenki annyit tud a ciklusáról, amennyit szeretne, és annyira érti a testét, amennyire vágyik rá, ahhoz az első és az elengedhetetlen réteg az, hogy nevezzük nevén a dolgokat. Mert amire nem tudjuk a nevét, arról nem tudunk kérdezni, sokkal nehezebben keresünk rá az interneten. Úgyhogy az, hogy egy menstruációs tudatosságot tudjunk elsajátítani, hogy értsük, hogy mi miért történik a testünkben, az nagyon fontos, hogy először is legyünk tisztában a fogalmakkal, vegyük tudomásul azt, hogy a testünkkel kapcsolatos fogalmak azok ugyanolyan természetesek, mint a minket körülvevő világ bármely egyéb pontja, hogy egészen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy menstruáció, és akkor fogunk tudni róla épésszel kérdezni, és akkor fogunk tudni megfogalmazni egy panaszt, vagy egy bármilyen megfigyelést a testünkkel kapcsolatban, hogyha bátran nevén nevezzük a dolgokat.
1: Szerintetek hol és mikor kezdődött az a rész az életünkbe, hogy erről lehet beszélni, és fontos beszélni, mert hogy nem csak, hogy úgy említi sokszor a köznyelv, mint valami nehézséget, arra emlékszem, hogy anyáról lányra is az a fajta felvilágosítás ment, úgy kezdődött a beszélgetés, hogy ez egy nehéz dolog. Na, ez nehéz dolog lesz. Tehát, mintha egy valami átok sújtana minket, miközben amúgy hozzáteszem és hangsúlyozom, az egészséges működés egyike, és az egészség egyik jelzése. Csomó minden leszűrhető belőle, és ez egy fontos dolog, hogy elkezdtünk róla beszélni, de hol volt, minek hatására?
3: Biztos, hogy a közösségi médiának baromi nagy szerepe van abban, hogy ezek a törekvések fel tudtak hangosodni. Nekem annyi előnyöm volt illusztrátorként ez a témához, hogy én foglalkoztam egy kicsit így a menstruációnak a hátterével. Amikor pszichológiát tanultam, akkor például volt egy kutatás, ahol a magyar embereknek a menstruációs attitűdjeit mérték fel, és hát ez is beszédes volt már önmagában, és amikor egy kicsit dolgoztam én is a háttéren, nagyon fontos szerintem az ábrázoláshoz az, hogy ismerjük egy jelenségnek a kulturális hátterét, akkor azért látszott az, hogy nyilván így a feminizmusnak a felfutásával elkezdtek megkérdőjeleződni olyan gyakorlatok, az ennek a legemblematikusabb, meg leglátványosabb példája, például mondjuk a menstruációs vérnek az ábrázolása a reklámokban, ami ugye jó pár évvel ezelőttig kék színű volt, hogyha igen, emlékszünk ezekre a régi reklámokra, ott egy ilyen kék folyadékot csorgattak ezekre a betétekre.
2: Igen.
3: És ugye a nők elkezdték megkérdőjelezni, hogy miért kék az a folyadék, hiszen ez valójában piros. Aztán voltak, akik elkezdtek aktivistaként kiállni, ugye olyan sportolók, akik menstruálva futottak, akár át is vérezték a ruhájukat. Megjelentek művészeti akciók, volt például egy olyan művész, aki Disney hercegnőknek a ruhájára rakott vérfoltokat. Ezzel azt is bemutatva, hogy ezek a ezek a klasszikus, szuperfeminin női karakterek is nők, akik igenis menstruálnak, és szerintem, ahogy megjelentek ezek a törekvések, és a nők egyre inkább elkezdték azt érezni, hogy erről teljesen másképp kellene beszélni, úgy nagyon jól ráültek erre közösségi médiás, akár tartalomgyártók, akár olyan hullámok, amik ezek szuperül ki tudták hangosítani, és nem véletlen szerintem, hogy ebben a könyvben is kifejezetten a kötet elejére került ez a fejezet, mert hogy tényleg nagyon fontos, hogy nevén tudjuk nevezni.
1: Arra gondolok most, hogy valószínűleg azok az emberek, akik most hallgatják, szülők, férfiak, nők, ahol van kislány, aki esetleg ebbe a korba ér, akármennyire tudatosak vagyunk is, és akármennyire is azt gondoljuk, hogy mindenről lehet beszélni, mégiscsak ezen a területen valószínűleg keresi az ember a szavakat, mert hogy nincsen rá mintánk. Nem feltétlenül találjuk meg a fegyvertárba azt, hogy ezt hogyan is lehet úgy továbbadni, hogy mindent elmondjunk, de mégse sokat, tehát azért ne tolakodjunk, valahogy hogy azt is jelezzük, hogyha bármi gond van, akkor lehet hozzánk fordulni, és én bevallom, hogy most picit azt várom ettől a beszélgetéstől, hogy ezek az emberek kapnak valami kapaszkodót. Első körben mondjuk mindenképp a könyvet, ami önmagába, ha átadod egy kiskamasznak, valószínűleg nagyon sokat fog tudni belőle magára szedni, de azt, hogy ebben a szülőknek is legyen így erejük, meg bátorítást kapjanak, hogy is kell ezt csinálni. Szóval hogy állhat ennek neki ma egy anyuka vagy apuka? Ez is egy fontos kérdés, valószínűleg ez inkább az anyukák dolga.
2: Szerintem a legtöbb szülőtársunkat ez a kérdés feszíti leginkább már onnantól kezdve, hogy leánygyermeket szül a világra, hogy hogyan és mint fog tudni az egészségügyi kérdésekben helytállni, amikor elkezdenek fölmerülni a kérdések. Itt akinek már van gyereke, az valószínűleg tapasztalja, hogy a gyerekek mind kis biológia professzornak születtek, és mind tele vannak kérdésekkel, és onnantól kezdve, hogy kinyitják a szájukat, kérdéseket tesznek fel a testükről és a működésükről kapcsolatban. Rendkívül sokszor a mi testünket is megfigyelik, és észrevételeket fogalmaznak vagy megkérdezik, hogy mi miért történik így velünk. Ugye a legkorábbi időktől kezdve föl lehet venni a fonalat, és adódnak lehetőségek, amikor el tudunk kezdeni a biológiáról beszélgetni. Ilyenkor az a legszerencsésebb, hogyha az ember végig gondolja, hogy ő mit gondol a saját teste működéséről, és hogy érti egyáltalán, hogy miért pisil és miért kakil, és mondjuk miért menstruál, hogyha a gyereke felteszi az ő testével kapcsolatos kérdéseket, akkor ha valami nem világos szülőként, akkor szerintem szerencsés, hogyha picit utána gondolunk, hogy a saját testünk működését mennyire értjük. Ezzel kapcsolatban egyébként ez a könyv pont egy nagyon jó támogatást tud adni, hogy az alapvető menstruációval kapcsolatos kérdéseket szülőként először fussuk át, hogyha a gyerekünkkel szeretnénk róla beszélgetni, akkor ha bennünk van kérdés, akkor azt először nézzük át szakirodalomban, meg az interneten. Hogyha pici gyerekekkel beszélgetünk, és ők felteszik a kérdéseiket, akkor orvosilag egy nagyon jó szamárvezető az, hogyha arra a kérdésre válaszolunk, amit feltesznek, és nem kevesebbre és nem is többre. Általában a gyerekek praktikus is rövid dolgokat kérdeznek, például, hogy honnan jön a pisi, honnan jön a kisbaba, és akkor mi megijedünk ezektől a kérdésektől, és megpróbálunk ilyen nagy társadalmi kontextusban válaszolni, de a gyerekek általában beérik egyszerű és őszinte válaszokkal. Nagyon sok szakmai társaság foglalkozik már azzal, hogy a szülőknek segítsen abban, hogy hogyan tudnak szexuális vagy egészségügyi dolgokról kommunikálni a gyerekeikkel. Itthon például a Gyurkó Szilviék Hintalovon alapítványa nagyon hasznos kis szamárvezetőket ad, amiket le lehet tölteni, és át lehet futni, hogy melyik életkorban mi az az információ, ami a gyerek számára hasznos lehet, amikor szexualitásról vagy testi egészségről beszélgetünk.
1: Igen, abszolút, és ez a testre való tudatosság, na itt volt egy pont, ahol egyébként majdnem felsziszentem, mert arra azért úgy kíváncsi lennék, hogy a felnőtt társadalom hány százaléka tudatos a teste jelzéseire, és ez alatt nyilván nem, tehát ez nem olyan értem pejoratív, nem lenézek senkit, hanem szerintem nagyon alkalmasak vagyunk arra, hogy elhallgattassuk az érzéseket. Egyrészt a világ, ami körbevesz, a rohanás, másrészt pedig folyamatosan azt sugallja a világ, hogy vedd be ezt, vedd be azt, tehát hogy ami kellemetlen, az gyorsan old meg. Nem az az üzenet, hogy nézz utána, hogy ez miért nehéz neked, vagy miért fáj neked. Na most a menstruáció az pont ilyen, és ez ki is derül a könyvetekből, hogy ez egy, hogy annak a miensége, ez mindenképp jelzés. És ugye azt muszáj kimondani, hogy jár kellemetlenségekkel természetes módon. De azt elmagyarázni, és azt megértetni, hogy hol van a határa annak, amikor már ez nem biztos, hogy természetes. Tehát a fájdalomnak, és akármilyen ezzel kapcsolatos kellemetlenségnek, hogy ezt hogyan lehet megtanítani a fiataloknak, mert szerintem az ezzel való találkozás az egy életre meghatározza a viszonyulást a menstruációhoz.
2: Az egy nagyon szép generációs választás, vagy választóvíz lehet egyébként. Én is azt figyelem meg a rendelőben, hogy az E generáció fiataljai már nem szeretnék fájdalomcsillapítóval tömni magukat, és túlórázni, amikor rosszul vannak. Ők készen állnak arra, hogy meghallgassák a testük jelzéseit.
1: Tényleg, ez olyan jó, amikor ezt hallom.
2: Igen, ők egy picit máshogy gondolkoznak. Legtöbbször nyilván nem lehet általánosítani generációt, de azt hiszem, hogy a mi generációnkban ez tényleg egy komoly nehézség volt, hogy odafigyeljünk a testünk igényeire, és ez most egy váltás, ami ezt a szülőgenerációt egy nehéz feladat elé állítja, mert valóban új mintákat fogunk meglátni a gyerekeinken, és nem ugyanazt fogják érezni, megcsinálni, meg gondolni a saját egészségükről, mint mi. De azért alapvetően pozitív és testtudatosabb irányba megy a mai fiatalság.
1: Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy ez ne legyen egyenlő a mi generációnknak azzal, hogy ez kényeskedés, mert hogy én ilyet azért hallottam már, hogy ja, mert ha bármi baja van, akkor mindjárt elejt mindent, nem csinálja, holott, miközben csinálni kell, meg kell oldani, a világ nem állhat meg, és így tovább, és így tovább. De ez akkor ez átalakulóban van.
2: Igen, én amit az orvosi székből látok, az nekem nagyon tetszik. Amikor véletlenül egy tévé közelébe kerülök, és látom, hogy minden második reklám azt valahogy azt próbálja nekünk elmondani, hogy ha fájdalmunk van, akkor mindenképpen azonnal nyomjuk el egy fájdalomcsillapítóval, és mehet tovább a munka, meg a cross motor, meg a gyerekkel való játszás, attól mindig nagyon szomorú vagyok, viszont az, hogy ezek a fiatalok bejönnek a rendelőbe, és megkérdezik, hogy hogyan tudják javítani a menstruációs komfortjukat, mik azok a természetes mozgásformák, amik segítenek nekik, hogy kevésbé görcsöljenek, ezek csodálatos dolgok.
1: Na, hát akkor, és mik azok? És hol van az a pont, ahonnan ezt be kell iktatni? Tehát, ha nem tudom, hogy tényleg orvosként hogy tudod elmagyarázni, hogy meddig kell, és itt idézőjelben a kell elviselni, tehát hogy mi az, ami még a normális.
2: Meddig normális a fájdalom,
1: igen,
2: meg
1: igen, azt, hát vagy az, hogy érzed, igen.
2: Igen, ebben is próbáltunk egy iránymutatást adni a könyvben, mert nyilván az egész egészségügyi univerzumban egy civil számára a legnehezebb kérdés, hogy mikor van baj, és ezt az internet segítségével is írtó nehéz eldönteni, mert az internet, de ha megkérdezzük, majdnem mindig azt mondja, hogy baj van, a család meg majdnem mindig azt mondja, hogy nincs baj.
1: A ChatGPT meg azt mondja, hogy semmi gond.
2: Igen, úgyhogy itt nagyon fontos, hogy az, hogy mikor van baj, az orvosilag objektivizálva van, mert ez alapján tudunk dolgozni. Például egy fájdalmas menstruációval kapcsolatban skálákat használunk, amik segítenek nekünk eldönteni, hogy ami egy panaszt okozó fájdalom, az mennyire súlyos, és mennyire merül fel, hogy a háttérben van valami eltérés. Itt a kezdeti menstruációs években általában azért a menstruációs élmény egy újdonság, egy meglepetés, amit az ember kíváncsian figyel, és van, aki rögtön azt mondja, hogy ez egy fájdalom, és ez nekem nem tetszik. Itt nincs más megoldás, mint hogy el kell menni, és konzultálni kell egy szakértővel. Egyébként is a jelen regnáló szakmai ajánlásunk az, hogy ott az első menstruáció környékén legkésőbb az első nőgyógyászati konzultáció azért történjen meg, mert akkor tudjuk felmérni azt, hogy rendszeres a menstruáció, mik a tapasztalatok, hogy van ez a lány, van-e kérdése a saját testével kapcsolatban. Úgyhogy egyrészt, aki otthon gondolkozik, hogy mennyire normális ez a normális, az bátran tudja használni ezeket a skálákat, amit mi Dodóval közhíre is tettünk a könyvben. Másrésztről pedig egy szakmai konzultáció, akár vizsgálat nélkül, csak egy ilyen ismerkedő, tapogató konzultációt az első menstruáció körüli években az nagyon-nagyon hasznos.
1: És az ilyenkor felvetődő kérdés az orvosválasztás. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a nők azt mondják, hogy jó, hát elviszem az én orvosomhoz. De van, aki már másként gondolja, és mondjuk jobban örül, hogyha egy női orvoshoz viszi a lányát, vagy fiatalabb orvoshoz. Ebbe mi lehet az iránymutatás, vagy mi az, amit te mondasz, vagy ti gondoltok, hogy hogyan lehet jól orvost választani egy első vizsgálathoz? Kell-e nézni azt, hogy van-e valaki, aki ezzel speciálisan foglalkozik, vagy ezzel minden nőgyógyásznak kell?
2: Igen, itt ez egy nagyon jó kulcsmomentum, amit mondasz a végén. Itt sokat változott a magyar ellátórendszer is az elmúlt 50 évben. Korábban az, hogy valaki szülésznőgyógyász, az azt jelentette, hogy a megfoganás pillanatától egészen a menopauzáig minden felmerülő problémával fiatalokkal magas minőségben próbál foglalkozni. Ez nyilvánvalóan lehetetlen, nem lehet egyszerre 100%-osan érteni mindenhez a nőgyógyászat szakterületén belül. Most már a specializációja a világ meg a jövő. Mindenki egy-egy szegmens ezért nagyon jól, és azzal kapcsolatban tud a legjobb ellátást nyújtani. Úgyhogy az első és legegyszerűbb feladatunk, hogyha anyaként próbálunk egy jó ellátót találni a lányunknak, vagy apaként, az, hogy megnézzük, hogy mire specializálódott az adott kolléga, és hogyha erről nem kapunk jó információt, akkor meg is lehet kérdezni azt, hogy első nőgyógyászati konzultációkat vállal-e. Mert aki mondjuk daganat sebész, az azt fogja mondani, hogy nem, hogy ez nem az ő szakterülete, de egy általános nőgyógyász, vagy kifejezetten egy gyermeknőgyógyász profiljához tartozik az, hogy ez az első nőgyógyászati bevezető, a nőgyógyászatban első szűrés. Ennek megvan a maga kis dramaturgiája, hogy aki ehhez ért és csinálja, az biztos, hogy jól fogja csinálni. Aki viszont azt mondja, hogy nem ért hozzá, az nem is érdemes menni, úgyhogy a szakmai kvalifikáció és az érdeklődési terület feltérképezése sokat segít, hogy jól válasszunk szakembert.
1: Mint mondtam, ugye egy könyv kapcsán beszélgetünk, ez a könyv, az a címe, hogy megvan, kérdőjellel, és itt azt látom, hogy ugye fejezetekben szedtétek a különböző menstruációval kapcsolatos tényeket, tudnivalókat, és illusztrálva van, igen látványosan, ezt mondhatom így, és arra lennék kíváncsi, hogy hogyan is működött ez a közös munka köztetek, tehát hogy te hogyan nyerted az inspirációt ahhoz, és miből jött az általános illusztrálása a könyvnek, aztán úgyis kitérünk a többire.
3: Szerintem nagyon fontos szempont volt végig, és ezzel jól rá is tudok kapcsolódni előző témákhoz, hogy maga az ábrázolás is egy nagyon fontos gesztus a tabuknak a ledöntésében. Tehát az, hogy valamit megmutatunk a maga valójában, és nem próbáljuk elkendőzni, az is része a könyv üzenetének. Tehát, hogy ilyen módon az illusztráció az nagyon-nagyon organikus része, hogyha belegondolunk, és mondjuk az ilyen békebeli menstruációs felvilágosító köteteknek a vizuális világát felidézzük, az ilyen virágos, szépelgő, ilyen aranyos lányok vannak, de hogy ők nem véreznek ezeken a rajzokon, nincs megmutatva a menstruáció maga. Ennek a könyvnek a borítója, lehet az is, hogy ez már önmagában egy kicsit megosztó gesztus, de hogy ez gyakorlatilag egy véres bugyi megmutatja azt, hogy mi a menstruáció. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos kérdéseket kellett megválaszolni az ábrázoláshoz, amivel segíteni tudjuk az üzenetet. Például a viszonyulás is egy nagyon fontos kérdés volt nekem, hogy nagyon sok olyan kis pamfletet láttunk, ahol ilyen mosolygó lányok szedegetik a virágokat, és akkor ez szól az ő menstruációjukról. És nyilván arra gondol az ember, hogy amikor megjön egy fiatal lánynak az első menstruáció, akkor nem így érzi magát, hogy ott mosolyogva szedegeti a virágokat, hanem lehet, hogy kétségbe esett. Lehet az is, hogy amúgy abszolút mosolyogva szedegeti a virágokat, de hogy nekem ezt nem tisztem eldönteni, hogy kinek mi a viszonyulása, ezért például az nekem tök fontos volt, hogy a borítón ne legyen egy emberi arc, ami megmondja, hogy hogyan kell erről gondolkodni, hanem legyen egy erős tény, amiről beszélünk, és mindenki eldöntheti azt, hogy mi az ő személyes viszonyulása, ez az objektivitás, a tudományos tényekre való támaszkodás nagyon fontos volt, de nekem személyesen az is nagyon fontos volt, hogy vigyünk humort ebbe a kötetbe az illusztrációkon keresztül is, meg azt gondolom, hogy ez a szövegnek a stílusát is aláhúzza, és nagyon jól passzol hozzá, és nyilván ez egy ilyen személyes megküzdési stratégia is, hogy a humorral a nehezebb napokat is át lehet vészelni. Úgyhogy ezeket a szempontokat próbált mérvényesíteni. Nagyon sokat beszélgettünk egyébként, amit jelentősen megkönnyített az a kis fun fact is, hogy egy házban lakunk, úgyhogy ez egy praktikus munkavégzési folyamat volt. Tényleg nagyon sokat beszélgettünk ezekről, hogy mit, hogyan ábrázoljunk, hogy milyen irányba vigyük el vizuálisan a gondolatokat, mit húzzunk alá, mi az, amit nem. És itt megjelennek nagyon pici dolgok, szerintem talán az emberek ezen viszonylag keveset gondolkodnak, hogyha meglátnak egy rajzot egy könyvben, hogy azon mennyit gondolkodott egy illusztrátor és akár egy szerző együtt. De hogy az, hogy egy rajzom hogyan jelenik meg egy lány, és ő mit csinál, hogy mondjuk van egy nagy tál pizza mellette, és az teljesen oké, hogyha megeszik egy nagy tál pizzát a nehéz napokon. De ott van egy egészséges tányér is, ami megmutatja, hogy mi az ideális. Tehát, hogy ezeket végig gondolni, hogy mit mutassunk meg, és hogyan mutassuk meg úgy, hogy ez a legjobban támogassa a könyvnek az üzenetét. Igazából ez volt a fő vezérfonalunk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Veles információk és zene után vendégeim dr. Benkovics Júlia nőgyógyász és Kránic Dorottya illusztrátor. Jövünk vissza és folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man is a superman.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
5: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: színpont.org. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégeim továbbra is dr. Benkovics Júlia nőgyógyász és Kránic Dorottya illusztrátor, és egy ifjúsági könyvnek mondom egyébként, a Megvan című könyv kapcsán beszélgetünk, ami mondhatnám, én úgy mondtam, hogy akár ez lehet egy kézikönyv tini lányoknak, de egyébként szülőknek is, hogy hogyan készítsék föl a gyerekeiket, a lányaikat tulajdonképp az ivarérett korra, és arra az időszakra, ami jó néhány évtizeden keresztül ott van, és hogyha ebben tudatosak vagyunk, tehát hogyha menstruációs szakaszainkat, ciklusainkat tudatosan kezeljük, akkor azt hiszem, hogy ez az élet többi területére is kihat, és jól hat ki. És azon túl, hogy végigvesztek ebbe a könyve illusztráció szempontjából és történet szempontjából is nagyon sok mindent, nekem az nagyon tetszik, hogy benne van az a rész, hogy mit lehet és mit nem lehet akkor, amikor az ember lánya menstruál, és nagyon felszabadító az én életemhez képest, hogy de azt mondod, hogy nincs olyan, hogy valamit nem lehet.
2: Igen, ez egy fontos üzenete ennek a könyvnek, hogy az, hogy a menstruáció alatt kinek mi esik jól, az nagyon széles körben változik. Van, aki a kanapén fog szörfözni egész menzesz alatt, és van, aki pedig tényleg olimpiát fog nyerni. Az fontos viszont, hogy orvosilag a menstruáció nem hoz minket veszélyhelyzetbe, és menstruáció alatt is

0: bármit megtehetünk, amihez éppen kedvünk van. És ezt majd eldöntjük, hogy mihez van kedvünk.
1: Tehát épp úgy lehet sportolni, épp úgy lehet a vízes sportokat is, ugye erre egy csomó alternatívát kínálsz.
0: Egész nyugodtan lehet sportolni, ez volt ugye a mi 80-es, 90-es években a nagy félreértésünk, hogy a menstruáció alatt lehetőleg ne menjünk el edzeni, és próbáljunk meg kíméletes életmódot folytatni.
1: Hát sőt, minél... tesiből felmentés.
0: Így van, ez ugye, hát sokan szerették ezt a tesi felmentést, de orvosilag azt látjuk, hogy menstruáció alatt, hogyha az ember nincsen olyan rosszul, hogy tényleg nehezére esik a mozgás, akkor a mozgás menzesz alatt fájdalomcsillapító, euforizáló hatású segíti a vérzés napjait, úgyhogy orvosként kifejezetten támogatjuk azt, hogy a menstruáció előtti és alatti napjaiban is egy könnyű, jól eső mozgást, aki tud és van kedve, az iktasson be. Ami nagyon fontos az, hogy a vízi sportokat is nyugodtan lehet ugyanígy folytatni a menstruáció idején, a megfelelő menstruációs eszköz kiválasztva.
1: Na igen, és akkor el is jutottunk a következő lépéshez, a különböző menstruációs eszközök és annak a bemutatása. Ma már sokkal több lehetősége van a lányoknak, nőknek, mondjuk, mint 10-20 évvel ezelőtt, és azt én nagyon nem bánom, hogyha egy nő, hogy ezt végigveszi, és elmondja az ezzel kapcsolatos rizikófaktorokat. Kezdve a legalapabbtól, ami ugye a betét.
0: A menstruációs eszközök kapcsán nagyon sok az internetes tartalom, és valamiért létrejött az a félreértés, hogy van helyes menstruációs eszköz, és van helytelen menstruációs eszköz, és létrejöttek internetes táborok, akik egy-egy menstruációs eszköz igazsága mellett kiállnak. Orvosilag objektíven az a helyzet, hogy egy magyar drogériában besétálva egy tetszőleges menstruációs terméket a polcról leemelve, és azt a használati utasításnak megfelelően használva nem veszélyeztetjük az egészséget. Ezek a menstruációs termékek különféle módon működnek. Alapvetően az alapján tudjuk őket csoportosítani, hogy belső vagy külső eszközökről beszélünk. A külső eszközök, akik a testen kívül fogják fel a vérzést, mint a jól ismert, közkedvelt menstruációs betét. Ennek a modern testvére a menstruációs bugyi, ami most nagyon népszerűek. Alapvetően nagyon alacsony egészségügyi rizikót hordoznak. A legrosszabb, amit tehetnek, az, hogy az érintkező bőrfelületet irritálják detergenseknek, vagy fehérítőknek, vagy illatanyagoknak köszönhetően. Itt erre kell csak figyelni, hogy ami a bőrünkkel érintkezik, a nemi hám az rendkívül érzékeny és nagyon áteresztő bőr, hogyha valami túl van illatosítva, vagy nagyon-nagyon sok öblítővel van kimosva, akkor az bizony nagyon könnyen tudja irritálni ezt a területet, úgyhogy itt érdemes a minimális és legszükségesebb összetevőket alkalmazni egy ilyen külső menstruális eszköznél. A belső menstruációs eszközök ezzel szemben hordoznak egy speciális rizikót azáltal, hogy a testen belül fogják fel a vérzést, és így belül egy bakteriális rezervoárt képesek létrehozni, vagyis képesek bizonyos baktériumok elszaporodni egy tamponon, vagy mondjuk egy menstruációs pohárkán, egy ilyen menstruálkapon. Ez nagyon fontos, hogy nagyon sok irodalma van ennek, nagyon sokszor klikbételi az internet ezt a toxikus sok szindrómának nevezett állapotot, amikor egy menstruációs eszközön elszaporodnak a baktériumok, ez egy rendkívül ritka állapot, ami bizonyos genetikai hajlamhoz kötött, és nagyon-nagyon ritka jön létre, hogyha ezeket a menstruációs eszközöket a gyártó utasításának megfelelően tudjuk alkalmazni. Úgyhogy szülőként az a fontos, hogy ezek a menstruációs eszközök biztonságosak, mindenki választhat az alapján, hogy számára mi a kényelmes és mi a legszimpatikusabb, akár etikai, akár gazdasági szempontból, és ez alapján érdemes tájékozódni. Összességében minden menstruációs eszköz a maga előnyeivel és hátrányával betartva a szabályokat biztonságosan használható.
1: Azt mondtátok, hogy ugye egyházban laktok, és hogy nagyon sokat beszélgettetek ennek a kötetnek a megírásakor, vagy készültekor, és az is egy kérdés bennem, hogy azok a témák, amik benne vannak, nyilván van egy csomó olyan, mint amit most hallottunk Júliától, tehát ezek orvosi dolgok, és nagyon jó, hogy ezek végig vannak véve, le vannak írva, és fel van hívva rá a figyelem, hogy rendeltetésszerűen kell használni az eszközöket, és akkor biztonságosak, de hogy az, hogy mivel foglalkoztatok, mit jártatok körbe, erre volt nektek olyan tapasztalati szakértő, nem tudom, fiatal lányok, akiknek a kérdéseiből táplálkoztatok, vagy egész egyszerűen a józan ész, az orvosi gondolkodás, és a hozzá kapcsolódó illusztrátori gondolkodás vitte azt, hogy mi a tartalom.
2: Szerintem az önmagában sokat segített, hogy én illusztrátorként be tudok hozni egy nem orvosi, egy abszolút civil szempontot, és rá tudok kérdezni olyan dolgokra, amik mondjuk így egy nőt vagy egy lányos anyukát, nekem is kislányom van, úgyhogy ez már önmagában segítség volt, érdekelhetnek. És ez szerintem tud egy olyan egyensúlyt teremteni, hogy az orvos szakmai információk, nyilván minden információ orvos szakmai információ, de hogy a szigorúan vett mondjuk orvosi biológiai témák mellett megjelenjenek az életmódhoz jobban kötődő témák, és akár ebben nyilván a szerkesztőnknek is, Csobod Lucának is ebben nagy szerepe volt, hiszen ő is felvetett olyan témákat, amik mondjuk őt személyesen és szerkesztőként érdekelték, de természetesen mindenki megcsinálta a kis fókuszcsoportos kutatását a saját ismerősi körében, azért sok lányos anyuka, barátnőnk van, sok kislány van a körünkben. Nekem egyébként az talán így a karrierem legfélelmetesebb kihívása volt, hogy valami olyasmit kell alkotni, ami fiatal lányok ízlésének megfelelő legyen.
1: Abszolút.
2: Úgyhogy ez önmagában egy kérdés volt számomra, és nagyon sok szülővel beszéltem, és egyébként gyerekeknek is megmutogattam készülő rajzokat, és mindig megkérdeztem, hogy tetszik nekik, mert szerintem az nagyon fontos, hogy egy olyan vizuális világ szülessen, ami beszippantja őket, amihez tudnak kapcsolódni. Amikor mondjuk megmutattam kisebb-nagyobb lányoknak rajzokat, és nevettek, vagy mosolyogtak rajta, akkor az egy tök jó visszajelzés volt arra, hogy ez valószínűleg egy jó irány lesz, mert valami, amivel tudnak azonosulni, és tudnak kapcsolódni. Úgyhogy szerintem a témaválasztások azok valahogy annak az elejéből álltak össze, hogy a legfontosabb orvosszakmai információk találkozzanak egy ilyen civil érdeklődéssel.
0: Igen, én szerintem azt tudjuk erre a legőszintébben válaszolni, hogy figyeljük a nőket, figyeljük a pácienseinket, meg a környezetünket, és azt szedtük össze ebben a könyvben, amit úgy nőgyógyász és bölcsész adja a fejünkben, mi ezt mondanánk el a lányunknak a menstruációról, hogy ha én nem szólalhatnék meg, és el kéne mondanom mindent a kislányomnak, akkor ebben a könyvben van benne minden, amit a menstruációról szívesen elmondanék neki.
1: Na igen, ez volt még bennem egy kérdés, hogy vajon az a céle, hogy ezt a könyvet odaadom egy kislánynak, elolvassa, és akkor ő ebből mindent tud, anélkül, hogy kell ilyen beszélgetnie egy felnőttel, mármint ha nem akar.
0: Azt hiszem, ahogy nézem a világ mai működését, hogy ezt már rendkívül ritkán teszik meg az emberek, hogy az elejétől a végéig elolvasnak egy könyvet, főleg, hogyha az bármilyen tekintetben egy ilyen megerőltető figyelembefektetést igényel.
1: Igen, szerintem de ez ennek... nem az egyébként, szerintem.
0: Na, örülök neki, hogy ezt mondod. Igyekeztünk emészhetővé tenni az információmorzsákat. Én azt gondolom, hogy szülőként, aki megvásárolja ezt a könyvet, az főzön egy kávét, és megszámoltam szülőként, nem tudom, te mennyi idő alatt olvastad el, de szerintem egy barátságos egy óra. Uh-huh. Egy finom tejes kávé és egy barátságos óra nagyon szép illusztrációkkal, és akkor az ember tudja, hogy mik a kérdésekre válaszok. És ezt a könyvet odaadni, csak ott hagyni valahol a nappaliban, és azt mondani, hogy apa, te is nézd meg, ha van kedved. Mindenki lássa, ott van, és hogyha bármi kérdés felmerül, akkor lesz az az oldal, ahova oda lehet lapozni, és el lehet olvasni. De az, hogy anya olvassa el, vagy apa olvassa el, az egy nagyon jó alap. Mert hogyha a kislány csak a képeket nézi, és felteszi a kérdéseket, és anya elolvasta a tartalmat, és tud válaszolni, az is nagyon csodálatosan működhet, hogyha egy olvasós kislányunk van, és ő magá olvassa, akkor is meg fog találni mindent, amit keres a menstruációval kapcsolatban.
1: A könyvnek a lezárása az, hogy a világból hoztok különböző példákat, hogy hol, hogyan ítélik meg a menstruáló nőt, tehát hogy melyik társadalom az, amelyik ilyenkor engedi pihenni, amelyik kifejezetten arra fókuszál, hogy a nőnek a belső ereje nőjön és mutatkozzon meg. De vannak társadalmak, ahol pedig ez kifejezetten fizikai erőt jelent, ugye, hogyha jól emlékszem, volt ilyen benne, ami azt jelentett, hogy ilyenkor a nő képes egy csomó mindenre.
0: Igen, így történelmileg nagyon sok kulturális megítélése volt a menstruációnak, most már viszonylag egy közös vödörből dolgozunk azért a menstruáció kulturális konnotációit illetően, de azt akartuk ezzel elmesélni ilyen érdekesen és viccesen, hogy tulajdonképpen egy csomóféleképpen nézhetünk a menstruációra, és nagyon-nagyon sokat számít a saját megélésünkben az, amit a társadalom a szánkba ad. És hogyha felsoroljuk az összes létező értelmezést, akkor bíztatunk mindenkit arra, hogy ő maga döntse, hogy ő ki akar lenni akkor, amikor menstruál, hogy ő egy bekuckózó kis krumplibogárka szeretne lenni, vagy szeretne egy termékeny istennő lenni. Ezek a valóságok léteztetnek egymással párhuzamosan is. Én nem gondolom, hogy bármelyik társadalomnak igaza lett volna abban, ahogy a menstruációhoz áll. Szerintem akkor van a leginkább igazunk, hogyha mindenki a saját testi és mentális élményeire alapoz azt, hogy neki milyen lesz ez a menstruációs karaktere, és hogyan szeretné tölteni ezeket a napokat.
1: Viszont ezt közösen kimondhatjuk, nem? Azt a felszabadító tényt, hogy abszolút ér mindent összeenni.
0: Igen, orvosilag megengedett nyitottabban szemlélni a kínálatot a menstruáció napjaiban.
1: Milyen szép, nyitottabban szemlélni, tehát nyugodtan lehet enni egy csomó édességet, különböző napszakokban és éjszakokban is akár. Tehát, hogy ez egy létező dolog, azt akarom csak ezzel mondani, hogy ennek van magyarázata, hogy erre szükség van.
0: Igen, létezik egy étvágy növekedés a luteális fázisban, ezt most már tudjuk, és a legtöbb nő egy picit többet esik a menstruáció előtti napokban.
1: Mi az, amit még fontosnak tartottok elmondani, vagy kiemelni, mert én azt gondolom, hogy végigmentünk azon, hogy mi is volt a cél, azt is átbeszéltük, hogy alapvetően most ezzel született tényleg egy kézikönyv, ami szülőnek is ott van, gyereknek is ott van, közösen is lehet, de egymástól függetlenül is lehet. Meghatároztuk azt is, hogy nagyon fontos a viszonyulás, hogy hogyan áll az ember a testének a működéséhez és ezekhez a szakaszokhoz. És én azt gondolom, hogy ez ilyenfajta átláthatóság és nyitottság tényleg felszabadít. De van-e valami, amit még ti hozzátennétek?
2: Én csak annyival egészíteném ki, hogy én azt látom, hogy a mai világ, és pláne az internet, az nagyon polarizáló, és hogy nagyon sok olyan hang és jelenség van, ami ilyen szélsőségek felé viszel minket, és hogy szerintem ez egy nagyon jó és fontos törekvése ennek a kötetnek, amit az előbb Júlcsi is említett, hogy mindenki megtalálja a saját igazságát a menstruációs élményével kapcsolatban az objektív tényekre építkezve. És hogy szerintem nagyon könnyű azt látni az interneten, hogyha ugye erről már beszéltünk, hogy az internetes tájékozód, és azért sokszor visz minket zsákutcákba, és a menstruáció kapcsán szerintem különösen, tehát hogy akármit is mondtunk, azért sok minden történt az elmúlt években, de azért még mindig jelen vannak olyan hangok, amik azt mondják, hogy ez nagyon visszataszító, ne beszélj róla, a lányok úgy mennek mondjuk tampont cserélni, hogy suttogva kéri a barátnőjétől, és belerejti a tenyerébe és a zsebébe, és utána 150 tekercs WC-papírból senki ne lássa meg, hogy egy tampon van nála, és ez egy kínos pillanatokat szül, és közben megjelentek azok a törekvések is, amik ünneplik a ciklust, az első menstruációt, ahol visszanyúlunk olyan természeti népek példáihoz, akik szabadon véreztek, vagy áldoztak a vörös folyamok előtt, mint a termékenység istennője előtt. Szóval, hogy szerintem, ha egy jó dolog van az információs társadalomban, akkor az az, hogy egymás mellé tudjuk tenni ezeket az információkat, és amit te is mondtál ezekről a hiedelmekről, ott azért nem véletlen, hogy az egyik oldalon ezek így egymás alatt jelennek meg, mert hogy azt tényleg szerintem, ha valamikor, akkor ma kiemelten fontos látni, hogy egy kicsit a tudatosságnak és a reflexiónak az is fontos eleme, hogy kérdésekkel és egy ilyen higgadt gondolkodással, meg nyugalommal álljunk az ilyen témákhoz, és hogy nem kell elköteleződnünk, és nem kell kimondanunk, hogy a menstruáció az egy borzasztó dolog, vagy egy szuper jó dolog, hanem néha ilyen és néha olyan.
1: Igen, meg valahogy erről nekem még az jutott eszembe, hogy nem kell ebben, és ebben sokat segít amúgy a könyv is, de most, amit te mondtál, az is, hogy nem kell ebbe szégyenkezni. Főleg akkor nem, hogyha valakit váratlanul ér, de hát erre mind kitér a könyv, hogy mi történik akkor, hogyha az embert váratlanul ér, és hogy ma már ez egy létező dolog, hogy lehet ebbe segítséget kérni, hogy nem kell ezen ott tipródni, és akkor saját magadat nem tudom, hogy megfogalmazni, hogyha nem voltál képes erre felkészülni. Szóval, hogy azért levesz egy csomó békjót az emberről, ha ezt szabadon van kezelve. Ugye ezt mondtam az előbb is, hogy nekem ezt hozza ez a könyv.
0: Jaj, de jó, nagyon örülünk neki, hogyha a felszabadulás az élménye a könyv olvasásának, ez nem tudjuk vékarrá rejteni, hogy az egyik célunk volt.
1: Na, én szerintem sikerült, úgyhogy én ajánlom, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és örülök, hogy erről tudtunk beszélgetni, mert fontos téma.
0: Köszönjük
2: szépen. Köszönjük.
1: Dr. Benkovics Júlia nőgyógyász és Kránitz Dorottya illusztrátor voltak a vendégeim. A Megvan című könyv kapcsán beszélgettünk, és ezzel a Pontjókor már a véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, maradjatok itt a Rádió Cafén. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Rendkívüli készültséget rendeltek el 27 centi a Duna, megtiltanák a vezető politikusoknak, hogy sportszövetségek élére üljenek, az amerikai légicsapások után tovább emelkedett az olajára. Újabb hőhullám jön, ma 33, a hétvégén akár 40 fok is lehet, felhő alig lesz az égen, csapadékra nem számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Rendkívüli készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály elleni védekezésben. Az ország területének 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Történelmi mélypontot ért el a Duna. A vízügy adatai szerint ma reggel már csak 27 cm volt a folyó vízállása a fővárosnál. Augusztus első napjaira pedig még alacsonyabb, 24 cm-es vízállást vetítenek előre. Közben a legmagasabb hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország egész területére, csütörtökön 0 órától jövő kedd éjfélig. Több helyen 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a folyadékpótlásra, az idősekre, valamint a kisgyerekekre. Eddig példanélküli vízpótlási beavatkozásokra volt szükség a Körösök vidékén. Először a békési duzzasztó által visszatartott, nagyrészt a Fekete-Körösből származó vízkészletet juttatták az élővíz csatornába. Ahhoz, hogy a békési duzzasztóban is legyen vízszint, a Békés-Szentandrási duzzasztó által visszatartott készletből kell szivattyúk segítségével átemelni a vizet. A vízpótlást augusztus 31-ig tervezik üzemeltetni. A belügyminiszter megtiltaná a vezető politikusoknak, hogy sportszövetségek élére üljenek. Posvai Gábor azt mondta, az autonóm sportszervezetekben a tagság maga dönti el, kit szeretne megválasztani irányítójának vagy vezető tisztségviselőjének. Ezért ebbe a politika nem szólhatna bele. Vizsgálják az autópálya koncessziókat, illetve az ehhez kapcsolódó módosításokat is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, igyekeznek minél alaposabban körüljárni a kérdést, hogy az ügyészségnek adott esetben könnyebb legyen a dolga. Tovább emelkedett az olajára. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia összehangolt légicsapást intézett az Irán által támogatott iraki fegyveres csoportok állásai ellen. Tegnap mindössze 5 teherhajó haladt át a Hormuzi szoroson. A támadások után az olajárak több mint 3 dollárral emelkedtek hordónként. Az oroszok vádat emeltek a Telegram alapítójával szemben terrorista tevékenységek elősegítése miatt. Nemzetközi elfogadó parancsot is kiadtak Pavel Durov ellen, írja a Reuters. A férfi mindössze a középső ujjának felmutatásával válaszolt az orosz hatóságoknak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Újabb hőhullámra készülhetünk, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a szél, ma 33 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap már 37 fok is lehet, és csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen, esni sehol sem fog. Pénteken 39, szombaton 40 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipsa készítette.

0: véglő, rajta a
1: A Rádió Café gurmézenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Tovább csökkentették a Paksi atomerőmű teljesítményét, eltüntetik a Balatonból az illegális tégeket. Erős földrengés rázta meg Japánt. Jön a hőhullám, ma 33, a hétvégén 40 fok is lehet, felhő alig lesz az égen, csapadékra nem számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap este tovább csökkentették a Paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét, miután egyre kevesebb a víz a Dunában. A majdnem 500 megawattos kieséssel a szakértők szerint az ország villamos energiaellátása egyelőre nincs veszélyben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérése szerint a Duna szintje ma reggel a meghatározott nulla ponthoz képest 26 cm-t mutatott a Vigadó téri mérőhelyen. Az országgyűlés döntött az uniós pénzek felhasználásáról. 869 milliárd forint juthat hálózatfejlesztésre, szélerőművekre, okosmérőkre, épületek energetikai korszerűsítésére, valamint új geotermikus beruházásokra. A gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, azon dolgoznak, hogy a magyar energia mix több lábon álljon, a nap, szél, geotermia, atom és a hozzájuk tartozó. Tárolási és hálózati kapacitás ugyanis mérsékli az import függőséget, fogalmazott Kapitány István. Szombattól drágul a taxizás Budapesten, az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ez az alapdíj 2100 forint lesz. Eltüntethetik a Balatonból az illegális tégeket. A hatóságok felszólították az érintett tóparti önkormányzatokat, hogy a jövőben az engedély nélkül épített magánlejárók helyett kijelölt közösségi tégeket hozzanak létre. A szabálytalanul felhúzott, mederhasználati díjat nem fizető építményeket a hatóságok elbontják. Az intézkedés elsődleges célja a tóvíz minőségét védő nádasok megóvása, valamint a partmenti területek jogi helyzetének rendezése, tudósított a hírbalaton.hu. Súlyos szakemberhiány van a gyógypedagógiában. Az ellátást igénylő gyerekek száma 15 év alatt több mint a duplájára nőtt, de jelenleg 3-4 ezer gyógypedagógus hiányzik a közoktatásból. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint az is hatalmas probléma, hogy sok végzett gyógypedagógus a jobban fizető magánszektorban helyezkedik el. Totyik Tamás hozzátette, a közoktatásban gyógypedagógusként túlórázni bruttó 7-8 ezer forintos órabérért lehet, míg a magánszektorban egy óra díja gyakran 20 ezer forintnál kezdődik. Erős földrengés rázta meg Japánt, Kumamoto prefektúrában már 13 ember vesztette életét, és továbbra is kutatnak a romok alatt rekedt emberek után. A 7,1-es földmozgás nyomán 48 ezer háztartás maradt áram nélkül, több épület megrongálódott. Eddig több mint 60 utórengést regisztráltak.
1: Időjárás a Rádiókafén.
8: Újabb hőhullámra készülhetünk, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a szél, ma 33 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap már 37 fok is lehet, és csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen, esni sehol sem fog. Pénteken 39, szombaton 40 fok is lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 29-én 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Színház.
1: Az Alice Csodaországban és Tükörországban történetét öltözteti új köntösbe a Margit Szigeti Színház és a Magyar Színház közös produkciója a Wonderland. A musical ősbemutatójára július 31-én, ismétlésére pedig augusztus 1-én kerül sor. A részletekbe Szemenyei János színész avat be.
3: Aki ismeri a két regényt, az tudhatja jól, hogy igazából teljesen szürreális események sorozata várja a nézőket. Itt ez a két történet egybe van gyúrva, sőt, még egy harmadik réteg is köré van építve, méghozzá teljesen a napjainkba kalauzolja el a nézőket, ez a mai musical, ugyanis itt Alice gyakorlatilag egy olyan nő, egy anya, aki dolgozik, van egy munkahelye, ahol meg akar felelni, van egy kislánya, és a munkahelyén új kihívások elé áll. És innen indulunk gyakorlatilag, de ugyanúgy megtalálhatóak a musicalben azok a legfontosabb események, amik a könyvben is, ugye a nyúl után fut, találkozik a kalapossal, stb. Én szeretem azt, amikor úgy gondoljuk, hogy pillanatnyilag semminek nincs értelme, de ha jobban megnézzük, akkor tulajdonképpen minden valós és minden valós kérdéseket feszeget. Akár mint egy álom, az is elsőre furcsának tűnhet, vagy értelmetlennek, de elég hamar kiderülhet, hogyha megnézünk, a mélyére nézünk, hogy vajon miért álmodik olyat az ember, mint amilyet, és ugyanígy van ez az Alice-ban is. A hernyónak a fő motívuma az a nagy kérdés, amit feltesz, hogy ki vagy te. És az, hogy ki vagy te, az nem egy nevet jelent, erre nem válaszolni kell, hogy Szemenyei János vagy Alice, hanem hogy ki az, aki valójában vagy. Hogyha a szíved mélyére nézel, akkor vajon ki vagy te valójában? Kenta úrnak a díszletei és jelmezei eleve adnak egy olyan hangulatot, amire mindenki fel fogja kapni a fejét, egy teljesen modern világot állít elénk. Hát tulajdonképpen Alice-nak a munkahelye egy olyan cég, ahol számítógépes játékokat készítenek, tehát már eleve azok a helyszínek, amik itt játszódnak, azok már eleve mai modern tárgyaló vagy olyan külső helyszínek, amiket meg lehet szuperül jeleníteni. És az összes álomkép, vagy az összes olyan helyzet, amikor furcsa lényekkel találkozik Alice, azt is átitatja ezt a fajta látvány. Szerintem Kenta úrnak a neve garancia arra, hogy ez hatalmas látvány lesz. Eléggé populáris zenéje van ennek az előadásnak. Weinhorn írta, akinek én nagyon szeretem a műveit, és abban is megtalálhatóak populáris elemek, de azért mégiscsak szimfonikusan van hangszerelve többnyire. Ezek viszont olyan dalok, amik teljesen a mai fülnek megfelelően van szimfonikus hangszerelés, de nagyon sok modern hangszer is van benne.
2: Fesztivál.
4: Ma van a Művészetek Völgye programsorozat 6. napja. A Mondjad Atikám egy mély és megrendítő József Attila est, amelyet Vecsei H. Miklós és Balla Gergely, a Platonkaratai front emberekelt életre a Művészetek Völgyében csütörtökön este 8:45-től. Az előadás a költő pusztító szenvedélyét, szerelmeit, életútját és zseniális vers részleteit mutatja be egy intim, irodalmi zenés produkció formájában Vigán Petenden a Pocket zsebkönyvek udvarában. Este 10 órától a balkáni ritmusokat és a sodró fúvós zenét ötvöző Besodrom zenekar egy hatalmas pörgős világzenei koncerttel robban be a Művészetek Völgyébe a Talján Dörögdi lőtéren. Az együttes elementáris energiákkal garantálja a fesztivál egyik legnagyobb táncát. 23 órától a Panoráma nagyszínpadon a speed, folk, punk és ska elemeket ötvöző, utánozhatatlan energiájú Bohemian Betyárs garantálja a völgy egyik legőrültebb, legpörgősebb buliát. Kapolcson a Gástyaárokban a hazai hip-hop, elektronika és kísérletező jazzzene egyik legfontosabb úttörője, a DJ Buci trió 6 év kihagyás után tér vissza a Művészetek Völgyébe. Élőben építkező, grúvos alapokra épülő live produkciójuk lesz, egy egészen különleges éjszakai koncertérményt adva este 10 órától.
0: Fesztivál.
1: A nyár végén Budapest utcái ismét megtelnek zenével. Július 30-a és augusztus 8-a között rendezik meg a Budapest Play utcazenész fesztivál döntőjét, amelyre óriási volt az érdeklődés. A szervezők eredetileg jóval kevesebb jelentkezőre számítottak, végül azonban 383 zenész és formáció nevezett. Közülük 84-en mutathatják meg tehetségüket a főváros 10 különböző helyszínén. A fesztivál különlegessége, hogy a közönség a mindennapi város forgatagában találkozhat a fellépőkkel, akik mindenféle kötöttség nélkül csupán a hangszerükkel és a zenéjükkel próbálják megszólítani a járókelőket. A versenyben a zenei stílusok szinte teljes palettája képviselteti magát, a gitáros énekesektől és klasszikus zenészektől kezdve, a jazz előadókon át egészen a DJ-kig. A fellépők a Deák Ferenc tértől a Margit szigeten át egészen a Budapest Park előtti Fábián Júli térig számos ismert budapesti helyszínen adnak majd minikoncerteket. Így egy-egy nyári séta közben is könnyen bele lehet botlani egy különleges produkcióba. A Budapest Play azonban nem csak az utcazenéről, hanem a komoly lehetőségekről is szól. A legjobbak fellépési lehetőséget nyerhetnek többek között a Sziget Fesztiválra és a Budapest Parkba. Emellett értékes hangszereket, hangtechnikai eszközöket és szakmai mentorálást is kaphatnak. A közönségnek is fontos szerepe lesz. A helyszíneken kihelyezett QR kódok segítségével bárki leadhatja szavazatát kedvenc előadójára, és így a járókelők dönthetnek arról is, hogy kikapja a közönségdíjat. A Budapest Play célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a zenészeket és a közönséget, és megmutassa, hogy a város legizgalmasabb koncertjei néha nem a színpadokon, hanem egy téren, egy parkban, vagy éppen egy piac mellett születnek. Ha a következő napokban Budapest belvárosában járunk, érdemes nyitott füllel közlekedni, mert könnyen lehet, hogy éppen egy jövőbeli fesztivál kedvenc, vagy ismert előadó következő nagy pillanatának lehetünk a tanúi.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Közösségi élmény, tudásmegosztás, töltekezés. A Gyütmen találkozó több, mint egy hosszú hétvége. Bemutatjuk azt a közösséget és értékrendet, amely nem csak évente néhány napra hozza össze az ökotudatos gondolkodókat, hanem az év minden napján valódi, támogató hálózatot nyújt a vidéki újrakezdőknek. A Gyütmen találkozó csapata pontosan ebben nyújt számunkra kapaszkodót. Nem egy elszigetelt, egyszeri eseményről beszélünk, hanem egy olyan, évközben is aktívan működő, összetartó és egymást segítő közösségről, amelynek tagjai folyamatosan megosztják egymással a vidéki élet mindennapi kihívásai során szerzett tapasztalataikat. A közösség alapértékei között központi helyet foglal el a szelíd és felelősségteljes szemléletmód. A térségi szemlélet és a fenntarthatóság a gyakorlatban is működik. Az ételeket és italokat csomagolásmentesen helyi termelőktől szerezzük be, ezzel is támogatva az eseménynek otthont adó kis települések lakóinak megélhetését. A környezeti terhelést telekocsik szervezésével, megújuló energiaforrások használatával, komposztvécék üzemeltetésével és a vízzel való tudatos takarékoskodással minimalizáljuk. A találkozók során megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek közvetlenül beleépíthetők a mindennapjainkba. Az ökológikus építészet, a permakultúrás gazdálkodás, valamint a természetes gyógyászati megoldások mind olyan témák, amelyekről hiteles kiköltözők történetein és szakmai beszélgetéseken keresztül tanulhatunk. A közös alkotás örömét workshopok biztosítják számunkra, miközben a helyi mesteremberek alkotásait felvonultató termelői piacon közvetlenül is megismerhetjük a környezetünk értékeit. A négy napos együttlét nem csak a felnőtteknek nyújt feltöltődést, hanem a család legkisebb tagjainak is tartalmas programokat ígér. A gyermekprogramok, játékok, mozgásos tevékenységek és helyismereti túrák révén már egészen kisgyermekkortól kezdve élvezetes és tanulságos lehet az itt eltöltött idő.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A magyar instrumentális fúziós jazz hip-hop trió a Jazz Boys 2019-ben Jazz Boys Goes Blunt címmel adott ki albumot, majd két évvel később azt megfejelték a Jazz Boys Goes Blunt 2-val. Ám a lemez címekkel nem arra utaltak, hogy elszegődnek James Blunt kísérő zenekarának, és nem is arra, hogy filmzenét szereznek Emily Blunt legújabb moziához. Nem ám. A zongorás, akusztikus, gitáros pop és a szimfonikus hollywoodi muzsika is meglehetősen nagy eltérés, azaz Departure lenne számukra, hogy egy dalukat idézzük. Meglepő kollabokból így sincs hiány, hiszen Betonhofival épp úgy felléptek, mint a Kalákával. A címekkel azt jelezték, hogy a budapesti, de nemzetközileg is jegyzett Blunt Shelter lemezkiadóhoz szerződtek. Ennek kapcsán még Jamie Cullum jazz műsorába is bekerültek a BBC Two-n.

0: Az elhangzott dalt is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Ez itt a Rádió Café.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Georgie Ben 1963-as szerzeménye a Maskenada minden idők egyik legismertebb brazil dala. Címének jelentése jaj, ne már! Ezzel a felkiáltással küldi el az útjában álló embereket a dalszöveg lírai énje, mert a közelben szambát járnak. Ezért táncos lábú hősünk minél előbb oda akar menni. Közben kántálással megidézi Obát, a folyók harcos istennőjét, feltehetőleg azért, hogy az istenség segítse a tánc sodrását. Sergio Mendes két alkalommal is sikerre vitte a számot. 1966-ban a brazil 66 zenekarral, 40 évvel később pedig a The Black Eyed Peas-zel. Több mint 300 további feldolgozásból kiemelkedik Ella Fitzgerald 71-es angol nyelvű, szkettelős átirata és a Samba királynő, ez a Suárez egy évvel korábbi verziója.

Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió

0: Kertes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: A következő szám is hallható lesz a színen.
3: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
4: Hanyagolja a tőle megszokott közéleti kérdéseket 2025-ös albumán Bongor, az experimentális rapper feladta azt a munkamódszert, hogy villám gyorsan reagáljon az adott korszak turbulens történéseire. Az Extázis album konceptlemez, a szerző alkoholizmussal való küzdelmének krónikája, a kifelé nézés helyett az önvizsgálatot választja. Különösen súlyos témájú dal a Hol voltál, amely a függőség párkapcsolatokra tett hatását dolgozza fel. Bongor második felesége, Cseri Hanna közreműködése extra adag hitelességet kölcsönöz a szerzeménynek.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A videoklip és a lyric video ősét alkotta meg 1965-ben Bob Dylan a Subterranean Homesick Blueshoz készült promóciós rövidfilmmel. A zenész a dalszöveg papírra írott, kiragadott szavait és kifejezéseit prezentálja a kamerának, miközben a háttérben Allen Ginsberg, az elhangzott sorok, meg úgy általában az élet értelmén mereng. Amikor 2013-ban az izraeli Kobe Israelite és a brit Anik klezmer rockként játszották el a folk rock alapművet, kihagyott zicser lett volna a klipben nem utalni Dylan műfajteremtő videójára. A 21. században a papírraírás már kissé old school mulatságnak tűnhet, ezért itt egy modernebb kütyüm megy a dalszöveges lapozgatós móka, miközben a háttérben hulladékok kihaigálása zajlik. Talán azt sugalván, nem minden maradandó, de ez a dal igen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 1985-ben 47 millió dollárért Michael Jackson tulajdonába került csaknem az összes Lennon-McCartney szerzemény joga. A jogokért Paul McCartney és Yoko Ono közösen is licitált. Jacko azonban jóval többet ajánlott náluk. Mindezek ellenére a popstar mindössze egyetlen Beatles feldolgozást készített, a Come Together-t. Jöjjön most mégis az eredeti.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Apa, ma te mesélj.
2: Jól van, gyere.
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Operencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
9: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Rendkívüli készültséget rendeltek el 27 centi a Duna, megtiltanák a vezető politikusoknak, hogy sportszövetségek élére üljenek, az amerikai légicsapások után tovább emelkedett az olajára. Újabb hőhullám jön, ma 33, a hétvégén akár 40 fok is lehet, felhő alig lesz az égen, csapadékra nem számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Rendkívüli készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály elleni védekezésben. Az ország területének 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Történelmi mélypontot ért el a Duna. A vízügy adatai szerint ma reggel már csak 27 cm volt a folyó vízállása a fővárosnál. Augusztus első napjaira pedig még alacsonyabb, 24 cm-es vízállást vetítenek előre. Közben a legmagasabb hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország egész területére, csütörtökön 0 órától jövő kedd éjfélig. Több helyen 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a folyadékpótlásra, az idősekre, valamint a kisgyerekekre. A belügyminiszter megtiltaná a vezető politikusoknak, hogy sportszövetségek élére üljenek. Posvai Gábor azt mondta, az autonóm sportszervezetekben a tagság maga dönti el, kit szeretne megválasztani irányítójának vagy vezető tisztségviselőjének. Ezért ebbe a politika nem szólhatna bele. Már csak néhány napig érvényesek a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-án végleg lejárnak a régi könyvformátumú személyik, így az érintetteknek érdemes minél hamarabb gondoskodniuk a cseréről. Az új igazolvány bármely kormányablakban személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. Donald Trump megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának az amerikai Patriot légvédelmi rakétákra. Volodymyr Zelenszkij tegnap Washingtonban tárgyalt az amerikai elnökkel és jelezte, szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök már nem tartja kézben a kezdeményezést Ukrajna elleni. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök már nem tartja kézben a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban, amelyben az orosz erők havonta 30 ezer katonát veszítenek. Tovább emelkedett az olajára. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia összehangolt légicsapást intézett az Irán által támogatott iraki fegyveres csoportok állásai ellen. Tegnap mindössze 5 teherhajó haladt át a Hormuzi szoroson. A támadások után az olajárak több mint 3 dollárral emelkedtek hordónként. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Madrid és Bordeaux közelében. Már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, a tűzoltók pedig versenyt futnak az idővel, hogy a héten érkező újabb hőhullám előtt megfékezzék a lángokat.
9: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Újabb hőhullámra készülhetünk, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a szél, ma 33 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap már 37 fok is lehet, és csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen, esni sehol sem fog. Pénteken 39, szombaton 40 fok is lehet.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
10: Szép napot, ez itt a Business Lunch, a Rádió Café és a Marketing és Média marketinggel, médiával, kommunikációval és üzleti stratégiával foglalkozó közös műsora, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat én is!
10: És akkor csapjunk is bele, a mai műsor második felében a generációs elméleteket vesszük górcső alá, valóban érdemi különbségeket írnak le a boomer, az X, az Y, a Z vagy az alfa generáció elnevezései, vagy csupán leegyszerűsítő címkéket ragasztunk egymásra. Mészáros Józseffel, a kognitív piackutató ügyvezető igazgatójával beszélgetünk majd erről a témáról. Előtte azonban irány a Balaton, csütörtök reggel 9 órakor, ugyanis Balatonfüredről elrajtol az 58. kékszalag Raiffeisen nagy díjmezőnye. Ugye Európa leghosszabb és legrégibb tókerülő vitorvás versenyéről van szó. Már is jönnek a részletek. Telefonon tart velünk Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Szervusz András, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
5: Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat is.
10: Vágjunk is bele, már csak egy nap van hátra a rajtig. Mi történik ilyenkor a háttérben, és szervezőként mennyire lehet még ilyenkor nyugodtan aludni?
5: Igen, hát ilyenkor már muszáj nyugodtan aludni. Az előző napok, hetek nagyon sűrűek egy ilyen nagy verseny szervezésében, nagyon sokféle feladata van a szervezőbizottságnak és a kollégáknak, de most már egy viszonylagos rutinnal rendelkező csapattal csináljuk és szervezzük a kékszalagokat évek óta, úgyhogy mindenki tudja a feladatát. Természetesen egy ilyen nagy eseménynél, ahol 100-120 ember összehangolt munkája szükséges, itt mindig vannak azért váratlan pillanatok, de ezeket egyelőre ügyesen megoldotta a csapat.
10: De ugye itt nem csak egy sporteseményről, hanem egy önálló erő jelentős brandről is beszélünk. Mi adja a márka különleges értékét, és milyen vállalatok számára lehet igazán vonzó a kék szalag, vagy általában a vitorlázás támogatása?
5: Igen, hát a hazai vitorlázás legerősebb brendje vitathatatlanul a kék szallag. 1934-ben rendezték az első tókerülő versenyt, és most már évek, akár mondhatom, hogy évtizedek óta, hál' Istennek nagy média figyelemre is számíthat az esemény. Így egyre több és egyre erősebb szponzorációs háttérrel rendelkezünk. Hogyha jól emlékszem, akkor 9 évvel ezelőtt sikerült az első olyan szerződésünket megkötni az egyik nagy bankkal, amely több évre szólt a névadó támogató tekintetében. Most pedig már 8. éve dolgozunk együtt egy másik bankkal, ami egy olyan biztonságot ad az esemény szervezéséhez, amelyel extra rendezvényeket mind a parton, mind a vizen szervezni tudunk. És szépen emellett is 6-7 olyan szponzorunk van, amelyekkel éves szerződéseket kötünk ugyan, de minden évben számíthatunk rá. Ahogy mondtam, ez egy nagyon nagy segítség a Vitorlás Szövetség és a Szervezőbizottság számára.
4: Mennyire korlátozódik csak az egy-két napra, vagy mennyire tudjátok elhúzni a kommunikációt? Gondolom, hogy a szövetségnek és a sportágnak és a szponzoroknak is ez az érdeke.
5: Igen, feltétlenül ez lenne az érdeke. Évek óta próbáljuk elhúzni a kommunikációt mind a kék szallag előtt, mind pedig a kék szallag versenyünk után. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen csúcsokat ér el a verseny. Minden évben a verseny a rajt időpontjakor, illetve a befutó környékén. Ez a két csúcs pillanata van az eseménynek minden évben média szempontból és elérés szempontból is. Ugye a felvezető kampányt már az első sajtótájékoztatóval június elején megkezdtük az idei évben is, és a csodálatos képekkel, filmekkel, illetve élményekkel pedig a kékszallag.hu felületünkön és egyéb felületünkön is próbáljuk tovább futtatni az eseményt egészen a nyári szezon végéig. Tehát körülbelül ez a 3 hónapos aktív kommunikációs időszak áll rendelkezésünkre.
10: Még egy pillanatig maradjunk a kommunikációnál. Egy olyan eseménynél, amelynek egyszerre kell megszólítani a versenyzőket, a szponzorokat, a médiát, valamint a Balatonnál nyaraló közönséget, előfordulhat, hogy eltérnek az érdekek. Melyik a legnehezebben feloldható ellentét ilyenkor?
5: Nem könnyű kérdés, ugye ezeket a különböző szegmenseket kiszolgálni egyszerre és egyféle kommunikációs felületeken nagyon nehéz, ahogy ezt említetted is. A vitorlázók azon köre, aki szereti a kék szalagot és indul a versenyen, mindenképpen figyelés, mivel a Vitorlás Szövetséggel direkt kapcsolata van, ezért viszonylag könnyen elérhető és aktivizálható és rendelkezésre áll. Én talán azt gondolom, hogy a Balaton környékén nyaralók, illetve a Balaton környékén élők elérése a legnehezebb feladat, ugyanakkor szerintem egyik legfontosabb feladat is, hiszen én Balatonfürediként úgy gondolom, hogy itt mindenkinek ismernie kell ezt a versenyt, és örülnie kell annak, hogy egy ilyen rangos, nagy nemzetközi esemény kerül megrendezésre a Balatonon minden évben.
10: Viszont, hogyha az idei versenyről beszélünk, akkor a körülmények kapcsán azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy semmiképpen sem nevezhető ez ideálisnak. Rendkívüli hőség, várhatóan mérsékelt szél, bár azt majd ti látjátok, és gondolom figyelitek is, hogy mire számíthatunk, valamint a nagyon alacsony vízállás. Milyen versenyt hoznak ezek a körülmények? Hány hajóra, illetve hány versenyzőre számítotok így?
5: Igen, hát hogy mi az ideális körülmény, az is hajóegységtől, illetve hajótípustól függ. Van, akinek kifejezetten fekszik ez a gyenge szeles versenyzés, ami holnap várható az 58. kék szalag Raiffeisen nagydíjon. Az egészen biztosan kimondható, hogy rekord döntésre nem kerülhet sor, hiszen már körülbelül egy hónappal ezelőtt adtunk hírt arról, hogy a keszthelyi bóját közelebb kell hoznunk keleti irányba, mint egy 1200 méterrel, tehát nem lesz 155 km légvonalban a pálya, egy 3 km-re rövidítenünk kell annak érdekében, hogy mindenki el tudjon indulni a kék szallagon, aki szeretne vitorlázni. A Balatonon vannak olyan vitorlások, és régi vitorlások is, akár a Nemere 2-re vagy a Sirokkóra gondolok, amely most már 70, majd közel 80 éve versenyzik a tavon, amelynek 200-220 cm a merülése. Ezeknek a hajóknak már nem lenne lehetősége arra, hogy a keszthelyi bóját megkerüljék, hiszen a 60 60 cm-rel alacsonyabb vízállás miatt a tőkesúlyuk leérne az iszapba. Ez volt a versenyvezető döntésének az elsődleges oka. Navigációs szempontból pedig feltétlenül figyelnie kell a sportársaknak arra, hogy a megszokott útvonalak nem biztos, hogy járhatók. Kicsit távolabb kell hajózni a partoktól, illetve a Tihanyi csőbe kereti irányból történő behajózásra is csak limitáltan van lehetősége ezeknek a mélyjárású hajóknak, ezért a versenyrendezőség iránymutató bójákat helyez majd el a Tihanyi csőben Györöknél, illetve Máriánál, ahol biztosan 240 cm vizet találnak a hajók alatt a versenyzők.
10: Milyen visszajelzéseket kaptatok? Volt, aki csalódott volt emiatt, hogy változik a program?
5: Én olvastam kommenteket, igen, ilyet is, olyat is. Ugyanakkor azt gondolom, amit a verseny vezetője is, hogy a kékszallag a vitorlázás magyarországi ünnepe, és itt lehetőséget kell teremteni mindenkinek, hogy el tudjon indulni. Én azt gondolom, hogyha kizárnánk 20-30 hajót a versenyből csak azért, mert erőltetjük azt, hogy a Keszthelyi pálya Keszthelyénél a megfelelő GPS koordinátán legyen, az nem lenne helyes. És az elmúlt években ugye ezért volt már ilyen, nem is olyan régen, az elmúlt 30 évben kétszer fordult elő, hogy a Keszthelyi bóját közelebb kellett hozni a Balatonfürödi célhoz.
4: Van-e bármi újdonság az idei kékszalagon, biztonsági előírás, bármi olyan, amivel még pluszban készültök az idei versenyre?
5: A biztonsági szempontból igen, azt gondolom, hogy mind a két fél számára előnyös megállapodást sikerült kötnünk a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatával, és most az első olyan kékszalagra kerül sor, ahol a versenyrendezőség Balatonhálat csomagot vásárol minden résztvevőnek, ami azt jelenti, hogy a személyi mentés, ami ugye minden évben megoldott volt, most már technikai mentést is ajánl a Vitorlás Szövetség a VMS segítségével. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés, és nagyon fontos előrelépés a két szervezet együttműködése tekintetében is, és hát nagyon bízom benne, hogy az alacsony vízállás ellenére kevés munkája lesz majd a vízimentő egységeknek.
10: A kékszalag ugye egyszerre egy tömeg és túra verseny, valamint professzionális technikai viadal is. A média figyelmet elsősorban a leggyorsabb katamaránok minden évben megkapják, és az abszolút győzelemért zajló küzdelem vonza a figyelmet. Hogyan tudjátok közben láthatóvá tenni a mezőny többi részét?
5: Igen, erre évek óta nagy figyelmet fordítunk, hogyha nem is mindig látszik, de számos motorcsónakkal, kamerával, drónnal követjük a teljes mezőnyt, lefedve a várhatóan 500 körüli versenyzőt, tehát szeretnénk erősen bemutatni a családi csapatokat, barátokat, azokat a hajókat, amelyeknek lehet, hogy egy, lehet, hogy két napig is tart akár a Balaton megkerülése. Ez egy egészen más verseny vagy versengés, mint ami az élmezőnyben zajlik, és hát azt hiszem, hogy a média sajátja az, hogy mindig a leggyorsabbakra, legnagyobbakra vagyunk kíváncsiak, de mindig el szoktam mondani, hogy 28-32 különböző hajó osztályban és előnyszámos csoportban osztunk díjat, tehát a versenyen belül a hajóosztályokban vitorlázó sportársak egymás ellen vitorláznak, függetlenül attól, hogy kihalad az abszolút első helyen.
4: Évek óta erős a digitális jelenléte a versenynek. Idén hol lehet élőben követni a versenyt, illetve jelent ez bármilyen előnyt mondjuk a támogatóknak?
5: Én azt gondolom, hogy feltétlenül, ugye tavaly is már 130 ezer elérése volt az online közvetítésnek, idén is a huncfél.hu felületen, illetve a Telekom Live YouTube csatornáján lehet követni majd élőben a kékszallagot. A 3 éves szerződésünk okán még erősebb stáb, illetve még több eszközzel lesz jelen a közvetítésben a Telekom, és azt gondolom a fehér szallag főpróba után, hogy a tavainál is lényegesen izgalmasabb, és az egész versenyt lefedő közvetítésre kerülhet sor az idei évben. Emellett pedig fejlesztettünk a Széchenyi egyetemmel, illetve Széchenyi Egyetem fejlesztett nekünk egy olyan nyomkövető rendszert, amellyel fantasztikus módon követhetőek a hajók, szűrhetők az egyes csoportok, a hajóosztályok, így kívülről, hogyha valaki nincs itt a Balaton mellett, bárhonnan élvezheti a versenyt, és hát az sem titok talán, hogy onboard kamerákkal látunk el 10 hajót, amelyekről fantasztikus élő képek jönnek majd ki a fedélzetről.
11: Ez biztosan egy izgalmas dolog lesz. Van-e már mérhető gazdasági hatása a kékszalagnak a balatoni turizmusra, a vendéglátásra, a szolgáltatásokra, és hogyan jelenik vagy jelenhet meg mindez az esemény marketing értékében?
5: Igen, van. Körülbelül 6 évvel ezelőtt mértük a vendégészaka számokat, illetve a kosár értékeket, és azt láttuk, hogy körülbelül 24-25 ezer vendégészakát hoz az esemény, és a kosár érték pedig 2,5-3-szorosára nő, tehát mindenképpen van helyi turisztikai és gazdasági értéke egy ilyen nagy volumenű eseménynek, és ugye az elmúlt 10-12 évben a verseny mellé kisebb, elsősorban a vitorlázást promotáló eseményeket szervezünk, illetve a parton minden este szervezünk valamilyen társadalmi eseményt, de csütörtökön, pénteken és szombaton is a parton is várjuk majd a befutókat a szponzorokkal. Pénteken találkozhatnak egymással a hajóosztály győztes versenyzőik, mint egy 400-450-en, és hagyományosan a gyógytéren kerül majd sor a díjkiosztó ünnepségre, ami mindig egy nagyszabású esemény, és ezt követi egy utcabál Balatonfüreden a gyógytéren augusztus 1-én szombaton.
4: Kicsit, hogyha eltekintünk, vagy túlmegyünk a kék szalagon, ugye a vitorlázásnak nagyon fontos, hogy a mainstream médiába is meg tudjon jelenni. Mennyire segítette ezt a kék szalag, vagy mennyire látod azt, hogy ebben van fejlődés az elmúlt években?
5: Szerintem abszolút érezhető, nagyon nagy az érdeklődés, egyre több a megkeresés, és azt gondolom, hogy amellett, hogy a kék szalagot itthon ilyen jól sikerül promotálnunk és bemutatnunk, emellett lehetőséget kapunk ezáltal az olimpikonokat, az utánpótláskorú sportolókat is bevezetni a médiában, hiszen ne felejtsük el, hogy olyan olimpikonokkal vágunk neki a mostani olimpiai ciklusnak is, ugye most már a derekán vagyunk, akik éremre esélyesek lehetnek Los Angelesben, Vadnai Jonatánra és Érdi Máriára gondolok, ugye Mári Európa-bajnok, világbajnok, Jonatán negyedik lett a Marseille, vagy a párizsi olimpián. Úgyhogy nagyon izgalmas ez a része, és a vitorlázásnak nagyon sok a hajóosztály, nagyon sok a hír, talán túl sok is a verseny, évente 180-182 versenyt szerveznek a Vitorlás Szövetség tagszervezeti a Balatonon és 5 tavunkon, tehát ezek között eligazodni a laikusnak nem könnyű, én azt gondolom, hogy ezen nekünk dolgozni kell, de a kék szalag mindenképpen nagyon erősen ráirányítja a figyelmet sportágunkra, mint egy hatalmas tömegsportrendezvény, kicsit a maratoni futóversenyeket szoktuk hasonlítani, és valóban itt rajthoz állhatnak olyanok, akik csak idézőjelbetéve azért vitorláznak, hogy jól érezzék magukat a családi baráti társasággal, és megmérkőzzenek, akár csak a távot teljesíteni tudják, hiszen ez is egy nagy teljesítmény egy kisebb hajón, és van mindig egy 4-5-6 hajó, amelyik az abszolút elsőségre hajt, és ezért nagyon sokat dolgozik mind a technikán, mind a csapat összeállításban elképesztő erőforrásokat mozgatnak meg.
11: És amire még a Magyar Vitorlás Szövetség igyekszik ráirányítani a figyelmet, ez a Balaton természeti értékeinek védelme. Mennyire vált a fenntarthatóság a kék szalag márkájának valódi alappillérévé, és hogyan jelenik meg ez a rendezés konkrét gyakorlatában?
5: Alapelemünk ugye a víz, most az aszályos időjárás miatt nagyon sok helyen jelennek meg cikkek a Balatonról, akár a tavainkról, gondoljunk csak a Velencei tó helyzetére. Nálunk is, ahogy mondtam, körülbelül 60 centivel vagyunk a szabályozási maximum alatt, ami egyelőre még navigációs szempontból veszélyt vagy gondot nem okoz, de mindenképpen megoldást kell találni arra, ha tudunk a jövőben, hogy ezt a helyzetet valahogy orvosoljuk. Illetve ezek az időjárási viszonyok, mármint az, hogy a vízegyenlege a Balatonnak negatívba fordult, illetve hogy ilyen nagyon meleg van, és a Balaton vize az elmúlt 10 évben akár 30 fokosra is melegszik, ez olyan mikrobiológiai folyamatokat indíthat el, amelyek a Balaton vízminőségét rontják, és ezért is hívjuk föl a vitorlázótársak, illetve mindenkinek a figyelmét, aki valamilyen formában a vizet használja, arra, hogy szerves anyagot a lehetőleg ne juttasson a tóba, illetve nálunk a sportágban nagyon fontos az algagátlózás, nem mindegy, hogy milyen festékeket használunk, és nem mindegy, hogy a téli esítésnél milyen hűtőfolyadékok kerülnek a hajókba, hiszen ezek közül is van olyan, amely vízben lebomlik, van, amelyik nem, és ezekre próbáljuk meg erősen fölhívni a vitorlázók és a vitorlázással kapcsolatban állók figyelmét.
11: Holnap pedig ugye az 58. Kékszalag Raiffeisen nagy díj indul. András, köszönjük, hogy ebben a rajt előtti sűrű időszakban itt voltál velünk.
5: Nagyon köszönjük a média figyelmet, és várunk benneteket a rajtnál.
11: Köszönjük szépen. Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára volt a Business Lounge első vendége. Most egy rövid szünetet tartunk, majd a zene után a műsor második felében a generációs kategóriák nyomába eredünk. Valóban meghatároz-e bennünket, hogy melyik évben születtünk, vagy csak jól hangzó címkékkel próbáljuk leegyszerűsíteni a társadalmat. Maradjatok velünk, folytatjuk a Business Lounge-ot hamarosan.
12: Rádió Café.

0: Kerítés tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádiókafén.
2: A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
5: Szép napot, ez itt még mindig a Business Lunch, a Rádiókafé és a Marketing és Média marketinggel, médiával, kommunikációval és üzleti stratégiával foglalkozó közös műsora. Az adás második részében most egy olyan elméletet veszünk górcső alá, amely az elmúlt években szinte megkerülhetetlenné vált a munkahelyeken, a HR tréningeken, a konferenciákon és a médiában is. Ma már természetesnek vesszük, hogy boomerekről, XYZ vagy alfa generációról beszélünk, és ezekhez a kategóriákhoz gyakran konkrét tulajdonságokat, értékeket és viselkedésformákat társítunk. Ritter Tamással beszélgetünk a témáról, vendégünk a stúdióban pedig Mészáros József, a kognitív piackutató ügyvezető igazgatója, aki egy könyvön dolgozik, amely a generációs elméletek tudományos alapjait kérdőjelezi meg. Szervusz, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
6: Köszöntelek benneteket és a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
5: Induljunk onnan, hogy mi volt az a személyes élmény, konkrétok, amely elindította a könyv megírását.
6: Tulajdonképpen a könyv egy tavalyi szakmai konferenciának az anyagának a kibővítéséből, annak a kiterjesztéséből, alapos körbejárásából születik meg, és ez, meg kell mondanom, hogy nem volt egy olyan békésen és mindenféle ellenállás nélkül fogadott előadás, mert az előadásomban alapvetően kérdőjeleztem meg az előtte említett generációs csoportokat, amiket most felsoroltál, és nem minden szakmabeli fogadta ezt jó szívvel, hiszen súlyos pénzeket költenek hasonló kutatásokra, de pofon egyszerűen bebizonyítottam, hogy ennek tudományos alapja valami kevés van, Maga az előadás cím is az volt, hogy talán a horoszkóp hasznosabb.
5: Azt mondod, hogy akkor a generációk nem léteznek?
6: Azok a generációk, amikről ez a közbeszéd megy szinte minden fórumon, ahogy te magad mondtad a

0: tréningtől kezdve a vállalat irányítási,
1: hát a HR-esek ez alapján szabad. Hozzák meg a döntéseiket. Azt mondjuk, hogy 4 generáció van most egyszerre a munkaerőpiacon.
0: Ami honnan kezdjük a problémának az elmagyarázását? Talán onnan, hogy egy egyszerű példa. Vajon el tudja valaki képzelni, hogy azért, mert egy évben született két ember, teljesen ráhúzhatók ugyanazok a tulajdonságok, ahogy említettem korábban, vannak olyanok, akiknek Ózd mellett Csenyétén történt a felnevelkedése, az ottani szegényes környezeti viszonyokban, borzasztó, deprivált jövedelmi viszonyok között, talán éhezés volt a sorsa a gyerekkorában, és nyilván vannak a körülöttünk élő, akár a Rózsadombon élő fiatalok, akiknek a lehetőségei, a szocializációja teljesen más hagyományt mutat. Ha valaki azt mondja, hogy azért, mert egy évben született valaki, ezért a tulajdonságai megegyeznek, az semmit nem ért az alkalmazott társadalomtudományokból, ahol a személyiség, a környezeti hatások, az osztályhelyzet, a szocioökonomiai státusz nyilvánvaló predikciós erővel bír. Az az igazság, hogy hosszú hónapokig próbáltam utána járni, hogy milyen olyan adatok vannak, amik ezeket a generációs kategóriákat jól elkülöníti, és semmi olyan nagymértékű kvantitatív adatfelvételt nem találtam, amely igazolná a létüket. Tehát egyszerűen igazolhatatlan, ezek hiedelmek, sztereotípiák, babonák, amik olyan, a közbeszédben olyan rendszerré szerveződtek, mint a horoszkóp. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én azért vagyok kiismerhetetlen, mert halak vagyok, a halak jegyében születtem, vagy tudom is, én azért vagyok érzelmes, mert bika vagyok, akkor az ember megvonja a vállát, vagy mosolyog, ebből nem következik az, hogy milyen lesz a pozíciója a munkahelyen, vagy hogy hogyan fog előre haladni akár a pályáján. Ezt az ember megmosolyogja. De az igazság az, hogy nagyjából hasonló a megalapozottsága ezeknek a generációknak, és éppen ezért ezek rendkívül káros babonák, amiknek sajnos közvetlen következményei vannak, ahogy te magad mondtad, a HR szervezeteket építő, működtető mindennapi munkájában, a marketingben, de a legsúlyosabb probléma, hogy már láttam közpolitikai kérdésekbe is beemelve ezt az teljesen terméketlen és értelmetlen generáció kategória használatot.
1: Igen, és azt írott, hogy a társadalomtudományok már legalább fél évszázada figyelmeztetnek a generációs elméletek módszertani problémáira, de hogyha ez így van, akkor véleményed szerint miért nem jutott el ez a kritika a szélesebb nyilvánossághoz? Tehát miért tartunk akkor még mindig ugyanott?
0: Magának a könyv címének is azt írtam, hogy generációs ipar. Létrejött egy iparág, amelyik tényleg dollármilliárdokban mérhető hasznot húz ebből a mambo-dzsambóból, hogy ezt a különleges nyelvet kiépítette, és egy nem létező tudást próbál ráhúzni normatív módon különféle korú emberekre. Ennek a mechanizmusnak több eleme van, ilyenek, mint például, mint a könyvkiadók érdekeltsége, akik az úgynevezett reptéri könyvekben fejtsük meg az X generációt, 150 oldal, amíg elrepülök a keleti partról a nyugati partra, oda-vissza elolvasom, és megvilágosodtam, és egyéb, ez nagyjából a pszichológia visszahígítása az önsegítő könyvekig, amelyik általában az ember a végén, mikor beleolvas, arra következtetésre jut, hogy túl sok fogalma a pszichológia tudományáról, annak az embernek, aki írta, nem sok van, szintén ilyen laikus hiedelemrendszereket olvashat vissza az ember. Ez az egyik része. A másik része az a jól fölfogható leegyszerűsítése a társadalmi kérdéseknek, társadalmi problémáknak. Mindenki könnyebben tud egy-egy ilyen sémában gondolkodni, mint hogy teljesen komplex rendszereket kellene átlátni, hogy mondjuk valakinek az életkora mellett a szociális beágyazottsága, a társas kapcsolatainak a mennyisége, a kulturáltsági foka, az hogyan határozza meg az életét, ez sokkal bonyolultabb kérdés, akár még egy igazgató tanácsi szobában is. Nehéz azt mondani, hogy a klaszter analízis azt mutatta, hogy ilyen meg ilyen csoportok vannak, hanem egyszerűen fogom, rásütöm a bélyeget. az X-esek azok ilyenek, és ezért így fognak viselkedni, és ezt kell figyelme vennünk a stratégia kialakításában.
2: Beszélgettél már egyébként erről az elmélető piaci szereplővel, vagy esetleg más piackutató cége? Én tök kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi volt a reakció. Az eléggé szembe mész most, ha jól értem a forgalommal.
0: Igen is, meg nem is. Tulajdonképpen azok, akik maguk valódi tudományt művelnek, és tudok is ilyen szereplőket, például Sütő Enikőt szeretem említeni, az ELTE-n tanít szociológiát, valamikor piackutató munkatárs volt, kolléga. Ő neki van a generációkra vonatkozó értelmes felvetése. Ő konkrétan azt vizsgálta, hogy az egyes életkori kategóriák a digitalizációban részt véve milyen hatással bírnak a digitalizációra, és visszafelé a digitalizáció milyen hatással van ezekre a csoportokra. Ez egy értelmes tudományos felvetés. Vele nem lesz vitám. És az az igazság, hogy a valódi tudományos műhelyekben ülő emberek többsége, azt kell mondanom többsége, mert azért láttam ilyet, hogy az ELTE-nek a például a humán etológiai tanszékén alfa generációs kutatólaboratórium létesült, ami az emberbe felveti a kérdést, tényleg komolyan gondolja valaki, hogy az evolúció olyan gyors, hogy egy generációra egy teljes kutatási apparátust kell kidolgozni. Megváltozott az agyunk, új izmaink fejlődtek ki. Ez olyan nonsens, ezek a felvetések, amiket nehéz így lekövetni. De mondom, a többsége azoknak, akik tudományos munkát végeznek, azok régóta tudják és egyetértenek az álláspontommal. Azokkal van a probléma, akik az alkalmazott tudományban mondjuk úgy, hogy nem elég tájékozottak, nem elég olvasottak, nem ismerik azokat az alapműveket, amelyek már régóta kimondták, hogy ezek hamis és nem létező kategóriák, és igazából ez egy szemfényvesztés.
1: Hogyha nem a születési év, akkor szerinted mi magyarázza az emberek közötti különbségeket leginkább?
0: Nem azt mondtam, hogy egyáltalán nincs szerepe, ez csak egyetlen egy, és nem feltétlenül a legerősebb, prediktív, előrejelző változó. Éppen az a tragikus, hogy egyetlen dolgot kiemelnek, és ez túl sok mindent nem magyaráz. De amikor végzünk nagy mintás vizsgálatokat, ahol nagyon sok embert kérdezünk meg, őket szegmentáljuk, csoportokra osztjuk föl különféle statisztikai módszerekkel, a válaszaik alapján, a viselkedésük alapján, akkor olyan, például az előbb említett szocioekonomiai jellemzők, az, hogy mikor fejezte be a tanulmányát, ez az úgynevezett Terminal Education Age, sokkal meghatározóbb annál, hogy mint hogy valaki mikor született, az, hogy milyen státuszt ért el, tehát nem mindegy, hogy valaki egy műszerész vagy ügyvezetőigazgató ugyanannál a cégnél, az, hogy milyen a társas kapcsolatainak a kiterjedtsége, ami különben a képzetteknél sokkal nagyobb, mint a kevésbé képzetteknél, ezek sokkal meghatározóbbak, hogyha előre akarjuk jelezni a bizonyos viselkedését. Vásárol-e ezt, azt, mit gondol erről, arról, akár a politikai beállítottságtól, az értékkészleten keresztül, egy csomó mindenre, ezek sokkal inkább hatással vannak, mint hogy valaki 1952-ben született.
2: De egyébként az, hogy mondjuk fogyasztási szokások, hogyan fogyaszt médiát, hogyan fogyaszt bármilyen fogyasztási cikket, hogyan szeret dolgozni, szeret bejárni, stb. Tehát ennek semmi köze nincsen az életkorhoz.
0: Van valami köze hozzá, de elég kicsi, némely esetben jelentéktelen. Sokkal, például, hogyha az életkort vizsgáljuk, akkor az életkornál sokkal meghatározó, hogy valaki milyen életszakaszban ért. Valaki vállalhat egy gyereket a 20-as, 30-as és most már a 40-es éveiben is. Az, hogy ezek a különféle életszakaszok kinél hol tartanak, Tehát, hogy teljesen más az, hogyha valakinél a 20-as éveiben neveli a fiatal gyerekeit, mint hogyha a 40-es éveiben. Teljesen más a hatása az úgynevezett emptinessnek, amikor kirepültek a gyerekek, a háztartásra, a fogyasztásra, a kulturálódási szokásra, hogyha ez a kirepülés ez a 30-as évek végén történik, vagy ha az 50-es években történik, a 50-es éveiben történik valakinek. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy valaki valamikor született, annak nincs ilyen abszolút meghatározó, nem egy ilyen előre meghatározó utat lehet hozzákötni ahhoz, hogy valaki ebben az adott időszakban, vagy akár évben született.
1: Egy záró kérdésre maradt még időnk. Mit javasolsz, és térjünk vissza a munkaerőpiacra, a munkavilágára, mit javasolsz a vállalatoknak és a vállalatvezetőknek a generációs sablonok helyett, akkor milyen szempontok alapján próbálják megérteni a munkatársaikat?
0: Nehéz kérdés, mert sokkal több munkát igényel, de igazabb lesz a válasz, amit egy-egy ilyen vizsgálat adatfelvétel után valaki kaphat a saját munkatársairól, és hogyha visszaköthetem az előző mondataimhoz, gondolj bele egy HR-esnek, talán lényeges a munkavállaló helyzetének a megértésében fölfognia azt, hogy mondjuk a munkavállaló milyen life stage-en van éppen, melyik részében jár az életének, milyen életszakaszban van, mit zár le, hova érkezett, vagy neki mik azok a értékkészletei, amiket hozott mondjuk az oktatása során, a szociális környezetéből, és így tovább. Ezek sokkal meghatározóbbak egy munkahelyen, vagy ami szerintem nem elhanyagolható, hanem elsődleges lenne. Nagyon jól működő úgynevezett Big Five személyiségmodell felmérések vannak, amivel elég jól le lehet írni valakinek a viselkedését, személyiséget, úgynevezett diszpozícióit, vagyis hogy mire van hajlama, és ebből a kicsit bonyolultabb, kaleidoszkópszerűbb látványból komplexebb, de sokkal igazabb képet lehet arról alkotni, hogy kikkel is dolgozunk együtt, nekik mikre van igényük, és hogyan lehetnének hatékonyak.
1: Akkor legyen mára ez a végszó, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
0: Én köszönöm.
1: Mészáros József, a kognitív piackutató ügyvezető igazgatója volt a Business Lunch mai második vendége, és hát ez volt a Business Lunch. Ritter Tamással köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk két hét múlva. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Tovább csökkentették a Paksi atomerőmű teljesítményét, eltüntetik a Balatonból az illegális tégeket. Erős földrengés rázta meg Japánt. Jön a hőhullám, ma 33, a hétvégén 40 fok is lehet, felhő alig lesz az égen, csapadékra nem számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap este tovább csökkentették a Paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét, miután egyre kevesebb a víz a Dunában. A majdnem 500 megawattos kieséssel a szakértők szerint az ország villamos energiaellátása egyelőre nincs veszélyben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérése szerint a Duna szintje ma reggel a meghatározott nullaponthoz képest 26 cm-t mutatott a Vigadó téri mérőhelyen. Az országgyűlés döntött az uniós pénzek felhasználásáról, 869 milliárd forint juthat hálózatfejlesztésre, szélerőművekre, okosmérőkre, épületek energetikai korszerűsítésére, valamint új geotermikus beruházásokra. A gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, azon dolgoznak, hogy a magyar energia mix több lábon álljon, a nap, szél, geotermia, atom és a hozzájuk tartozó tárolás és hálózati kapacitás ugyanis mérsékli az import függőséget, fogalmazott Kapitány István. Szombattól drágul a taxizás Budapesten, az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ez az alapdíj 2100 forint lesz. Eltüntethetik a Balatonból az illegális tégeket. A hatóságok felszólították az érintett tóparti önkormányzatokat, hogy a jövőben az engedély nélkül épített magánlejárók helyett kijelölt közösségi tégeket hozzanak létre. A szabálytalanul felhúzott, mederhasználati díjat nem fizető építményeket a hatóságok elbontják. Az intézkedés elsődleges célja a tóvíz minőségét védő nádasok megóvása, valamint a partmenti területek jogi helyzetének rendezése, tudósított a hírbalaton.hu. Súlyos szakember hiány van a gyógypedagógiában. Az ellátást igénylő gyerekek száma 15 év alatt több mint a duplájára nőtt, de jelenleg 3-4 ezer gyógypedagógus hiányzik a közoktatásból. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint az is hatalmas probléma, hogy sok végzett gyógypedagógus a jobban fizető magánszektorban helyezkedik el. Totyik Tamás hozzátette, a közoktatásban gyógypedagógusként túlórázni bruttó 7-8 ezer forintos órabérért lehet, míg a magánszektorban egy óra díja gyakran 20 ezer forintnál kezdődik. Erős földrengés rázta meg Japánt, Kumamoto prefektúrában már 13 ember vesztette életét, és továbbra is kutatnak a romok alatt rekedt emberek után. A 7,1-es földmozgás nyomán 48 ezer háztartás maradt áram nélkül, több épület megrongálódott. Eddig több mint 60 utórengést regisztráltak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Újabb hőhullámra készülhetünk, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a szél, ma 33 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap már 37 fok is lehet, és csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen, esni sehol sem fog. Pénteken 39, szombaton 40 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, Muzslai Franciszko vagyok a Dexshell zenekarból, ti pedig a Rádiókafét hallgatjátok.

0: Pincér, pincér!
1: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
3: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából és élvezd a nyári kalandokat anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
7: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki Lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter Trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Ez itt a Zsebrádió.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát, értem?
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem?

0: a logopédus. A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Zsebrádió! Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
0: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
2: Motto. Olyan kulturális jelenség, aminek sem előzménye, sem helye nem volt Magyarországon. De a fiúkat megtanította udvarolni, a lányokat pedig csinosnak lenni.
0: A nap műtárgya.
2: Hungária. A mai napig nem derül ki, hogy hol van a Hidrogénbulvár vagy a Hotel Mentol. Úgy 40 éve, amikor elfogadhatatlanul öltözött rockerek uralták a zeneipart, megjelent Magyarországon egy együttes, aki minden divatnak ellentmondó tupírozott frizurákkal elkezdett olyan zenét játszani, amit addig csak papagájszínű amerikai filmekben láthattunk. Évtizedekkel azután, hogy Amerikában lefutott a rock'n'roll, egyszer csak feltámadt és szó szerint betört a magyar kultúrába. Soha addig nem hallott a közönség olyan brutális őszinteséggel leírt vágyról és mesébe illő bulikról, mint Fenyő Miklós meghökkentő dalszövegei. Egy olyan tökéletes világba hívott mindenkit, ahol melő után, ez fontos, a meló után, a fiúk bepattanak a feskefarkus evibe, és felkapják a csúcsra csinizett csajukat, hogy elmenjenek táncolni. Mindezt a kazán szürke szocializmusban. Volt egy tökéletesen összeválogatott zenekar, akik nem fárasztottak gitárnyűvéssel és kicsapó lángnyelvekkel előadás közben, nem mondták, hogy bíboré borul a városra és kín az élet, mert acélsasok tépik a szívünket. Nem. Ezek ottan kizárólag egyetlen dolgot vettek célba. Az unalom ellen lázadtak. Meg a szürkeség ellen. Egyetlen negatív dolog szerepelt a repertoárjukban, ha valaki nem tudott elég nagy lufit fújni rágóból. Jobb csörögni, mint ücsörögni. Ez volt a Hungária krédója. Pont volt infláció, olyan, mint most. Pult alól kellett beszerezni a jobb kajákat, és az egész ország Ausztriából csempészett almaszapasszagot árasztott. Csövesek kéregettek Bélást a metró aluljáróban. Erre megjött a Hungária, és hirtelen szinte minden megváltozott. Témája lett a házi buliknak, nem volt ciki táncolni, sőt felkérni valakit, és hirtelen érték lett udvarolni és csinosnak lenni. Csoda. Klisé rock'n'roll zene, abban azért nehéz hibázni, az ember már lehúzott 10 évet luxushajón zenészként. Pompás dalszövegek, benne ikonikus elemekkel és őszinteség. Úgy szeretnék én lenni a csók király. Ilyet egy 80-as kamasz soha nem ejtett ki addig a száján, mert gyengének vagy érzékenynek lenni ciki. Zokogó kavics rújdosás a Dunaparton, kérlek gyere vissza hozzám, hogyha akarod, én éjjel-nappal csókolom. Fontos. Csókolom, nem szex, csók. A Hungária az csókolózott, kérem. Hagyta a füllet szexualitást a hanyatló nyugatra. Aztán jött a rendszerváltás, amikor hirtelen minden szar lett, ami hazai, és minden jó, amit máshol CD-n árultak a Mária Hilfer Strasszén Bécsben. És akkor lett nekünk jóket helyett hűtőládánk, meg szkúterünk. De volt egyszer Magyarországon egy zenekar, ami életet lehelt egyszerre 3 generációba. Csoda volt. A Fenyő Miki volt, a csodaszarvas benne, és jó volt követni.
0: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: tisztán elektromos autó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: tisztán elektromos autó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Nem zöld.
1: 2.
2: Úgy néz ki, mint egy régi Mazda.
1: 3.
2: Olyan a hangja, mint egy Aldis csavarbehajtónak.
1: 4.
2: Mindig úgy száll ki belőle valaki, mintha a személyes jótevőnk lenne.
1: 5.
2: Azért egy régi Mazda mégiscsak jobb. Abba berreg a motor.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi? Kritika?
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
3: Horgászpercek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
1: A hálózsák szaga. Harminchatodik rész. Mit rejt a banya háza?
2: Amikor Diósi visszatért a kempingbe, sorozatos meglepetések várták. Kellemes és kellemetlen meglepetések. Az már elterjedt, hogy tévedés történt. Érdekes módon a kempingben mindenki elhitte. Hiába. A kemping mégiscsak tömve volt diplomás irodistákkal. Reműjék azok. A nyomi falusiak azok nem hitték el, nem csoda, azt se tudják, hogy mi az a home office. A felügyelő elsőre nem örült a nem várt népszerűségnek, de rájött, hogy ez inkább előny, mint hátrány. Itt senki sem az, akinek kiadja magát. A sátra visszakerült a helyére. Ez kellemes. Viszont beköltözött két tücsök, ordítva tücsköltek. Ez kellemetlen. A sátorban egy becsomagolt akta feküdt, galambó ajándéka. Benne Árpád és Illés kihallgatási jegyzőkönyve. Ez kellemes.
3: Ervinke, csak hogy megjött. Ne tudjon róla, de estére szervezik magának a meglepetés bulit.
2: Na ez kellemetlen. Eta sietve visszamászott a sátrába, de annyira nem volt gyors, hogy Diósi ne vegye észre, hogy a frizurája olyan volt, mint akit alaposan megtéptek, és jól kivehető harapás nyomok voltak a nyakán és a kezén. Egy feldúlt csoport állt meg a két sátor között, Etát keresték, vagy valakit a három grácia közül. Diósi jól érezte, hogy ez éppen az a pillanat, amikor lekötelezheti az öreg lányt, ezért azt hazudta, hogy ő ugye most jött meg a fővárosból, de a hölgyek hagytak itt egy levelet, hogy el kellett menniük, szóval most hiába keresik őket.
4: Hölgyek! Hölgyek! Maga viccel! Tegnap a rövidhajú olyan részeg volt a diszkóba, hogy négyszer is direkt széttépte a szerelemvonatot. Egy darabig csak pénzbe szkanderozott a férfiakkal. Aztán jött a részeg északi, az a szőrös, tudja? Na, akkor beindult a 18-as karika.
5: Amikor végre megszabadultunk tőlük, akkor meg bementek egy sátorba, és reggelig verték. Hát, gondolom, nem anyukám, ugye? Mindegy, paskolás, paskolás, és visszhangzott az egész kemping, hogy Etta! Mika!
6: Volt, aki kivitte a tóhoz a gyerekét sétálni. Hát reggel az egész kemping a gyerekeknek hazudott, hogy mit hallottak.
7: Na hát, ez nagyon meglepő. Bocsánat, azt elmagyarázná, hogy mi is az a szerelem vonat?
4: Na ez is hülye. Azért vannak ezek egy rakásom. Pont olyan hülye, hogy kinéz. Na menjünk.
0: Apa, szerinted te tudsz ránk itt vigyázni?
2: Milena kullancs szalonjában már lehetett kapni hamis szoboszlai mezeket. Nem magától bővítette a profilt, Kábel a diszkóból. Ő hozta nagy fekete zsákban. Mindegyikből kap egy rugót, azt ígérte. A Liverpool idei meze fehér alapon zöld, világos zöld kockás, nyárra pont jó. Ha kérdezik, lesz vörös is, az az igazi Liverpool szín, de az még nem jött meg Kínából. Túlterhelés van a Dominik miatt. A mezt vitték mind a cukrot. Hónajban mind kicsit bevágott, és már az első viseletnél rózsaszínre dörzsölte a viselőjét, de a legdrágább magyar, ugye, ünnepelni kell. Nemzeti büszkeség, vagy mi? A felügyelő körsétája közben végre úgy érezte, hogy őslakos lett a kempingben. Sőt, az ügy, ami miatt idejött, kezd egy érthető térképpé válni számára. Uralja a pályát. Téglás ezredes idegesen lapított fővárosi irodájában. Minden telefoncsörgésre összerezzent. Ezzel szemben Diósi felügyelő boldog volt. A sötétben tapogatózásnak vége. Eljött az igazi nyomozás ideje, már csak fel kell göngyölítenie az ügyet. A három grácia sátrában is visszatért az élet a rendes kerékvágásba. Etta délutánonként kézen fogva sétált a szőrös északival, aki mindig részeg, nyájasan köszöntek minden járókelőnek. Panni néni is elfoglalta magát, Manya betett a sátorba neki 74 méter 12-es vasúti kábelt, hogy blankolja le és szedje ki belőle a rezet. Milenának szépen szaladt a vállalkozása, elégedettek voltak vele az anyák és a kicsik, a férfi vendégek különösen. A Szöszi egyedül azt bánta, hogy bukta a csütörtök esti wellness-t, mert a ballonos visszaült szőrös mellé a dzsakuziba. A gondnok még mindig puffogott, hogy gondnoknak nézték, miközben minden nap pörög a popturi top. A kispolgári sematizmus dünnyögte óránként, ezért elhatározta, hogy koncepciót vált, és megmutatja, hogy ki a DJ a háznál. Fel fogja tépni az érzelem húrjait ezekben a kis szürke emberkékben. Az arató is megmondta, hogy Imrüském, az érzelem az mindenkiben benne van, csak ki kell belőle szabadítani, tisztán emlékezett rá, mintha ma lett volna. A kemping olyan volt, mint egy álom. Olyanok álma, akik még nem jártak kempingben. Diósi beépített embere még mindig nyugodtan dolgozhatott, mert nem gyanakodott rá senki. Egyedül a Minyonnak támadt egy kis kellemetlensége, amikor a nap végén le akartak pakolni a pirinyó pincéjébe. A hatalmas, régi kovácsolt vasajtó belülről be volt zárva. Nem próbálkoztak, nem dörömböltek. Csendesen vártak. Egy jó fél óra múlva kinyílt az ajtó. Árpád állt ott, koszosan, és a kezéből csöpögött a vér. A dobos, akivel Árpád annak idején csúnyán összezördült, aggódva kérdezte. Valami baj van, Árpi?
8: Elromlott a csiga. Máshogy nem lehet feljönni. Azt majd meg kell csinálnom. De megvan, fölhoztam. Az övéket is, meg a tiéteket is.
9: De hát az csak januárban kell.
8: Ahogy legyen rá idő eladni, jobb.

0: Hát a tiétek is. A bepakolás után behúzták a súlyos vasajtót. Árpád bezárta a múzeumba illő zárat. Egyedül neki volt kulcsa hozzá. Nem is kulcs volt, inkább egy nagyon egyedi, kézzel készített vaslapocska, befűrészelt fogakkal. Mindig a nyakában lógott.
1: A Hálózsák szaga 36. adását hallották.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and

0: Kisfiam, buli. Induljon a bonzáj, essen szét a ház. Azt akarod, hogy jó fejnek nézzenek a haverjaid? Tudnod kell, hogy mikor kell előkapni a rókafarkú fűrészt.
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Halló, tschüss, ich bin guten Tag. Ich elmondom neked, mi az a rókafarkú fűrész. A rókafarkú fűrész nem annyira lompos, mint a rókának. De azért, ha húzod és tolod, akkor dolgozik rendesen. Sose fekled, hogyha neked van egy rókafarkú fűrészed, akkor egy rókának nincs farka. Nehéz döntés, de meg kell hozni, ha kell a rókafarkú. Most már tudod, mi az a rókafarkú fűrész? Használ bátran, de leszel te óvatos. Und ne feled, a jó barkács, egyszer mér, kétszer vág.
3: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
4: Gyerekrádió!
5: Mama, ugye megmondtam, hogy visszamegy a bitcoin? És visszament.
0: Miért simogatja az arcát egy focista a tévében? King C. Gillette, ő találta föl a Gillette pengét. Addig minden férfi vagy szőrös volt, mint egy medve, vagy egy borbé egy nagyon éles késsel vágta a szakállukat. Egyedül elég veszélyes volt borotválkozni, mert ha nem volt tükre az illetőnek, és a tükör az elég drága volt, szóval nem volt, akkor biztos előfordult, hogy itt-ott nem kapirgálta, vagy nyisszálta le a szőrt, és ilyen kis vicces pamacsok lógtak a fején. Ez elég röhelyes lehetett, valljuk be, de jött Gillette és a pengéje, és akkor már ment a bolotválkozás. Az még különösen érdekes, hogy vannak találmányok, amiket ma is úgy hívunk, ahogyan először elnevezte valaki. Például az első hűtőgépet Frigidernek nevezték el. Frigider Refrigerator. Ami azt jelenti, hogy Frigider hűtőgép. Se baj, mi minden hűtőt Frigidernek hívunk, sőt már becézzük is, frigó. De ilyen a Jeep, ami egy automárka, de mi minden magas építésű autót Jeepnek hívunk. Aki ilyen úgynevezett kategória teremtő nevet tud adni a termékének, annak örök életében jól megy a biznisz, az üzlet, ezért mindenki törekszik is rá.
6: Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
7: Mi lesz, ha nagy leszel?
3: Borbély. A borbély mestersége több száz éves múltra visszatekintő férfi szakma, amelynek jellegzetessége, hogy a borbélyok a penge, avagy a borbély kés mesterei voltak. Ügyes kezű férfiakról van tehát szó, akik a pengére specializálódtak, és ezzel különféle betegségeket tudtak gyógyítani. Eret vágtak, sebeket vartak össze, néhol fogakat is húztak, és természetesen arcot is borotváltak. És ha megfigyeled a múlt század elejé közepi borbély fényképeket, akkor ezért látod a borbélyokat fehér köpenyben dolgozni. Ugyanakkor, ha az ember elment a borbélyhoz, az a szakál és hajigazításon kívül amolyan férfi klubként is működött, mivel ide nők, csajok, lányok be sem tehették a lábukat, mint mondjuk egy iskolai bodobács klubban, ahol azért szintén megvannak a szabályok. A házi használatra készült borotva és villanyborotva fejlődése és elterjedése okán a borbély egykori munkájából elsősorban a hajvágás és a szakáll igazítás maradt meg. Ám manapság újra nagyon menő dolog borbélyhoz járni. Szintén férfiak, fiúk, srácok tehetik ezt meg. De már nő borbélyok is dolgoznak, és igencsak ügyesen bánnak a pengével. Ezt a szakmát akkor válaszd, ha nem remeg a kezed, és szeretsz különféle frizurákat kitalálni.

Na, a zsilett hasznos találmány, csak kell hozzá az a Mikulás hab, amivel be kell kenned az arcodat, hogy simább legyen a fejed, aztán simogatni kell, és elégedetten nézegetni magad a tükörben, ez nélkül nem szabályos a borotválkozás. Lehet, hogy a lányoknak is van ilyen Mikulás habja, amikor a lábukat borotválják, de ezt gondosan titkolják. A lányok ugyanis titokzatosak, ezt mindenki tudja.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az Uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Nézzük meg akkor ezeket a vagyonosodási vizsgálatokat. 2016 előtt ugye ezeket a vizsgálatokat büntető eljárás nélkül pusztán adókockázati alapon tette meg a NAV, átvilágította magánszemélyek vagyoni helyzetét, és reális esély van arra, hogy ez most visszatér. Erről beszélgetünk Bajusz Dániellel, az EY adószakértőjével. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
4: Első kérdés, ugye visszatér, fogalmazott tanult kollégám, miért tűnt el? Azt lehet tudni?
3: Igen, hát ahogy említette is a bevezetőben, 2016-ban módosítottak a szabályozáshoz, de csak egy nagyon fél mondat került be a törvénybe, hogy ilyen vizsgálatokat, aminek tehát a módszertan, a szabályai semmi nem változtak, de ilyen vizsgálatokat 2016. január 1-től csak a nyomozóhatóság jelzésére folytathatott le, és illetve jelenleg is még folytathat le az adóhatóság, tehát saját hatáskörből gyakorlatilag nem, önállóan nem rendelhet el már ilyen vizsgálatot. Uh-huh. És ugye ez a vizsgálat, ez egyfajta becslési eljárás. Tehát egyáltalán nem illeszkedik jól a büntetőeljárás logikájához, mert egy büntetőjogi jogkövetkezményt, ami ugye a lehető legsúlyosabb, azt egy becsült, valószínűsített tényállásra nem lehet alapítani, csak egy teljesen bizonyított tényállásra, úgyhogy nem igazán illeszkedett a kettő, vélhetően ez vezetett arra, hogy a nyomozóhatóságok nem is nagyon kezdeményeztek ilyet. Az évkönyvekből azt látjuk, hogy 2016 előtt óta visszaesett drasztikusan az ilyen vizsgálatok száma, vagy olyan 2018-tól el is tűnt gyakorlatilag, mint statisztikai egység.
4: Oké, okay. Hogy zajlott egy ilyen vizsgálat? Elég, hát, hogyha valakinek a nevén mondjuk minimál bérre volt bejelentve, és találtak egy Maseratit, és akkor az indult is?
3: Hát igen, valamilyen kontrolladat keletkezett, amit összevetettek a jövedelemadó bevallásra. Ugye ez nem egy önálló vizsgálat típus, hanem ez egy személyi jövedelemadó bevallás utólagos vizsgálata. A bizonyítás módszerében speciális becslés, ahogy említettem. És igen, tehát valami nagy összegű kiadást detektáltak, ingatlanvásárlást, stb. Amihez képest megnézték az adott év bevallott jövedelmét, meg hát az korábbi évek bevallott jövedelmeit is, hogy lehetett ennyi megtakarítás is, ha nem, akkor gyakorlatilag ez egy olyan kockázati tényező volt, hogy elindították ezt a fajta vizsgálatot.
4: Ez kapott a delikvens egy NAV felszólító levelet, hogy jó napot kívánok, az adóhatóság szerint ön nevén nagyértékű gépjármű található, honnan vette ezt, köszönettel NAV? Tehát valami ilyesmi zajlott?
3: Úgyhogy nagyjából egy megbízó levéle, két revizor elkezdte átvilágítani, tehát bekérték az összes bankszámla kivonatát, a földhivatali adatot, cégnyilvántartást, minden elérhető kontrolladatot bekértek. Ezt az adó alá, tehát az ellenőrzés alá vont adózó elé tárták, hogy van itt egy ellentmondás, és akkor innentől fordul a bizonyítási teher. Ez a nagy specialitás ennek az eljárásnak. Mensd ki magad, ha tudod, hogy honnan volt forrásod ezekre a kiadásokra, mert bevallott jövedelmed nem volt hozzá.
4: De ez milyen időtartamra megy vissza?
3: Hát elévülési időre, tehát 5 plusz 1 év, tehát 6 évre visszamenőleg, de ugye az a speciális ebben, hogy az elköltést vizsgálja, tehát most, hogyha van egy eltitkolt jövedelmem 2018-ból, ami rég elévült, de mondjuk 2026-ba költöm el, akkor mégse fog elévülni, mert a becsült adót azt majd 2026-ra fogja megállapítani az adóhatóság, amikor elköltöm. Tehát ez még egy specialitása ennek, hogy nehezen évül el gyakorlatilag, mert hiába rakom be a párnaciába az eltitkolt jövedelmet, akkor fog jelentkezni a NAV, amikor elkezdem elkölteni.
2: Akkor ez elég nagy probléma.
4: De mivel lehet bizonyítani? Mi van, ha én azt mondom, hogy örököltem, nyertem Las Vegasban, kölcsön kaptam Kántor kollégától?
3: Hát ha örököltem, akkor arról van hagyatékátadó végzés. Megjelenik a bankszámládon, hogyha nyeremény, annak is kell, hogy legyen bizonyítéka, az a lényeg, tehát elévülés időn belül bármilyen autentikus, korhű, meggyőző erővel bíró bizonyíték elfogadható, tehát szabad bizonyítás van, még akár, bár a bírói gyakorlat ebben nem túl megengedő, de egy tanúvallomás is, hogy én kölcsön adtam, mert ugye a kölcsön, ami leggyakoribban hivatkozott, hiszen az nem egy jövedelem, és nincs is nyoma gyakorlatilag. Tehát bármivel próbáljuk kimenteni magunkat, azt alá kell támasztani valamilyen bizonyítékkal, elévülési időn túl pedig a törvény fel is sorolja, hogy milyen bizonyítékokkal lehet a forrást igazolni, tehát általában közokirattal, és ott ugye még azt is bizonyítani kell, hogy rendelkezésre áll.
4: Uh-huh. Az is egy érdekes kérdés, hogy ez ilyen... Elsőre ijesztőnek hangzik egy átlagember számára, az ilyen, egy ilyen furkós botnak, vagy valami ilyesminek tűnhet, de nyilván a NAV nem vizsgál azt, és akkor, akit, és amikor akar. Valamiféle szűrő van ezen, hogy kiknek van mondjuk aggódni valójuk egy ilyen vagyonosodási vizsgálattól?
3: Hát persze, tehát a NAV kapacitását behatárolja, hogy tehát korábban olyan, mielőtt elindult még a 2000-es évek közepén egyszer egy kampányba fogtak politikai, tehát a pénzügyi politika elrendelt évi 10 000 vizsgálatot, előtte olyan évi 600 volt, az volt nagyjából az egészséges, tehát a NAV kapacitásából amennyi futja, nyilván egy gondos kockázatelemzést megelőző, csak a legkirívóbb esetekre rendeljék kell ezeket, hiszen a revizori órát azt nem érdemes pocsékolni kis ügyekre, pláne nem olyan ügyekre, amit aztán később meg nem is sikerül a kockázatelemzés, és sikerül kimentenie magának, magát az adózónak.
4: Akkor a gazdag embereknek kell aggódniuk? Esetleg?
3: Hogy a nevében is benne van, igen, tehát, de ugye csak akkor,
4: de akkor mondjuk, nem tudom, 1 milliárd forint számít, vagy 100 millió forint?
3: Nincs. Aha. Nincs ilyen, tehát az egy kockázatod, egy erős kockázatot jelezzen a rendszer.
2: De itt volt egy fél mondat, amiben beleszóltunk, hogy akkor kell aggódnia a vagyonos embereknek, ha?
3: Hát ha nincs bevallott jövedelme, ami, és leadózott jövedelme, vagy adómentes jövedelme, vagy ami fedezi ezeket a kiadásokat.
4: Értem, tehát hogyha mondjuk minimál bérre vagyok bejelentve, elvileg van jövedelmem, csak ez nem tenné lehetőségé, vagy lehetővé, hogy bora-borán legyen egy nyaralom.
3: Persze, így van.
4: Mennyire a technológia, mennyire szólhat ebbe bele? Meg a jogszabályváltozások. Ezt azért kérdezem, mert most már ugye a banktitok, mint olyan nem létezik, a bankoknak külföldről is, egzotikus helyszínekről is adatokat kell szolgáltatni az adóhatóságnak, hogyha adatokat kér, illetve nem győztük elégszer hangsúlyozni ebben a műsorban is, hogy a NAV már mesterséges intelligenciát is alkalmaz, ami esetleg kiszúr olyan dolgokat, amit a humán erő forrás nem szúrna ki, vagy azért, mert nincs ideje, vagy azért, mert nem vesz észre.
3: Most a banktitok az már korábban se volt, tehát a NAV hozzáfért a banktitokhoz, azzal, hogy továbbra se változik az, hogy adathalász típusú adatkérés nincs. Tehát olyan nincs, hogy a NAV megkeresi a bankot, hogy akkor add át a bankszámla forgalmát a 100 legvagyonosabb embernek, hanem először van egy kockázat, egy megbízó levél, egy elrendelt ellenőrzés, és akkor ahhoz lehet célzottan bekérni az adott adózónak a bankszámla kivonatait. A mesterséges intelligencia pedig igen, tehát segíteni fog, gyorsítja alapvetően a folyamatot. Tehát adóhiányt nem fog megállapítani a mesterséges intelligencia, de azt, hogy a rengeteg adatbázisból összeszedni az adatokat, amihez a NAV azért hozzáfér most már, és kibuktassa azokat az ellentmondásokat, kockázatokat, azt nagyon gyorsan meg
4: nem lennénk magyar országon, ha nem jönnének az ötletek a hallgatóktól elérhetőségénkre, egyenessági rokon ajándéka. Ez indokként elfogadható? Nyilván nem írunk papírt, hogyha nagypapám ajándékozott nekem mintegy 6,5 milliárd forintot.
3: Hát ugye, igen, az egy, azt hiszem, egy illetékmentes is, ráadásul, mert ugye az ajándékkal kapcsolatban, hogyha nem illetékmentes, akkor kapásból keletkeznie kellett volna egy olyan bizonyítéka, hogy megfizette az illetéket, de ha nem, hát igen, tehát akkor meg kell nézni, hogy vannak rá bizonyítékok. Ha a nagypapa vallomása van, az valószínűleg nem lesz elég. De hogyha a nagypapa bankszámlái már van olyan megtakarítási mennyiség, amit odaadhatott volna, és látszik, hogy kivette az ajándékozás előtt, vagy pláne átutalta, akkor természetesen akkor ki tudja magát menteni, hogy megvan a forrás.
4: Másik,
3: de azért olyan nehezen, bocsánat, tehát ez nehezen képzelhető el, hogy nagy pénzek mozognak anélkül, hogy ennek bármilyen külső nyoma keletkezne, akár közvetett.
4: Másik ötlet adó elkerülésre, mennyasszonytánc, jól sikerült, nagy volt a násznő.
3: Igen.
4: Szórták rendesen.
3: Igen. Ez már a 16 előtt is, tehát ezeknek a kérdéseknek egyébként kiforrott bírói gyakorlata van, mert ezekkel már számtalanszor próbálkoztak. Az volt ebben a deal nagyjából, tehát a megegyezés, hogy egy általány összeget, ha mennyasszonytánc kapcsán, ha tényleg abban az évben házasodott persze az adózó, amit vizsgálnak, akkor mennyasszonytánc alapján itt 1 vagy 2 millió, akkori viszonyok között 1 vagy 2 millió forintot így bemondásra elfogadott a NAV, de ha annál több az adózó szerint a mennyasszonytánc, akkor azt már neki kellett bizonyítania.
4: A NAV a kölcsönadót is megvizsgálja, ajándékozó, és a többi, ha kölcsönre hivatkozik az adózó.
3: Igen. Sőt, hogyha a kölcsönadónak nincs elég forrás ahhoz, hogy kölcsönt adjon, de hiteles a kölcsön, akkor áttér rá, és ő lesz
2: a vagyonosodási
3: vizsgálat.
2: András, hogy engem is belehúztál ebbe az egészbe. Már az elején jelezni akartam, hogy semmi közöm ehhez, úgyhogy igen. De jó, hát akkor ez szépen körbe van básázva, jó bírói gyakorlat is van rá, úgyhogy izgalmas
4: mi múlik ez, hogy visszahozzák egy politikai döntés? Hogy került ez egyáltalán meg egy napi rendre?
3: Hát én úgy tudom, ez egy kampányigéret is volt, és mostában is jelentettek be ezzel kapcsolatban, de még konkrét pénzügyi jogi, tehát pénzügyi politikai, illetve jogi lépésekről még nem tudom, de hát nagyon egyszerű lenne, tehát ezt a félmondatot kéne kivenni a törvényből. Gyakorlatilag, hogy csak a nyomozóhatóság jelzésére indulhat ilyen vizsgálat, és a szabályrendszer kész, a módszertan megvan, a bírói gyakorlat rendelkezésre, tehát azonnal indulhatnak ezek ott
4: ez a teremzés. Most nem tudom, akkor mit mondjunk, hajrá?
3: Hát ha jó körre indítják, és indokolt esetekben, és nem nincsenek ilyen 10000-es darabszámok, akkor szerintem helye van, mint ahogy minden nyugati vagy fejlettebb adó kultúrával rendelkező nemzetnél, ennek a típusú vizsgálatnak helye van.
2: Igen.
3: Egy korlátozott és csak a szükséges körre vonatkozó volumenben.
2: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, izgalmas téma, biztos, hogy fogunk még vele foglalkozni, további szép napot kívánunk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
4: Köszönjük.
2: Bajusz Dániellel beszélgettünk, ő az EY adó ellenőrzésekkel és adó perekkel foglalkozó csapatának vezető szakértője, és hát meglátjuk, hogy hova futnak ezek ki a vagyonosodási vizsgálatok.
1: Belát nagyon és
0: uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
7: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, Van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Király utcában az Erzsébet körút előtt a Károly körút felé. A 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú haladás a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Hegyalja úton, valamint a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos király útja megállót az Őrs vezértere felé. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert csatornát javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Rendkívüli készültséget rendeltek el 27 centi a Duna, megtiltanák a vezető politikusoknak, hogy sportszövetségek élére üljenek, az amerikai légicsapások után tovább emelkedett az olajára. Újabb hőhullám jön, ma 33, a hétvégén akár 40 fok is lehet, felhő alig lesz az égen, csapadékra nem számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Rendkívüli készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály elleni védekezésben. Az ország területének 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Történelmi mélypontot ért el a Duna. A vízügy adatai szerint ma reggel már csak 27 cm volt a folyó vízállása a fővárosnál. Augusztus első napjaira pedig még alacsonyabb, 24 cm-es vízállást vetítenek előre. Közben a legmagasabb hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország egész területére, csütörtökön 0 órától jövő kedd éjfélig. Több helyen 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a folyadékpótlásra, az idősekre, valamint a kisgyerekekre. A belügyminiszter megtiltaná a vezető politikusoknak, hogy sportszövetségek élére üljenek. Pósvai Gábor azt mondta, az autonóm sportszervezetekben a tagság maga dönti el, kit szeretne megválasztani irányítójának vagy vezető tisztségviselőjének. Ezért ebbe a politika nem szólhatna bele. Már csak néhány napig érvényesek a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-án végleg lejárnak a régi könyvformátumú személyik, így az érintetteknek érdemes minél hamarabb gondoskodniuk a cseréről. Az új igazolvány bármely kormányablakban személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. Donald Trump megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának az amerikai Patriot légvédelmi rakétákra. Volodymyr Zelenszkij tegnap Washingtonban tárgyalt az amerikai elnökkel és jelezte, szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök már nem tartja kézben a kezdeményezést Ukrajna elleni. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök már nem tartja kézben a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban, amelyben az orosz erők havonta 30 ezer katonát veszítenek. Tovább emelkedett az olajára. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia összehangolt légicsapást intézett az Irán által támogatott iraki fegyveres csoportok állásai ellen. Tegnap mindössze 5 teherhajó haladt át a Hormuzi szoroson. A támadások után az olajárak több mint 3 dollárral emelkedtek hordónként. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Madrid és Bordeaux közelében. Már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, a tűzoltók pedig versenyt futnak az idővel, hogy a héten érkező újabb hőhullám előtt megfékezzék a lángokat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Újabb hőhullámra készülhetünk, felhő alig lesz az égen, mérsékelt marad a szél, ma 33 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap már 37 fok is lehet, és csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen, esni sehol sem fog. Pénteken 39, szombaton 40 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
12: Sziasztok, nagyon szép délutánt, vasárnap delet és örökké valóságot kívánok mindenkinek a Helló járatban. Most Winkler Nóra elmondja nektek, hogy egyrészt kiköhögött bele a mikrofonba, másrészt pedig, hogy milyen tartalmakat ajánlunk nektek ezekkel a percekre, amik most következnek majd.
13: A kiköhögött bele a mikrofonba, az volt egy...
12: Az voltam én.
13: Mahán Csetvei Frigyessel ülök a stúdióban, nem tudom, kell-e mondanom, hogy egy Fred Perry pólóban tisztelt meg minket ma is. Na, hogy mit lesz?
12: Egyszer írtam nekik.
13: Fred Perry-nek?
12: Igen, hogy ugye annyira, hát nem éreztem jól magam abban, hogy végtelen pénzt küldtek el ezekre a ruhadarabokra, amikor még ruhákat vásároltam, és felhorgattam, és írtam nekik, hogy figyelj, itt vagyok, ez vagyok, az vagyok, küldhetitek a promó cuccokat, nem csinálnak ilyet.
13: Nem csinálnak.
12: Na, hát kis piac vagyok, nyilván. Itt de ebben az országban.
13: Szóba álltak veled?
12: De csak... hogy álltak szóba velem? Senki nem áll velem szóba. Hogy?
13: Ez nekem fáj, ez
12: hát
13: a történet.
12: Nekem még hogy? Nekem sokkal jobban fáj. Hidd el.
13: De szuper ez a pólód is. Na, szóval a mai adást egyrészt szenteljük a sport világának, mert ugye Friciből feltört, hogy tulajdonképpen hetek mentek el, és ő meg sem emlékezett az egyik sportágról, pedig anélkül ugye, hogy is tudnánk menni tovább úgy előre az életünkben. Én nagyon nagyokat mentem előre az életemben a munkásságomat illetően, ezekből fogok csemegézni, mert nagyon, nagyon érdekes munkáim voltak az elmúlt napokban. Diátadók, Frici kedvenc műfaj, a kerekasztal beszélgetések, meg mi egyebek. Én imádom azt, amikor a Frici kikészül, ennek mindig szoktam hangot is adni, és az egyik dolog, ami ki tudja hozni a sodrából, az a most divatos születésnapi megemlékezések gyerekeink körül. Majd én is fogok kapcsolódni hozzád ebben a témában, de én nem vagyok annyira ideges, mint ő. Ami viszont még ennél is jobban felbőszített, ő bekapcsolta a tévét, nem tudom, mi történt nálatok, vagy ráültél a távirányítóra, vagy hogy tudott ez a sok éves nem tévézés megtörni?
12: Annyi csak, hogy 3 napig erdei iskolában volt a gyermek, és összezárva az osztálytársaival 24/24-ben, én mondjuk innen szeretnék Judit néninek küldeni egy béke Nobel-díjat, mert hogy kibír egy 21 fős osztályt, ahol 15 darab fiú van, 10 évesek, az a kibírhatatlan kategóriájába, és ő már elsőtől, képzeld el, az egész osztálypénzt erre gyűjtöttük, erre a 3 napra, hogy majd 4. év végén ők Bakonybélbe elmennek 3 napra, innen szeretném mindenkinek, aki egy kicsit szeretne kirándulni, vagy szép tájat látni, Bakonybél, ott van egy csillagda is, meg templom, meg tó, meg folyó, ahol lehet folyami rákokat. Szóval utána kell járni, nagyon szépen ismerjük meg Magyarországot, Bakonybél, erdei iskola, és már jó előre, 4 évvel kellett foglalni az időpontot. Gondolhatod, mennyire össze...
13: 4 évre előre?
12: Igen, mennyire összeszorult a gyomrunk, amikor láttuk az időjárás jelentés múlt hét végére, hogy na, szerencsétlen gyerekek, akkor kapnak 2 nap poklot. És amikor hazajött a Panna, akkor derült égből, hozta elő, hogy megy ez az úgynevezett sport. 2 csapat van, vannak a profi sportolók, meg vannak az amatőrök, őket elviszik egy karib-tengeri szigetre.
13: Ne mondd el most, hát majd ennek
12: szentelzik. Jó, csak mondom, hogy orientáljam a kedves hallgatókat, hogy mi fog történni, de ez csak egy darabja lesz.
13: Terveink szerint ebbe az adásba bele fog férni még, hogy szaunázásról is beszéljünk. A matchmaker az meg feltétlenül, mert abban ma egy nagyon lírai párost hozok. Egy kisgyerek 2 kezét és egy felnőttnek a tenyerét, és a 2 közt húzódó ívről fogok azt hiszem, hogy nagyon érzelmesen beszélni.
12: Ami most következik, az pedig áthallás lesz. Áthallások áthallása. Aki érti, értse. Tegnap zajlott le az a sajtótájékoztató, amin a kegyelmi botrány első adag dokumentumát a kormány közé tette, és ott elhangzott egy utalás arról, hogy a miniszterelnök nagyon szereti a katalán építészetet és a katalán kultúrát. Na most ehhez szeretnék csatlakozni a következő dallal, amely egy katalán zenekar katalán nyelven előadott reggae feldolgozása. Green Valley-nek hívják őket, és nagyon új az első lemez, amit kiadtak. Ez az akusztikus, szinte már roots reggae, de ott érezni fogjátok a modernitást, hogy valaki rappelni is fog. Aki meg tudja fejteni a szövegét, annak gratulálok. Olor a Café, ez a dal címe. Úgyhogy ha már a katalánoknál tartunk napok óta, és egy nemzet próbálja kitalálni, hogy mi a kapcsolódás minden és minden között, akkor most én hozzáteszek ehhez a puzzlehoz egy ilyen darabot hangban is.

0: aki szereti és sokat hallgatja a Rádió Cafét, és remélem, hogy nagyon sokan vagytok így, azon elmélkedtem vala, hogy igazából a Rádió Café az igazi közszolgálati rádiócsatorna, mert hogy annyi kulturális tartalom van benne, olyan sokszínű és mindenfélét lehet élvezni, és így jutok megint vissza arra, hogy még mindig nem hívták fel Winkler Nórát kormányzati körökből, hogy legyen a magyar kultúra kultúrájának érharcosa, és vezessük végre be a döntések előkészítésére az örök és megmásíthatatlan, lehet, hogy egy ilyen díjat is kéne alapítani, a kerekasztal lovaglai, mert abban van az erő. Én úgy tapasztalat, hogy ahelyett, hogy ez a kultúr hullám így elülne, már hogy a kerekasztalok világ, ez egyre erősödik. Már csak abból indulok ki az az input, amennyit a te életedből tapasztalok itt.
1: Annyit tudok ígérni, hogy ebben a mai adásban is be tudok neked számolni friss kerekasztal élményeimről.
0: Szerintem Magyarország egy kerekasztal nagy hatalom, és arra szeretnék buzdítani mindenkit erős váltással, és szerintem már ezt tapasztaljátok, hogy ma egész nap Orbán Ottóról szólunk. A Radnóti Színház művészeivel hallgathatok jó kis tartalmakat Orbán Ottó művészetéből. Nekem, aki életemben soha egyetlen sor Orbán Ottót nem olvasott, igen, ez is egy fehér folt az én kulturális neveltetésemben, alig-alig van fekete folt, csak fehérek. Na mindegy, szóval amikor utána néztem, hogy ő esszéista, költő, műfordító, tanár és sok minden más volt, az ő életében akkor láttam meg, hogy három kedvenc Kurt Vonnegut könyvemnek is ő a fordítója, hogy már itt én akkor egy főhajtással tartozom az ő élete előtt, és aztán pedig, mivel fent van a neten nagyon sok szövege, ingyenesen fogyasztható, olvasható, ilyen kicsik, rövidebbek, hosszabbak is, egyet-kettőt elolvastam, és volt egy nagyon érdekes, amikor arról reflektál, és az igazából megható és tragikus volt egyszerre, és nem biztos, hogy jól adom vissza ennek az eszének a lényegét, de igyekszem, hogy ugye Mészöly Miklós felesége volt Polc Ellen, és nem értette sokáig az Orbán Otto, mint a magyar kultúra nagy magaslatán elhelyezkedő, hogy a Polc Ellen íróként is megnyilvánul, nem csak pszichológusként, vagy közéleti személyiségként, mert hogy a nagy kanonizált irodalmi élet úgy tartta, hogy egy könyvre mindenkinek van elegendő muníciója, a saját élete. És amikor egyszer ott vendégeskedett nála a házaspár, Orbán Ottóéknál, akkor az Ottó akkor 3 éves lány ott ugrált közöttük, a Mészöly Miklós és a Polc Ellen között, és akkor a Polc Ellen próbált játszani vele, és az ugrott be Orbán Ottónak erről a képről, hát igen, milyen nehéz lehet annak, akinek nincs saját gyermeke. És aztán utána tudta meg azt, hogy a Polc Ellen mind ment keresztül a felszabadító orosz vagy szovjet hadsereg átvonulásakor, megérkezések a fővárosban, hogy erőszakolták meg, és annak az akkor nagyon fiatal lánynak és életének ott abban a stádiumban vége is volt, és egy nagyon szép képpel írja le azt, hogy ott a kanapén igazából két nő ült, az egyik halott volt, mert hogy nem lehetett már gyermeke annak a fiatal lánynak, és a fizikai megtestesülésében Polc Ellen Mészöly Miklós mellett. Szóval ilyeneket lehet olvasni tőle, úgyhogy nekem már az egy hozzáadott érték volt, hogy ezt a rádiót hallgatom, vagy ebben dolgozhatom, hogy egyáltalán Orbán Ottó úgy közelebb került hozzám, és szerintem sokaknak, akik most ezt hallgatják, a mai adás folyamot, lehet, hogy egy első belépő pillanata lesz az ő művészetébe.
1: Képzeld el, én egy olyan versét olvastam, amiben nem célzottan az apukájáról szól, de hogy így a gyerek, kisgyerekkori emlékei arról, hogy az apukáját elviszik, és aztán soha többet nem jön vissza az apukája. És olyan, nem is tudom, hogy mondjam ezt el, mert ahogy leírtad ezt a kanapét, és ahogy nézte a Polc Ellent, és hogy két nő volt ott, tehát hogy ez is, ahogy leírja, hogy az apukája elmegy, olyan, mint hogyha ilyen ködön keresztül, vagy ilyen függöny, finom függöny rétegeken keresztül néznéd az ő szemével valahogy így a múltat, hogy olyan, nem tudom, egyszerűen olyan szép aurája van a szövegnek, és mondjuk nincs nagy hiányom az ilyen típusú gondolatokban, mert a vasárnap volt az életmenete, amit tudod, a cipő emlékműtől halad egy körülbelül 3 kilométeres séta, aminek a végén van egy színpad, és mindig van egy színpadi program, és ezt a színpadi programot idén nagyon kedves felkérésre én vezettem, és ennek része volt az is, hogy egy beszédet is mondjak. Na, és akkor tudod, próbálod megfogalmazni
0: amit nem lehet.
1: Amit nem annyira lehet, de mégis próbálsz valamit szavakba önteni, amit érvényesnek gondolsz ebben a témában. Szóval elég sokat időztem ezekben az ilyen veszteség ügyekben, úgyhogy amikor olvastam az Orbán Ottónak ezt a versét, és azt tudtam róla, hogy ő árva gyerek volt, és hogy a Sztélo Gábor féle Gaudiopolisban nevelkedett, ahova a Sztélo Gábor begyűjtötte ezeket az elképzelhetetlen sokkokon, átment, egyedül maradt többnyire zsidó, de szerintem nem csak zsidó gyerekeket. Úgy érzem, hogy elég jutott ezekből a folytogató, szorongató dolgokból.
0: És akkor még két hevit szeretnék hozzátenni, ha már akkor ebben a körben egy picit mélyebben is vagyunk, mint úgy általában, bár szerintem azért az élet picin dolga is lehetnek annyira kemények, és nem ez a lényeg, hanem hogy a Partizánon Ritokel Nórával az Igaz Gyöngy Alapítvány minden évvel van egy beszélgetés, hogy az elmúlt időszak hogyan tiporta szét, és mégis hogyan tartott ki, meg milyen gondolatok és morális döntések sorozata vezetett odáig, hogy a mai napig is ott ül és csinálja a dolgát, és neki kb. Ilyen szenték ellene avanzsálnia nagyon gyorsan, vagy szintén a kormányzatnak felkérni őt, hogy segítsen abba, hogy nagyon-nagyon lemaradott vidékeken élő, igazán szegény sorsban élő gyermekekkel, családokkal hogyan lehet és kell foglalkozni. Ez a partizános interjú nagyon sok mindenre jó, úgyhogy ezt így szeretném az ajánlatok közé, hogyha felvennétek, és még egy, ami minket is érint egy picit közelebből, de nagyon sokakat még, hogy az Autisztikárt, az az alapítvány, akik autista gyermekeknek tartanak fent intézményeket.
1: Lakóotthonokat.
0: Lakóotthonokat. Egy árverést tart az Autisztikárt galériájában a Bartók Béla úton, és ott lesz borkóstoló is. Több borásszal dolgoznak együtt ők, köztük velünk is, és az erre dedikált borok pedig olyan autista gyermekek műveinek címkéit hordozzák, az ideje, hogy a mi is árulnak, oda vagyok teljesen attól a címkétől, meg ahogy ezt így átfogalmazták, de nem csak ránk vonatkozik, hanem még számos, aztán legalább 10 borászat lesz ott képviselve, tehát csütörtökön, aki a szerdai adást hallja, és még van ideje leszaladni a Bartók Bérrel az Autisztikárthoz, akkor ott ezzel is tudja támogatni ezt a nemesb törekvést szerintem, mert ebben is van egy kis hiátusunk, és akkor, ha te már csak bólogatásoddal fejezed ki azt, hogy jöhet a muzsika.
1: Azt akartam mondani a Partizán podcastra, az Elritók Nórásra, hogy egy ilyen jó érzésű emberként nézett, hogy mi történik most így ebben a tisztuló folyamatban, így a társadalomban, és akkor van, amikor úgy érzed, hogy jó, oké, most már úgy elég, meg most már úgy eleget kapott a nem tudom ki, tehát néha szerintem úgy megjelenik benned az a hang is, hogy persze, ha szeretnéd látni az igazságot kiderülni, szeretnéd látni a bűnösöket bűnhődni, de hogy oké, és akkor nézed ezt az interjút, és azt annyira elképedsz ennek a kegyetlenségén, a tényleg a felesleges kegyetlenségén, hogy akkor úgy azt érzed, hogy nem, még nagyon sokáig szeretnéd nézni azt, ahogy mindenki megkapja méltó büntetését.
0: Igen, reméljük, hogy ez tényleg olyan, mint a népmesékben, hogy a végén a rossz megbűnhődik. Ez tényleg, én vállalom ezt a demagógiát, hogy nem tudom minek nevezhet, hogy nagyon szép zenével akarom levezetni ezt a kört, szeretném. El Remolón, egy argentin producer, kb. Az El Remolón az azt jelenti, hogy a lusta, és ilyen alapvetően európai tánczenei struktúrákat használ, hogy ilyen DJ nyelven kezdjek el beszélni, ami nem vagyok. És aztán rájött idővel, ahogy többen, hogy az argentin kultúrának a mélyebb szövetei, a folk, és annak sok színűsége, az hogyan stimmelhet, angol kifejezéssel meccselhet az elektronikus tánczenével, és ebből jött ki szerintem egy nagyon szép, a legújabb, a Clean Paper-rel közösen, Roga Vita del Lonquimo. Ahogy Orbán Ottót sem olvastam el eddig, ugye se tudom, hogy

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
1: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: A tegnapi napomat a Magyar Zeneházában töltöttem a Ligetben. Csodálatos, gyönyörű napsütésben. Újra csak behozom azt, hogy előző nap, vasárnap, délután 12 fokban, és szerencsére elállt eső, de azért jó nagy szélben ment le ez az életmenete, és utána a színpadi megemlékezés, tehát azért az eléggé embert próbáló volt, különösen azoknak, akik ültek, és ülve hallgatták a beszédeket, meg a zenei produkciókon.
6: Ne haragudj, hogy ezzel a gondolattal megakasztalak, már amivel szerettél volna bejönni, de vissza az életmenetéhez, meg a cipőkhöz. Hogy szoktam ott a rakparton jönni menni, és látom a turistákat, ahogy átalakul ez az egész üzenet egy ilyen turista látványossággá, mert mindenki fotózkodik, meg nem tudom, nézegeti ezeket a cipőket, és hogy mi lehet az összefüggés. Én nem láttam, biztos van ott egy magyarázó szöveg valahol, hogy miért is van ott.
5: Az, mert hogy a turisták ugye
6: a parlament után vonulnak le a rakpartra, ott mindenki fotózkodik ezek.
5: Mindig ott van egy csomó ember, azt én is mindig nézem, mikor arra vezetek.
6: De vajon tudják-e, hogy minek az emlékműve?
5: Meg fogom nézni, hogy ez ott van-e. De azt szerintem oké, hogy ezek a holokauszt emlékműveket, de Berlinben is mindenhol a világon turista van.
6: Igen. Én nem arra akartam, hogy nem értékítélet, ez csak hogy ja, hogyan hogy alakul vagy, át hogy... egyfajta ország látványosságá, vagy város látványosságá.
5: Szóval, gyönyörű idő volt a Városligetben, és ez a nap a Mentálligetnek a szervezésében az emberek mentális egészségével foglalkozik, alapvetően ilyen munkahelyi szempontból, de szinte lényegtelen, hogy munkahelyi szempontból. Szóval emberek, hogy lehet jól lenni? Mondjuk, ha összegezni szeretném a tegnap elhangzott előadások és kerekasztal beszélgetések tanulságait, akkor az volt, hogy majdhogy nem lehetetlen ma jól lenni. Úgy igazán. Tehát olyan mennyiségű ellenállásban kellene neked valahogy kialakítani egy olyan életet, amiben egyensúlyban és nyugalomban és önazonosság és balanszok, hogy szinte lehetetlen, de ezt olyan nagyon őszintén felvállalta ez a nap, és nagyon hasznos és praktikus tanácsokat igyekezett mindenki adni az embereknek, hogy hát ez nehéz, de szóval el lehet kezdeni kicsibe, és abba bizakodni, hogy jobb lesz. De elmeséltem az embereknek a nap elején a beköszönő beszédben, hogy mennyire csodálatosnak találom, hogy hétfőhöz mínusz egy hétre a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen vezettem a Moholy Nagy díjátadót, amiben a Fujimoto nevű japán építész kapta ezt a díjat, aki a tervezője ennek a Magyar Zeneházának, amiben olyan szépen elmondta, hogy őt az érdekli az építészeti gyakorlatában, és ebben a Magyar Zeneháza egy csúcs épület, hogy hogyan lehet a természetet, amit ő imád, és amiben felnőtt, valahogy egybeáramoltatni egy épülettel, ami pedig egy rigidebb épített valami. És hogy ő azért szereti ezt az épületet, a Magyar Zeneházát, mert ezekkel az rengeteg üvegfallal, ami akusztikailag nagyon nagy kihívás volt, hiszen ez egy koncertterem, hogy ezzel az üvegfallal tulajdonképpen ő teljesen egybe tudta mosni a határokat, és hogy ebben a térben állunk egy olyan napon, ami a határok meghúzásáról szól, arról a képességről, amivel az ember valahogy elhiszi magának, hogy mondhat nemet dolgokra, vagy képviselheti azt, ami az életében az ő saját igénye, mert hogyha azok nem teljesülnek, akkor az nem lesz egy jó élet se neki, se a környezetének.
6: Szerinted? Én annyira kíváncsi lennék a hallgatókra, hogy tudtál-e dekódolni az elmúlt perceket, hogy olyan a magaslatokban van már, tehát hogy úgy tűnik, hogy így átfolyik rajtad a teljes magyar kultúra és a néplélek és minden, és a nemzetköziség, hogy néha már nekem is nagyon kigúvat szemmel meg füllel kell figyelni, hogy meglegyen az ív, mert annyi minden van, hogyha ez egy, hogyha egy YouTube videó lenne, akkor folyamatosan jönnének fel ezek a kis részecskék, ahol magyarázott egy Wikipédia cikk szót, tehát na, én csak csodálom a hallgatóinkat, hogy még itt vannak vele.

0: saját életéből, hogy összerakja magát, és nagyon vállalja ezt.
1: Miben van most ő?
0: Ő azt hiszem, hogy 2 vagy 3 saját céget vezet, meg tréner, nagyon érdekes dolgokat mesélt. Tréner, nem coach, hanem tréner. És akkor azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy van egy ilyen rendezvény, mint ez a Mentál Liget, ami arról szól, hogy ismerjük föl, hogy vannak szükségleteink, mert akkor leszünk jó mentális állapotban, és hogy tulajdonképpen itt, idézem őt, egy teltházas terembe ül, de csupa olyan emberrel, aki képben van arról, hogy ennek jelentősége van, hiszen azért veti jegyet erre az eseményre, és azért ül itt, és hogy azon gondolkozik, hogy van-e értelme nekik elmondani, hogy oda kell figyelni magadra, hiszen ők már eleve olyan emberek, akik azért jöttek ide, mert tudják, hogy ennek jelentősége van az életünkben. Ez a hosszú válaszom arra a kérdésre, hogy ez egy válogatott közönség volt-e. Olyan értelemben mindenféleképpen, hogy ők képbe vannak arról, hogy mi a feladatuk, hogyha jól akarnak élni.
1: Minden egyes alkalommal, amikor készülök erre a műsorra, vagy jövök ide, folyamatosan az jár az agyamba, hogy hogyan lehetne azt a kört tágítani, akikhez eljutunk ezekkel a szövegekkel, vagy ajánlókkal, mert, és itt visszautalok a Zer Ritok Nóra interjúra a Partizánon, ahol elmondta, hogy bizony annak a kommunikációs stratégiának, aminek hozományaként az elmúlt években mi is majdnem megcsúsztunk mentálisan, ott lent a végeken volt olyan ember, aki azt gondolta, hogy Brüsszel az egy ember. Hogy Brüsszel az nem egy nem létező ország, mint Belgium fővárosa, és valaminek a szimbóluma itt Magyarországon, hanem az egy ember, akit utálni kell. Szóval, és ez nagyon nehéz párhuzam, csak nem hogy nehéz én is párhuzam. Azt akarom mondani, hogy amit a Batiz András, hogy miért nektek beszélek, akik mindent tudtok arról, hogy milyen fontos az, hogy önmagunkat megismerjük. Érted?
0: Igen, de én szerintem ez egy, akkor itt megcsillagozom. A beszéd, amit írtam az életmenetére, az tulajdonképpen erről szólt, hogy arról beszélni, hogy milyen pusztítást végzett a vészkorszak Magyarországon, azoknak a családoknak, annak a közösségnek, a zsidó közösségnek erről beszélni tulajdonképpen felesleges, hiszen ők nem tudják nem tudni ezt a történetet, és hogy engem ebben a helyzetben is, és minden egyéb helyzetemben, amikor művészetről beszélek, amikor kultúráról beszélek, mindig az mozgat, hogy olyanoknak szóljak, olyanok is értsék, akik egyébként nem gondolják, hogy nekik ez az ügyük. Mert szerintem ez az igazi feladat, amikor valamiről, vagy amikor valamit meg szeretnél osztani, hogy ne befele beszélj, hogy ne annak a közegnek beszélj, aki ezt eleve tudja, érti, kéri, ismeri, ebbe szeretne lenni, hanem a
1: mondom én is.
0: De ez a feladat. Itt annyit tudsz csinálni szerintem, hogyha úgy képzeled el, mint egy gömböt, hogy a gömbbe vannak azok, akiknek ez már eleve ügyük, de mindig bízhatsz abba, hogy a külső rétegeken találkoznak egy csomó olyannal, akinek még ez nem ügye, csak valamiért, mégiscsak felkapja a fejét, mégiscsak dobtál egy olyan vonalat, ami számára vonzó, és elindul rajta, és akkor lassan-lassan be lehet őket hozni.
1: Jó, rendben. Ez egy olyan kérdés, amivel sokat vitatkoznék, beszélgetnék, tanulnék én is, hogy mi a lehetőség, hogyan kell kitörni ebből a buborékból, amiben élünk, vagy hogyan lehet. Mert a zene mindenki, én ebből indulok. És Tony Joe White diszkója következik, hiszen a Burrito Brothers, a Flying Burrito Brothers, Mexikó, 2 mexikói, vagy 3 ilyen elszánt tánczenei őrült, fogta Tony Joe White egyik lemezét, és egy az egybe átültette a modern diszkóba. Az Underdog című dal lesz az, amit én szeretnék itt mutatni nektek. Tony Joe White pedig már sajnos nincs velünk. Ő egy gitáros dalszerző volt, akinek a hangja, meg a játéka, így a blues, a soul, a country határán mozgott, önálló. Azon ritka előadók közé tartozott, akinek önálló stílusa volt, tehát Tony Joe White és az Underdog.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Néztem a három borítódat, és anyai szívem nyílt ki, hiszen az egyik képen egy nagyon cuki kisfiút látni, amit, hogyha hosszabban nézed a képet, amit te biztos, hogy nem tettél meg, akkor rájössz arra, hogy ez egy ilyen játszóházas szitú, tudod, amikor ilyen textilekből font, ilyen biztonsági hálók veszik körbe az egyes játéktereket, és vannak ilyen nagy színes labdák, és ez a kisfiú mondjuk jól van kivágva a kép, tehát hogy nagyon kell nézni, rájöjjél, hogy mi lehet a szituánban. Van minden esetre egy két kezét így feltartva, valami játékban van, és akkor látszik, tudod, ez ami a kisgyerekkori kezeknek még ez a kis párnássága, meg puhássága. Már nem az, ami a...
2: Az enyém is olyan, még mindig kikérem magamnak. Puhás, egy kicsit ráncos, de...
1: De az a belső kis húsréteg, ami a kicsi gyerekeké, ami egyébként már egy... kisebb fázis, mert az előző az, ami igazán elképesztően fantasztikus, tudom, amikor még csak ilyen másfél-két éves a gyerek, és ilyen kis
2: hurkás,
1: a kéz feje is, mint egy háztartási keksz, olyan nekem teljes háztartási keksz kéz. Mindegy, mert megmutatom neked, hogy mitől háztartási keksz, és rá fogsz jönni, hogy valóban háztartási keksz. Tudod, hogy néz ki a háztartási keksz?
2: Ezt a Budán nem tudom, hogy néz ki. Vidéken teljesen lapos.
1: Teljesen lapos, és vannak benne azok a kis tűszúrások. És amikor egy gyereknek ez a kis párnás kezecskét kinyújtja, akkor az új percek végénél ilyen kis pici benyomódások lesznek. Ezért hívom én úgy, hogy háztartási kekszkezük van még, amikor nagyon párnás. De az a fotó, ami a lemezborítóban, az már egy nagyobb kisgyereknek a keze, de még így is őrzi belül azt a kis puhaságot, és akkor eszembe jutott, a Moholy Nagy Lászlóról van egy híres kép, amikor az egyik kezét így kitartja, nagyon szép, nagy keze volt, és akkor egyrészt benne van ez az ív, ami az életnek az íve, a kisgyerekkortól így a felnőttig, másrészt azok az elképzelt ambícióink, amiket szülőként így igyekszünk nem beletáplálni a gyerekünkbe, hogy hova szeretnénk, hogy amit csodálatos és egyszeri, és senki máshoz nem mérhető és nem hasonlítható kisgyerekünk majd hova menjen az életbe. Nekem nincs ilyenem.
2: Nekem sincs.
1: Tök jó.
2: De neked van, mert látom a szemeden, hogy neked van, csak most nem akarod kimondani, nem. Hogy végül is azt szeretnéd, hogyha Simi legalábbis eljutna a Marsra, onnan hazajönne, távolugró világbajnok is lenne, majd megírna egy olyan irodalmi művet, amely hivatkozási alap lesz a következő 1000 évben.
1: Jó, ezeket...
2: Így látod, nem?
1: Nem, ezeket nem gondolom, de nagyon tetszik, hogy például mostanában a teljes lakásunk egy repülőgép, aminek ő a vezetője, és hihetetlen eszközöket visz oda maga mellé, hogy azt szimulálja, hogy ő egy pilóta.
2: Igyekszem mederbe tartani az adást, ezért elmondom a legfontosabb információt a Matchmaker rovatunk a kapcsolatban, azt, hogy a hellojárat.hu-n van egy ide dedikált applikációnk, amelyen párhuzamosan a műsorral, amelyet most te hallgatsz, meg is nézheted az általam teljesen ismeretlen Moholy képet, amely világhírű, de hát ez Orbán Ottóval is voltam így már ma, úgyhogy úgy tűnik,
1: lifelong
2: hogy...
1: Lifelong learning, igen, ez ránk is érvényes.
2: Ezt hallom mindenhonnan, Lenin is ezt mondta, de tényleg így van, hogy nézzétek meg, és hallgassátok mellé a Colto Alto producert, aki pedig egy manchesteri, ha jól emlékszem, de az is lehet, hogy Sheffieldi, de simán lehet, hogy valahol London környékén alkot ő, és a Tolvaj című. Nekem eléggé tetsző darabja következik most, ami kortárs is, tánczene is, jazz is, hip-hop is, mégis van benne valami időtlen. Régen hallottam ennyire számomra, teszem hozzá azonnal, mielőtt megköveznétek, hogy ez mégsem olyan jó, számomra szuper izgalmas, úgyhogy Colto Alto. Ha nincs meg így elsőre, akkor majd a hellojárat.hu-n a tracklistát, amikor kiírom, akkor ott szépen meg is nézhetitek, hogy van igazából leírva. Most hallgassátok.

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a rasszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinárikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Életbe lép a vörös kód, rendkívüli riadókészültség az asszály miatt. Hamis euróval fizetett a díler, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Fokozódik a hőség, ismét életbe lép a vörös kód holnaptól. Kátai Németh Vilmos miniszter szerint a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Hozzátette, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékkal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas kánikula miatt. Rendkívüli riadókészültség van érvényben az asszály miatt. Ezt Gajdos László miniszter rendelte el, az ország háromnegyedében ugyanis súlyos a vízhiány. Az intézkedés miatt a vízügyi ágazat az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. A budapesti szolgáltatók és intézmények felkészültek a hőségre, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére. A fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja az ivóvízellátást, így vízkorlátozást nem kell elrendelni. A szükségkuta kihelyezése megkezdődött. A budapesti közművek locsolja a villamos síneket, ha az szükségessé válik. Harmadfokú hőségriasztás esetén a Budapest közút az aszfaltozási munkákat éjszakára ütemezi át. Létrejött a gyermekvédelem, rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Ez nem egyedi ügyeket fog figyelni, hanem a rendszer hibáit keresi, jelentette ki Diószegi Judit, a testület elnöke. Hangsúlyozta, 21 ezer a szakellátásban élő gyerekvédelmében mindent át kell világítaniuk, megvizsgálják a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve a panaszok bejelentésének mikéntjét. hamis euróval fizetett a díler egy mosógépért. Vádat emeltek a drogüzér ellen, aki egy Vác közeli településen pszichoaktív kábítószert, Kristályt árult. A férfi az egyik vásárlójával megegyezett abban, hogy a mosógépét megveszi 20 000 forintért, majd arra hivatkozva, hogy nála csak pár ezer forint van, végül eurót adott. A két 50 eurós bankjegy azonban nem volt eredeti. Ez akkor derült ki, amikor az eladó azzal próbált fizetni egy benzinkúton. Túlnyomóan derült időnk van, legfeljebb kora este nyugat felől érkezhetnek felhők, csapadék nem lesz. Délután 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet, estére gyengül a légmozgás. Holnap folytatódik a száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a Kisalföldön marad meg az élénk szél. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között alakulnak a maximumok. Pénteken már tart a hőség riadó.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
6: Igaz, hogy csodálatos volt a zene, de közben mi a Fricivel próbáltuk megtalálni azt a szót, amit az adás eleje óta keres, amiről annyit mondott, hogy egy tévéműsor, és hogy mi is a neve annak, amikor van egy tévéműsor, de hogy ez máshol is van ez a tévéműsor, és akkor ez, és akkor én mondtam, hogy olyan, mint a franchise. Nem olyan. Jó, akkor még 20 évet gondolkozom, és eszembe jut végre valahára ez a kategória, úgy hívják, hogy licensz műsor, erre megint rámordít, hogy nem. Mi volt a kifejezés, amit kerestél?
7: Figyeljetek, kapaszkodjatok, valóságshow.
6: Oké, de ez csak a nettó műfaja ennek a műsortípusnak, ennek nincsen köze. Tehát, hogyha úgy indítod el a szó megkeresését, hogy azt mondod, hogy egy műsor, ami sok más országban is van, és te is megcsinálod, azt úgy hívják, hogy licensz műsor. Ha azt mondod, hogy, és akkor el lehet ütni a valóságshowhoz, na, kidühöngtem magam, te jössz.
7: Szóval, mint azt a műsor elején mondottam vala, kislányom Bakonybél, figyeljetek oda, Bakonybéli erdei iskola, ott van a Csillagda is. Hazajött erről a 3 napra, én azt hittem, hogy végső erejét megfeszítve haza kúszik, és nem is hallok róla 2 napig, mert aludni fog. Ehhez képest azzal az ötletet állt elő, hogy ugye apa este megnézzük azt a valóságshowt, amely arról szól, hogy 2 csapat aktor küzd végig egy pályát, ami tényleg nagyon embert próbáló, valóban. Tehát a sport értéke nem lebecsülendő, mert én biztos elpusztulnék a felénél. És akkor persze mondom, nézzük. Sok hatásként ért az, hogy hogy néz ki a kereskedő. Én nem nézek, mióta streaming van, talán egyszer néztem valami foci meccset, amiben reklám volt. Hogy a kereskedelmi műsorokban hogy néz ki ez, olyan 2 órás műsoridőből szerintem a nettó sport az egy ilyen 20-25 perc lehetett. A többi gyakorlatilag reklám, vagy élet igazságokat kifejtő emberek beszélgetése, mert olyan kifejezésekkel lettem gazdagabb a sportolók által, akik ott vesződtek a pályákkal, mint a fókuszban vagyok, jelenben vagyok, oda teszem magam, és még sorolhatnám. Tehát fantasztikus tárháza volt a semminek. És ami a legmegbödbentőbb volt, az az, hogy egy ember, a műsorvezető, az úgy ordította végig azt a műsorfolyamot, hogy én a kalapomat lengettem. Tehát ő nem tudom, mivel gargalizál, vagy milyen mézet, vagy milyen cuccot szed, de hogy végigbírni, és állítok, ez már 2 hónapja megy ez a műsor.
6: Ne nézz rám, ebben nem tudok segíteni.
7: Hogy gratulálok neki, mert az is óriási sportteljesítmény, és ahogy
6: hogy
7: utána aztán már 60...
6: Ilyen kitartóan üvölt.
7: Nem csak, mert ő a Hova lett Damon Hill hozzáköthető És ez igazán szerintem egyfajta sportteljesítmény, lehet, hogy izzadni is lehet benne, meg súlyt veszteni azáltal, hogy annyit ordítasz. Ezt még nem tudom, hogy a sportpszichológusok plusz a rekreátorok összerakták-e már, hogy tényleg fantasztikus volt, de megmondom őszintén, pokolként éltem meg azt, hogy a kislányom mellett végignéztem az összes gyógyszergyártó hirdetését, az összes nagy cég kínálatát, a 200 forintos löncshústól az 1000 forintos mandarinig, minden volt, és nem tudom, hogy kell ilyenkor jól viselkedni, hogy a gyerek ne érezze azt, hogy az édesapja nem húzódik, vonódik be abba a nagyon-nagyon, hát látom, úgy drukkolt egy-egy szereplőnek, hogy tényleg öröm volt nézni, és én csak bizakodtam abba, hogy nem reklámszakember lesz, hanem sportoló, ezután a műsor után. Szóval brutális élmény.
6: El kell mondjam, hogy amikor erről írásban emlékeztél meg, amikor e-mailezünk arról, hogy ki miről tervez majd mesélni a műsorban, én már akkor hangosan nevettem ezen a szekciódon, és az élőben is nagyon jó volt, és mivel elmondtad a löncshúst, eszembe jutott, amikor a Brutalista című film megjelent, és már óriás örület volt közötte, tudod, a Tündével csináltunk egy előadást a brutalizmusról, és amikor azt raktuk össze, és felmentünk a Normafára, tél volt, és egy ilyen éteri, idilli csend, üresség, és szépség, és fent vagy a város tetején, és magaslat, és akkor egy másik túrázó is jött, akinek a kis rádiója vagy a telefonjáról ment valami rádióműsor, és az harsogta be a teljes hófötte normafát, hogy 700 forint a sertésmájkrém a Lidlben. És ezt minden egyes előadáson el is meséltem, hogyha kíváncsiak a keletkezés történetére, egy ilyen magasztos az építészetet, a képzőművészetet, úgy általában a kultúrát és a kreativitást ünneplő előadása, nos ez része volt a sertésmájkrém.
7: Igen, és az még nehézség, hogy nem volt az egy megoldás, mert azt kínáltam a kislányomnak, hogy felveszük és másnap megnézzük, az már nem, mert ugye meg kell vitatni a osztálytársakkal, hogy ki jutott tovább, és kinek drukkolunk, és milyen ügyességi számok vannak, úgyhogy nem tudom, lehetne, az nekem egy kicsit ilyen diszonáns, hogy egy ilyen sportot ünneplő, az emberi teljesítményt ünneplő műsorban, a reklámokban folyamatosan a fejfájás, az aranyér, a viszér, tehát ahogy a rottyoknak kínál megoldást a mindenféle. Nem, de hát ezeket fel kell dolgoznom magamba, és az analízisből is az jött nekem le, hogy ki kell ezeket beszélni magamból, mert ha nem teszem, akkor úgy maradok.
6: Megbetegít. Köszönjük, jó? Hogy elmondtad. És látod, rögtön a gyógyszertárak fel is sorakoztak a megbetegítés ellen. Mit fogunk hallani muzsikában?
7: Végre brazilokat.
6: Na!
7: Végre brazilokat. Nem akarom előhozni a futball világbajnokságot még most, de határán vagyok. Quarteto MK 4 lánytestvér ének együttese volt a 60-es, 70-es, sőt a 80-as években is nyomták őkre rettenetesen, és csodálatos lemezeket, annyira szép, ahogy ők együtt énekelnek. Ez a kórus muzsika, na hát Bartok népének egyik leszármazottja vagyok én is, még Kodályért, hát csak értem a kórust. Cavallo e Ferro, ez a dal címe, különben megnézzétek meg a Rio című rajzfilmet, ez jutott eszembe, tegnap azt néztük meg a kislányommal, úgyhogy tudom ezeket irodalmilag is alátámasztani. Quarteto MK.

0: Jó, csak azért, mert te végre meghoztad a brazilokat, én muszáj vagyok akkor melléd állni egy kerekasztallal. Na, hogy a tegnapi...
1: Bocsánat, hogy megakasztak megint, csak el kell mondjam, hogy tegnap előtt Brazíliában óriási nagy show műsor keretében kihirdették a futballvilágbajnokságon szereplő brazil futball válogatott keretét, és óriási meglepetésre a negyedik világbajnokságára készülő Neymar is tagja lesz. Csak ennyit akartam mondani.
0: De ez miért meglepetés?
1: Hát azért, mert egyrészt fizikai állapota az elmúlt 10 évben az tényleg egy rokkantéhoz hasonlított. Hát állandóan szétműtötték, mert állandóan sérült volt, elég üvegtérdinek tartják őt, tehát nagyon sérülékeny, csak ezt akarom mondani. És aztán 2 évvel ezelőtt meg a levezető valamelyik arab ligába kergette a labdát nagyon sok pénzért, és tavaly meg visszament a nevelő egyesületébe, a Santoshoz. Hát a Santos, tudod, ki volt még a Santos?
0: Hogy ne tudnám, ki volt a Santos.
1: Hát... Nem az, hogy ki volt, ki játszott a Santosban.
0: Hát, hogy ne tudnám, ki játszott a Santosban.
1: Bizonyos Pelé.
0: Pelé.
1: Az így megvan, nem? Hogy ő a is Pelé egy elég megvan. Híres futcista.
0: A Pelé megvan, ja. A Santosról fogalmam sem lett volna, hogy ez egy gyógyszer, gyár-e, vagy valami más.
1: Vagy egy szer.
0: Vagy egy szer.
1: Na, gyere, gyere,
0: mutasd. Azt akartam mondani, amikor az előbb Bartókra és Kodályra hivatkoztál, hogy abban a kerekasztal beszélgetésben, melyet vezettem, az egyiket, abban Harcsa Veronika ült mellettem, és arról beszéltünk, hogy a zene az micsoda őrületes gyógyító erővel is bír, túl azon, hogy szereted, élvezed, pörget, lassít, ad, és arról volt szó, hogy tulajdonképpen kár, hogy ez az egész zene oktatás és a kórusba járás az ilyen kiválasztásos alapon megy, hogy igaziból azzal akarnak foglalkozni, aki tényleg mutat tehetséget, akiben tényleg benne van az, hogy komolyan vette, hogy egy zenei pályára lép, miközben az alapelképzelés az lenne, hogy mindenki, de szó szerint mindenki énekeljen mindig, amikor csak teheti, mert olyan áldásos hatása van a testedre, a szellemedre, tényleg így a mentális állapotodnak annyit ad a zene, és mindig eszembe jut, hogy körülbelül amikor kezdtük a rádiókafés együtt dolgozásunkat az első rádiókafébe, akkor én nem tudom, hogy a mi műsorunkba játszottad, de vagy valami másik műsorba játszottad a Sexiest Man in Jamaica-t, ami egy himnoszommá vált, és amikor olyasmi heteim vannak, mint most, hogy nagyon-nagyon-nagyon sűrű, sok munkás, és elfáradok benne, akkor például ez a zene, ha meghallgatom a kocsimban, mielőtt odaérnék az aktuális feladatom helyszínére, az elképesztően át tud energizálni engem, és ami sokszor felmerült ebben a beszélgetésben, hogy valahogy a zene képes olyan érzéseket előhozni, amire egyébként nincsenek igaziból szavaid, vagy nem tudod jól körülírni. Tehát, hogy tényleg úgy éreztem, hogy egy nettó hülyeség, hogy nem járunk mindannyian kórus, vagy nem éneklünk mindannyian minden nap, semmi másért, mint önmagunkért. Ezért én elhatároztam, hogy énekelni fogok minden nap, ha csak tehetem.
1: Én ezt gyakorlom is, bár a kollégáim próbálják ezt elkerülni, amikor dallamtapadásom van, és minden szezonban egy dalnak egy sorát, amennyit tudok, éneklek. A családom, amikor este lefekvéshez készítjük a kislányunkat, és mi is tusolunk, ott is tehát mindenki a tus alatt szeret énekelni, és akkor előjövök valamivel, ami éppen aktuálisan a fejemben van, és ott is azt kapom, hogy apa, hagyd már abba, mert hogy nincs hangom, és amikor 47-szer éneklem, szeretném a homokórát megállítani, de nem tudom tovább a szövegét, csak lalalázom, mert addig nem vetelettem még sose, hogy megnézem a teljes szövegkönyvét, akkor elbizonytalanodom, de belsőleg, vagy fejből én tudom, hogy sokat kéne énekelni, és nem kellene az engem megállítson, hogy semmilyen ének hangom nincsen.
0: A múltkor, mikor gyalogsétáltam le a Simivel,
1: akkor... Szeretném, látod, megint dallamtapadás.
0: Nem vagy, nyugodtan énekelheted. Én a...
1: Megállítom.
0: Zöld a mező, zöld a hegyist énekeltem a Simikém mellett, mikor sétáltunk le az óvodájába, és 97-szerre, amikor nekikezdtem, akkor tényleg neheztelően nézett rám, és azt mondta, hogy arra kér, hogy azon a rövidke hátralevő szakaszon ne énekeljem el többször ezt a kis nótámat.
1: nem tudom, a dallamtapadás az pont erről szól, hogy azt nehéz kiűzni. Ráadásul én nem teszek ellenjavallatokat, amikor a Panna előjön a nem, nagyszülei, ugye bombázzák a ki ez a lányjal, meg a reptérrel, és én pont azon gondolkodom mindig, hogy nem szabad ízlésrendőrnek lenni, és szerintem igaz, de. Hogy kihullott a hajam már tőle. Igen, de nem, mert ki vagyok én, hogy megítéljem ezekről a dalokról, hogy tessen-e neki, vagy sem. Ez egy olyan nagyon nehéz feladat. De tényleg, miért, mivel vagyok én magasabban, vagy azért, mert többet hallottam nála. Attól még nem kell, hogy neki. Érted, milyen nehéz dilemma ez?
0: Tetszik a megengedő alapvetésű gyereknevelésed?
1: Hát nem olyan könnyű, amikor meghallom a repteret, mert hogy van két dal, és mind a kettő, a ki ez a lány is, meg a reptér, és azok közé tartozik, amelyet így egyszerűen betiltanék a hatalmamba lenne, hogy mit tudom, most egy 10 évet kiülünk anélkül, hogy bármikor is felcsendüljön, de nincs ilyen hatalman. Ezért annyit tudok csinálni, hogy egy hasonló nagy slágert játszom le. A Mamas and Papas, The Mamas and the Papas 1965-6 tájékán írta azt a dalt, amit aztán Bobby Womack 1969-ben felénekelt, és rögtön ez azután volt, hogy egy bizonyos Szabó Gáborral megírták a Breezint, amelyet aztán világhírre később egy bizonyos George Benson vitt.
0: Ne haragudj, nem érzed, hogy ez ugyanaz a típusú asszociatív láncolat, amit lenyűgözve vagy szájtátva hallgatnak a hallgatók, mint ahogy én elmondtam, hogy a Fujimoto épület határtalansága milyen szépen kapcsolódik a határtartás témájához?
1: Nem, mert az sokkal felemelőbb, amikor te beszélsz ilyen magas építészetről. Tehát ez olyan szférákról fejtesz, amelyekben mi nem látunk bele.
0: Jó, szerintem ez egyenrangú volt, igen.
1: Na, Bobby Womack énekli azt a dalt, amelynek címe a California Dreamin'.
0: Azt imádom.
1: Hát még én.

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód. A Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Ígérem, hogy szigorúan csak a ezzel a kultúrkörrel fogok foglalkozni, amely a gyermekek születésnapi zsúr per buliához köthető esemény sorozat, mert hogy ez már ez semmiképpen sem fogható föl egyetlen napnak, vagy egy időpillanat kicsúcsosodásának, amikor megünnepled aktuális születési napját a gyermekednek, mert hogy ez hosszú-hosszú tervezés, kommunikáció és gondolkodás előzi meg. Mert hogy nem elég, hogy a családot koordinálni kell, akik jönnek és nagy szeretettel együtt vagyunk, és megünnepeljük a gyermek születésnapját, hanem gondolnod kell már arra is, hogy az iskolában az osztálytársak közül azok, akiket ő kiválaszt, azoknak milyen programot kínálsz, mikor teszed ezt, és a szülőkkel hosszas egyeztetésbe kell bocsájtkoznod, legalábbis nem nekem, mert ezt így eltartottam magam is, egy nagy érdemrendet a feleségemnek ki kell osszak, aki ezt ebbe beleállt, hogy a különböző onnan kezdve, hogy milyen program lehet jó, és mikor valósulhat ez meg, közel az adott naphoz, kinek milyen étel allergiája van, milyen programom volt már, milyennen lehet már, hova engedik el, milyen intervallumba, és ez ugye a második napnak, tehát van a családos, van az iskolában, az iskolai osztálytársak per barátok, és a harmadik, hogy még az osztályba is megünneplésre kerülnek a gyerekek, ugyanis választhatnak náluk az a szokás az iskolában, az osztályban, hogy az ünnepelt választhat különböző opciókból, hogy mivel ünnepeljék őt meg, A, hogy nem tudom, testnevelés során kidobós játék legyen, ki mellé üljön, legyen a házi feladat, vagy ne legyen, de egy nagyobb ellátmánnyal kell megérkeznie az osztályba, amely tartalmaz sósat, édeset, innivalót, mert ugye kell keríteni egy cateringet is mellé, és mivel nyilván nekünk nincs erre hivatott cégünk, ezért magunknak kell ezeket összerakni. És ami engem teljesen kiborított az egész, és már érzem, ahogy a 170 felé közelít a pulzusom, az a köszönő ajándéknak a miben léte. Tehát megköszönöd egy ajándékkal azt, hogy eljön Gizike, és együtt ünnepel az én gyermekemmel, és hogy az mi legyen, milyen értékben legyen, hogy ne legyen sértődés, de mégis, és akkor az hogyan?
6: De ne haragudj, én erről, hogy köszönő ajándék, tudod, hol hallottam? A fogadásokon és partikon, ahova meghívnak. Amikor elmész egy ilyen céges rendezvényre vendégként, részt veszel, jelen vagy, social life-ot élsz, utána szeretnél hazakopni, akkor megrohamoznak téged nagyon aranyos hostesszek, és egy nagy zsákot a kezedbe nyomnak, tel is tele szponzor ajándéka. Ezt értem ebben a kereskedelmi kontextusban. Én olyan gyerekbulin életemben nem voltam, ahol kaptunk volna goodbye ajándékcsomagot.
5: Annyit mondok.
6: Ez Móri specialitás.
5: Annyit mondok, még nem voltál. Az iskolában én azt gondolom, készüljél föl. Ha teheted, előre a szortimentet vásároljad. Mindig, mikor eszedbe jut és elmész mondjuk egy áruházba, akkor gondolj arra, hogy a Siminek nem sokára megérkeznek az osztálytársai. Ő is megy majd ilyen helyekre, és ott magát. Azt szeretném kideríteni én, hogy honnan származik ez az őrület. Én nem emlékszem, hogy gyermekkoromban teljesen más volt, tudom, hiánygazdaság, szocializmus, egy éjjel-éjjelen túl, nagyon sok minden nem történt a születésnapomon, ezért nekem ez

0: Családi felköszöntés, van egy nagy családi felköszöntés, vannak azok a gyerekek, akik az én barátaimnak a gyerekei, tehát ott olyat a szülőkkel is nagyon jóba vagyunk, olyat is szoktunk, és egy olyat is, amin az óvodás csapat és az óvodás kis haverjainak a szülei vendégeskednek nálunk.
1: Ugye ez hosszabb már, mint a Sziget Fesztivál.
0: Körülbelül, ilyen, de... egy nulladik napokkal, meg ilyen, de nem nincs goodbye present. Tehát az a goodbye még. Present, hogy mindenki hazamehet.
1: Még.
0: És az is nagy öröm mindenkinek.
1: Ezt azzal ünneplem, hogy a Kret zenekart, akik spanyolok, de tekernek, legalábbis tekernek rendesen, úgyhogy az én hangulatomhoz most ez az Eclipse című dal tökéletesen illik, mert a hajam hullik, na.

0: sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
1: Elhangzott már a sportszignál, tehát egy teljesen ellentétes típusú tartalommal kezdek. Egy kulturális ajánlattal, tulajdonképpen azért, mert a sport már búvó patakként, vagy inkább búvó cunamiként már többször bejött ebbe az adás folyamba, tehát akkor én most szeretném elmondani annak, aki szívesen vesz részt, jövő héten szerdán, tehát 27-én a Tündével, Topor Tünde művészettörténésszel előzöm meg a kérdésfelvetésedet, hogy mégis ki az a Tünde. A Walter Rózsi villában, a Bajza utcában álló csodálatos modernista épületben fogunk tartani egy tárlatvezetést a magyarországi brutalizmus legjobb példái között. Tudok sok hellójárat hallgatóról, aki már erre váltott jegyet, mert hogy először ezt már nem is tudom, mikor elmondtam, tehát egy hónapja, de akkor most még egyszer megismétlem, hogy jövő héten lesz ez a vezetés, jöhetsz a sportjaiddal.
2: Igen, először a szégyenem, hogy picit hagyj enyhítsek rajta. Tényleg elvitt ez a közéleti őrület a fókuszról, és nem a jelenben voltam, és nem

0: látod?
1: De már itt vagy a jelenben, már fókuszáltan itt vagy a jelenben?
0: Igen, és a flow-ba most belépek.
1: Na, de jó.
0: Ezt is tanultam abból a műsorból, hogy be kell lépni a flow-ba, és együtt kell haladni vele.
1: Akarod, hogy közben én meg ordítsak? Szüntelenül egy levegőre?
0: Léci, nem, mert
1: teljes akkor... tüdőkapacitásomból?
0: A flow-ból csak lesz, hogy... Zajlik az A-csoportos jégkorong, férfi jégkorong világbajnokság Svájcban, és ahol a magyar csapat is játszik, ami óriási, gigantikus, elképesztően nagy, nagyon-nagyon nagy szó. Tegnap játszottunk az angolokkal, de a csoportban még számos mérkőzésünk lesz. Van, hogy egymás utáni napokon ma is játszunk, de van egészen a hétvégéig olyan, hogy talán egy nap ilyenünk van. Félelmetes mezőnyben az utolsó meccsünket talán pont az Egyesült Államokkal fogjuk vívni, akik a regnáló olimpiai bajnokok. Szóval az, hogy a fiúk kijutottak a világbajnokságra ebben a mezőnyben, ami egyre élesebb és tömörebb, az csodálatra méltó. És én imádom a jégkorongot. Élőbe, ha tehetitek, egyszer menjetek el, akár Fehérvárra, Ebel Liga meccsekre. Járjatok ki, ez egy olyan sportág, ami úgy végtelenül kemény, hogy egyben van csodálatosan sportszerű is, és folyamatos akció történik benne, és a futballal ellentétben nem nagyon lehet alibizni. Amikor ilyen 40 másodperc és 1 perc környékét bír ki egy játékos a csere nélkül ugye a jégen, az sokat elmond arról, hogy miféle intenzitás zajlik ott. A világbajnokság meg nekünk tényleg olyan, mintha mi elindulnánk egy pimpelt 1600-as ladával, és velünk szembe meg jönnének a Porsche-k, meg a Ferrari-k, meg a Corvette-ek, és úgy kell helytállni. Én amit láttam meccset a finnek ellen, én, hogyha nem a magyarok játszanak, különben fény drukker vagyok, már nagyon régóta, évtizedek óta ennek a csapatnak drukkolok. Ugye Finnországban ez a sport, és hát tényleg, ha van időm, megnézem. Mindenkinek ajánlom, hogy üljön le, tegyen egy próbát, aki még nem tudja, hogy ez miről szól. A drukkerek fantasztikusak, ugye eleve kimenni Svájcba, ott szállás, Svájc az brutálisan drága, közelébe nem mennék, hogyha nem lenne ilyesmi, mert egy kávés leszívja a teljes kreditemet, hogy...
1: Bízom benne, hogy nem állsz ennyire rosszul.
0: De a sport értéke annak, ami... És nagyon ritkán tudunk játszani ilyen csapatokkal. Nekünk ez abból a szempontból is óriási élmény, hogy azokat, akiket különben csak úgy a tévében nézel, vagy az NHL, olyan játékosok az NHL-ben, az észak-amerikai profi hockey ligában láthatóak, azok most itt velünk szemben. Ugye pont 40 éve, hogy kijutottunk utoljára a futballvilágbajnokságra, csak hogy egy analógiára kössek rá, 40 éve, gondold el, játszottunk utoljára. Szerintem nem költünk elég pénzt a futballra.
1: Hát igen.
0: Bárha a főnök megmondta, megígérte szentesküvéssel, hogy hamarosan legalább 4-ben leszünk, és már a FIFA felemelte miattunk az indulók számát, most már azt hiszem 48 vagy 46 csapat játszik foci világbajnokságot, hogy átkössem ezt az évet, hogy világbajnokságról világbajnokságra. Szóval itt is mindig az jut eszembe, hogy költsünk inkább jégkorongra állami pénzt, és itt egy petíciót indítanék virtuálisan, és persze tudom azt, hogy ezzel nem leszek népszerű ezzel a kijelentéssel, de szüntessük már meg a profi futballt Magyarországon. Csak 18 éves korig, csak tömegbázist építeni, csak fiatalokat nevelni lehessen állami pénzt. De hogy egyetlen forintot, egyetlen úgynevezett magyar profi futball állami forintot, tehát az én saját forintjaimat ne lehessen költeni. Ezt én nagyon szorgalmaznám, és tudom, hogy ezzel leverem a biztosítékot, de Mi értelme, teszem fel a virtuális kérdést, ha semmilyen eredményt nem érünk el.
1: Mikor azt mondtad, hogy az én adóforintjaimat ne, akkor eszembe jutott, hogy ma van a határideje az adóbevallásoknak, melyben mindenki rendelkezhet az 1%-ról, és pont ebben a rádióban egy nagyon szép és gazdag kínálatát mutatta föl a műsor folyam, hogy milyen civil szervezeteket lehet támogatni, úgyhogy remélem senki nem felejti el ezt a határidőt, amit szerintem ma, mivel ez a zárónap egy kicsit meg is hosszabbítanak, mármint az a fizikai ügyfélszolgálatokon, de én már beadtam. Te?
0: Már réges-régen.
1: Már én is réges-régen.
0: Már amikor ideje volt beadni az adóbevallást, akkor rendelkeztem arról, ki tudja, mi fog történni, hogy nehogy már rossz helyre menjen. Na, de akkor még egy utolsó, ha már sikeres, és világbajnokság, és magyar, hogy a fiúkon, a jégkorong stadionokon túl is lesz élet hamarosan, hiszen a lányok, a kosárlabdások pedig a világbajnokságra kijutottak. Női kosárlabda világbajnokság lesz Németországban nyáron, aztán júniusban. Ez is egy akkora szó, mint a fiúk A-csoportos szereplése a jégkorong világbajnokságon, a lányok, a kosárlabda a második látványsport a Földön. Második, harmadik. És hogy csak egy csoport ellenfelünket ajánljak figyelmetekbe, fogunk játszani a franciákkal a csoportmeccsekben. A franciák lettek a másodikok az olimpián. Alig-alig kaptak ki az USA-tól. Az USA-t ugye nem lehet megverni ebben a sportágban, legalábbis nagyon nehéz, de a franciáknál a kosárlabda az nagyon, és mi velük is fogunk játszani csoportmeccset, úgyhogy azt a meccset is, ha valaki előre már meg tudja nézni, hogy mikor lesz, ne agyisten kijut, és élőben élvezheti azt, a csajok baromi jól játszanak már kosárlabdát, és nem csak jégkorongot, nem csak focit, mindent. Úgyhogy izgalommal várom nem csak azt a meccset, hanem a teljes világbajnokságot. Én nem akarok többet mondani, mert sportoljunk. Sportoljunk, és szüntessük meg a profi futballt Magyarországon.
1: Sportoljunk, énekeljünk, táncoljunk. Ez a kettő bontakozott ki nekem a Mentálliget fesztiválos tanulságokból.
0: És akkor az utolsó zene pedig, mert mindig kell egy levezetés, az Rostam nevéhez. Egy indiai származású amerikai zenei producer. Ha valaki nagyon-nagyon benne van ebben a világban, az indi zenék világában, akkor a Vampire Weekend nevű zenekar talán mond valamit, ez egy New Yorki egyetemistákból verbúválódott a 90-es évek végén. Elég jó, az ő frontemberük volt, dalszerzőjük, amíg ki nem vált, és saját lemezeket nem kezdett el készíteni, a harmadikra készül Rostam, és a Back of the Truck című dalt szeretném ajánlani mindenkinek. Ne felejtsétek, hogy vasárnap ennek lesz ennek a műsornak. Milyen? Ismétlése?
1: Nem tudok úgy ordítani. Ez a szókeresés napja.
0: Igen, és akkor pedig utána hamarosan felkelő a hellojárat.hu-ra.

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Honyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
9: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
10: A világ Szegeden találkozik.
11: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
10: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
11: a világ sikerű Bastille,
10: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
11: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Kossuth-Lajos utcában kifelé a Ferenciek tere után a belső sávban. Baleset miatt a forgalom egy sávon váltakozva halad a Király utcában az Erzsébet körútnál. Terítettek a sávok a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig, az M3-as autópálya a fővárosi szakaszán a Szerencs utca környékén, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Lassú a haladása a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Hegyalja úton, valamint a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, illetve a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Egyirányúsították daruzás miatt ma éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert csatornát javítanak. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrsvezér tere felé. Kovács Botond, BKK Info.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
6: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Nyakunkon a harmadfokú hőségriasztás, a vízügy felkészült a Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Sivatagi forróság jön, a napokban harmadfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól kedd éjfélig az országos tisztifőorvos. 40 fok körüli értékeket várnak, és sok helyen még éjjel sem hűl le a levegő annyira, hogy reggelre lehűtse a lakást. A felnőtteknek ideálisan napi 3-4 liter vizet kellene meginniuk a tartós kánikulában. Gondolni kell az UV-védelemre is, a naptej és a napszemüveg már alapkellék. Készenlét Paksnál, rendkívüli készenlétben dolgoznak a vízügyi szakemberek, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is zavartalan maradjon a paksi atomerőmű hűtővízellátása. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a paksi szakaszon 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állítottak készenlétbe. Egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 55 szakember éjjel-nappal szolgálatban figyeli a helyzetet, hogy szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni. A tárca hangsúlyozta, a cél az, hogy a tartós asszály és az alacsony vízállás ellenére is folyamatosan és biztonságosan biztosított legyen az atomerőmű működéséhez szükséges hűtővíz. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthofer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdasági dín is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Csapadékra továbbra sem számíthatunk. Hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható. Északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcshőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alapvetően elektronikus jellegű duó vagyunk. Azért jellegű, mert vannak benne klasszikus zenekari elemek, gitár és ének, de ezen kívül tele van elektronikával a zenénk. Mondják az Analóg Balaton tagjai, Suffa Aba és Vörös Ákos elektronikus zenei duója a pop-rock dallamosságát ötvözi az elektronikus zene monotonitásával, szövegeik pedig igazi szétcsúszott hajnalok és másnap reggelek lenyomatai. A megalakulásuk utáni pár évben szinte minden fontos hazai fesztiválon és koncerthelyszínen felléptek.

0: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
1: Sziasztok, mi vagyunk az Analóg Balaton.
2: Hallgasd a Rádió Café 98-at, ha van barátod.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az eredeti 1967-es Spider-Man rajzfilm mozi fő témája, melyet Bob Harris komponált, és melynek szövegét az Oscar-díjas Paul Francis Webster írt, hamar valódi jazz standardé vált. Nem csoda, hogy rengetegen feldolgozták. Az Aerosmith, az Apollo 440, a Distillers, Brian May, The Ramones, Jack Black, Will Smith, a Flaming Lips és Timbaland mind elkészítették saját változatukat, ahogy Michael Bublé is. A felújított mozi második részéhez 2004-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A szupercsapat miatt vonult vissza a zenei élettől 47 éves korában Bill Withers. A 70-es évek legendás R&B soul énekesét 85-ben annyira felbosszantotta, hogy akkori kiadója, a Columbia Records folyton halogatta és megtorpedózta albumainak kiadását, miközben a népszerű tévésorozatban játszó Mr. T nagylemezének megjelentetése prioritást élvezett náluk. Withers annyira szívére vette a méltatlan helyzetet, hogy onnantól kezdve nem adott ki semmit. Életének hátralévő 35 évében néhány nagyon ritka vendégszerepléstől és fellépéstől eltekintve egyáltalán nem kért a zenebizniszből. Klasszikus dalai azonban újabb és újabb átdolgozásokat éltek meg. Például a Studio Rio producer duo 14-ben brazil ritmusokkal bolondította meg a 77-es Lovely Day-t.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A belfasti Kneecap Trio zenéje mellett politikai állásfoglalásaival is gyakran kerül a hírekbe. Tagjai Mokara, Moglibep és DJ Provi az ír nyelvet és kultúrát népszerűsítik, miközben provokatív szövegeikkel és fellépéseikkel gyakran váltanak ki vitákat. Egyik tagjukat, Mokarát 2024-ben terrorizmussal vádolták, miután egy koncerten Hezbollah zászlót mutatott fel. Ennek ellenére a zenekar továbbra is aktív, és a róluk szóló film, amelyben Michael Fassbender is szerepel, több díjat nyert, valamint Írország hivatalos nevezése lett az Oscar-díjra az idegen nyelvű film kategóriában.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Selena Jones, amerikai jazz és kabaré énekesnő, először eredeti nevén Joan Elizabeth Shawként kezdett énekelni. A csökkenő sikerrel és az amerikai rasszizmussal szembesülve a 60-as évek közepén változtatta meg nevét. Annyira szerette Sarah Vaughan hangját és olyannyira bálványozta Lena Horne eleganciáját, hogy a kettőt egybe gyúrta. Így született Selena, a Joanból pedig egyszerűen Jones-t csinált.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy sacramentói gépjármű nyilvántartási kormányhivatalban vette kezdetét a Durant Jones and the Indications tag Aaron Fraser szóló karrierje. A zenésznek épp ott akadt intézni valója, amikor meglátott egy sor kiállított játékkamiont. Felettük egy 50-es évekbeli szlogennel: ha van valamid, azt egy kamion hozta. Fraser lejegyzetelte a bölcsességet, majd dalszerzéskor romantikusabbra vette a figurát: ha van valamim, azt a szerelmet hozta. És már kész is volt a fülbemászó retro soul szerzemény, az Introducing című 2021-es bemutatkozó szólólemez húzódala.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Startol a parlagfű szezon. Hamarosan érkezik a hazai dinnye. Éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Perzselő napok következnek, éjféltől jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben Magyarország teljes területén. A meteorológusok szerint tartósan extrém meleg várható, ezért különösen fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűző nap kerülése a déli órákban. Az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre fokozottan figyelni kell. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy senkit, sem gyermeket, sem házi állatot ne hagyjanak parkolóautóban, és a nagy szárazság miatt lehetőleg ne gyújtsanak tüzet a szabadban. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagy mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten is, az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, hogy válasszák a hazait. Földmozgást észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak só tartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. derült, száraz, fullasztó meleg időre készülhetünk, csapadék nem várható, a részleteket azonnal mondom. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hét végére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A The Preachers szerint borzasztóan szólt élőben is az Is This How You Feel című 2013-as daluk. Az ausztrál indie zenekarnak nehezére esett koncerten reprodukálni a stúdióban megírt, gondosan kimunkált hangszerelésű szerzeményt. Úgy érezték, mintha pár perc alatt kellett volna maratont futniuk. Pehjükre ez lett legnagyobb slágerük, így muszáj volt minden bulin elnyomni. Majd amikor inaktív időszak, feloszlás és külön zenélés után 2024-ben újra összeállt a csapat, hogy az Incriminate számot is tartalmazó Blue Planet Eyes nagylemezt ismét teljes egészében eljátsszák. Az első újkori fellépés Sydney-ben 6 perc leforgása alatt teltházas lett. Ezúttal a rajongók futottak maratont pár perc alatt a koncertjegyekért.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A valós eseményeken alapuló, bár azokat meglehetősen szabadon kezelő 2023-as kokainmedve címszereplője egy repülőgépből kidobott szállítmányt megdésmálva válik agresszív fenevaddá. Angus és Julia Stone igazán csalódottak lehettek, amikor egyetlen dalukat sem válogatták be a horrorfilmbe, hiszen repülős számaik a Paper Aeroplane, a Big Jet Plane és a No Boat, No Aeroplane mellett a folk rockerek, a medvés Grizzly Bear-ről is előrukkoltak 2014-ben. Ha a mozis macit nem is, egy másik szörmókot bevonzott a Grizzly Bear-rel az ausztrál testvérpár, hiszen minden idők egyik legnagyobb hatású és szakállú producere Rick Rubin dolgozott a felvételen.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Tenkes kapitánya volt az első magyar TV-film sorozat. A fekete-fehér 13 részes széria 1963-ban készült, és 1964-ben mutatták be a magyar televízióban Zente Ferenc főszereplésével.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
6: C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
7: Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamares.
6: Nu sur la plage.
7: Chipirones.
6: Je joue du sitar.
7: Bocadillos.
6: Je sais.
7: Mejillones.
6: Tu es accablé.
7: Calamares. Chipirones. Bocadillos.
6: Tu répètes sans cesse.
7: Mejillones.
6: Les mêmes mots.
7: Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
6: Ma musculature moyenne, acquise en Mayenne,

0: Marihuana. Marihuana.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Az instrumentális hip-hop atyának is tartják az 1972-ben San Jose-ban született Joshua Paul Davis-t, akinek a művész neve DJ Shadow. Az amerikai hip-hop producer, DJ és dalszerző fontos szerepet játszott a műfaj fejlődésében. Világszerte sikert aratott Introducing című debütáló albuma, amellyel a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. Ez az első olyan lemez, amelyet teljes egészében zenékből, illetve tévés és rádiós hangmintákból vágtak össze. Állítólag DJ Shadow rendelkezik a világ legnagyobb magán vinil lemez gyűjteményével is, ami több mint 1 millió felvételt jelent. Szerzeményeiben a funk, a rock, a hip-hop, a jazz és a soul elemeit is használja. Zenéje nehezen kategorizálható, főleg a korai alkotásai nagyon nagy jelentőségűek és fontos mérföldkövei az alternatív hip-hop zenei világ fejlődésének.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Eredetileg Arnold Schwarzeneggert szerették volna látni a stúdiófejesek, az ókori görög mitológia világában játszódó 81-es fantasy film a Titánok harca főszerepében. Azonban Charles H. Schnier producer megvétózta az ötletet, mondván Perseus karaktere sokat beszél, és ki akarná két órán át egy osztrák testépítő akcentusát hallgatni. 2010-ben elkészült a Titánok harca új verziója, majd két évvel később annak folytatása, a Titánok haragja. Amikor a három titános mozi közül a középsőt bemutatták, New Yorkban megalakult a gyerekekből álló Three Titans trió, akik sokat beszéltek, mivel a rap műfajban alkottak. Life of a Scholar című trackjükben a főiskolai ösztöndíj fontosságáról szövegeltek. Ekkoriban Arnold rutinosan szavalta a hosszú beszédeket Kalifornia állam kormányzójaként.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alex Bailey énekes, gitáros, dalszerző, az alternatív, melankolikus folk londoni képviselője. Kritikusai szerint a 60-as, 70-es évek fordulójának folk zenéje, azon belül is elsősorban Nick Drake hatása érvényesül munkásságán, amellyel 17 óta célozza be a műfaj kedvelőit. Jay Bird billentyűs producer a napfényes Los Angelesben tevékenykedik. Leginkább analóg soulban és modern ritmusokban utazik, illetve ezeket ötvözi. Általában R&B és K-pop előadók keresik a leginkább a lehetőséget, hogy vele dolgozzanak. A két eltérő zenei világ az atmoszferikus Where I Am Going kislemezen találkozott 2022-ben.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
7: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
8: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Döntött a kormány, csökkenhetnek a fűtési költségek. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nem mindegy, hogy mit teszünk a hőségben. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Ősszel 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az intézkedés célja, hogy segítséget nyújtson annak a mintegy 1,5 millió embernek, aki részben vagy teljes egészében fával fűti otthonát. A kabinet szerint ezek a háztartások eddig kevésbé részesültek a rezsicsökkentés előnyeiből. leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna történelmi mélypontot jelentő vízállása miatt. A folyóvíz szintje újabb negatív rekordot döntött, ezért az előre kidolgozott biztonsági terv alapján kellett meghozni az intézkedést. A leállítás tervezett lépés, az üzembiztonság továbbra is elsődleges.
2: Holnaptól 3-fokú hőségriasztás lesz, az időseket jelentősen megviselheti a tartós meleg, ezért nem mindegy, hogy mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiunkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
4: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúság érzet, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
2: Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet.
9: Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban, napokban.
2: Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
8: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Szerintem a titánium az leginkább a figyelmet adja, vagy kicsit így a lehetőséget, vagy én azt érzem, hogy nem is talán az a legnagyobb probléma, meg a legnehezebb dolog, hogy létrehozni egy előadást. Nyilván az nagyon jó, hogy a titánium olyan infrastruktúrális kereteket tud biztosítani, amiket ma Magyarországon elég nehéz pályakezdőként megszerezni, és ugye jár hozzá egy, vagy végigkíséri egy mentorprogram, ahol sok emberrel lehet megismerkedni, sok szempontból terelgetik kicsit ezt a készülő produkciót, de tényleg azt érzem, hogy az úgy jelent valamit, hogy ez akkor egy titánium nyertes előadás, és akkor arra úgy kíváncsiak az emberek, hogy mi ez, főleg mondjuk olyanok is, akik pályáztak, és most nem ők kapták meg, vagy akik már amúgy titánium nyertesek voltak.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim Kocsonya Zsófi és Lukács Ádám. Zsófi drámainstruktor, drámajátékos szakon végzett az SFN 2023-ban, ír és rendez is. Munkáiban erősen jelen van a közösségi és részvételi színház, olyan előadásokat hoz létre, ahol a néző nem csak figyelő, hanem résztvevő is. A Csapda kollekcióval nemrég volt a Mószínházban a friss titánium nyertes bemutatójuk, nem rejthető el a hegyen épült város, a gondolatgenerátor aktív tagja. Lukács Ádám 2025-ben végzett Hegedűs D. Géza és ifjabb Vidnyánszky Attila osztályában az SFN, és már egyetemi évei alatt rendezni is kezdett. A Prometheus projekt rendezője saját alkotói közeget épít, miközben színészként is jelen van. Titánium nyertes rendezése szeptemberben lesz látható a Jurányiban, nyáron pedig az Ördögkatlanon mutatkozik be, a címe Kartoték. Mindketten a Mastercard alkotótárs titánium pályázat nyertes alkotói, ami ma az egyik legfontosabb lehetőség fiatal színházi alkotók számára Magyarországon. Sziasztok!
3: Szia!
2: Milyen lehetőséget nyit számotokra a Mastercard alkotótárs titánium pályázat? Mit jelent ez ma egy fiatal alkotónak?
3: Mi még az egyetemen álltunk össze ebben a formában, ahogy most jelen vagyunk, ez a Punktum kollektíva. Most december óta már nevünk is van. Hatalmas élmény volt egy olyan csapatban dolgozni, ahol az elsődleges szempont a közösségépítés és a közösségi alkotás, és csak a másodlagos szempont a végeredmény. Azt hiszem, hogy most már mondhatom, nyilván mint rendező volt bennem egy óvatosság az elején, hogy mások nevében is beszéljek, de így, hogy most már a 19. előadást játszottuk éppen tegnap a Prometheus projektből, most már talán mondhatom, hogy ez mindenkinek egy felszabadító munka folyamat volt, és előadás, felszabadító előadás is lett belőle. És most a Kartoték próba folyamatának éppen a közepében, sűrűjében vagyunk, és nagyon izgalmas azt látni, én is nyilván ebben a szerepben, a rendező szerepben még próbálgatom magam, hiszen ez nem a diplomám elsődleges irányvonala, a rendezés, de mégis azt hiszem, hogy egy ilyen biztonságos és jó csapatban nagyon sokat lehet tanulni egymástól, és teljesen más már a második közös munkánk. Van egy alapvető bizalmi légkör, amiben nagyon sok felszabadító, jó megoldás születik.
1: Hát az, hogy mit ad a titánium, szerintem a legfontosabb, vagy nyilván ez majd most fog kiderülni, ugye nekünk április 18-án volt a bemutatónk, úgyhogy ez majd így talán a jövőben lehet majd jobban érezni ennek a hatását, de szerintem a titánium az leginkább a figyelmet adja, vagy kicsit így a lehetőséget, vagy én azt érzem, hogy nem is talán az a legnagyobb probléma, meg a legnehezebb dolog, hogy létrehozni egy előadást. Nyilván az nagyon jó, hogy a titánium olyan infrastruktúrális kereteket tud biztosítani, amiket ma Magyarországon elég nehéz pályakezdőként megszerezni, és ugye jár hozzá egy, vagy végigkíséri egy mentorprogram, ahol sok emberrel lehet megismerkedni, sok szempontból terelgetik kicsit ezt a készülő produkciót, de tényleg azt érzem, hogy az úgy jelent valamit, hogy ez akkor egy titánium nyertes előadás, és akkor arra úgy kíváncsiak az emberek, hogy mi ez, főleg mondjuk olyanok is, akik pályáztak, és most nem ők kapták meg, vagy akik már amúgy titánium nyertesek voltak, és ezeket a programokat megnézték. Szóval én ezt látom egyébként minden ilyen pályázatban, akár a stafétában, akár a titániumban, annó még a Mastercard az külön volt, vagy volt egy ilyen próba, teret biztosító pályázata is, szintén így a Fügével kollabban. Az a jó szerintem a titániumban, hogy ez tényleg lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit olyan helyzetekben is kipróbáld magad, vagy olyan dolgokkal kísérletezd, amit mondjuk egyébként lehet, hogy egy felkért munkában annyira nem mernél megtenni. Nekünk ugye ez volt a nagy vállalásunk, hogy mi hatan megpróbálunk közösen rendezni, hárman közösen írunk, hatan játszunk, szóval, hogy egy ilyen teljes demokratikus alkotó folyamatot próbálunk meg létrehozni. Ideális esetben ez meg is tud történni. Nyilván az nehéz, hogy kevés ilyen pályázati lehetőség van, mint a staféta meg a titánium, amik szerintem tényleg nagyon-nagyon szuper programok, és nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy alkotóként, meg pályakezdő alkotóként ilyesfajta támogatást kaphasson a projekted, mint amit mi mondjuk, így, hogy már bemutattuk, ezt így tudom mondani, hogy az, amit mi mondjuk a MÚ-tól kaptunk, az szerintem nagyon-nagyon fontos, meg nagyon értékes, meg ilyen nagyon jól is esik, hogy így figyeltek ránk, meg ennyire segítőkészek voltak, meg türelmesek velünk, hogy vannak bizonyos dolgok, amikben mondjuk még nem vagyunk annyira tapasztaltak, hogy kell jól megcsinálni egy rider-t, ami így rám maradt például, és én csináltam már rider-t, de hogy nem tudok jó rider-t csinálni, és ez kiderült. Szóval szerintem ezek miatt nagyon értékesek ezek a pályázati lehetőségek, és nyilván tök jó lenne, hogyha ebből sok-sok lenne, mert így azért nem tudom, hogy ti mennyire érzitek rajtunk, például volt ilyen nyomás, hogy fú, azért mégiscsak ez egy olyan lehetőség, ami nem biztos, hogy mondjuk jövő évben is jönni fog, pont emiatt, hogy szűkösek ezek a keretek.
3: Én kevésbé a kérdésre válaszoltam, úgyhogy még kicsit visszakanyarodva a válaszomhoz. Nekünk ugye a Jurányi Házban lesz a bemutatónk, és az a elképesztő nyitottság, amit a Jurányi részéről, meg a Kulcsár Viki részéről tapasztalok, meg tapasztalunk, hogy alapvetően, hogyha van egy ötletünk, ott nem az első mondat a kapásbóli elutasítás, hanem valahogy a megoldás keresése, vagy nyilván nekik is szűkös a mozgásterük, de ezt folyamatosan igyekeznek tágítani, és igyekeznek mindenkinek megadni a lehetőséget arra, hogy megvalósulhasson egy projekt.
2: Fiatal alkotók, főleg amikor még egyetemisták, ti kaptok ilyenkor támogatást, vagy iránymutatást, hogy amikor kikerültök a való életbe, akkor milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, és azokkal hogy kell élni? Tehát ezek már a nagyon praktikus, mindennap hasznos információ.
1: Én nem kaptam, ez nem jelenti azt, hogy más se. Annyit mondjuk igen, hogy nekem a színművészetén Golden Dániel volt az osztályfőnököm, és ő például elég sok ilyen helyi pályázatra, pályázati lehetőségre felhívta a figyelmünket, meg így ilyesmikre, hogy kiket érdemes, mikor, hogy, miként keresni, hogyha van valami projekt ötletünk, de mondjuk én, amit így eléggé hiányolok, és azt látom, hogy ezt mondjuk mások így kikutatták maguknak, hogy egy esetleg külföldi projektekbe, Kreatív Európa projektekbe, nyilván azt független alkotóként nem annyira lehet belőni ezeket, de hogy hogyan érdemes mondjuk ilyen forrásokban is gondolkodni. Nekünk amúgy a képzésünknek elég erősen a része volt a menedzsment, vagy hogy erre így próbáltak az én tanáraim, vagy az én osztályfőnökeim erre hangsúlyt fektetni, hogy arra készüljünk fel, hogy valószínűleg tízünk közül kettő ember lesz, aki mondjuk bekerül valami fix helyre, és nem kell ezzel, azt így nem mondták ki, de hogy kevesen leszünk olyanok, akiknek mondjuk soha nem kell ezzel törődniük, hogy a saját forrásaikat megteremtsék, főleg azért, mert én olyan szakra jártam, ahol ez egy ilyen elsődleges dolog volt, hogy új fajta formákkal kísérletezzünk, ne is csak feltétlenül színházi eszközökkel, színházi terekben gondolkodva, de szerintem még bőven lenne mit tanulni, de ezt úgy apránként föl lehet azért szedegetni, meg kérdezősködni kell szerintem sokat.
3: Én ugye színész osztályban végeztem, és azt hiszem, hogy igyekeztek az osztályfőnökeink eladni minket, vagy megmutatni a szakmának, hogy létezünk. Nagyon nehéz helyzetben voltak, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert elképesztő túlképzés van, és nagyon telített a piac, és úgy látszik, mintha ezt valahogy nem vennék figyelembe a szakma egésze, mert elképesztően sok osztály indul még mindig, különböző képzések, és nyilvánvalóan nagyon nehéz meghúzni a határt, hogy akkor melyik képzés érdemes arra, hogy létezzen, és melyik nem, hiszen nagyon sok helyen izgalmas munka folyik, újabb és újabb lehetőségek nyílnak azok számára, akik ezzel a szakmával szeretnének foglalkozni, csak aztán utána nehéz elhelyezkedni és munkát találni. Ezt én is tapasztaltam, hogy ahogy diplomát szereztünk, elindult egy hatalmas nagy bizonytalanság érzés, és egy kutakodás és kapaszkodás, hogy hol és miből lehetne pénzt is keresni azon kívül, hogy ez a szenvedélyünk. Nyilvánvalóan a punktum, vagy ez a közös szövetség, ez egy picit talán egy erre adott válasz is, hogy azon kívül, hogy mindenki természetesen előtérbe kell, hogy helyezze a fizetős munkáit, szeretnénk mi is megalkotni azt a közeget, ahol szabadon tudunk alkotni, és ahol nem ez az elhelyezkedési kényszer az, ami hajt minket, vagy a megfelelési kényszer, hanem valami válasz. Csak hát ennek a fenntarthatósága a kérdés, vagy hogy ezt meddig lehet szabadon úszni, vagy fuldokolni ebben.
2: Hát ezért kérdeztem, hogy mik azok az eszközök, amik rendelkezésre állnak, azok, akik segítő kezet nyújtanak, mert hogy ez ilyenkor elengedhetetlen.
3: Hát a titánium abszolút ilyen, a staféta is ilyen, és néhol felelhető még egy-két véletlenszerűen megjelenő, megnyíló pályázati lehetőség, de nagyon szűkös, nagyon-nagyon szűkös a lehetőségek tárháza, és azt hiszem, hogy ha nem lenne nagyon sok lelkesedés ezekben a fiatal csapatokban, akkor már nem léteznének.
2: Remélem, hogy ez a műsor a Tandem egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy bemutassunk titeket, a közösségeteket és a produkciókat, amikben dolgoztok, úgyhogy most, bár te elkezdted egy kicsit a punktum bemutatását, de azért nagyon örülnék, hogyha mind a ketten egy kicsit kibontanátok, hogy milyen alkotói közösségben mozog.
1: Nekem talán a fő ilyen, hát ez túlzás közösségnek mondani, mert ketten vagyunk, de ugye én a Trafó Kortárs Művészetek Házában dolgozom, és ott Szepes Annával közösen vezetjük a Gondolatgenerátor részvételi színházi műhelyet. Nekünk azért így az egy ilyen elég, vagy szerintem ebből a szempontból én elég szerencsésnek tartom magamat, hogy van egy ilyen fix hely, ahol eléggé szabadon lehet. Nem is mondanám feltétlenül azt, hogy alkotni, mert azért itt nagyon sokféle fajta művészet közvetítő, alkalmazott színházi, stb. Munka van, de azt hiszem, hogy nekem most azért a trafós közeg így a legstabilabb. Egyébként én ezen kívül így szabadon mindig csak így összeszedek magam mellé embereket, vagy az eddigi előadások, vagy előadásaim, meg a jövőben is, ami így tervezett, az kicsit így van, hogy mindig ilyen adhok módon éppen témához hívok embereket, akik ráérnek, és vagy van ennek valamilyen infrastruktúrális háttere, vagy talán kevésbé van, és majd reménykedek benne, hogy lesz. És a titániummal kapcsolatban pedig a Csapda Kollekció, hát igen, ez most egy ilyen létrejövő közösség, mi hatan együtt jártunk a Free SFE színház csináló osztályába, és tulajdonképpen az egyik vizsgánknak egy ilyen tervezetét, vagy egy ilyen tovább gondolását adtuk le annó a titániumra, és akkor az nagyon meglepő volt, hogy ezt így megnyertük, és akkor annak így nagyon örültünk, és mivel ennyire demokratikus az alkotó folyamat, és 6 nevet kiírni így, mint szerzők, az kicsit megterhelni a színlapot, ezért lett a Csapda Kollekció elnevezés. Ez amúgy egy nagyon jó munkafolyamat volt, és nagyon szeretnénk folytatni valamilyen formában, vagy hát ebben a formában, mert azt érezzük, hogy ez egy nagyon értékes munkamódszer, amit mi itt így elkezdtünk kikísérletezni, és hogy eléggé jól is érezzük benne magunkat, és úgy érezzük, hogy ez látszik vagy látszott a bemutatón is, de mondjuk ilyeneket innen mernék mondani, hogy akkor mi most társulatot alapítottunk, vagy hanem ez inkább, amikor lesz lehetőség, akkor mi így és ebben a formában szeretnénk még dolgozni együtt.
3: Mi egy elég nehéz vállalkozásba kezdtünk, már a szó átvitt értelmébe vállalkozásba, mert nincsen mögöttünk még jogi személy, tehát igazából szakmai szövetséget kötöttünk, így mondanám talán, és azért nehéz, mert a független finanszírozásából fakadóan is a független szénában egy sok szereplős előadás nehezen fenntartható, és most jelenleg 7 színész van a csapatunkban, ami egy nagy szám, és emiatt nyilván ez anyagilag is megterhelőbb, és többfelé oszlik, az egyébként is kevés pénz. Viszont azt hiszem, hogy ebben is van az erőnk, hogy ennyien vagyunk, és hogy adtunk magunknak, vagy ennek a felállásnak még egy esélyt az első előadásunk után. És hát bízom benne, hogy a kartoték után megerősödve még ez tovább élhet, és új kapukat nyithatunk ezzel a csapattal. Egyébként mindenki természetesen máshol is dolgozik a szakmán belül. Én például a Centrál Színházba szerződtem, ott játszom, és amellett nagyon, nagyon élvezem azt, hogy ott mint előadó lehetek jelen, és egyébként meg kísérletezhetek az alkotói ambícióimmal.
2: Egy pici szünetet tartunk, hamarosan folytatódik a Tandem Színházi Alternatívák itt a Rádió Cafén.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együtt lét augusztus 10-én.
4: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim Kocsonya Zsófi és Lukács Ádám. Zsófi, először a részvételi színházra kérdeznék rá. Ez az örökött bors nagyon izgalmas projekt volt. Hogyha erről egy kicsit mesélnél, illetve arról, hogy egyáltalán amikor a néző bele tud nyúlni az előadásba, részt tud venni, alakíthatja azt, hogy hogy jött ez a fajta irány?
2: Hát én ezt tanultam tulajdonképpen, vagy reméltem, igen, hogy majdnem kell elmondanom, hogy mit jelent az, hogy valaki dráma instruktor, mert azt hiszem, hogy nem tudnám megfogalni, de erre készültem, hogy ezt kell foglalnom. Hogy nagyon sokat tanultuk ezt, hogy hogyan lehet hát minél jobban aktivizálni a nézőt, vagy igazából mindig ez, vagy nem csak a nézőt, hanem a résztvevőket, hogyan lehet minél inkább aktivizálni színházi projekteken keresztül. És amikor lediplomáztam, akkor nekünk kellett csinálni egy diploma munkát, és én azt választottam, hogy én csinálok egy közösségi színházi előadást, és nagyon-nagyon érdekelt, vagy nagyon szeretek főzni, és valahogy ez így, már nem emlékszem, hogy pontosan vagy, de valahogy nagyon bekattant, hogy valahogy az ételeken keresztül előhívott családi történetek, vagy hogy egy-egy recept az így hogyan tud konzerválni egy ilyen egész családi legendáriumot, mondjuk akár így a saját családomban, és akkor erre írtam egy nyílt felhívást, és volt egy fél éves folyamat, amiben még akkor a színműn, akkor még 9, aztán végül 8-an lettek benne az előadásba, dolgoztam együtt, ezeket a témákat keresve, és utána ennek volt az Örkény közben bemutatója, vagy le is dupláztuk ott akkor az előadást, és igen, ennek így az volt a koncepciója, hogy akkor a nézők azok egyenek és főzzenek, és ez így is volt felépítve, nagyon leegyszerűsítve, tényleg ilyen családi történetek, múltfeldolgozás, és valahogy így az ételek, és az volt a koncepció, hogy a nézők 8-asával ilyen kis megterített asztaloknál ültek, és minden szereplőnek volt egy asztala, és a jelenetek között ők szolgáltak föl ételeket, vagy ott közösen főztek, és az volt a cél, hogy ott ezekben a kis 8-as asztalokban is kihangosodjanak ilyen családi történetek, vagy ilyen főzési praktikák, és én nagyon-nagyon szerettem ezt a projektet, igazából mindig ilyen nagyon-nagyon vidám volt, vagy ilyen nagyon felszabadult volt. Utána a Múz Színházban ment ez repertoáron, szóval nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó, ilyen első közösségi színházi projekt volt, és aztán a Trafóban is sok ilyesmivel kísérleteztünk, csináltunk sétaszínházat, vita

0: De valahogy engem mindig az érdekelt, hogy persze nekem, meg az alkotótársaimnak vannak gondolataink erről a témáról, de hogy valahogy távol áll tőlem az, hogy ezt a mi gondolatainkat, vagy véleményeinket, vagy a kérdéseinket tegyük fel csak színpadra, hanem mindig azt akartuk, hogy ebbe igenis szálljanak be azok is, akik ennek valahogy a részesei szeretnének lenni, és ezek szülnek nagyon adhok és meglepő helyzeteket, és a színészeknek nagyon rugalmasnak kell lenniük, de közben meg olyan izgalmas helyzeteket is szülnek, amit meg soha életemben nem tudnék mondjuk megrendezni.
1: Ádámnál egy kicsit szintén a múltba révedünk, nem a közelmúltba, inkább Prometheus projekt. Tehát az, hogy te rögtön belevágtál a rendezésbe, gyakorlatilag színész hallgatóként, ez hogy jött, és mit tanultál ebből a projektből?
2: Azt éreztem, hogy fontos kiderítenem azt, az előadó művészeten kívül van-e más keresnivalóm a színházzal kapcsolatban, és arra jöttem rá, hogy van. Negyed évben, az évad első felében nem volt munkám, és azon gondolkodtam, hogy még az egyetem előtt nagyon ambicionáltam a rendezést, aztán valahogy az egyetem alatt megijedtem tőle, vagy nem erre felé haladtam az évek során, és igazából vissza kutattam magamban ezeket az ambíciókat. Ahogy már korábban is említettem, a másik fontos célom ezzel az volt, hogy összeálljon egy csapat, mert annyira hiányoznak szerintem mostanában, vagy mostanság az erős alkotó közösségek, ami elsősorban a közös munka örömének jegyében áll össze, és nem mondjuk kényszerhelyzetből, vagy munka lehetőségek kapcsán, hogy jó volt összekapaszkodni olyan emberekkel, akikkel közösen volt egy bizalmi viszony. Úgyhogy nyilvánvalóan ezt lehet ilyen biztonsági játéknak is tartani, az is volt egy kicsit, hiszen első rendezésem volt a Prometheus projekt, és szerettem volna egy biztonságosabb közegben kipróbálni magam. Aztán utána a második rendezésem a Hály János Passió feldolgozása, ott pedig az osztálytársaimmal dolgoztam, és nyilván az is nagyon izgalmas volt, teljesen más kihívások elé állított, egyrészt mert az egy koncertszínházi előadás, másrészt pedig mert az osztálytársakkal nyilván egy speciális viszonya van az embernek, ott van mögöttünk az a 3 év, vagy hát akkor 4 év, amikor éppen próbáltuk a Passiót, és ez egy nagyon komplex viszonyt eredményez az emberek között. Egyszerre felszabadító, és van valami testvériség, és egyszerre vannak olyan pillanatok egy osztály életében, amikor az osztály dinamikája folyamatosan változik. És egy picit a Punktum csapatában azt is éreztem, hogy tiszta lappal indulhatok, hiszen egy osztálytársam szerepel benne, és a többiek különböző osztályokból érkeztek. És ezért a Passió, a második rendezésem, az pont ebből a kis bizalmi játékból való kilépés volt, hogy akkor kipróbálom magam az osztálytársaimmal is, és nagyon pozitívan csalódtam. Nyilván még nagyobb lépés lenne, teljesen ismeretlenekkel dolgozni.
1: Zsófi, nem rejthető el a hegyen épült város. Ez milyen irányba viszi tovább az eddigi munkáidat?
0: Igazából az talán ebben az hangsúlyos, ebben a folyamatban nyilván ez nem egy részvételi előadás, de azért azt gondolom, hogy nem csak ilyen projektekben mozgok, úgyhogy ezek a részei mondjuk nem voltak annyira meglepőek vagy újak, de meg sokat dolgozom csapatban, alapvetően is olyan inkább a beállítottságom, hogy bár rengeteget tudok beszélni ilyen alkotói folyamatokban, és nagyon makacs is tudok lenni, hogyha valamiben így beragad, hogy így kell ezt csinálni, nagyon nehezen lehet átlökni engem a másik oldalra, de hogy alapvetően is ez a fajta munkamódszer az, amiben így jobban érzem magam, amikor közösen egyenrangú partnerekként egyenlő felelősséggel a hátunkon meghányjuk, vetjük a dolgokat, és csodálatos arra rájönni, hogy mennyire rosszul gondolok néha dolgokat, és mennyivel, hogy egy-egy ilyen helyzetre, vagy egy-egy ilyen jelenet feloldására, amiben mondjuk az ember így bele tud ragadni, amikor mondjuk egyedül rendez, hogy egyszer nem tudom feloldani, és olyan régóta pörgök rajta, és hirtelen valamelyik alkotótársamnak ez meg teljesen evidens, hogy hogy kell megcsinálni. Ami itt egy ilyen nagy-nagy újdonság volt, hogy bár én sokat dolgozom szövegekkel, de ez volt az első olyan alkalom,

0: Valam, hogy így nulláról én írtam valamit. És ugye három rövidebb részből áll ez az előadás, és ezt hárman Takács Oliver, Gyáfrás István és én írtuk, és ez tulajdonképpen valamilyen ilyen bemutatkozás, vagy nem tudom, vagy hogy annak az aláhúzása volt nekem, talán mint ahogy Ádira írá csatlakozni, hogy van-e valami közöm ehhez, vagy erre voltam kíváncsi, és így az íráshoz, vagy drámaíráshoz, vagy így szövegalkotáshoz, és nagyon azt éreztem, hogy van, és ezt most szeretném is így fókuszban tartani, és mondjuk nekem a következő ilyen nagyobb lélegzetvételű projektem az a jövő évados stafétás bemutatóm lesz, és mondjuk ebbe ilyen bátran belevetettem magam, hogy jó, akkor oda is én szívesen írok, vagy hogy ezt így megpróbálom. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem most ezzel a projekttel kicsit így ez nyílt ki, hogy bátran merjek így belenyúlni szövegekbe, létrehozni szövegeket. Meg ezt húzta alá, hogy nagyon-nagyon jó közösségben dolgozni, és nagyon jó, ha emberek visszajeleznek a munkádra, meg ha nem csak a saját fejedben pöröksz folyton.
1: De mégis egy kicsit erről szól ez a darab, a ti generációkat érintő szorongással, kérdésfeltevéssel, válaszkereséssel.
0: Igen, igen, abszolút. Hát sok mindenről szól, vagyis sok mindent éreztünk. Igen, nagyon kirajzolódtak benne így azok a témák, amiktől igazából mi rettegünk. Ugye nekünk a fő csapásvonalunk, vagy amin elindultunk, az, hogy így emberek tudnak együtt élni, vagy hogy ez lehetséges-e, és így indultunk, hogy így összebrainstormoltuk az összes ilyen pokoli albérletkeresés, együttélés, kiraknak az albérletből ide, szülőhöz vissza, párral együtt, nem tudom, tehát hogy ez volt az alapja, és ez aztán nagyon sok témát kinyitott, de nagyon izgalmas látni, hogy így a bemutató után, hogy mondjuk másoknak meg mást jelent, vagy másról is szólnak ezek a történetek.
1: De megérkeztünk a kartotékhoz. Mesélj erről az előadásról.
2: Gránic Majával írtuk a szöveget közösen. Én is tudok csatlakozni a generációs szorongásokhoz. Azt hiszem, hogy valami olyan idő, kényszer, kapu nyitási pánikot foglal magába ez az előadás, ami nagyon sokunkban van, azt hiszem, pályakezdőként. Nyilván ezt egy a legkisebb mindennapos elemi közösségben mutatjuk meg a családban. Berögződött mintákkal való megküzdésről szól az előadás, a saját múltunk feldolgozásáról szól ez az előadás, és arról, hogy lehet kilépni az idő kényszerből, vagy a nyomásból, hogy folyamatosan érezzük a társadalom és a körülöttünk lévő világnak is a felgyorsult tempóját és a fogyasztási kényszerét, és ebből hogyan tudunk mégis hátralépni és magunkba szállni, és megtalálni azokat az utakat, amik segítenek abban, hogy ne veszítsük el teljesen önmagunkat. Az előadás formája egyébként egy körszínpad, mármint a díszlete, és a formája pedig e köré szerveződik, egy óra tulajdonképpen az egész díszletünk, és nagyon izgalmas kihívás, hogy szeretnénk lírai szövegeket beemelni egy groteszk, és ugyanakkor sok esetben kisreál világba, tehát nagyon sok formanyelv találkozik, és azt gondolom, vagy abban bízom, hogy az emlékezés és az álom a két kulcs fogalom, aminek segítségével ezeket a különböző formákat tudjuk egyesíteni.
1: Érintettük azt, hogy nem könnyű az a terep, ugye, amiben mozogtok, és arról is beszéltünk, hogy mindenkinek most már a saját sorsát a kezébe kell venni, megtalálni a lehetőségeket és élni vele. Ha így összegezni kéne, hogy milyen fiatal alkotónak lenni Magyarországon, mit mondanátok? Ez a kérdés első része, a másik pedig az, hogy 3-5 év múlva hol képzelitek el magatokat egy ideális világban, itthon, nemzetközi térben, mik az elképzelések?
2: Nagyon nehéz kérdéseket tettél fel. Az biztos, hogy küzdelmes, az első szó, ami eszembe jut. de nem érdemes iránkozni folyamatosan. Csinálni kell, azt hiszem, minden áron, és akkor előbb-utóbb az ember talán lehetőségeket is talál, vagy utakat is talál, amelyek megnyílnak előtte. Az a nehéz, hogy nyilvánvalóan mindenkinek közben el is kell tartania magát, és sok esetben ez mondjuk a saját projektek emiatt nem feltétlenül tudnak úgy fejlődni, ahogy azt szeretné egy fiatal alkotó, vagy én magamról beszélek. De például van egy kétszereplős előadás, amit ezzel párhuzamosan próbálok, az is egy saját független produkció lesz, és ott még nincsen támogatásunk, de ennek ellenére csináljuk, mert annyira fontosnak érezzük azt az anyagot. Egyébként ez Nádas Péter temetés című drámája, és annyira rólunk szól, pont ezekről a problémákról, meg nagyon sok minden másról is, hogy ennek ellenére csináljuk, és bízunk abban, hogy valamilyen formában az is meg tud valósulni. Tehát nagyon sokat kell szerintem kockáztatni, vagy bízni, és hinni abban, hogy egyszer találunk hozzá forrást is ahhoz, amit csinálunk, de szerintem nagyon fontos fiatal alkotóként, hogy felmérjük és felfogjuk annak a felelősségét és annak a fontosságát, hogy azzal foglalkozzunk, amit szeretnénk, vagy amit fontosnak érzünk, mert nem később sem, szóval mindig nehéz elkezdeni, azt hiszem.
0: Igen, én sem akarok mindig panaszkodni, mert közben egyébként meg pont azt érzem, hogy egyébként én tök szerencsés vagyok azzal is, hogy van egy fix munkahelyem, ahol kreatív feladatokat tudok végezni, van sok olyan ember, akit tudom, hogy így felhívhatok mentorálásért, tanácsért, meg most tényleg úgy alakult az elmúlt egy-két évad, hogy ilyen nagyon szerencsésen, meg sok lehetőséget kaptam. Nyilván mindig nehéz, vagy úgy az ember mindig, vagy nem tudom, hogy te Ádi, hogy én mindig azt érzem, hogy hú, majd ha ez meg lesz, akkor úgy érezni fogom, hogy úgy van a munkámon, úgy igazán figyelem, aztán mindig azt érzem, hogy nem, ez még nem elég, akkor még nagyobbat kell, és valójában valószínűleg fel se tudom mérni, hogy egyébként mekkora figyelem van ezekkel, vagy egyáltalán Magyarországon így a színházon mekkora figyelem van, szóval azért eléggé burokban élünk. Azt szerintem most nagyon fontos, hogy most azért elég nagy változás történik itt április 12 után, és hogy azonnal látszódik, hogy így a fiatal alkotók úgy elkezdenek megint érdeklődni, megnyitni egymás felé, mert valahogy úgy az a fajta mentalitás, hogy úgy se lesz semmi, arra most persze nem tudjuk, hogy mi lesz, ilyen iszonyatos bizonytalanság van szerintem, de hogy van annak lehetősége, hogy talán x év múlva máshogy lesz. És persze az is benne, hogy akkor mi már nem leszünk pályakezdő alkotók, és valójában ez már minket így ebből a szempontból nem fog érinteni, de hogy mondjuk másoknak több levegőjük lesz. Meg az biztos, hogy ezek a helyzetek egyébként igen, így ilyesmiket is szülnek, hogy hát nagyobb kreativitásra van szükség, vagy pont az egyik ismerősöm mondta, aki most egy ideig külföldön dolgozott, hogy milyen érdekes, hogy ott így van pénz a színházban, meg van pénz ezen a területen, és ő pont emiatt azt érzi, hogy hiányzik ez a fajta kreativitás, hogy Magyarországon meg igenis egy asztallal mindent megoldunk, meg egy zsákból már utaztathatónak kell lenni, és hogy ez egyébként milyen felszabadító. Szóval én most abban reménykedek, hogy egyébként most úgy történni fog valami, vagy hogy lesz egy nagyobb párbeszéd így az alkotótársak között, mert nekem az is érdekes, hogy én is ugyanazzal az X emberrel vagyok valahogy kapcsolatban, szóval így tök jó lenne többet nézni egymást, többet visszajelezni egymás munkáira, többet kavarogni egymás körül. Az öt év múlva meg hol képzelem el magam? Hát remélem, hogy minden pénz a színházi szakmába ömlik, és milliómosok leszünk. Én jól érzem most magam abban, ahogy meg amint dolgozom. Én remélem, hogy öt év múlva is lesz munkám, és remélem, hogy még sokat tudok tanulni, fejlődni, és sok új dolgot ki fogok tudni próbálni, és hogy nem ragadok meg abba, amit mondjuk most azt érzem, hogy megtaláltam, és ez most jó, hogy az bátran elmerem engedni, és előről bénázni valamivel.
1: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek.
2: Köszönjük szépen.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Nem enyhül a hőség, jön a harmadfokú riasztás. Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Világbajnok lett a női karcsapat. Bányász Árpád vagyok a hírekkel.
6: A hét hátra lévő részében sem enyhül a hőség, éjféltől egészen jövő keddig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben országszerte. A tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezetnek, ezért ajánlott sok vizet inni és kerülni a megterhelő fizikai munkát és a napot, főleg 11 és 15 óra között. Az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek fokozott odafigyelést igényelnek. Emellett senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot autóban, a kiszáradt növényzet miatt pedig mellőzni kell a szabadtéri tűzgyújtást. Fontos betartani a fürdőzés szabályait, ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a vízimentők országos szakszolgálatának elnöke.
7: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy télben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a lisnek a használata, meg hát a mentő mellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
6: Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyás, tüsszögést és szemviszketést okozza.
5: Világbajnok a magyar női karcsapat. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíc Anna és Katona Renáta alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok az azeri és a japán válogatott legyőzése után az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re diadalmaskodtak.
6: Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hétvégére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Melyik a legjobb fotós mobil?
9: Biztonságos-e a felhő?
8: Kell okos óra a nagymamának?
9: Megzabolázhatóak a techóriások?
8: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
9: Melyik a világ legjobb tévéje?
8: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A mai adásban rendhagyó lesz a sorrend, nem a hírekkel kezdünk, hanem Kaiser Péterrel, a Vantaszek szakértőjével arról fogunk beszélgetni, hogy mi az a sérülékenységi vizsgálat, miért érdekesebb, fontosabb és egyben nehezebb, mint hogyha valaki konkrét biztonság. Részeket keresne egy-egy komolyabb, vagy akár kevésbé komolyabb szoftveres megoldásban. A műsor közepén, amikor a híreket beszéljük, akkor viszont érintjük az Oracle-t, ami egy potom 300 milliárd dolláros picike kis buktának kinéző történetbe lépett bele. Beszélünk arról, hogy az Európai Unióban lesznek cserélhető akkumulátorok, de már nem teljesen úgy, ahogy eddig tudtuk, hogy hogy lesznek a cserélhető akkumulátorok, illetve arról is beszélünk, hogy 2027-től választhatunk majd, hogy melyik AI szolgáltatást szeretnénk használni az androidos telefonunkon, tehát nem a Gemini-hez leszünk kötve csak és kizárólag. A műsor legvégén pedig egy igazán megfizethető és ahhoz képest nagyon-nagyon sokat tudó, félig nyitott fülhallgatót nézünk meg közelebbről, ami a Soundcore Liberty Buds, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
0: iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Az informatikai rendszerek zártsági vizsgálata a szervezetek IT biztonsági felkészültségének egy fontos eleme, és erről fogunk a következőkben beszélgetni. Vendégünk Kaiser Péter, tanúsítási igazgató a Vantaszek Kft-től. Üdvözöllek!
2: Sziasztok!
1: Mesélj nekem, kérlek, egy picit erről, mert valószínűleg sok hallgató most hallja először, hogy mi az a zártsági, audit zártsági vizsgálat. Ugye NIS2-ről és mindenféle egyéb ilyen tanúsítványi kérdéskörről, vizsgálatról hallottunk már. Mit jelent konkrétan ez a zártsági audit?
2: Azt nézzük elsősorban, hogy ne lehessen belenyúlni abba a rendszerbe jogosatlanul, nagyon röviden.
1: És kiknek kell ezzel foglalkozni egyébként?
2: Elsősorban azoknak a szervezetek érintettek ebben, akiknek majd valamilyen jogszabály előírja, hogy zártsági audittal igazolják az adott rendszernek az zártságát. Legtöbben mondjuk az ilyen közüzemi szolgáltatók, hírközlési szolgáltatók érintettek, akik nagy tömegben állítanak elő számlákat, és ott azért nagyon fontos, hogy számlának az értékében tartalmazott ne lehessen kívülről belenyúlni, vagy ne lehessen azt módosítani. Tehát elsősorban ők azok az érintett szervezetek, akiknek az átságvizsgálata évről évre ismétlődően aktuális, de mellett pénzintézetek is érintettek lehetnek, illetve lehetnek olyan pályázati feltételek, vagy olyan jogszabályi megfelelőségek, aminek az előfeltétele az, hogy az érintett rendszer zártsági tanúsításon essen át.
1: És ugye ez egy zártsági feltételrendszer, aminek itt meg kell felelni, jól értem. Miben más ez a zártsági audit, mint egy klasszikus IT biztonsági teszt, vagy mondjuk egy sérülékenységi vizsgálat?
2: Egy klasszikus sérülékenységi vizsgálat sokszor azt nézi, hogy kívülről vagy belülről milyen technikai gyengeségek támadhatóak. Nyitott pontok vagy nyitott portok, elavult komponensek vagy hibás konfigurációk, gyenge jelszavak, de ez csak egy szelete az egész történetnek. Az átsági audit ennél sokkal szélesebb. Ott a technika mellett nézik a folyamatot, a jogosultságokat, ki hagyja jóvá a beállításokat vagy a jogosultságokat, hogyan kerül be egy változás, hogy ezt tesztelik-e, élesítik-e, naplózzák-e, felülvizsgálják-e. Nem ilyen kapuszni hekkereket keresünk a másik oldalon, hanem inkább egy folyamatot auditálunk. Van egy jogszabály, a 7/2024-es MK rendelet, aminek van egy védelmi katalógusa, és annak a kontrolljait nézzük. Ezekben szervezeti kontrollok, technológiai kontrollok egyaránt vannak, de személybiztonságra vonatkozó kontrollok is.
1: Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy hír, amit nemrég hallhattunk, olvastunk, hogy például az OpenAI-t beperelt az Apple azért, mert az Apple volt dolgozói közül párat felvettek, és állítólag volt, aki még utólag hozzáfért az Apple belső rendszereihez valamiféle hiányosság kapcsán, és emiatt volt ebből egy, mondjuk az, hogy ipari kémkedési botrány, és most ugye ez a történet. Valami ilyesmire kell gondolni, amikor a folyamatokat ellenőrzitek, tehát ezt is jelenti egyébként a sérülékenységi vizsgálat felett maga az az egész audit?
2: Igen, például ezt is, tehát nagyon sokszor előfordul, hogy az audit során találunk olyan felhasználót, aki már egyébként kilépett a cégtől, de a felhasználója még aktív, vagy még be lehet lépni, vagy ne adj Isten, még azzal a felhasználóval lépnek be a kollégák, mert hogy a kollégának volt jogosultsága valamelyik rendszerhez, és amikor elment, akkor nem újra igényeltek jogosultságokat, hanem akkor az ő felhasználó nevét használják, vagy ilyesmi. Ezek nagyon hibás működések. Ezeket általában az auditon feltárjuk, vagy ezek kiderülnek, de egy jó felkészült szervezet az már saját maga egy belső auditon ezeket észreveszi, és az auditra az egy olyan felkészültséggel érkezik, hogy ott már nagy gond nem lesz.
1: Ettől függetlenül gondolom, azért volt már olyan audit, amin során mindenki úgy állt elő, hogy itt most biztos minden rendben van, és aztán kiderült, hogy azért az elképzelések a valóságtól kicsit távolabb álltak.
2: Így van, az auditornak egy harmadik külső szeme van, tehát hogy így a szervezeten belül, akik dolgoznak, ők nem biztos, hogy látják azokat az összefüggéseket, amit egy auditor külső szemmel meglát. Sokszor előfordulnak olyan banánhéjak, amik ott vannak az ember szem előtt, de nem veszi észre, az auditor pont azon az ajtón nyit be, amihez esetleg nincsen senkinek jogosultsága, vagy csak szigorú jogosultsági feltételek mellett lehetne belépni a helységbe, de mégis nyitva van a helység, vagy a szerverterembe éppen berakták az aznapi csapatépítőnek a italait hűteni, mert ott van a leghűvösebb, és a hűtőszekrényben nem fér be, pont az audit napján futunk bele ilyenbe. Tehát ilyen banális vicces sztorik mindig vannak. Persze az auditor akkor jó, hogyha nem vérengzős, és el akarja kaszálni minden áron az ügyfelet, hanem együtt fejlődik az ügyfél az auditorral. Ezek az átsági auditok is ilyen 3 éves ciklusokba futnak, és akkor 2 felülvizsgálati audit van a megújítom után. Mindig van mit fejleszteni, és hogyha az auditor tud olyan szakmai inputokat adni a szervezetnek, ami az ő kiberrezilienciának a javítását, akkor ez egy ilyen jó kapcsolat lehet. Tehát általában az auditált fél és az auditor hamar kiépít egy ilyen bizalmi kapcsolatot az audit során, ami nem arról szól, hogy bizalmaskodunk és próbáljuk lezsírozni vagy elmismásolni a dolgokat, hanem arról, hogy olyan visszajelzéseket, olyan szakmai visszajelzéseket adhasson az auditor külső szemmel, ami hasznos az auditált fél számára.
1: Szóval itt igazából egy ilyen belső és külső irányból érkező fejlesztési lehetőség, ha jól értem, nem pedig egy ilyen vérengző, mindenképpen hibát kell találnunk eset, nem arra van szó, hogy ha jól értem, hogy minden szinten próbáltok fejleszteni az adott céget, akinél az auditot elvégzitek.
2: Így van. Tehát az auditnak a díja az nem egy kidobott pénz, hanem egy olyan külső szakvélemény, amiben vannak olyan elemek, amik valós üzleti értékkel bírnak a későbbiekben. Akár segítenek megelőzni egy nagyobb problémát, vagy akár felesleges túlszabályozottságra mutatnak rá, vagy olyan megoldást is megvillantanak, ami akár költséghatékonyan megvalósítható az adott szervezetnél, és a védelmi szintet pedig magasabbra tudja tenni.
1: És mi a gyakorlatban egyébként, hogy a technológiai oldalra vannak hiányosságok, vagy inkább a folyamatok azok, amik nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek, amit egy auditál.
2: Ez a szervezettől függ. Nagyon sok esetben előfordul az, hogy vannak jó best practices-ek, tehát iparági standardek alapján a szakemberek úgy építik fel a rendszert, meg úgy állítja be a jogosultságokat, feltételeket, a technológiai szinten a beállítások teljesen jók, viszont a szabályozói rész az fut utána, mert azt egy ilyen plusz tehernek érzik, ilyen dokumentációs tehernek, és azok nincsenek kidolgozva. Ez ugye azért nagyon rossz, mert hogyha egy másik munkatárs ül abba a székbe egy hónap múlva, akkor ő nem fogja tudni, hogy pontosan mit hogyan kell beállítani, hanem akkor ő is hozza a saját maga gondolatait, és akkor onnantól kezdve felborul a rendszer. Tehát sok esetben az van, hogy a szabályozás nincs meg teljes körülön, de nagyon sok esetben pedig azt látjuk, hogy az audit előtt gyorsan letöltenek a netről egy szabályozó csomagot, vagy valahonnan szereznek az előző munkahelyről, vagy valahonnan visszanyúlnak, hogy valamit letöltsenek, valami dokumentumot, és akkor azt a dokumentumot átírják a fejlécét, és akkor az egy ilyen nagyon szabályozott, nagyon részletesen kidolgozott dokumentum, és semmilyen köszönő viszonyban nincs a valósággal.
1: És hogyan lehet jól felkészülni egy auditra? Tehát mi az a folyamat, vagy mit érdemes figyelembe venni egy adott cégnek, aki egy ilyen auditot kér, amikor tényleg az a célja, hogy ne csak átmenjen éppen csak, hogy passzoljon minden, hanem hogy ténylegesen egy ilyen fejlesztési is váljon egy ilyen auditra való felkészülés. Ezt hogy lehet kivitelezni a gyakorlatban? Mit kell szem előtt tartani egy cégnek ilyenkor?
2: A 7/24-es rendelet elég exaktan leírja a követelmény csoportokban az adott témakörökhöz, hogy mi mindent kell szabályozni, illetve mi mindent kell megvalósítani. Ez egy jó kiinduló pont, hogyha azt nézzük, hogy minek kell megfelelni, de mindig meg kell nézni kockázat arányosan, hogy a mi szervezetünkre ez hogyan húzható rá, és hogyan tud ez egy működőképes rendszer lenni. Tehát, hogyha túl bonyolítjuk a szabályzatot, akkor a mi szervezetünk nem biztos, hogy ezt le fogja tudni követni, hiszen nincs annyi informatikusunk, nincs akkora szervezetünk, ami ezt el tudna látni egy összetett bonyolult folyamatnak a napi üzemeltetését. Tehát az a jó, hogyha a saját méretünkre, a saját működésünkre szabjuk rá, és azokat a kontrollokat átgondolva megírjuk a saját szabályzatainkat, amiket egyébként meg is tudunk valósítani. Nem is biztos egyébként, hogy egyszerre mindegyik rendszerben ugyanazt a szintet meg tudjuk valósítani, de ez nem is biztos, hogy feltétlenül szükséges. A zártsággal érintett rendszernek nyilván egy ilyen egységes szabályozói környezetre van szüksége, meg technológiai védelmi szintre, de mondjuk a tárgyalófoglaló rendszernek nem feltétlenül kell ugyanolyan biztonsági szinten működni, mint mondjuk a pénzügynek a utalási.
1: Egy ilyen szervezetnek egyébként, amit az audit alá vontok, minden részletét, minden szegmensét, minden folyamatát auditálni kell, vagy tényleg csak egy ilyen nagyon szűke beletnek is információs rendszer az, amit ilyenkor figyeltek.
2: Az átsági auditoknál körül van határolva az a rendszer, amit kimondottan nézünk, tehát ott nézünk szervezeti kontrollokat, ami a teljes szervezetre vonatkozik, de ott az a rendszer esik kimondottan a górcső alá, amit auditálunk. Nagyon hasonló egyébként a módszertan is, a NIS2-es auditokhoz, tehát a kiberbiztonsági auditoknál ugyanez az MK rendelet az alapja a kiberbiztonsági auditoknak is. Itt egy adott EIR, vagy az adott EIR-nek is csak egy szegmense az, ami mondjuk konkrétan a számlázó rendszer, vagy mondjuk konkrétan az a rendszer, ami a DAP aláíráshoz csatlakozik. Megvan így körülhatárolva az a rendszer, amit a zártságvizsgálat során nézünk.
1: Említetted egyébként, hogy azért van némi hasonlóság a NIS 2 auditjához, és amikor zártsági auditról beszélgetünk. Ha most hallgatnak minket azok, akik már a NIS 2-nél is ott voltak, az adott cénél végig kísérték ezeket a dolgokat, és tudják, hogy azért egy audit nem egy egyszerű dolog, és nem feltétlenül a legpozitívabb élmény egy cég életében. Mit érdemes tudni a zártsági auditról abban a szempontból, hogy megfeleltetés ügyileg mennyire van közel a NIS 2-höz? Lehet ezeket valamilyen módon összevonni, integrálni ezeket az auditokat? Lehetne ebben mondjuk egy kicsi könnyebbség a cégnek?
2: Ez abszolút jó gondolat, mert a 7/2024-es MK rendelet az ugyanúgy a kiberbiztonsági auditoknak is az alapja, meg a zártsági auditoknak az alapja, és egyébként maga a control setben nagyon sok átfedés van például egy ISO 27001-es audithoz is. Ezeket, hogyha a szervezet tudja úgy ütemezni, hogy időben egybe essenek, vagy egyszerre forduljanak, akkor hogyha találnak egy olyan auditor céget, mint például a miénk, akik tudják ezt integráltan csinálni, akkor mi párhuzamosan integráltan egy audit folyamat keretében tudjuk akár egyszerre a NIS 2 kiberbiztonsági auditot az zártsággal, vagy a ISO 27001-et az zártsággal, vagy az ISO 27001-et a NIS 2-vel párhuzamosan megcsinálni, és akkor azok az audit bizonyítékok, amik egy-egy auditnál előállnak, azok mindegyiknél használhatóak, és egyszerre párhuzamosan tudjuk vinni őket, és mi mindegyik területünket akkreditáltan tudjuk végezni.
1: Mennyi idő felkészül egy ilyen auditra? Tehát mondjuk ez szervezettől, gondolom, mérettől változik, de
2: hát a felkészülés az leginkább az érettségtől függ, mert hogy egy zöldmezős beruházással kell mindent kidolgozni, akkor ez egy hosszabb idő, hogyha már egy magasabb biztonsági szinten működik maga a szervezet, vagy mondjuk az anyavállalatnak a standardjai már a kezdetektől átvette, és az szerint működik, akkor nyilván sokkal könnyebb. Ilyenkor kell csinálni egy belső auditot, kell csinálni egy gap-elemzést, feltárni azokat a pontokat, amin még dolgozni kell, és akkor a szervezettől függ, meg az erőforrástól, hogy mennyi erőforrást tudnak rá allokálni a felkészülési munkára. Maga az audit, az hát egy olyan 70-80 nap az átfutási idő. Ebben a leghosszabb idő az, amikor a szervezet felkészül erre. Tehát a kick-off után megkapják az audit adatbekérőket, és akkor az adatbekérőkhöz összegyűjtik a dokumentumokat, evidenciákat, és ezeket átadják az auditor számára. Ez a leghosszabb idő benne, tehát ettől is leginkább függ, hogy milyen hosszúra nyúlik maga az audit. Az én véleményem szerint az a jó audit, ami nem nyúlik el nagyon hosszan, mert azért egy auditban lenni a szervezetnek az egy plusz feszültség, meg egy plusz stresszfaktor.
1: Mi az egy dolog, amit szerinted minden cégvezetőnek meg kéne érteni az zártsági auditokról?
2: Folyamatosan hallunk mindenféle rémsztorit, hogy milyen kiberbiztonsági incidensek történnek. Ezeket mindenképpen érdemes elkerülni. Aki nem foglalkozik eléggé azzal, hogy ezeknek a biztonsági intézkedéseket bevezesse, vagy ezeknek a kontrolloknak megfeleljen, ők jó eséllyel előbb-utóbb érintettjei lesznek egy komolyabb incidensnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az érintett szervezeteknél abszolút ez egy már megszokott és működő gyakorlat, tehát ők nem ózkodnak az audittól, ha már az ember túlesik az első, második, harmadik auditon, akkor utána már egészen más attitűddel tud neki ugrani egy következőnek, tehát nem kell ettől nagyon félni, az auditor is egy ember. Én azt javaslom, hogy az audit az mindig úgy álljon hozzá a szervezet, hogy őszintén bőségesen osszanak meg azokat az információkat, amiből auditálni lehet, hiszen az auditor az csak azt tudja auditálni, amit mutatnak neki. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most az auditon tőmondatokba válaszolunk csak, és csak annyit mondjuk, amennyit feltétlenül kérdezett az auditor. Ez egyébként igaz, tehát hogy nem kell elvinni más témába, de hogyha nem mutatják meg azokat a részeket, amik egy kicsit kevésbé működnek jól, akkor nem fog tudni adott esetben olyan javaslatokat tenni az auditor, ami hasznos a szervezet számára.
1: Mi az, amit ha most valaki hallgat minket, üzennél így cégvezetőként vagy IT biztonsági felelősként az adott cégnél, hogy ha most ezt az adást hallgatja, mi legyen a következő dolog, mondjuk egy ilyen auditori szemszögből nézve, hogy ezt bizony ellenőrizd a cégednél, mert ez az egyik ilyen fontos jelenség, hogyha nem jó, ez nem oké, akkor ott kellene egy audit.
2: Hát azt tudom mondani jó tanácsnak, hogy ha csak egy dolgot, akkor a jogosultságokat nézze meg. Húzzon le egy jogosultsági listát, és nézze meg, hogy kik azok, akik 90 napnál régebb óta nem léptek már be, vagy vannak olyan felhasználók a rendszerben, akik régóta inaktívak, vagy adott esetben nem személyhez kötődő fiókok, és valaki használja őket. Ez egy olyan, ami általában mindig van találat, és mindig nagyon hasznos, hogyha megnézi az ember, hogy ne járjon úgy, mint az, hogy az Apple-nél.
1: És ne utólag kellene miatt perelni másokat, igen.
2: Igen.
1: Ez egy kicsit kellemetlenebb.
2: Ezek az auditok, ezek ciklikusan ismétlődnek egymás után, és hogyha most a NIS 2 auditokon nagyon sokan túl vannak, néhányan még most futnak neki, zártsági auditon is már valószínű, hogy az érintett szervezetek egyszer már túl voltak legalábbis, most jönnek újra. Az audit az nem egy ilyen rövidtávú projekt, hogy gyorsan felkészülünk, gyorsan legyártjuk azokat a dokumentumokat, amiket egyébként kellene, hogy egy legutolsót elő tudjunk venni az auditornak, hogy ilyen volt, hanem alakítsanak ki egy olyan rendszert, amit folyamatosan működtetni tudnak, úgy, hogy az a szervezetet nem hátráltatja, hanem a napi ügymenet mellett komfortosan üzemeltethető. És akkor a következő audit az már sokkal-sokkal könnyebb lesz.
1: Kaiser Péter, tanúsítási igazgató, Vantaszek Kft-től volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
0: iFater.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Everybody's rapping, everybody's doing beats, everybody's rapping, everybody's doing beats, doing beats, doing beats. All over this neighborhood, left and right, from everybody, right? It was August 11, 1973.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Nem tud leállni az AI hype vonat, egész egyszerűen nem tud leállni. Ugye mi is arról beszéltünk, hogy most a szoftvereken túl már elindult a hardware háború is, hogy kigyártja majd a legelső, legjobb AI hardvert, és hát természetesen a háttérben pedig ott van a szerver háború, mutathatom az idézőjelet, ugyanis az is nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a sok százmilliárdos iparágat mi fogja kiszolgálni vassal, tehát hogy konkrétan hol fognak elvégződni azok a számítási kapacitások, amikor mi azt mondjuk, hogy kedves Gemini, vagy kedves ChatGPT, vagy kedves bármelyik AI, kérlek szépen ezt meg ezt tedd meg nekem, azokat valahol egy távoli szerver teremben hajtja végre az AI, és visszaküldi a telefonunkra, vagy a számítógépünkre, és hát most nagyon úgy néz ki, hogy az Oracle pár százmilliárd dollárral elszámolta magát.
2: Az a pár százmilliárd egészen konkrétan 300 milliárd dollár, mármint hogy ez az a méretű alkú, amit az OpenAI-jel kötöttek, és most igazából ekkora összegek után már az apró pénz is fáj az Oracle-nek, egészen konkrétan 7 milliárd dollárt kell befektetniük elektromos hálózatba azért, hogy az OpenAI-jel kötött alkunak megfelelően ki tudják szolgálni az egész rendszert, az egész ökoszisztémát, amire szerződnek, és nyilván egy adatközpontot is ki tudjanak ennek megfelelően alakítani. De ugyanakkor úgy tűnik, hogy ennyire azért nincs ekkora igény az Oracle mesterséges intelligencia szolgáltatására. Legalábbis most úgy tűnik, hogy a cég most erősen be kellett, hogy húzza a kéziféket, és nem állnak túl fényesen anyagilag, ez pedig nem túl szép módon csapódott le a gyártónál, illetve a nagy cégnél, mert hogy egész konkrétan 13%-át kellett leépítse az alkalmazottaknak, ami elég soknak hangzik, és sokkal többnek hangzik, hogyha kiderül, hogy összesen mennyi emberről van szó, mert hogy az Oracle egy nagyon sok alkalmazottat foglalkoztató cég, 21 ezer embert kellett per pillanat leépíteniük, pontosan azért, mert úgy döntöttek, hogy ők is beszállnak ebbe a mesterség és intelligencia versenybe, amiben ugye már minden nagyobb cég megpróbál valamiféle tortaszeletet magának kihasítani.

0: szabadság az ismételten csak egy ilyen nem túl AI barát, vagy nem túl AI monopólium barát megoldás elé állítja a nagy cégeket. 2027-től ugyanis az Androidot érinti egy új AI szabályozás.
1: Többször beszéltünk hasonló dolgokról, ugye annak idején volt arról szó, és azóta lehet választanunk Android telefon első beállításoknál, hogy például milyen keresőt, vagy milyen böngészőt használunk, amióta például az Európai Unió kötelezi arra a Google-t, és azáltal ugye az Androidot használó gyártókat is, hogy igenis hagyják a felhasználókat választani keresőmotort, és böngészőt is, hogy nehogy a Google keresőmotorja, és nehogy a Google Chrome böngésző legyen az az egyeduralkodó megoldás, amit a felhasználók használnak, ugyanez érvényes ugye Microsoft esetében is, ott is megválaszthatjuk az első Windows telepítéskor, hogy milyen böngészőt szeretnénk használni, nem feltétlenül az őskövület Internet Explorer böngészőt kellett régen, vagy most az Edge böngészőt kell használnunk, ezt kiválaszthatjuk, és nagyon úgy néz ki, hogy 2027-től a mesterséges intelligencia algoritmus és ki kell tudjuk választani majd az Android telefon feltelepítésekor az első bekapcsolás után, mert hogy megint ugyanaz a helyzet az Európai Unió álláspontja szerint, hogy ha csak és kizárólag a Gemini az a megoldás, ami rendszer szinten hozzáfér az Androidhoz, ezáltal tud olyan funkciókhoz hozzáférni, ami ez a konkurens mesterséges intelligencia algoritmusok nem, akkor megint monopol helyzet alakulhat ki, ezért 2027-től az Európai Unió területén választhatunk majd több megoldásból, valószínűleg ez az OpenAI féle ChatGPT lesz, illetve ide bekerülhet a Meta, vagy a Claude, vagy bármilyen olyan ismert, elismert és már bizonyított algoritmus, ami működik, és ami képes olyan szolgáltatásokat, hasonló szolgáltatásokat csinálni, mint amire a Gemini is képes. Természetesen a Google azonnal felháborodott, hiszen, ahogy az előbb is beszéltünk, hogy milyen összegek pörögnek, és hetek óta, hónapok óta beszélünk arról, hogy milyen összegek pörögnek a mesterséges intelligencia bizniszben, nekik az egy elsődleges előny volt, hogy jelenleg, ha valaki rendszer szinten szeretne mesterséges intelligenciát használni az Androidban, akkor azt Gemini-vel fogja megtenni, semmi más nem fél olyan szinten hozzá, szenzorokhoz, érzékelőkhöz, stb., mert egész egyszerűen nem engedte eddig a Google, úgyhogy ők most érthető okokból nem nagyon örülnek, de ettől függetlenül ez a megoldás nekünk felhasználóknak nyújt majd egy olyan választási lehetőséget, hogyha valamelyik másik AI megoldás szimpatikusabb, akkor azt ugyanolyan mélységben, ugyanolyan rendszer szinten használhassuk majd az androidos telefonunkban, és ez teljesen jó, mint ahogy az is jó, hogy cserélhető akkumulátorokat vezettet be az Európai Unió a készülékekben, erről már beszéltünk, de azért kiderült, hogy menet közben szépen finomodott ez a dolog, bekerült egy-két kiegészítés, és most már sokkal pontosabban látjuk, hogy mit fog jelenteni az, hogy a közeljövőben már csak olyan készülékeket vásárolhatunk, amiben cserélhető az akkumulátor.
0: És nem is keveset finomodott az ide vonatkozó szabályozás, és 2027 februárjától az úgynevezett szereld magad mozgalom egyik első nagyon fontos alapkövét az Európai Unióban, tehát ez a cserélhető akkumulátorok lehetősége. Ez egyrészt, hogy nem azt írja elő, hogy felhasználóként otthon bármikor ki tudjuk kapni akár egy mozdulattal az akkumulátort és visszahelyezni egy újat ebbe a készülékbe, hanem sokkal inkább arról, hogy a szerelhetőséget kell minél nagyobb mértékben biztosítani, és hát ehhez egyébként nyilván volt valami lobby tevékenység is a háttérben a gyártók részéről, de ehhez egyébként egy nagyon erős finomodás érkezett, miszerint bekerült az úgynevezett nedves környezetben használt eszközök kategóriája. Ide tartozik egyébként a vezeték nélküli fülhallgatók, a púzusmérőpántok, okosszemüvegek, okosórák, tehát mindenféle viselhető eszköznek a kategóriája, és ezek az eszközök mentesülnek a vízállóság érdekében, illetve annak érdekében, hogy biztosított maradjon a fröccsenés elleni srapabíróságok, illetve a vízállóságuk. Ezeknél az eszközöknél nem kötelező majd a jövőben az akkumulátor cserét egyszerűen nem csak szakszervizben lehetővé tenni, mert ugye itt egy nagyon fontos kitétel, hogy inkább arról van szó, hogy bármely szerviz meg tudja nekünk ejteni ezt az aksi cserét. Nos, a vizes környezetben használt eszközöknél elegendő, ha a szakszerviz tudja biztosítani, bár azért vannak pozitív eltérő példák ettől, tehát nem mindenkinek kell ilyen mértékű zártságot alkotni. És hát ugye nyilván a mobiltelefon az egyik legfontosabban és legérintettebb kategória ebben a témában. Ők nem tartoznak ebbe a vizes környezetű eszköz kategóriába, viszont ugye azért az IP67, IP68-as vízállóság ma már szinte minden készüléknél adott, főleg minél magasabb árkategóriában megyünk, és pontosan ezért is a gyártóknál, ha valamelyik gyártó az adott készülékre fel tud mutatni egy IP67-es tanúsítványt, és mindemellett képes az akkumulátor legalább 500 töltési ciklus után is megtartani 83%-át az akkukapacitásnak, illetve 1000 ciklus után legalább a 80%-át, akkor mentesülhetnek ez arról a szabályozás alól, tehát mindenképpen egy ilyen kis

0: kódot alkottak azoknak a cégeknek, amelyek a jövőben ragaszkodnak a szakszervíz használatához, de cserébe biztosítják azt, hogy hosszú élettartam akkumulátort és víz- és porállóságot kapunk a készülékünkben. De ha már Európában járunk, akkor maradjunk is itt. Lengyelországban is egy nagyon érdekes megoldást kínáltak arra, hogy hogyan lehetne szabályozni a streaming platformok moderációját, azt a moderációt, amit egyébként magukon nagy streamer szolgáltatók elfelejtettek eddig megoldani.
1: Elfelejtették, és nem tudják megtenni. Tehát ez egy ilyen kettős csapda, mert nem is szívesen csinálják, ugye ez már a Meta esetében is nagyon sokszor kiderült, ráadásul borzasztó forrásigényes, és nagyon sokba kerül a moderáció. Éppen ezért lehet az, hogy például az olyan live platformok, mint a Twitch, vagy a feltörekvő Kick meg tudnak élni abból, vagy tudnak felhasználni nézettséget generálni abból, hogy úgynevezett nézettségért rendezett online megalázós videókat is engednek, és ezeket vagy leszedik, vagy nem, ugye a moderáció kapcsán, de Lengyelország most azt mondta, hogy nem, ilyen nincs, ugyanis a nézettségért rendezett online megalázás külön bűncselekményi kategóriává válik, és már nem tudnak azzal védekezni az ilyen, mutatom az idézőjelet, ráadásul mélységes felháborodással, az ilyen tartalomgyártók már nem tudnak azzal védekezni, hogy csak műsor volt, mindenkivel meg lett beszélve, senki nem sérült meg, ez nem lesz elég, sőt, amennyiben az ilyen típusú tartalmak kiskorút érintenek, ott alapvetően 5 évre növekszik ez a kategória, tehát 5 évet kaphat az a tartalomgyártó, aki ilyet csinál, és ugye ez azért nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert mint ahogy az előbb mondtuk, a nagy platformok és a kis platformok és a nagy szolgáltatók és a kis szolgáltatók is nem szeretik és nem is tudják elvégezni olyan mennyiségben és mélységben a moderációt, amivel megvédhető lenne, hogy akár a fiatalok, akár az idősebbek ilyen amúgy sajnos-sajnos nagyon népszerű tartalmakkal találkozzanak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon-nagyon pozitív irány, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy legalább az Európai Unió területén belül több ország is átveszi majd ezt a szabályozást.
2: iFater.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Jó magam nem szeretem, amikor hangzatos címeket aggatnak tesztelők és vagy akár userek a termékekhez, amik kijönnek és mondjuk még nem jártak a kezünkben. És a Soundcore Liberty Buds esetében tényleg elég sokszor, már-már zavaróan sokszor előbukkan az a kifejezés, hogy az AirPods 4 gyilkos, és ez nem fair a Soundcore Liberty Buds esetében, mármint hogy a Soundcore Liberty Buds-zal nem fair, mert hogy egy fele annyiba kerülő eszközről beszélünk, ami nagyon sok mindenben igen hajaz, vagy mondanám azt, hogy hasonlíthat az AirPods fülhallgatókra, csak hát magát azt a formfaktort, ahogy az AirPodsok kinéznek, azt nem az Apple találta ki, hanem egy sokkal régebbi dolog az, hogy most már 2026-ban ugye, ha agybadugós fülhallgatókról beszélünk, akkor vannak ezek az úgynevezett gumiharangos, amik a hallójáratba egy kis gumiharangocskával becsúsznak a fülünkbe, ezáltal már egy passzív, mechanikai izolációt is ellátnak, és ezért így kizárják a környezeti zajoknak egy jó részét. Vannak a teljesen nyitott fülhallgatók, amik vagy teljesen lyukasak, vagy pedig már a fülünkre lehet csíptetni, ez egy relatív új open ear kategória, ez egy-két éve van, és úgy néz ki, hogy idén ez lesz az egyik nagy durranás, tehát most már minden gyártónak van ilyen fülre csippenthető megoldása, és van a klasszikus AirPods-szerű megoldás, amivel nincs gumiharang, be tudjuk helyezni a fülünkbe, nem nyitott, de mégsem zárja el a külvilágot annyira, ezt talán most a világ semi-open, félig nyitott fülhallgatóknak hívja, és a Soundcore Liberty Buds ilyen, vagyis egy régi klasszikus fülhallgató formát hozott egy pár nagyon-nagyon okos megoldással a Soundcore vissza, és a Liberty családba, ahol amúgy van mindegyikből, tehát az agybadugós gumiharangosból is van Liberty, van fűre akasztható klipszerű Liberty is, ez a harmadik megoldás, tehát most már olyanok is betehetnek a fülükbe jobb minőségű fülhallgatókat, akik mondjuk nem szeretik, hogy a gumiharang bemegy a fülükbe, zavarja őket, hosszú távon kényelmetlenebb is a használatuk, itt van nekik a Liberty Buds. De nézzük is meg, hogy mi ez és mit tud.
2: A csavar rögtön ebben az eszközben az az, hogy a klasszikus, csak szimplán behelyezem a fülembe típusú fülhallgatókhoz képest, itt kapunk egy kis támasztékot, egy extra éket, egy gumi éket, ami a leírásom is hivatottan ugye azt szolgálja, hogy stabilabb rögzítést adjon a fülhallgatónak, anélkül, hogy ténylegesen bele kellene ülnie a hallójáratunkba. Ebben egyébként egy picit, nem is annyira egyedi, de ritka kialakítást kapott a Liberty Buds. Ezek a kis gumi támasztékok, ezek a gumi ékek, egyébként a dobozban is már többfélét kapunk, tehát cserélhető, nyilvánvalóan mérettől függően mindenki a saját magának a megfelelő verziót megtalálhatja a dobozból, és egyébként egészen stabilá teszik a viselését ennek az eszköznek. Nagyon fontos rögtön a legelején leszögeznünk, hogy bár maga a fülhallgató kapott egy IP55-ös védettséget, tehát por és fröccsenővíz, vagy mondjuk az izzadság ellen azért védett a borítás ennek az eszköznek, ez nem egy sportfülhallgató, nem erre szánja a gyártó egyébként, ennek megfelelően nem is hivatott arra ez a kis támaszték, hogy nagyon erősen szorítsa a fülünkbe a fülhallgatót, hát nem arról van szó, hogy mondjuk egy kis fejrázástól vagy fejmozdulatoktól, hirtelen mozdulatoktól mondjuk kiesne a fülhallgató fülünkből, de nem is arról van szó, hogy mondjuk futás közben ezt kifejezetten érdemes és ajánlott viselni, mert hogy ez a kialakítás inkább a hétköznapi kényelmes viseletre szól, és ezt olyan emberként mondom, aki ilyen támasztékos fülhallgatókat már próbált más gyártótól, és ott igen, hosszabb viselés után fájdalmas volt az, hogy milyen erősen tartotta a helyén egyébként ez a kis, az ottani kis gumiharang egyébként a fülhallgatót. Itt a Liberty Buds esetében pont az a kényelmes, hosszú távú viselet a cél, amit a gyártó kitűzött ezzel a specifikus kialakítással.
1: És a dolog működik, már csak azért is, mert hogy a dobozban rögtön találunk még két plusz ilyen kis gumifülecskét, tehát ez cserélhető, tehát ahogy a Peti is mondta, nem futásra, sportolásra szánt ez a fülhallgató, mégis ad annyi variációs lehetőséget, vagy van annyira rugalmas a Soundcore, hogy azt mondja, hogy oké, mindenki találja ki, hogy milyen. Nekem például nem egyformák a hallójárataim, tehát nekem az egyikbe a közepes, a másikba pedig a legnagyobbat kellett betenni a kis gumifülből, ahhoz, hogy úgy álljon a fülemben, hogy azt érezzem, hogy biztonságban vagyok. Mindenképpen hasznos, hogy nem kényelmetlen, azt pedig pláne, hogy így tényleg az van, hogy nem esik ki olyan könnyen a fülünkből a fülhallgató, Mindemellett szerintem a legérdekesebb része a Liberty Buds-nak, szintén nem megszokott, hogy félnyitott fülhallgató révén mégiscsak kapott zajszűrést, ami igazából egyszerre nem értjük, hogy miért, hiszen nem tudja annyira fizikailag kizárni a környezeti zajokat, hogy teljes mértékben jól működhessen egy zajszűrés, közben azért mégiscsak működik, tehát nem teljesen értelmetlen a dolog.
2: Aktív zajszűrésről beszélgetünk, tehát nyilván szoftveresen kompenzálja a beérkező zajt maga a hardware, de ez egy adaptív zajszűrés mindösszesen, tehát igazából annak mértékét, hogy milyen erősség legyen a zajszűrés, azt nem befolyásolhatjuk az alkalmazáson keresztül, nyilván kapunk alkalmazást ennél a készüléknél is, ahogy valamennyi Soundcore Liberty modellnél, és nyilván itt is megtaláljuk az olyan extra funkciókat, mint a mesterséges intelligencia alapú különféle kis asszisztens és fordítás és egyéb extra szolgáltatások az applikáción belül, de hogy visszatérjek egy kicsit az zajszűrésre, igazából alapvetően nem rossz, hogyha ki akarunk szűrni valamilyen zavaró monoton zajt, de valahogy egy ilyen furcsa érzés kelt bennünk, mert hogy nem elég erős nyilván ahhoz fizikailag képtelenség ezt megtenni, hogy minden erősebb zajt kizárjon, viszont ezzel együtt nagyon furcsává teszi a külvilág érzékelését. Hát vannak olyan esetek, amikor egyszerűen így nem tudod eldönteni, hogy most be van kapcsolva az aktív zajszűrés, vagy nincs, csak akkor, hogyha már kivette a füledből. Nyilván ezt ki lehet kapcsolni szoftveresen, tehát azért erre van lehetőség. Nem mondanám azt, hogy ez a legerősebb tulajdonság az eszköznek. Igazából, akinek mondjuk van valami olyan környezeti kis zaj, amit ki szeretne szűrni zenehallgatásnál, de nem szeretné a külvilágot kizárni, ahhoz ez passzol, mindenki másnak picit furcsa érzés lehet.
1: És mivel adaptív zajszűrésről beszélünk, ami a környezethez igazodik, ezért előfordulhat olyan, hogy egy picit késik az algoritmus, tehát hogyha mondjuk egy csendesebb utcából beérünk egy olyan helyre, ahol építkeznek és éppen megy a légkalapács, akkor lehet, hogy egy ilyen 1-2 másodperc kell az algoritmusnak, hogy érzékelje, hogy most egy sokkal hangosabb környezetben vagyunk. Ez oké, ezzel nekem nincs bajom, az egy fokkal rosszabb ebben az esetben, hogy ez a hangzásba is beleszól, tehát adott esetben a középtartományban és a magas tartományban bizony romlik a minőség a zenehallgatás közben, hogyha az adaptív zajszűrést alkalmazzuk, de mivel ez egy eleve félig nyitott fülhallgató, ezért aki ilyet vásárol, hozzá van szokva ahhoz, hogy a külvilágot hallani fogja, és mivel az ANC kikapcsolható, ráadásul a kezelőfelületen, az érintő felületen magán a fülhallgatókon is kikapcsolható, így, hogyha valaki elsősorban zenehallgatásra akarja használni, ami igazán jó minőségű, pláne ennyi pénzért, akkor azt mondom, hogy kikapcsolja az ANC-t, és jó élményben lesz része.
2: És nyilván a zenehallgatásnál azért nagyon pozitív az, hogy Eldak kodeket is támogat, és alapvetően tényleg egy egészen tiszta, egészen jó hangzású fülhallgatóról van szó. Szóval nagyon mély hangokra azért ne számítsuk, pont a kialakítás mi volt amiatt, de ettől függetlenül egy abszolút kényelmes, jól viselhető hangszínszabályzó profilokat is beállíthatunk, választhatunk az egyébként előre definiáltak közül, vagy teljesen saját magunk is megalkothatunk újakat, testre szabhatjuk az érintésvezérlést a különféle kis extra funkciókhoz, és egy dolog, amit én sajnálok, hogy egyébként a nagyon megnyerő külsejű doboz az egy képesség kihagyott, de nyilván ebben az árkategóriában azért ez nem feltétlenül elvárás, ez pedig a vezeték nélküli töltés képessége, nem tudjuk ilyen formán tölteni az eszköz, hogy USB-C-re kell hagyatkoznunk, de mint mondottam, ebben az árkategóriában ez annyira nem meglepő.
1: A Soundcore Liberty Buds tehát egy olyan félig nyitott fülhallgató, ami azt gondolom, hogy az átlagnál kényelmesebb, stabilabban marad a fülben, egészen jó hangminőséget biztosít zajszűrés nélkül, ráadásul az applikációban való beállíthatóság az tényleg parádés, mint hogy az összes Liberty fülhallgatónál ezt már megtapasztalhattuk, úgyhogy önmagában AirPods 4 killernek kikiáltani nem hiszem, hogy érdemes, mert más ligában játszik, de abban a ligában, amiben játszik, viszont nagyon-nagyon jól teszi a dolgát, úgyhogy mi személy szerint nagyon örültünk, hogy itt járt nálunk, de mint ahogy mindig, ez az egy óra általában kevés arra, hogy mindent elmeséljünk, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben.
4: ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: irány a szín.org. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts Paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a Paloznaki Lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
1: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
0: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Hamarosan harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Kezdődik a parlagfű szezon, folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a tartós hőség és az alacsony folyóvízszintek miatt a kormány rendkívüli intézkedésekre is felkészült. A Duna rekord közeli alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőmű 3-as blokkját előre tervezetten leállították, ugyanakkor a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország villamos energiaellátása továbbra is biztonságos. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Földmozgást észleltek Paraj térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a Korondpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén terült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nincs ember, aki csak egyféle zenét hallgat. Miért kellene egy alkotónak egyféle zenét csinálnia? Mondta I Am Young.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as évek úgynevezett vízöntő korszaka nem csak az önfeledt szabadsága, tánc és az LSD kábulatát jelentette, hanem a felesleges vietnámi katonásdit is. Milos Forman 1979-es Her című filmje remekül adaptálta a virággyerekek tiltakozását az értelmetlen halál ellen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az olasz sláger a Mana Mana eredetileg Luigi Scattini 1968-as Sweden Heaven and Hell című soft pornó áldokumentum filmjéhez készült. Igazi sikerét az hozta, amikor a Muppet Show első részében felcsendült, de később gyakran előkerült a Benny Hill Show jeleneteiben is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Isle, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kevesen tudják, de a fájdalmasan fiatalon elhunyt Fábián Júli jazzénekesnő eredetileg a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát. 2 év énektanulás után nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára Berki Tamás tanítványaként. Érett, átélt előadásmódja mellett kiemelkedő volt fejlett stílusérzéke és improvizatív készsége. Számos formáció tagja volt, a legkülönlegesebbek talán Zuhekkerrel és az Erik Sumo Banddel való együttműködései voltak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as, 70-es évek funk soul eszenciáját tökéletesen megragadó amerikai csapat a Dab Kings, az angol gyökerű New Yorki star DJ producer Mark Ronson kedvelt stúdiózenekara. Saját Version vagy Amy Winehouse Back to Black című albumának dalait például nagyrészt ők játszották fel. A néhai Sharon Jones és a Dab Kings most következő közös dala

A This Land Is Our Land a híres amerikai népdal a This Land Is Your Land sajátos átirata, amelyet 2006-ban az I Love New York című kampányfilmhez készítettek.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Csíkzenekar 1988 óta meghatározó szereplője Magyarország népzenei életének. Rengeteg koncert, táncház és jó néhány sikeres zenei album tette népszerűvé nem csak a zenekart, de a magyar népzenét is, hazánkban és külföldön egyaránt. Az eltelt évtizedek alatt több rangos zenei díjjal jutalmazták a kecskeméti formációt. Munkájuk legnagyobb elismerését jelzi a Fonogram díj, amelyet 2007 évelején érdemeltek ki Senki nem ért semmit című albumukkal világzene kategóriában. A Quimby dalát, a Most múlik pontosan, a Csíkzenekar 2008-as Ez a vonat elindult, hadd menjen című lemezén dolgozta fel.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Először Budapesten a Primus. Augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu. Augusztus 4. Barbanegra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beat Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégei. A mai DJ-d Réku.
3: There's no need to rush it, baby. There's no need to rush. You can take your time. You can take your time.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

itt van, hogy hozzád megyek.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.